0: vizsgálatáig és a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig felfüggeszti a még folyamatban lévő devizahiteles pereket, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtásokat. A törvény ugyanakkor arról is rendelkezik, hogy ha az adósok azt kérik, akkor folytatni kell a felfüggesztett pereket. Országos élelmiszerbiztonsági ellenőrzést tartott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. Az akcióban 413 mozgó vendéglátóegységet, büfékocsit és food truckot vizsgáltak meg. Az ellenőrzések több esetben tártak fel higiéniai és dokumentációs hiányosságokat, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 17 millió forintot. Továbbra is a higiéniai előírások megsértése a legnagyobb probléma az ágazatban. 43 esetben állapítottak meg ilyen jellegű szabálytalanságot. Emellett 41 alkalommal merültek fel hiányosságok a kötelező dokumentáció és a nyilvántartások vezetésével összefüggésben, míg műszaki problémákat 32 esetben tártak fel az ellenőrök. Kiemelten érzékeny területnek bizonyult a fogyaszthatósági és minőség megőrzési idők betartása. A szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt terméket, amelyek közvetlen élelmiszerbiztonsági kockázatot jelenthetnek a fogyasztók számára. A fogyasztók megfelelő tájékoztatásának hiánya, például az allergén információk vagy a kötelező címkézések elmaradása további esetekben indokoltak hatósági intézkedéseket. Pozitív tapasztalat ugyanakkor, hogy a benzinkutakon üzemelő vendéglátóhelyek működése többnyire megfelelt az előírásoknak. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjármű adót. Június 30-áig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Aki a gépjármű adót nem fizeti meg és részletfizetést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják, mutatott rá a NAV. Az érintett autósoknak nem érdemes halogatni az ügyintézést, még most is több egyszerű, kényelmes lehetőség közül választhatnak. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók június 30-áig kérhetnek például automatikus, legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A kérelem néhány koppintással elintézhető a NAV mobil alkalmazásban. Nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Aki tehát nem tudja egy összegben rendezni a gépjárműadót, éljen valamelyik fizetési könnyítési lehetőséggel, mert ezzel elkerülheti a későbbi többletköltségeket. Június 13-án ismét megrendezik a Református Énekek koncert istentiszteletet. A hagyományos zenei eseménynek idén is a Zeneakadémia nagy terme ad otthont. A koncerten anyaországi és határon túli református kórusok is fellépnek. A műsorban az ősi és az új énekeskönyvi dallamok egyaránt felcsendülnek majd. A közönséget is bevonják az éneklésbe. A 4 blokkból álló eseményt bibliai részletek és közös imádságok kísérik. A szakrális hangulathoz a Zeneakadémia felújított Voigt orgonája is hozzájárul. Az esten neves hazai orgonaművészek és elismert karnagyok fognak szolgálni. Idén először a Cantus Dei nevű keresztjén jazzzenekar is színpadra lép. A formáció különleges, régi énekek előtt tisztelgő jazz feldolgozásokat játszik. Barna medvéket láttak kedden az Akteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park a Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársa kora délután látott egy anyamedvét és egy bocsot, Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túra útvonalaktól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat, közölték, hogy tilos a sátorozás, a bivakoló helyeken pedig célszerű az élelmiszert a fekvőhelytől távol elhelyezni. Felhívták a figyelmet, hogy a vadászok által használt etetőhelyeket is érdemes elkerülni. Az Aggteleki Nemzeti Park területén június első napjaiban két medveészlelés is történt. Szögliget és Égerszög területén azonban anyamedvéd boccsal 2017-ben Jósvafő térségében láttak utoljára. A tájékoztatás szerint a medvékkel kapcsolatos biztonsági ajánlások elérhetők a Nemzeti Park weboldalán.
1: Az időjárásról.
0: Északnyugaton felhősebb idő várható, de másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett. Napközben egyre inkább északkeleten valószínű eső, zápor, zivatar. Élénk helyenként erős lesz az északnyugati-nyugati szél. A hőmérséklet délután 26-33 fok között alakul, hajnalban 10-19 fok várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Ébredj Észak-Magyarország címmel tartottak szabadtéri evangelizációt Boldván. Június 6-án már 12. alkalommal rendezték meg Boldva főterén, a Monostor téren a szabadtéri evangelizáció és keresztény találkozót. Az igehirdetésen túl valóban találkozó volt, ugyanis az ország minden részéből különböző felekezetű testvérek jöttek össze. A lelki feltöltődés mellett a gyerekek számára bibliai játékok és ugrálóvár is biztosított szórakozást. Bizonyságtevések, a sajósenyei fogyatékos otthon lakóinak szolgálata, zsíros kenyér, sok szeretettel készített sütemény és a híres boldvai limonádé tette emlékezetessé a rendezvényt. A helyszíni összeállítást Csütő Dávid Pelé készítette.
2: Prókai Árpáddal, a boldvai gyülekezet lelkészével, illetve hát a mai esemény szervezőjével, főszervezőjével kezdem az összeállítást innen a helyszínről. Mi is ez a mai esemény, amin részt vehetünk itt a keresztjének, mind vehetnek részt ma Boldván?
3: Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ez az Ébredj Észak-Magyarország szabadtéri evangelizáció és keresztény találkozó, amit az idén 12. alkalommal szervezünk meg, és erre hívogattuk Észak-Magyarországnak, de nem csak Észak-Magyarországnak, egész Magyarországnak a népét, hogy együtt legyünk az Isten jelenlétében.
2: Kicsit tekintsünk vissza a múltjára, hogyan, honnan indult ez a rendezvény, akár az első alkalmakra, hogyan emlékszik vissza, tiszteltes úr, és milyen céllal indították el?
3: Úgy indult, hogy itt Boldván van egy aludtejfesztivál, ami szombatonként volt megrendezve, és itt volt egy színpad, ami itt maradt másnapra is, és akkor indult el bennünk, hogy ne csak egy világi rendezvény legyen itt a templom előtti téren, hanem legyen egy olyan rendezvény, ahol Istent hívjuk segítségül, és ebből nőtte ki magát ez a rendezvény. Most már a kettő szétvált, az Alutej Fesztivál ősszel van, mi ilyenkor nyár elején szervezzük meg ezt az alkalmat, de az volt a célunk ezzel, hogy elsősorban a falubelieket megszólítsuk, hogy megismerjék Istent. Felekezettől függetlenül hívogatjuk erre a falubelieket, és ezen túlmenően pedig azokkal is kapcsolatunk legyen, találkozzanak egymással azok a keresztény testvérek, akik talán ismerik egymást, de itt Isten jelenlétében együtt tudnak lenni.
2: És hogyan képzeljük el, mekkora munka a gyülekezet, hogyan segít önöknek, mekkora munka, ez úgymond a háttérbe mi zajlik?
3: Nagy munka, hiszen általában 2-300 embert várunk, és ezt meg kell szervezni. Nagyon jó a kapcsolatunk az önkormányzattal, és például a színpadot azt mindig fölállítják nekünk, itt a templom előtti téren leírják a füvet, tehát segítenek, hiszen úgy gondolom, hogy ez nem csak a gyülekezetnek, hanem az egész falu közösségnek fontos, és emellé odáll az önkormányzat, odáll a polgármester asszony is, és hát persze a presbiterek gyülekezeti tagok, már a héten, egész héten erre készültünk, tegnap már sátorállítás volt, ma délelőtt székpakolás, tehát van, és hát utána lebonyolítani, vezetni, megkínálni az embereket, sokan a gyülekezetből süteménnyel készülnek, ahogy vendégül tudjuk látni azokat, akik ide érkeznek, tehát ezek a feladatok azért ott vannak.
2: Mi a mai nap programja, hogyan állították össze, tiszteletes úrék, kiket várnak, mi a mai nap programja, esetleg itt már látom, hogy a sátraknál is kipakoltak, mivel és kikkel várják a résztvevőket?
3: Nap programja, ez már olyan megszokott, rendszerint zajlik. A szomszéd településen van egy református szeretet otthon, férfiak vannak ott, fogyatékkal élők, és ők mindig szolgálnak. Énekkel, versen, nagyon szeretjük hallgatni őket, és ilyenkor az ember belegondol abba, hogy olyan ritkán adunk azért hálát, hogy mi egészségesek lehetünk, és ők a maguk kis fogyatékosságukkal együtt mégis Isten tudják dicsőíteni, ez csodálatos. Ők kezdenek mindig, polgármester asszonyunk mindig itt van, és köszönti az egybegyűlteket, és dicsőítés lesz. Most egy ökumenikus csapat állt össze, baptista testvérek, és a mi ifinkből, és a Miskolci Belvárosi Református ifiből összeállt csapat, akik dicsőítik majd az urat. Lesznek bizonyságtételek, egy ifisünk,

0: Elsősorban a településnek van ez az alkalom, de örülünk annak, hogy most már országos híre van az alkalmunknak, és így együtt tudunk lenni azokkal is, akik máshonnan jönnek. És látom azt is, hogy a településünkről is nem csak reformátusok, hanem más felekezetűek is eljönnek, együtt vagyunk, vágynak arra, hogy közösségben legyünk.
1: Tiszteletes úr, hogyan látja, miért fontos, miért jelentős korunkban, napjainkban egy ilyen rendezvény? Láthatólag egy kicsit a gyülekezetek is ugye fogynak, zűrzavaros időket élünk. Hogyan látja, miért is fontos így egy ilyen időszakban egy ilyen rendezvény?
0: Az elidegenedés és az elmagányosodás korát éljük. Bezárkóznak az emberek, és ez a rendezvény arra jó, hogy nyissunk. Nyissunk egymás felé, legyünk nyitottabbak, és egy lelki élményt kapjanak, ami talán a hétköznapokban is, amikor jönnek a nehézségek, jönnek a próbák, vagy bármi, vissza tudnak emlékezni, hogy igen, ebben a közösségi élményben ott jelen volt Isten, jelen voltunk mi, és együtt valami olyat kaptunk, ami tovább lendít, tovább visz bennünket, talán el is segít bennünket Istenhez, Jézus Krisztushoz.
1: Tiszteltes úr, hogyan látja akár a szervezőcsapat, akár önök mit kapnak ettől a rendezvénytől, amikor már lecsengett, megszervezték, és már úgymond pakolnak elfele, milyen érzések vannak a végén ilyenkor önökben? Itt inkább a múltra gondolok, mert ugye még a mostani az most kezdődik.
0: Hát a nagy fáradtságon túl, mert azért nagyon elfáradunk, egy mély békesség, öröm, hogy Isten itt volt közöttünk. Csak egy emlék, jött a szolgálat tévő hozzánk pár évvel ezelőtt, és a szomszéd faluban még esett az eső. És gondolta magában, hogy mi lesz itt. És mikor beért Boldvára, itt sütött a nap. Isten fölöttünk tartotta a kezét. És amikor vége lett az alkalomnak, az utolsó széket is bevittük az udvarra, innen a térről, akkor leszakadt az ég, és ömlött az eső. De Isten, amíg ez az alkalom volt, addig fölöttünk tartotta a kezét, és ez egy olyan csodálatos, vissza-vissza emlékszünk erre, hogy hát igen, érdemes csinálni.
1: Ősz Ferenccel, a Szilágy Nagyfalui Keresztény Gyülekezet lelkészével, tiszteltesével folytatom az összeállítást. Honnan érkeztek, és hogyan kapcsolódtak össze a rendezvénnyel?
2: Hát Szilágy Nagyfaluból érkeztünk, a Szilágy Nagyfalui Keresztény Gyülekezet részét képviseljük, és igazából ezzel a rendezvénye Árpén vagy Árpádon keresztül találkoztunk. Egy csendes hétvégén voltunk együtt egy férfi elvonuláson, mint férfiak, és ott szövődött egy ilyen úgy tűnik életre szóló barátság közöttünk, és próbáljuk besegíteni egymásnak azt, ami a mi részünk, amit meg tudunk csinálni, és szeretnünk a lehető legjobban megcsinálni Jézus Krisztus dicsőségére.
1: Árpáddal, tiszteltes urak, egy kicsit, ha szabad megkérdezni, milyen a kapcsolat, hogyan szövődött, hogyan tudják egymást segíteni, így akár a gyülekezetek vagy a közösségen belül.
2: Tehát azt kell látni rólunk, hogy két különböző természetű emberek vagyunk, két totál ezer idegen ember, akit Jézus Krisztus vére egybe mosott, egy vér alá jöttünk, és ezért igazi testvérek vagyunk. Olyan testvériség köt össze, amit nem tud a vértestvériség, semmiféle fajta emberi rokonság összehozni. Van egy olyan barátság, amelyik kölcsönös, amelyik kéltoldalú. Ő is eljön és feleségestül eljönnek hozzánk, amikor szellemi segítségébe van szükségünk, hogy együtt, egy erővel emeljük fel az Úr nevét, mert az mindig óriási hatással van, amikor ezer idegen emberek testvérként állnak oda egy közönség elé.
1: Mai alkalomra honnan jött a meghívás, a szólítás, illetve hogy mivel készült, hiszen ha jól tudom, ön lesz az ige hirdető itt a boldvai szabadtéri evangelizáción.
2: Hát ez nagyon érdekes volt, mert ismeretlen csapat felé szolgálok, és elgondolkoztam, hogy mit lehetne, és nem jutott eszembe semmi. Aztán, amikor imádkoztam, a következőt kaptam az Úrtól, hogy olyan emberek vannak itten, akik három területen kérnek bátorítást. Az egyik az, hogy valószínűleg lesz olyan, akinek újjászületése van szüksége, és arra is kell bátorítani az embereknek, hogy van lehetőség. Lesz olyan, akinek új erőre van szüksége, mert megfáradt, leterhelt, és valószínűleg már kezdi megunni ezt az egészet a terhelés miatt. És arra van szükség, hogy új erőt kínáljunk fel Jézus nevébe. és van egy harmadik csoport, amelyik arra

0: lehet híres, hogy bár újjászületett, bár már túl van a leterhelésen, felemelkedett, de nem látja már az értelmét. Szolgál orvérzésig, és nem látja, hogy ebnek van, amikor van értelme, és megcsüggett a hitibe. És fontos, hogy felajánljunk egy olyan lehetőséget, hogy van egy új hit, hihetünk abba, hogy Isten meg fogja áldani azt a munkát, amit végeznek. Ez a három irány van, amit szeretnünk megcélozni.
1: Milyen igét hozott esetleg, és mit szeretne kibontani itt a közönségnek, ebben kapcsolatban mit lehet tudni?
0: Tehát az Apostolok cselekedetei 13. rész 36. verse, az nagyon elragadó számomra, hogy ott azt írja, hogy mert Dávid miután a maga nemzedékében szolgált Isten akarata szerint meghalt, eltemették atyái vagy elődei mellé, tehát elmúlás látott. És ebből azt láttam meg, hogy fontos, hogy megértsük, hogy mi elmúlást fogunk látni, tehát az emberi lét az múlandó. Fontos az is, hogy Isten akarata szerint szolgáljunk, mert csak az örökké való, és fontos, hogy a nemzedékünkbe, a magunk nemzedékébe szolgáljunk, ezért a mai alkalomnak a címe is, vagy a témánk címe az, hogy nemzedékünknek a felelőse vagyunk.
1: És hogyan látja, tiszteletes úr, miért fontos egy ilyen alkalom, egy ilyen közösségi gyülekezet? Egyáltalán most itt hogy érzi magát, hogyan látja a hangulatot, bár még majd ugye most fog kezdődni igazából a rendezvény, nagyon az elején vagyunk.
0: Tehát én jól érzem magam, a hangulattól függetlenül, amúgy a hangulat jó, de azt tartom, hogy az, hogy érezzük magunkat, az attól függ, hogy mi hogy gondolkozunk, és én jól akarom érezni magamat. Másodszorra pedig azt látom, hogy fantasztikus csapat verődik itt lassan össze, ez már egy óriási hangulat. Aztán nagyon fontosnak látom az ilyen alkalmakat, mert egy olyan világban élünk, ahol le vagyunk hajtva, le vagyunk terhelve, ahol követelik tőlünk azt, hogy teljesíts, mindenütt a teljesítményrendszerben vagyunk, itt pedig elengedhetjük magunkat, feloldozhatjuk egy kicsit a bűneinktől tulajdonképpen magunkat, hallunk egy kis vigasztalást, egy kis örömhírt, egy bátorítást, és emellett még találkozunk emberekkel, akik akár barátok, akár idegenek, akár testvérek, akár nem testvérek, de megláthatjuk, hogy egy közös csapatnak vagyunk a tagjai, és hogy felelősek vagyunk egymás iránt.
1: Bódis Sámuellel és Meleg Kristóffal beszélgetek, mint itt a dicsőítő csapat, mondhatjuk azt, hogy zenekar tagjaival. Sámuel, az első kérdésem az lenne, hogy hogyan alakult ki a mai napra ez a kis közösség, zenekari közösség?
2: Természetesen köszöntöm én is a hallgatókat. Hát ez egy igen hirtelen ért felkérés volt a Boldvai Református Egyház részéről, ugyanis előre megszervezettem, volt egy olyan csapat, akit ők felkértek, és tudomásom szerint sajnos balesetet szenvedtek, ezért nem tudnak itt jelen lenni, és ez ártalmatlan kis kérdéssel készültünk. Hát a felkérés annyiból állt, hogy drága Sámuel, te vagy az egyik menedékvárunk ebben a helyzetben, ugye rájött szombaton egy zongora kell, meg hangosítás, és hát ez így indult a lelkész pár részéről, ez az ártalmatlan kérdés. És hát természetesen igyekeztünk készülni erre, de itt a helyszínen azért szembesültünk azzal, hogy nem csak zongora lesz, hanem így kiegészülünk, aminek én természetesen nagyon örülök, mert azért mégis egységben van az erő, meg ez a mai nap arról szól, hogy keresztény emberek felekezettől függetlenül egy adott településért megmozdulunk, és az evangéliumot, Jézus Krisztus munkásságát, a munkáját az életünkben demonstráljuk, megosztjuk az itt élőkkel, úgyhogy én személy szerint nagyon örülök annak, hogy egy viszonylag összeforrott csapatnak egy kívülálló tagja vagyok ebben a konstrukcióban, de mégis hozzátehetek valamit, és mindezt Isten dicsőségére tehetem.
1: Kristóf, nektek hogyan alakult ez a felkérés, hogyan csatlakoztatok?
3: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hasonló a mi történetünk is, Prókai tiszteletes úr pont nálunk volt, amikor az ifi csapattal próbáltunk, és akkor odajött hozzánk, hogy sajnos történt egy baleset a dicsőítő csapattal, aki a szombati napra érkezett volna, és megoldható lenne, hogy esetleg beugrunk és együtt dicsőítünk. És valakinek jó volt az időpont, valakinek nem, de hála Istennek összetudtunk szedni egy olyan csapatot, és összetudtunk állni úgy, hogy fel tudjunk utána állni a színpadra, és együtt tudjunk dicsőíteni. És tiszteletes úr mondta, hogy Sámuelék is el tudnak jönni, és tudják hozni a zongorát, a hangosítást. Szóval Isten kegyelméből összeállt az a zenekar, amivel ki tudunk állni, és mindenki tudott hozni egy hangszert, amin tud játszani. És hálás vagyok az Istennek azért, hogy egy ilyen hirtelen és SOS esetben és helyzetben is meg tudtuk azt oldani, hogy ki tudjunk állni és dicsőíteni tudjunk együtt.
1: Hogyan látod, miért fontos egy ilyen alkalom, egy ilyen összejövetel? Úgy ugye már Sámuel ugye említette, hogy felekezettől függetlenül itt mindenki találkozik, és nem csak falubeliek, hanem, ha jól hallottam, tiszteltes úrtól, Budapestről is érkeztek. Te, mint fiatal jelenkorunkban, hogyan látod ezt, miért is fontos egy ilyen összejövetel?
3: Én nagyon hálás vagyok az ilyen alkalmakért. Ez kicsit másabb, mint egy vasárnapi templomi istentisztelet, mert most jelen esetben a szabadtéren vagyunk, jó idő van, hála Istennek. És ahogy említve volt, több helyről tudnak jönni az emberek, több felekezetekből, ilyenkor össze tudunk gyűlni, és össze tudtunk most is gyűlni. És ez egy kicsit lazább hangulatú program, ami most itt lehetünk. És én fiatalként azért szeretem például az ilyen alkalmakat, mert itt nem egy ilyen kötött liturgia van, hanem ugyanúgy van igei része, van ének dicsőítés része az alkalomnak, de mellette nagyon sokat lehet beszélgetni az itt lévőkkel. A kisgyerekeknek van ugrálóvár, lehet festeni, rajzolni, lehet teázni, sütit kapni, amit csak szeretnénk, és úgy gondolom, hogy az ilyen alkalmak nagyon összetudják hozni az itt lévő embereket.
1: És Sámuel, hogyan látod, miért jelentős egy ilyen, mondjuk a szabadtéri felekezettől függetlenül megrendezett közös találkozó, közös evangelizáció?
2: Először is ebben a felgyorsult mai világban nagyon sok program kínálkozik, ha széttekintünk, itt helyben is van más program is, és én ezt egy picit ilyen békeszigetének is tartom a saját életemre vonatkozóan, de azt gondolom, hogy a velem egykorúak, akik már így az 50 és 50 év utániak, nagyon jól tudják, hogy mennyire fontos ma az, hogy kicsit megálljunk. Ez attól több, mert itt megállunk, elmélkedünk, egymásra csodálkozunk, és legfőképpen az Istenre csodálkozunk rá, hogy Isten ma is kegyelmes, hogy ebben a mai világban ő ma is jelen akar lenni az életünkben, részese akar lenni, nem zárhatjuk ki az Istent ma, nem tehetünk úgy, hogy rohanunk és nincs rá időnk, mert magunkat zárjuk ki az Isten országából akkor. Úgyhogy ez a nap egy lehetőségek napjának is hívnám. Lehetőség nekünk azoknak, akik gyakorlott hívő emberek vagyunk, az egymással való találkozásban, a különböző bizonságtételekben örömünk vagy netalán szomorúságunk, bánatunk osztozásában is egymást segíthetjük. Együtt étkezünk, ahogy ezt már hallhattuk, az étkezés a közösségnek az egyik alap része, és fontos, hogy tudjunk leülni, tudjunk egymás mellett elférni ebben a mai megosztott társadalmi életben. És hát nem utolsó sorban jó úgy lenni, hogy nem azt nézzük, hogy ki milyen oldalt van, még oldalon áll, hanem Krisztus oldalán állunk, az Isten országáért dolgozunk. És jó azoknak is, akik esetleg nem gyakorolják a vallásukat, vagy távol vannak Istentől, vagy nem is érdekli őket, nekik is egy lehetőség arra, hogy megismerjék Istent, egy személyes megszólítás legyen, akár a bizonságtételek, az ének dicsőítő dalok által, vagy magában az igehirdetésben, hiszen az egyik legfontosabb része lesz ennek a mai alkalomnak az igehirdetés, hogy szól az evangélium, és ahogy a Noé napjaiban is szólt az evangélium, hogy amíg van, amíg tart a ma, addig változtassunk, addig hozzunk döntést. Ez is egy ilyen nap, hogy hozhatunk ma is döntést Isten mellett.
1: És akkor Kohányi Zoltánnal, a szabadtéri evangelizáció egyik résztvevőjével folytatom az összeállítást. Honnan hallottak erről a rendezvényről, honnan értesült?
4: Hát első körben kezdetektől járunk a szabadtéri evangelizációra. Kicsit ez azért is kötelesség számunkra, mert a helyi gyülekezet tagjai vagyunk. Én a gyülekezet presbitere és egyben gondnoka. Úgyhogy ez mint munka is, elvárás, másrészt pedig keresztény kötelességem, hogy az Úrnak a dicsőségét hirdessem mindenfele, és ez egy nagyon jó alkalom, ahol olyan embereket is talán sikerül megszólítani, akik még keresik az Urat, és el tudjuk őket indítani azon az úton, hogy megtalálják az Urat, és az Úrral együtt járják az útjukat. Úgyhogy ez nekünk számunkra, számomra, gyülekezet számára fontos, és minden évben nagyon fontos mérföldkő ennek a megtartása. Mindannak ellenére, ami most is talán az egyik legnagyobb bizonyság, hogy ennyien vagyunk, hiszen a héten annyi akadály gördített az ördög ezelé az alkalom elé, de nem sikerült neki, hiszen a dicsőítő csapat, akit szerettünk volna, hogy dicsőítsék az Urat, ők sajnos balesetet szenvedtek, nem tudtak jönni, más egyéb, akik bizonyságot szerettek volna tenni, ők se tudtak eljönni, nekik is egyéb más dolog miatt jött közbe, ami halaszthatatlan, és ennek a megszervezése azért mindig évről évre nagy kihívás, de a gyülekezet váltvállvetve nekiáll és próbálja összehozni.
1: Milyen a hangulat? Most nagyjából így a rendezvény közepénél járhatunk, ezt csak így a hallgatóknak mondom, hiszen nem látják. Hogyan érzik magukat? Milyen a hangulat most itt?
4: Én úgy látom a mosolygós arcokat látva, hogy jó a hangulat. Ez mindig egy kis találkozó egyébként, ezt évről évre tapasztalom. Mindig egy kis találkozó, testvérek találkoznak itt, már csak ezért is érdemes megrendezni, hiszen különböző gyülekezetekből, különböző felekezetekből vagyunk itt jelen. Ugye a belvárosi református gyülekezet is képviselteti magát a fiatalok dicsőítő csapatával, illetve a sajószentpéteri gyülekezetből is vannak itt szép számmal. Más felekezetektől is, például a dicsőítők közül az Omega gyülekezet is képviselteti magát, úgyhogy én úgy gondolom a mosolygós arcokat látva, hogy a hangulat az abszolút.
1: Hogyan látja mai jelen korunkban, ebbe a rohanó világban, de nem feltétlen csak ebbe általánosan véve, miért is jelentős egy ilyen rendezvény, hogy felekezetek nélkül egy közösségben itt tudnak találkozni?
4: Ebben a mai rohanó világban mindenki elmegy az Úr mellett, és kellenek ezek a megállópontok, hogy meg tudjunk állni, és egymás hitőből tudjunk erősödni. Hiszen ha találkozunk, akkor örömünk van, és látjuk az Úrnak a nagyságát. Másrészt pedig ebben a kaotikus helyzetben, ami most jellemzi akár Európát, akár a világot, Isten az egyedüli az, aki erős bástya tud lenni, és iránytű, és iránymutató, hogy merre kell tartsunk.
1: Magyar Katalinnal, szabadtéri evangelizáció egyik résztvevőjével folytatom az összeállítást. Honnan hallott az alkalomról, honnan érkezett ide a mai alkalomra?
5: Áldás békesség, Noszvairól jöttünk, egy házaspárral, mindig el szoktunk jönni minden évbe. Örömmel jövünk ide, mi is hívő református keresztény emberek vagyunk. Miért jó itt lenni? Hát mert itt az ember a legjobb helyen van, nem? Isten igéjéről hall, feltöltődünk egymás bizonyságtételei által, sőt, nagyon szeretünk énekelni, úgyhogy dicsőítjük az Istent itt is a közösségbe, úgyhogy örömmel szoktunk minden évbe jönni.
1: Milyen a hangulat, hogyan érzik magukat?
5: Hát jó, a hangulat, az időjárás is jó, úgyhogy kegyes volt hozzánk az Úr, mert kicsit izgultunk, hogy nem fog esni az eső, de az idő jó, a társaság nagyon jó, és tényleg, mint hazajárunk, személyesen is ismerjük Ilikét, és voltunk az ő poroszlai házukban is, ott lent a üdülőbe töltöttünk ott egy női hétvégét, úgyhogy mi már ilyen régi motorosok vagyunk, mondhatjuk.
1: Hogyan látja mai világunkban, miért fontos, miért jelentős egy ilyen szabadtéri evangelizáció, egy ilyen közös alkalom, hogy akár felekezettől függetlenül találkozhattak egy közösségben?
5: Miért fontos? Mert Isten nélkül hol vagyunk, sehol nem vagyunk, ő az alap. Miért fontos? Azért, hogy talán ez egy, remélem, egy olyan alkalom, ahol hallhatnak az Isten igéjéről, az ő nagy cselekedeteiről, Jézus Krisztusról, mindnyájunk megváltójáról, mindegy, hogy milyen felekezetűek vagyunk, ő mindenkiért meghalt, sőt, meg én értem is, ezért áldom a nevét, míg élek mindig. Úgyhogy ez egy jó hely, itt sok fiatal is van, úgy látom, úgyhogy legjobb helyen vagyunk.
6: Ébredj Észak-Magyarország címmel tartottak szabadtéri evangelizációt Boldván. Június 6-án már 12. alkalommal rendezték meg Boldva főterén, a Monostor téren a szabadtéri evangelizáció és keresztény találkozót. Az igehirdetésen túl valóban találkozó volt, ugyanis az ország minden részéből különböző felekezetű testvérek jöttek össze. A lelki feltöltődés mellett a gyerekek számára bibliai játékok és ugrálóvár is biztosított szórakozást. Bizonyságtevések a sajósenyei fogyatékos otthon lakóinak szolgálata, zsíros kenyér, sok szeretettel készített sütemény és a híres boldvai limonádé tette emlékezetessé a rendezvényt. A helyszíni összeállítást Csütő Dávid Pelé készítette.
7: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeta. Miskolcon mutatkozott be a 100 hangszert a kézbe program, amelynek keretében egy szakmai konferenciát is tartottak, Álmodunk egy világot címmel. Itt szó volt a rendszerváltástól a könnyűzenei oktatásról, kutatásokról, zeneiskola és könnyűzenei hálózatról és a szakmai szervezetekről. Bajnai Zsolttal, a Hangőr Egyesület poptanítás munkacsoportjának vezetőjével, a hangfoglaló program elindítójával beszélgettem. Talán mind a mai napig keveset beszélünk a könnyűzenéről, a könnyűzene különböző műfajairól, és hát tulajdonképpen ez a Hangőr program egy ilyenfajta célt szolgál, hogy végre ismerjük meg, taníthassuk azokat a műfajokat, amiknek még állítólag hivatalos tananyaga sincsen. Valóban ez így kimondva, hogy pop tanítás egy kicsit idegenül hangzik, mert ugye vannak a különböző zeneiskolák, állami zeneiskolák, művészeti iskolák, azért a konziban van már jazz tanszak, a egyetemen, például a Miskolci Egyetemen is van könnyű zenei tanszék. Ezen belül hol a pop?
2: Hát ugye ez egy elnevezés kérdése, ezen hosszasan vitatkozhatunk, amikor ugye a rock történetről beszélünk, és beat korszakról szoktunk beszélni, akkor mindig megkapjuk, az meddig tartott. Ezt tekintsük a magyar könnyű zene összefoglaló nevének, és igazándiból szerintem inkább az a kérdés, hogy az elmúlt 10 évben például ugye a magyar könnyű zene felsőoktatása elindult Miskolcon, Debrecenbe, voltak már nyomai Pécsen. Valamilyen szinten van középfokú oktatás, itt ugye a mai konferenciákon a Roksuliról volt szó, ami ezt nagyjából lefedi, viszont az, ami a legnagyobb hiányosság, és itt ugye az utolsó előadásban is erről szó volt, hogy az alapfokú képzésnek nincs meg semmiféle háttere. Tehát ma Magyarországon hivatalosan könnyűzenét alapfokú művészeti iskolában nem lehet tanítani, vagy csak mindenféle kerülőkkel, miközben nagyon sok zeneiskolánk van, amikről tudjuk, hogy nagyon sok gyerek onnan időközben eltűnik, és épp azért, mert hogy nem azt tanulja, amit ő minden nap hallgat. És ami nagy hiányosság az, hogy ahol ma könnyű zenét lehet Magyarországon hallgatni, az az országnak nagyon pici részét fedi le.
1: Például hozzunk rádiós példát, ugye rádióban is a Rádió Edit, a sláger, tehát az a fajta verzió, ami mindenki számára hallgatható. De hát visszatérve az oktatásra, minden gyereknek az életében van egy olyan periódus, amikor gitárt fog. Én ebben biztos vagyok, vagy beül dobolni egy bandába, de hát nem mindegy, hogy hogyan.
2: Hát ez jó lenne, ha így lenne. Ugye ezt a mai Miskolci konferenciát annak apropóján szerveztük meg, hogy ez a 100. hangszert a kézben itt van Miskolcon. 10 évvel ezelőtt indítottuk el, hogy az országba kb. 140 hangszert körbehordozunk. Eddig 57 településre jutott el ez a 348. kiállítási nap. Már 250 ezeren jártak ezeken a kiállításokon. De még mindig azt kell mondani, hogy az nem egy evidencia, hogy egy gyerek gitár tud a kezébe venni. Mert még mondjuk könyvesbolt nagyjából viszonylag sok helyen van. Oda be lehet menni, le lehet venni a könyvet, lehet forgatni. De a hangszerboltok azok szinte eltűntek az országból. Nem lehet csak úgy bemenni. Ha be is lehet menni, hát ott nem fogják csak úgy a kezébe nyomni a gitárt, nem tud leülni dobolni, nem tud leülni egy billentyűs hangszerhez, és így kevésbé tud választani vagy dönteni. Pedig tényleg mennyire jó lenne az. Én hiszek abban, hogy minden gyerekben ott van egy zenész, és tényleg, ha mindenki gitárt foghatna a kezébe, akkor minden gyerek legalább az érettségig biztos, hogy zenélne, mert az klassz, menő, valamit meg tud tanulni. De ezt a lehetőséget, ezt nagyon sok gyerek nem kapja meg, és én itt velem vállalni, hogy nagyon-nagyon sok Stinget és Zoránt elvesztettünk az elmúlt évtizedben csak ezért.
1: Én most azon gondolkozom, hogy ki írhatná meg a tananyagot, mert hogy aki színpadon áll, ő sem kottából tanulta a műfajt.
2: Ez egy jogos kérdés, és ugye sokfelől meg lehet közelíteni. Az egyik kérdés szerintem az, hogy igen, kell könnyű zenei pedagógus képzést indítani egyetemi szinten. Enélkül nem lesz soha rendes könnyű zenei képzés. De hogy nagyjából másfél évtizeddel ezelőtt a színészképzésben, amikor színész diplomához kötötték a társulatoknál a munkát, akkor volt egyfajta felmentés ebből, el lehetett fogadni, hogy nem képzett színészek is színészként dolgozzanak. Ezt a könnyűzene oktatásból is meg lenne tenni, hiszen évek, majdhogy nem évtized kellene ahhoz, hogy könnyűzenei tanáraink legyenek. Nagyon sokan egyébként megvannak, hiszen akik magánba oktatnak, vagy a rocksulikban oktatnak, ők létrehozták a saját tananyagaikat. Itt ugye Andrásik Rémo, aki egyébként miskolci, ő 30 éve írja a gitár iskolai anyagokat, 30 éve csinálja a gitármánia tábort, tényleg 10 000-es nagyságrendben tanított már gyerekeket zenére, tehát alapvetően meglennének a tananyagaink, az a fajta pedagógus képzés, amire szükség lenne, az még nagyon hiányzik, és akkor itt ehhez tulajdonképpen egy megközelítés, hogy miközben az énekzene tanárképzésünk egyre rosszabb helyzetben van, és az énekzene oktatás az iskolákban a heti 1 órával, vagy még valameddig 2 órával, általában az az óra, amikor a matekot pótoljuk, meg elmegyünk a kötelező fogorvosi vizsgálatra, tehát hogy az énekzene oktatásnak egy nagy-nagy kitörési lehetőség lenne, ha el tudnánk kezdeni mondjuk mellette könnyű zenei zenetanárokat képezni.
1: Nekem élénk emlékeim vannak az Átkosból, amikor csak úgy lehetett fellépni, ha volt az embernek egy OSK vizsgája. Ez pontosan abból állt, hogy 100 darab hazai slágert meg kellett tanulni, és kellett tudni szolmizálni, és elég nagy probléma volt. Viszont ennek az OSK vizsgának meg kellett lenni. Arról nem beszélve, hogy volt egy interkoncert, ugye, ami külföldre menedzselte a zenekarokat, tehát volt valami szakmai mérce. Most van-e ilyen?
2: Szerintem a szakmai mércét azt megadják a koncertek. Tehát ugye,
1: maga a közönség?
2: Maga a közönség, ha ki tudjuk belőle venni a fura állami támogatásokat. Tehát amikor sok pénzzel telenyomunk egy zenekart, hogy csináljon egy Budapest sportcsarnokot, vagy elmenjen egy falunapra, vagy ilyen városi ingyenes napra, ami nagy-nagy rákfenéje szerintem a könnyű zenének, mert akik ott fellépnek, azok nem biztos, hogy akár Miskolcra eljönnek, és egy 200 fős klubba belépőjegyére tudnak menni koncertezni. És szerintem az a mérte, amikor tényleg egy közönség fizet érte, és újra fizet érte, a pécsi 30Y zenekar, tudom, akik 30 éve járják az országot, és elmennek 150 emberért is, mert az a közönség, és így épül fel a közönsége. De ugye hozhatunk külföldi példát, a spanyol nyelvterület nagy-nagy sztárja, Bad Bunny, aki 10 évvel ezelőtt még egy bolti eladó volt, most, amikor mi beszélgetünk, Madridban 10-80 000-es koncertet tart egymás után, 800 000 ember. Az egész magyar kulturális életnek nincs ekkora felvevő piaca, de ott az a 800 000 ember fizet érte. Tehát egyértelmű, hogy ő ezt pénzért meg tudja csinálni. Persze kellenek az ingyenes rendezvények is, meg van, amit nem lehet piaci alapon, de az leginkább az oktatás, meg az alapfokú képzések, amit igenis az államnak kell támogatni, hogy majd kinőjenek belőle azok, akik ilyen nagy sztárok lehetnek.
1: Tehát gyakorlatilag a szervezett háttér egyáltalán nincs meg. Elmondhatjuk ezt így?
2: Hát általános háttér biztos, hogy nincs. Vannak morzsák, vagy ilyen apró részek, amik nem állnak össze egy olyan nagy egészé, hogy azt lehessen mondani, hogy a könnyű zenében van egy közösen kidolgozott modellünk, hogy hova akarunk eljutni, de ebbe beleértem azt, hogy működni kellene minden megyeszékhelyen könnyűzenei klubnak, a könnyűzene múltját föl kellene dolgoznunk, mert nagyon sok hiányzik belőle, a könnyűzene oktatásra tanárokat kellene képeznünk, tananyagot kellene előállítanunk, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy a magyar könnyűzene külföldi exportját is, a külföldi megjelenését is segíteni kellene. Mindennek van egy-egy pici kezdeményezése, de nem áll össze egy olyan egészé, mint mondjuk az országos filharmónia, ami a komoly zenét tudja vinni, vagy egy-egy olyan nagy zenekar, ami a komoly zene területén, ami ugye egyrészt a képzésnek is egy vonzereje, másrészt egy exportcikk is, harmadrészt pedig megélhetést biztosít a jó zenészeknek. Tehát azért azt se felejtsük el, hogy a magyar könnyűzene szereplőinek jelentős része másodállásban könnyűzenész.
1: A dolognak az emberi oldala jutott most eszembe, hogy nincs hova menni ezeknek a gyerekeknek. Hát egy-egy zenekarnak akkora holdudvara volt, ezek a klubok olyan közösségi életet jelentettek, hogy ebben is kitörés lehet ez, nem?
2: Igen, és ezt abból a szempontból is érdemes lenne megfogni, hogy ezek a klubok, zeneiskolák, vagy ha ezek összekapcsolódnak, ezek egy-egy településnek mekkora megtartó ereje lehetne. Ugye Magyarországon szinte a nagyvárosok is abba szenvednek, hogy a fiatalok elmennek, nem jönnek vissza, mert nincsenek olyan gyökereik. Micsoda gyökér lehetne az, hogy én itt tanultam zenélni, itt zenélek, itt vannak az én rajongóim, innen indultam, ide jövök vissza, itt fog a gyerekem is zenét tanulni. Tehát ebbe egy kicsit a közművelődéssel kellene a könnyű zenének együtt dolgoznia, meg az oktatásnak is együtt dolgozni, és akkor ezek meg lehetnének. Én egyébként hiszek abban, hogy nem azért nyomkodják a gyerekeink a telefonokat, mert az egy akkora mágnes, hanem azért, mert nem biztos, hogy tudunk nekik élő produktumokat kínálni, mert bizony mi felnőttek is inkább nyomkodjuk a telefonunkat, holott nekünk is sokkal jobb lenne, ha leülnénk néha beszélgetni, és a gyerekeink is ezt látnák példaként.
1: Milyen a fogadtatása itt Miskolcon ennek a hangőrprogramnak?
2: Hát ugye nagyon nehéz, tehát maga a hangszer bemutatónk, ami itt a műhában, a művészetek házában megy 3 napig, oda köszönhetően a szervezőknek szerintem egy olyan jó 2000-2500 gyerek el fog jutni. Ők el fogják mondani a szüleiknek, és remélem, hogy ők is el fognak jönni. Tehát azt a létszámot, amit máshol is sikerül hozni, az szerintem menni fog. Biztos vagyok benne, mint hogy itt a konferencián elhangzott Debrecen kapcsán, hogy emiatt jó néhányakban fel fog merülni az, hogy jó lenne zenét tanulni, tehát a zeneiskolák ezt szeptemberben meg fogják érezni, hogy itt volt ez a program. És mindaz, ami ezen túl van, hát most legyünk őszinték, a könnyű zene oktatása nem tömegeket érdekel. Mindaddig, amíg ezből nem lesznek iskolák, és nem tanulhat 100 000 gyerek Magyarországon könnyű zenét, mint ahogy tanul komoly zenét, addig ez egy ilyen keveseknek a problémája, de nagyon fontos, hogy erről beszélünk. Tehát azért is gondoltuk azt, hogy itt a Miskolci 100. hangszert a kézben, ez kapcsolódóan Álmodunk egy világot címmel, éppen itt rendezzünk egy ilyen kis minikonferenciát a könnyű zene oktatásról, mert most van itt az idő, hogy ezt felmutassuk, hogy sok mindent csináltunk, és tovább szeretnénk lépni abban, hogy a popzene, vagy a populáris zene, az az alapfokú művészeti iskolákban ugyanúgy jelen lehessen, mint a népzene vagy a jazz.
1: Miskolcon mutatkozott be a 100 hangszert a kézbe program, amelynek keretében egy szakmai konferenciát is tartottak, Álmodunk egy világot címmel. Itt szó volt a rendszerváltástól a könnyűzenei oktatásról, kutatásokról, zeneiskola és könnyűzenei hálózatról és a szakmai szervezetekről. Bajnai Zsolttal, a Hangőr Egyesület poptanítás munkacsoportjának vezetőjével, a hangfoglaló program elindítójával beszélgettem.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Felveszik a kesztyűt a lassú jelekkel szemben. Ezen a nyáron a MÁV-nál olyan pályafelújítási program indult, amelynek célja, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook bejegyzésében. Ennek keretében májusban a Budapest-Pécs fővonalon Rétszilas és Dombóvár között, illetve a Szerencs-Nyíregyháza szakaszon indult több hónapos karbantartás. A két beruházás több mint 4 milliárd forintból valósul meg, a munkát a MÁV saját dolgozóival és eszközeivel végzi. A felújítás része több helyen a sinek és az ágyazat teljes cseréje, a vasúti átjárók felújítása, a vízelvezetési rendszer modernizálása, valamint a felső vezetékek és a biztosító berendezések karbantartása is. A munkák végeztével csökkenhetnek az állandóvá váló késések, miközben a meghibásodások kockázata is kisebb lesz, írta bejegyzésében a közlekedési miniszter. Kiemelte, miközben a környező uniós tagállamokban szinte mindenhol óránként 160 kilométeresnél magasabb sebességű vonalakat építenek, vagy terveznek, addig Magyarországon az elmúlt években arra sem volt elegendő forrás, hogy legalább a meglévő pályák állapota megmaradjon. Az Európai Bizottság frissítette a légi közlekedés biztonságával összefüggésben azon légitársaságokat felsoroló listáját, amelyekre működési tilalom vagy működési korlátozás vonatkozik az Európai Unió légterében. A listára felkerült az Air Express Algéria, azonban az összes kirgisztáni légitársaságot törölték onnan. A brüsszeli közleményben az Európai Bizottság azt közölte, hogy a Kirgisztánban engedélyezett összes légi fuvarozót levették a listáról, elismerve az ország elmúlt 20 évben a repülésbiztonsági felügyelet megerősítése terén elért eredményeit. Ugyanakkor az Air Express Algéria felkerült a listára, ami azt jelenti, hogy a továbbiakban egyetlen géptípussal sem repülhet az unió területére. A döntés az EU repülésbiztonsági szakértői által végzett értékelések során feltárt súlyos biztonsági aggályokon alapul, amelyek hiányosságokat tártak fel a légitársaság nemzetközi biztonsági előírásoknak való megfelelésében. A frissített lista jelenleg 154 légitársaság számára tiltja az uniós légtér használatát. Az Európai Bizottság 16 ország 126 légitársasága esetében indokolta a listába vételt azzal, hogy az illetékes légi közlekedési hatóságok nem végeznek vagy nem végeztetnek megfelelő biztonsági ellenőrzéseket. A kamatkörnyezet javulására reagálva az Államadósságkezelő Központ új sorozatokat indít, lezárva a fix kamatozású lakossági állampapírok, valamint a változó kamatozású bónusz magyar állampapír jelenleg futó sorozatait. A kamatok 0,5 százalékpontos mérséklését a pénzügyi piacokon tapasztalható intenzív hozamcsökkenés indokolja. A változtatás célja az adósságkezelés költségeinek további mérséklése, a lakossági piac stabilitásának megőrzése mellett. Az állampapírok többi jellemzője változatlan marad. A változtatás értelmében a fix magyar állampapír, a fix MÁP, június 16-ai értéknappal vásárolható új sorozatának kamata évi 6%-ra mérséklődik. A Magyar Állampapír Plusz, a MÁP Plusz új sorozata ugyancsak jövő kettől vásárolható, a kamatozása továbbra is sávosan emelkedik, az 5 éves futamidő alatt a módosítást követően 5,5-6,5% között. A bónusz magyar állampapír kamatprémiuma 0,25%-ra mérséklődik. Jubileumi 100. állomásához érkezett a Hangszert a kézbe interaktív hangszerkiállítás, amely kedden nyílt meg Miskolcon. A háromnapos programon a látogatók közel 150 hangszert és hangtechnikai eszközt próbálhatnak ki. A kiállítás 2017 óta járja az országot, és ez idő alatt 57 települése jutott el. Miskolcon már 3. alkalommal látható a program, amely az elmúlt közel egy évtized során csaknem 250 000 látogatónak adott lehetőséget arra, hogy testközelből ismerkedjen meg a zenélés világával. A miskolci állomás egyben a kiállítás 348. napját jelenti, a 100. kiállítás pedig a 350. napon zárul majd. A megnyitón Cselőtei László, a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló program kollégiumának vezetője arról beszélt, hogy a kezdeményezés indulásakor még kevés lehetőség volt arra, hogy a fiatalok kötetlen formában próbálhassák ki a különböző hangszereket. Az elmúlt években mintegy 250 000 gyermek és fiatal találkozhatott a hangszerekkel, és megtapasztalhatta, milyen érzés megszólaltatni azokat. Szerintem az élet egyik legcsodálatosabb élménye zenét csinálni, fogalmazott Cselőtei László. A Hangszert a kézbe program célja, hogy a látogatók ne csupán nézői legyenek a kiállításnak, hanem aktív résztvevői is. A különböző hangszercsaládok mellett hang- és stúdiótechnikai eszközök is kipróbálhatók, így a zenélés teljes folyamata közelebb kerül az érdeklődőkhöz.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugaton felhősebb idő várható, de másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett. Napközben egyre inkább északkeleten valószínű eső, zápor, zivatar. Élénk helyenként erős lesz az északnyugati-nyugati szél. A hőmérséklet délután 26-33 fok között alakul, hajnalban 10-19 fok várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a fiatal felnőttek bizonytalanságának nyomába eredünk, vendégünk Fercsák Norbert pszichológus lesz.
2: A legtöbb esetben azt látom, hogy tulajdonképpen nem képességbéli hiányokról van szó, hanem inkább egy önmagáról alkotott feltételezésről, ami ezt az önértékelési deficitet hozza, és azt hozza, hogy nem mer cselekedni, és önmagát megmutatni az ember. És amikor ezt elkezdi megtenni, akkor elkezd oldódni ez a szorongás is.
1: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Céltalanság, kontrollvesztés, magány. Csak néhány jelenség, amely elbizonytalaníthatja a fiatal felnőtteket. Vajon a pszichológia szemüvegén keresztül ezeket mennyire érthetjük meg? Fercsák Norbert pszichológus, a kortárs ÉD csoport vezetője, mai vendégünk így fogalmaz. A bizonytalanság az, hogy nem tudom, hogyan lesz a jövő, és nem biztos, hogy a kezemben van az irányítás. Az egyik tanítványom Rádi Krisztián, szegedi kommunikáció mesterszakos hallgató, őt kérdezi a szorongásról, az identitás krízisről és az útkeresésről. Mai vendégünk tehát Fercsák Norbert pszichológus.
2: Először a bizonytalansággal kezdenénk, ugye három témánk van. Egy témánk ezek összefüggenek, de három felé bontjuk. Ugye a fiatal felnőttek útkeresése, identitáskeresése és bizonytalansága. Azt vettem észre, hogy egy meglehetősen bizonytalan világban élünk, aminek számos okai vannak. Aha. Tehát szociológiai, gazdasági, meg technológiai olyan jelenségek bizonytalanítják el a fiatal felnőtteket, de úgy általában az egész társadalmat, de fiatal felnőttek a témánk, mint például a lakhatás kérdése, a szülőtől való anyagi függés, kapunyítási pánik, ez ebben a korban nagyon egy népszerű fogalommá válik, és eközben ugye nehéz is elhelyezkedni a munkaerőpiacon, és a technológia változás miatt a társas kapcsolataink meg az internetre kerülnek. Ugye a munkád egyik része a pszichoedikáció, és szerinted ezen jelenségeket a pszichológiával mennyire lehet megérteni, megmagyarázni, és mennyiben tud segíteni, mennyiben tud megoldást találni?
3: Te pszichológusként ennek a eléggé átfogó, meg sokrétű témakörnek egy részét tudom fókuszba tenni, és hogy gyakorlati tapasztalatot, vagy hát így a gyakorlatban tudott szakmai dolgokat hoznék be. Kutatást ezenben a témákban külön nem végeztem, ami publikálva lett volna. Nagyon sokat találkozok vele az életvezetési tanácsadóban és a magánpraxisban is, főleg ebben a korosztályban, de nem csak ebben. Amiket mondál, azok tulajdonképpen mind összefüggenek, és hogy így mind együttesen hatnak arra, hogy ki tud alakulni egy ilyen erős bizonytalanság érzet, már az egyetemisták esetében, főleg a végzéshez közeledve. Ott ugye már arra is kell gondolniuk, hogy akkor hogyan tovább, hol fogok én pontosan elhelyezkedni, az én szakmámon belül milyen szakterületre menjek, tehát hogy ott a kapunyítás tényleg fokozottan jelentkezik. Ez a bizonytalanságnak kicsit ugye az alapjaitól kezdeném akkor ezt Jó. a dolgot. Pszichológiailag a bizonytalanság az, hogy én nem tudom, hogy majd hogyan lesz a jövő, és nem biztos, hogy a kezemben van az irányítás. Bizonytalanság tulajdonképpen egy olyan állapot, amikor én nem érzem a kontrollom. Kontroll az pedig egy ilyen alapszükséglete az embernek, tehát hogy ez mindenkinek ott van, nem mindenkinek az életében ugyanolyan erősen, adott életszakaszokban azért ez más-más módon jelentkezik, de hogy ha nem érezzük azt, hogy nálunk van az irányítás, akkor nagyon könnyen úrrá tud lenni rajtunk a bizonytalanság. Hát tulajdonképpen olyan szorongást tud beindítani ez a kontrollvesztett állapot, ami különböző tünetekbe jelentkezhet utána. Rosszabb az alvás, nem tudom, hogy mi a bajom, de valami miatt szorongok. A tanulmányokban szorongok, az emberektől szorongok. Sokszor ugye a szorongás mögött az van, hogy nem merem aktivizálni magam. A legtöbb esetben azt látom, hogy tulajdonképpen nem képességbéli hiányokról van szó, hanem inkább egy önmagáról alkotott feltételezésről, ami ezt az önértékelési deficitet hozza, és azt hozza, hogy nem mer cselekedni, és önmagát megmutatni az ember. És amikor ezt elkezdi megtenni, akkor elkezd oldódni ez a szorongás is. Nyilván ez tud mélyebb lenni, más oka is tud lenni, stb. Ez inkább úgy egy példa volt, amit mondtam, ami sokszor előfordul, és így a bizonytalansághoz köthető.
2: A pszichoedikáció mennyire tud rálátni arra, hogy igen, ezek úgy a te problémáid, hogy nem, ahogy fogalmaztad, hogy nem szakmai, vagy ő nem tehetség kérdése, hanem ezek ilyen belső folyamatoknak a... Mennyire tud rá világítani egyáltalán, hogy az embert
3: hogy mennyire tudja megmutatni a pszichoedukáció például, hogy téves erős feltételezésről, hiedelemről van inkább szó, mint képességbéli hiányról. Valamennyire tud, mert hogy ha ezt már említjük és elmondjuk valakinek, és ő ott ezen elgondolkozik, az már valamennyire tud. De nyilván megvannak a korlátai egy ilyen kis csoportos edukációs előadásnak.
2: És akkor mik ezek a korlátok?
3: Az egyik az, hogy annyira nem megy mélyre, annyira nem lesz specifikus az adott személyre, mint egy olyan tanácsadás, amiben négy szem közt vannak, és elmondja az élet történetét, vagy annak egy részét az adott illető. Sokszor olyan párhuzamokat találni egyébként a bizonytalanság és az adott személy élete között, ami tényleg specifikus, mert hogy az ő életében történt az, hogy elbizonytalanította őt, akár az egyik szülő, vagy osztálytársak. Belekényszerített

0: a gyerekkori élmények ugye nagyon erősen meg tudják határozni azt, hogy én akkor milyen kontrollt érzek utána az életemben. A társadalomból is jönnek bizonyos elvárások, és a társadalom is el tud bizonytalanítani. Nagyon sok a lehetőség, így a választásnak és a szabadságnak a terhe és a szabadságnak a szorongása is erős tud lenni. Az egzisztenciális pszichológia irányzatában 4 alapszorongást különböztetnek meg, és erre fűznek fel különböző más szorongásokat. A halálszorongás, ez ugye elég egyértelmű, nem kell magyarázni. Magányszeparációs szorongás, egyedüllét szorongása, céltalanság, hogyha nincs meg a pontos célom, ami nekem jó lesz, vagy nem érzem a mostani célomon azt, hogy az igazából én vagyok, az úgy ebben az életkorban fokozottan tud jelentkezni. Mert itt még alakul az identitás. Még nem próbáltam ki magam annyi dologba, hogy meglegyen, hogy ki is vagyok én igazából, ezért a céljaim se annyira biztosak. A 4. alapszorongási kategória a szabadság. Ez így furán tud hangzni, mert hogy szabadság hát az egy jó dolog, ugye ezt gondolnánk alapból, jó is, és ha nincs szabadság, az meg nagyon rossz, de hogy amikor megvan a szabadságom hirtelen, akkor akkora teret érezhetek, amiben még nem tudok kapaszkodókat megfogni. Szükség is van rá, de a megfelelő mértékben, meg megfelelő ütemben. A gyerekkorban még ugyan nagyon sok szabadságunk nincs. Ez így jobb is, mert hogy jobb, ha megmondják, hogy ne szaladjunk ki az útra, csak úgy csukott igen, szemmel.
1: Nagyon fontos a szocializációnk számára és a szülői nevelés.
0: Igen, és a megfelelő korlátok.
1: Igen.
0: Aztán, amikor ezek olyan viszonylag gyors ütemben szűnnek meg felnőtté válás folyamatában, akkor hirtelen ez a tér kitágul, és olyan hirtelen tágul, hogy ehhez alkalmazkodni azért nem egyszerű. Főleg manapság nem egyszerű, amikor már számtalan lehetőség van minden területen, és gyorsan elérhetünk mindent, és ez nagyon hirtelen tágul ez a tér.
1: Te gyakorlatiasabb oldalról tudod nézni ezeket a jelenségeket. A munkád során a fiatal felnőttek milyen dolgokkal keresnek meg téged, amik bennük bizonytalanságot vált ki vagy okoz?
0: Ami még ehhez a résztémánkhoz is kapcsolódhat, ugye az az, hogy vajon jó szakon vagyok-e? Vajon ez a munka, ez így hozzám való-e egyáltalán? Tehát, hogy ez is sokszor előfordul. Vagy hogy fejezzem-e be még azt az 1 évet, ami hátra van, így az alapszakból, és utána lehet, hogy más irányba megyek, vagy be se fejezzem. Ezek úgy elég sűrűn előfordulnak. Ugye nem mi mondjuk meg, hogy mi lesz a tuti, hanem elősegítjük azt, és egy teret teremtünk arra, hogy önmagát elkezdje jobban megismerni, máshonnan is ránézzen önmagára. Olyan nézőpontot mutatunk be, hogy mi van, ha ezt az egészet olyan szempontból nézzük, hogy átkeretezzük kicsit a dolgokat. És akkor jöhetnek neki olyan válaszok, amik már úgy ott voltak a kapuban, de még nem jöttek át rajta. Különböző eszközöket alkalmazhatunk ehhez, technikákat, stb.
1: Ezek a átkeretezések, ezek sikeresek tudnak lenni? Tapasztalod azt, hogy ténylegesen sikerül az átkeretezés, vagy annak az embernek, tehát hogy azoknak az embereknek kellene még valamilyen lökés?
0: Igazából van, hogy az a kis rövid folyamat is, amit ugye az egyetem biztosítani tud, az is elég lehet. Nyilván óriási a túljelentkezés, ebből kifolyólag is rövidebb folyamatokat tudunk így adni a hallgatóknak ingyenesen, de van, hogy már ebben a folyamatban kirajzolódik az a térkép, amin ő tulajdonképpen mozogni akar, és hogy mik is az irányok, és van, hogy ezen a térképen tud lépéseket tenni és haladni is ebben a 5 alkalmas tanácsadásban, és már látszik, hogy milyen lesz számára ez az irány.
1: Azt mondtad az előbb, hogy túljelentkezés van, de miért?
0: Több rétű, ennek van egy ilyen dinamikája ugye így a társadalomban, hogy egyre ismertebb a pszichológia és ennek különböző szakterületei, egyre közelebb áll az emberekhez ez a téma, illetve az, hogy elmenjenek pszichológushoz. Most már közvéleményben nem mindenhol azt találni, hogy csak a hülyék mennek pszichológushoz, tehát hogy így hál' Istennek ez már oldódott. Ezért többen is fordulnak itt segítséghez. Az átkeretezés kapcsán, hogy jobban szemléltessem, az egyik esetemben előfordult, hogy egy orvostan hallgató azzal a nehézséggel jött hozzám, hogy a gyakorlatok során betegekkel kell találkoznia, és velük dolgozni, és a betegség így hozzá közelebb kerül, és látni egy emberen azt, amit előtte még inkább csak tankönyvben tanult, ugye, akkor ez megterhelő számára. Van egy olyan szorongása, hogy ott akkor ő hogyan kommunikálja le ezt az adott illető felé, és átérzi az ő problémáját, fájdalmát tulajdonképpen, és ugye attól félt, hogy ez ráhathat a munkájára. És ez okozott egy szorongást. Ezt úgy kereteztük át, hogy behoztam azt a szempontot, hogy milyen jó is, hogy ő ilyen empatikus. Ugye, mert hogyha kevésbé lenne empatikus, kevésbé érezni át az adott illető problémáját, de hogy azért így futószalagon kezelni a betegeket, az meg nem lenne jó. Legalább ő empatikus.

0: szkeptikus is bele tudja ebbe magát élni. Az pedig idővel majd megtanulja, hogy a megfelelő érzelmi távolságot ettől hogyan tartsa meg. Tulajdonképpen örült annak, hogy ez szakmai szempontból egy elég erős és fontos dolog, hogy empatikus tudok lenni. És szűnt a félelme azt illetően, hogy akkor az empátiája miatt hoz rosszabb döntéseket.
1: Jó, bizonytalanságról úgy gondolkodunk, hogy ez egy tényleg egy rossz dolog, az leterheli az embert, megfagyasztja. Viszont bennem fölmerült, hogy létezhet-e egészséges bizonytalanság, és ez, amit hoztál példának, ez tulajdonképpen ezt mondható annak.
0: Igen. Kicsit bizonytalan volt ugye ő például abban, hogy akkor most empatizáljak, és kerüljek hozzá közelebb emberileg, de még nyilván a szakmai keretek között, avagy hűvösebb legyek, és tartsam magam távol a dologtól, és hogy ebben olyan nyugvó pontra tudott jutni, hogy milyen jó is az, amikor tud empatizálni. De ez mellett meg tud állni, tud venni néhány mély levegőt, és be tudja hozni azokat a szakmai szempontokat, amiket így be kell vinni a folyamatba az adott pácienssel, és meg tudja csinálni.
1: Említetted a szorongásnak azt a négy fázisát, vagy négy típusát, és az egyik a céltalanság volt, ami hatással van az identitás építésünkre. Ebben az időszakban, ebben a 18 és 26 mondjuk, vagy 25 éves korban, mik lehetnek azok a tényezők, amelyek befolyásolják az identitás építést?
0: A kapcsolatok nagyban befolyásolják, mert így mások szemében tükröződünk vissza tulajdonképpen. Tehát, hogy én ki is vagyok, azt ugye sok esetben a másik emberen tapasztalom. És hogy hogyan alakulnak a kapcsolataim? Mennyire merek a kapcsolataimban önazonos lenni, autentikus lenni? Ahogyan próbálgatjuk magunkat tulajdonképpen, hogy akkor mi az, amit egy adott kapcsolatba be lehet vinni, el lehet mondani, minek mi a következménye, így akkor kapjuk ezeket a visszajelzéseket is, és akkor gyakorlatilag így erősítődik bennem az, hogy akkor ezt előhozzam, vagy pont ellenkezőleg tartózkodok tőle. Tehát így a kapcsolatok például ilyen módon tudnak hatni. Akkor a döntéseink, hogy mennyire merek meghozni egy adott döntést. Mert ebben az életkorban olyan döntéseket kell hozni, aminek még nem látjuk, hogy milyen is lesz az, amikor belehelyezkedek, és benne vagyok, és csinálom már azt, amit választottam. Tehát kicsit ilyen zsákba macska, mert még saját bőrén nem tapasztalta meg igazából az ember ilyenkor sok esetben azt. Ehhez pedig hát kell az a bátorság, hogy így valahogy döntsünk. Keleten azt mondják, hogy mindegy, hogy döntesz, dönts valahogy, és utána azt tapasztalod, és éld meg igazán azt, amit döntöttél. Próbáld meglátni a pozitív oldalát, azt erősítsd magadban, az, ami nehéz benne, abból pedig próbálj meg tanulni. És hogy ez így, tényleg így van. Tehát, hogy nem feltétlen kell úgy gondolkodni, hogy akkor az én döntésem, akár szakmába, az teljesen életem végéig el fog kísérni, és akkor azt fogom én csinálni biztosan. Nyilván, amikor így a döntés előtt áll, valaki ebben az időszakban szeretne úgy dönteni, ami így mindörökre jó lesz neki. De igazából ilyen nincs. Aki elkezd egy szakterületet, úgy is fog mozogni a szakmán belül valamerre, vagy teljesen szakmát vált, mert lehet, hogy később más igényei lesznek. Addig lehet, hogy lesznek komoly dolgok az életében, amik szintén formálják őt, amik által új oldalát ismeri meg. És újra kell kezdeni, többször újra kell kezdeni majd.
1: Ebben az időszakban akkor ugye egyrészt mondtad, hogy a kapcsolatok nagyon fontosak az identitás építésében, a másik meg a döntések. Érdekel az, hogy mi van akkor, amikor nincsenek meg ezek a kapcsolatok, és nem tudunk döntést sem hozni.
0: Valamilyen kapcsolatok azért úgy vannak, ha más nem a család, tehát hogy ugye az identitás alakuláshoz erősen hozzájárul.
1: Igen, ebben a időszakban a fiatal felnőttek meg próbálnak elszakadni. Ez egy egészséges folyamat is, hogyha sikerül, csak hogy épp mondjuk a lakhatási válság miatt, vagy éppen a valamilyen oknál fogva a szülőtől még függenek a fiatal felnőttek, vagy nem tud elhelyezkedni, nem tud munkát találni, vagy ugyanígy továbbra is abba a térbe van beleszólulva, el akar mondjuk költözni, vagy nem, szóval ezek mind ilyen, amit említettem már, hogy ilyen szociológiai, gazdasági jelenségek miatt, ezek így megakadályozzák, és hogy mi van ekkor, amikor ilyen akadályokba ütközik?
0: A nem kapcsolat.
1: Igen.
0: Is itt egy befolyásoló tényező kapcsolati szempontból. Tehát ez olyan, mint a valamiről való nem tudás. Az is egy erőteljes befolyásoló tényező. Tehát ha pont arról van szó, hogy szakad meg a kapcsolat, avagy távolodik a kapcsolat, mert vál le a szülőről, vagy inkább úgy mondanám, hogy módosul a kapcsolat, az szintén nagyon erősen hozzájárul az identitásnak az alakulásához. Tehát, hogy mennyire tud leválni az adott illető, az az egyik legmeghatározóbb ebben az egészben. És hogy ez a leválás, ez hogyan történik, meg mi lesz aztán az eredménye. Sokan jönnek egyébként azzal is, hogy nehéz leválniuk, mert a szülő sem engedi ezt. És ez nyilván valahol a szülő oldalából is érthető, meg nem szándékos ez az egész nyilván. Ahhoz kell erő, ahhoz kell egy bizonyos típusú energia, hogy leváljak. Ahhoz a korábban, jó esetben korábban elsajátított lázadási energia. Ami kamaszkorban is például ott lesz az embernek a zsebében már, és hogy tudja azok a túlkontrolláló, túlgondoskodó energiák ellen ezt alkalmazni, amik néha a családból őt érik, le tud válni. A konfliktus kezelés egy másik dolog, hogy amikor elkezdődik a szülőről a leválás, az hoz-e konfliktusokat, azért, mert mit képzelsz te, hogy önálló akarsz lenni például, és akkor ezt hogy kezelem, tud-e jó kapcsolat lenni utána belőle, vagy hogy pont, hogy már kilökni akarják a gyereket. Ezek most nem a legkedvezőbb esetek, de nyilván nem csak ezek vannak, hál' Istennek, de hogy meg tudom-e tartani a kapcsolatot valamilyen szinten, meg akarom-e, ehhez milyen eszközöket használok. Vagy meglátom-e azt, hogy ez a kapcsolat már toxikus, hogy egy divatos szóval éljek, ami nem teljesen szakkifejezés. Ugyanígy a párkapcsolatokban is ugye ezek a dinamikák meg tudnak jelenni ebben az életkorban már főleg.
2: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Fercsák Norbert pszichológussal, a Kortárs Aid csoport vezetőjével. Maradjanak az Európa Rádióval.
3: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
4: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Benyújtotta a kormány az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot kedden este. A javaslatot Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be. Az indítvány szövegében rögzítik, hogy a törvényjavaslat különösen az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szuper mérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja és elfogadása a magyar kormány és az Európai Bizottság között létrejött, a miniszterelnök és az EB elnöke közötti politikai megállapodás végrehajtásának részét képezi. Rögzítik azt is, hogy a törvényjavaslat kizárólag az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez kapcsolódó intézményi és jogállamisági feltételek teljesítésére irányul. A szabályozás nem érint ideológiai vagy világnézeti kérdéseket, nem kapcsolódik migrációs politikai tárgykörökhöz, és nem vet fel az Ukrajna-Európai Uniós csatlakozásával összefüggő kérdéseket. A javaslat szigorítja a vagyonnyilatkozat tételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, ezzel összefüggésben bővíti az integritás hatóság hatásköreit, rendelkezik a közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről, módosítja a büntető eljárásról szóló törvényt a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépés érdekében, továbbá az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításával erősíti az egyes fizetési műveletek átláthatóságát. Megállapodást kötött az Electrolux az üzemi tanáccsal a jászberényi munkavállalók támogatását célzó programról. Emellett a vállalat aktívan vizsgálja a 47,5 hektáros kiváló infrastruktúrájú telephely értékesítésének lehetőségét, közölte a cég. Az Electrolux Group 2026. április 22-én bejelentette, leállítja a termelést jászberényi gyárában, ahol beépíthető és szabadon álló hűtőkészülékeket gyártanak, mindez csak nem 600 munkatársat érint. A döntést a kihívásokkal teli versenykörnyezet indokolta, amelyet a stagnáló piaci kereslet, az árnyomás határoz meg. A termelés várhatóan 2026 végén áll le. A telephely kiürítéséhez és lezárásához kapcsolódó feladatok támogatása érdekében mintegy 50 munkavállaló marad állományban legkésőbb 2027 júniusig. A szerdai közleményben bejelentették a vállalat valamennyi munkavállaló számára információs fórumokat, álláskeresési technikákról szóló tréningeket szervez, illetve ingyenes pszichológiai tanácsadást biztosít. A munkatársak emellett novemberben részt vehetnek egy vállalati állásbőrzén Jászberényben. Ezen felül a vállalat képzési támogatást is biztosít munkavállalói számára. Még mindig sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen a június első hetében végzett országos ellenőrzés szerint. A leggyakoribb szabályszegések a passzív biztonsági eszközök hiányához és a világítási szabályok megsértéséhez kapcsolódtak, közölte az Országos Rendőr Főkapitánysága honlapján. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata a Roadpol június 1-e és 7-e között tartott fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. A rendőrség elsősorban a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak és a világító berendezések, valamint a hatósági jelzés előírásoknak megfelelő használatát ellenőrizte. Olvasható a polisz.hu oldalon. Az ORFK közölte, a rendőrök 267 esetben intézkedtek a világítási szabályok megsértése miatt. A nem megfelelő vagy hiányzó világítás különösen veszélyes a kétkerekű járművek esetében, hiszen jelentősen rontja észlelhetőségüket a forgalomban. Bukósisak nélkül 134-en közlekedtek, ezzel súlyosan veszélyeztetve saját testi épségüket. Jogsértések miatt 53 esetben indult eljárás, például rendszámtábla eltakarása, felhajtása, módosítása vagy olvashatatlanná tétele miatt. A kiemelt szabályszegéseken túl a rendőrök 3395 esetben intézkedtek egyéb közúti jogsértések miatt. Közel 90 településen várja a mozogni vágyókat pénteken a mozgás éjszakája, amelynek célja megmutatni, hogy a sport nem kötelezettség, hanem élmény, közösség és kikapcsolódás. A rendezvény sorozat központi helyszíne ezúttal is Budapest lesz, ahol a Hősök tere és a Városliget környéke ad otthont a programoknak. A házigazdák több tízezer résztvevőre számítanak, miközben országszerte és a határon túl is várhatóan ezrek húznak sportcipőt ugyanazon az estén. A mozgás éjszakája mindig is egy nyárindító sportos buli volt. Amikor annak idején elindítottuk, azt szerettük volna megmutatni, hogy a sport nem csak nappal, nem csak versenyhelyzetben lehet vonzó, Budapest és az egyes helyszínek esti fényei között különleges hangulatban több tízezer emberrel együtt mozogni, egészen egyedi élmény, mondta Kis Gergely, a Nagy Sportág Választó kommunikációs igazgatója. A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó hozzátette, a résztvevők helyszíntől függően akár 8-10 különböző sportágat is kipróbálhatnak.
3: Az időjárásról.
4: Északnyugaton felhősebb idő várható, de másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett. Napközben egyre inkább északkeleten valószínű eső, zápor, zivatar. Élénk helyenként erős lesz az északnyugati-nyugati szél. A hőmérséklet délután 26-33 fok között alakul, hajnalban 10-19 fok várható.
3: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a fiatal felnőttek bizonytalanságának okairól és megoldási lehetőségeiről. Fercsák Norbert pszichológus a vendégünk.
2: Felépítjük az identitásunkat, de vannak olyan kritikus pontok, amikor ez krízisbe kerül, mármint az identitásunk, hogy az identitás krízis kapcsán érdekelnek azok, hogy konkrétan mi váltja ki ezt a fajta, vagy hogy mi okozza az identitás krízist.
3: Krízis az egy olyan állapot, amikor az addigi eszközeimmel én nem tudok jól megküzdeni azzal a helyzettel, ami van. És új eszközöket kell elsajátítani hozzá. Az identitás tekintetében ez jelenti azt is, hogy olyan területek jönnek be az életemre, például elkezdek dolgozni, és ott olyan hatások érnek, ami előtte még nem volt. És hogy hogyan küzdök meg ezzel? Mit tudok ott ebben alakítani? Hogy ott, akkor ott például van egy főnököm adott esetben, vannak munkatársaim. Közülük van olyan, aki barátságosan áll hozzám, van olyan, aki nem barátságosan. Ki leszek ott én? Mindenkinek meg akarok majd felelni ebben? Vagy megtalálom azt, aki én vagyok, és amire azt mondom, hogy így nyugodt a lelkiismeretem. Hogy ennél az embernél? Határt húztam, ehhez az emberhez mertem közeledni, és mélyült a kapcsolatunk. Ez mind-mind a cselekvés által tud megtörténni. Tehát ennek az egésznek egy fontos pontja az
2: is. És mondjuk
3: is.
2: A szorongás miatt meg pont nem tud cselekvés történni, akkor bele lehet ragadni, vagy mi történik?
3: Lehet, persze, bele lehet ragadni, és adott esetben ugye alakulhat úgy, hogy ez az identitás, ez az én, ez nagyon fluid lesz, vagy úgy nem lesz meg az adott illetőnek, hogy ki ő igazából. Nagyon attól fognak majd függni a cselekedeteid, hogy milyen a környezete. Mit akar a környezete? Hát történhet így. Ilyenkor érdemes segítséget kérni. Ezt meg kell látni. Látni kell azt, hogy akkor ezzel én most egyedül nem tudok megküzdeni, ha már tényleg nem tud, és akkor lehet fordulni segítséghez.
2: Szó volt a társas kapcsolatok az identitás szempontjából, hogy mennyire fontosak. Ez adja tulajdonképpen az önértékelésünket, ha jól értem. Akkor kérdezem, hogy mennyire fontos az önértékelésünk szempontjából, hogy milyen társas kapcsolatban vagyunk.
3: Nagyon fontos, nagyon meghatározó tud lenni. Nyilván nem csak ez van benne, tehát a teljesítmény, különböző kompetenciáim, stb. De hogy főleg annak, aki nagy igénye van a kapcsolódásra, úgy fogja önmagát is értékelni, hogy ezek a kapcsolódások hogyan sikerülnek.
2: De mikor mondjuk homogén, szóval hogy én úgy gondolom, hogy minél heterogénebb a társas kapcsolatunk, annál erősebb az önértékelésünk. De mi van akkor, hogyha homogén, hogyha csak egy forrásból tudjuk, vagy egyetlen fajta társas kapcsolatunk van, amiből tükröződik, amiből le tudjuk vonni.
3: Kevés a kapcsolat.
2: És... Igen.
3: És az identitás, vagy az önértékelés?
2: Az önértékelés és ez az identitáson belül.
3: És itt ugye attól függ, hogy mi a célja az adott illetőnek, vagy így mit szeretne. Tehát, hogy ha valakinek nincs sok kapcsolata, mert mondjuk jobban van a szüleivel, meg van egy-kettő barátja, akivel egyébként szinte olyan mélyebb a kapcsolat, egyikőjükkel sem nagyon eseménydús.
2: De akkor nem a mennyiség a lényeg, hanem a minőség.
3: Igen, de hogy lehet, hogy neki ez így jó. Mert olyan introvertált típus, hogy neki ez így tökéletesen jó, és hogy a minőségileg, meg hogy ez neki kielégítő, akkor ez így neki elég. De ugye ehhez kell az önismeret, nyilván ez az egészhez. Az adott illető tudja magáról, hogy mi a szükséglete. Hogyha ő extrovertáltabb, akkor más típusú, meg mennyiségben is más lesz ez az igénye.
2: Útkeresés. Kapunyítási pánik. Arra lennék kíváncsi, hogy a tapasztalatod során, hogy a fiatal felnőtteket ezt hogyan érinti, ugye állandóan keresnek meg azzal kapcsolatban, hogy elvégezzem ezeket a szakokat, vagy szakot, tovább tanuljak-e, stb. Hogy te ezt hogyan látod?
3: Ugye itt ez a tapasztalat hiánya még, ami úgy meghatározó, és hogy okozza ezt a szorongást, nem tudja, hogy milyen lesz majd azon a kapon túl, melyik kaput választja. Az, hogy a munka... helyi kapcsolatok, a munkahelynek a jellegét megélje, és így elhelyezze magában az egyéb kapcsolatokhoz képest, tehát még majd annak is alakulnia kell, ezt valahol ugye érzi mindenki, hogy ez egy teljesen más közeg lesz, és akkor vajon hogyan alkalmazkodok oda be, milyen elvárásaim lehetnek az adott munkahelyekkel kapcsolatban, Tehát ez így mind jelen van a kapunyítás során, és ez mind tudja a szorongást így fokozni. De mondom, egyébként legtöbb esetben az történik, hogy amikor tényleg belehelyezkedik már abba a helyzetbe az illető, és ez nem csak a jövőre kivetített félelem, hogy akkor ezek úgy nagy részük úgy magától megoldódik. Jelentős részt ebbe a szorongásból ez a félelem és a feltételezések, hiedelmek tesznek be.
2: Van akkor, amikor nem tud megoldódni, amikor továbbra is sem marad ez a pánik érzés, tovább is szorongatva érezzük magunkat.
3: Már egy új helyzetben?
2: Egy új helyzetben, igen.
3: Akkor ott van a szorongás. Megint csak az, hogy megismerni önmagam, milyen új eszközöket tudok esetleg elsajátítani, milyen erőforrásaim vannak, amiket bevethetnék, de nem vetettem be, hogyan tudnék új erőforrásokat találni. Ehhez is megint csak azt tudom mondani, hogy szakember a segítsége például itt jól jöhet. Vagy van, hogy olyan helyzetekben találjuk magunkat, amit így nagyon nem lehet megoldani kívül. Akkor azt kell nézni, hogy belül én hogyan tudok máshogy állni, hogyan tudok ebből profitálni, mit tudok ebből nyerni. Van, hogy a helyzet olyan, hogy nem is tudok belőle sok mindent nyerni. Kívül se tudok mit csinálni, belül se nagyon van lehetőségem, vagy egyszerűen ez a helyzet szomorú, és nem ezt akartam, és stb. Ebben az esetben például sokszor az, hogy megengedem, hogy akkor megéljem azt, amit ez kiváltott bennem, és hogy engedjem azt az érzést magamon átfolyni, engedjem meg azt az érzést lenni a megfelelő körülmények között, tehát nem az, hogy mindig megakadályozzon, és se enni ne tudjak se, a munkahelyen ne tudjak kommunikálni senkivel, tehát nem akkor kell feltétlenül ezt magamnak megengedni, de otthon meg lehet rá teremteni egy adott idősávot, hogy akkor jó, ez a bajom, igen, tolom magam előtt, megy a rohanás, igazából nem élem át azt, ami szenvedtet, de úgy ott van jelen mindig, tehát mint amikor egy kő ott van a cipőmbe, és így folyamatosan, hogy meg kell állni, és úgy ki kell onnan venni. Tehát rá kell szánni az időt. Akár valami kis ceremoniális jelleget is lehet neki adni, szimbolikus tevékenységet is lehet csinálni közben, hogy legyen meg az az érzet. Na, most a társadalmunkban nem nagyon vannak meg ezek a ceremoniális, szimbolikus, szertartásos átlépések az életnek a különböző szakaszai között. Néhány még megmaradt, régebben több volt, de hogy most a rohanó világban, meg az egyre keveredettebb világban ez most így kicsit kihalóban van. Házasságkötés. Tehát ott megmaradt még. De hogy felnőtté válás? Ilyen ceremóniánk hol van? Van egy ilyen, hogy érettségi, benne van a nevében, hogy érettség, meg így lenne egy ilyen funkciója talán, de hogy így azért az úgy időben nem ott van elhelyezve. Tehát a mai társadalomhoz viszonyítva az érettségi nagyon korán van. Mert sok a más típusú feladat, meg lehetőség, meg hosszabbodott tanulmányi időszakok az ember életében. Ha alapból nincs ilyen, amit adna a társadalom, akkor kerítsünk, rakjunk össze mi magunknak ilyen kis szertartásszerű, átlépő dolgokat. Felnőtté válok, oké, felelősséget vállalok a saját döntéseimért, elkezdek tevékenyen csinálni olyan dolgokat, amit nekem majd jó lesz hosszú távon, és akkor adjak ennek egy valami jelleget. Igen, csináljak. Menjek el egy olyan futásra, ahol ezt így megcsinálok.
2: Mert ha létre tudjuk hozni ezeket a ceremoniális pillanatokat, idősávokat, az lett volna a kérdésem, de akkor lehet, hogy ezzel tovább tudjunk beszélgetni, hogy tulajdonképpen hogyan lehet autentikusan élni az életünket, hogy ne essünk bele a késletett élet csapdájába.
3: Ehhez az egyik legfontosabb, hogy ismerjük a szükségleteinket, az érzelmeinket pontosan, és azt meg tudjuk élni. Van ez az utólag okos kapitány időzőjelbe téve, ez a kis ilyen mém, amiben így azt a felfogást lehet érzékeltetni, hogy előrefele éljük az életet, de hátrafele ismerjük meg, és hogy tulajdonképpen sok esetben az van, hogy benne voltam egy helyzetben, utólag, órákkal később, vagy este, amikor rá gondolok, akkor jönnek azok az érzelmek be, amik igazából ezzel kapcsolatosak, és amiket ez okozott. Hát ez így nehezebb esetben, vagy rosszabb esetben, de hogy ezt sokan átéltük már így. Itt még ugye az volt, hogy nem voltam olyan autentikus abban a helyzetben. Nem mertem azt az érzelmet megélni, átélni, és így később sikerült csak, amikor már biztonságos körülmények között voltam. Ha erre figyelek, tudatos vagyok, már az adott helyzetben is érezhetem, hogy mit is érzek. Először még csak úgy szokott sikerülni, hogy utána, de már rögtön utána. Aztán ezt lehet egyre közelebb hozni az adott történéshez, és van, hogy már közben is érzem, hogy hú, a testem is jelez, hogy gombóc van a torkomban, vagy görcsöl a gyomrom, vagy ilyesmi. Mit is érzek akkor? Vannak ezek a testérzetek, és mi is az érzelmem? Az, hogy én most ettől mondjuk távolságot tartanék, és hát az undor érzése is evolúciósan abszolút adekvát, és és szükség van rá, és hogy az adott élethelyzetekben meg tudjuk élni azt, akik vagyunk, ahhoz ezt így gyakorolni is kell, és hallgatni, és figyelni az érzésekre. És ha figyelek rá...
2: És ez a legnehezebb. Igen. Mert hogy nehezen tudjuk megmagyarázni az érzéseinket, amiket érzünk.
3: Nehezen, de nem is annyira kell megmagyarázni. Tehát, hogy az alaphozzáállás is már nehéz ebben. Uh-huh. Tehát, hogy nem megmagyarázni kell igazán, hanem átélni. Utána már majd tudom én azt megfogalmazni, meg így. Ha gondolkozok magamról, meg fejlődik az önismeretem, akkor akár ugye megmagyarázni is, hogy ez honnan jöhet nekem. Ez most csak az adott helyzetre vonatkozik, vagy triggerelt valamit a régmúltból például, és nyomogatja a gombjaimat, az érzelmi töltetnek egy részét egy valami régi dolog teszi ki, ami most így bekúszott ide. Egy idő után már így ezt is lehet érezni, hogy most szó lehet ilyenről, és akkor kicsit le tudjuk már választani róla azt az érzelmi pluszt, ami most nem ennek a helyzetnek szól, de vakfoltok úgy is maradnak.
2: Mi a tapasztalatod, hogy az emberek mennyire ismerik önmagukat?
3: Többé-kevésbé.
2: De miért?
3: Hát nyilván valakinek tök jó önismerete van, és azon adott esetben így érződik is, valakinek még kevésbé. Valaki foglalkozik vele aktívan, és belefektet éveket, meg sok pénzt, és tud neki fejlődni, autodidakta módon is valamennyire tud, tehát a könyvek is valamennyire hozzájárulhatnak, de hogy nyilván nem fog annyira, mint egy külső szemlélő, egy hozzáértő külső szemlélő. Igazából a szenvedésnyomás az, ami sokszor meghatározza, hogy eljut valaki egy folyamatba segítőhöz, vagy sem. Mert ha van szenvedésnyomás, akkor ugye nagyobb a motiváció, hogy ezen valahogy változtassak. És akkor megláthatom, hogy mi is csinálja ezt én bennem.
2: Mindenféleképpen kell egy segít, ezt egyedül nem lehet.
3: Egyedül is lehet fejlődni, hogy vannak olyan dolgok, amire nem látunk rá. Hogy most így nézek ki a fejemből, láthatom a kezemet, ha jó helyre emelem, a szemmel, de a járomcsontomnál a bőrt azt nem látom. Az már kell valami külső dolog. Az lesz a másik ember.
2: Olyan, mint hogyha azt mondanánk, hogy ez egy tanulható dolog, de ez tapasztalat.
3: Igen. Megtapasztalás, tanulás, igen. Az önreflexiónak a képessége is fejlődhet, és hogy kicsit oda kössem a főtémához, nyilván a saját magamért való felelősségvállalás jobb önreflexiót fog tudni hozni, ami pedig jobb önismeretet, saját magamért való felelősségvállalás, történésekért való felelősség, vállalása pedig ebben a fiatal felnőtt életkorban fókuszálódhat, és hogy itt nagy a jelentősége, és itt így megindulhat ez a dolog.
2: Azt mondták nekem, mielőtt te elvégezted volna a pszichológus képzést előtte, sok mindent mondtak, de így fejezem ki, hogy rendőr voltál, ezt akartam mondani, de hallottam mást is, tehát akkor tulajdonképpen tényleg rendőr voltál, és így váltál pszichológussá.
3: Igen.
2: Igen. És erről egy picit tudsz beszélni, hogy meg szeretném érteni, hogy mi volt a motivációd.
3: Hát van, hogy azt kérdezik, hogy így, akkor tulajdonképpen hogy egy ennyire más szakterületre kerültél, vagy hogy akkor így, hogy alakult ez, hogy ennyire más csinálsz? Én ilyenkor mostanában azt szoktam válaszolni, hogy nem, hát én nagyon hasonló dolgot csinálok. Nagyon aktív munkában vettem részt, de hogy akkor is hasonlót csinálok, mert hogy emberekkel kerülök kapcsolatba, olyan tudatállapotban lévő emberekkel adott esetben, akik krízisben vannak, akik nagyon erős érzelmi befolyásoltság alatt vannak. Velük kell kommunikálni. A rendőri intézkedésnek is az alapja a kommunikáció, és a professzionális végrehajtásban ugye az történik, hogy nincsen szükség arra, hogy erőszakot alkalmazzon a hatóságnak a tagja, hanem kommunikációval lehet kezelni az adott szemét. Nyilván vannak esetek, meg emberek, akiknél ezt már így nem, és muszáj más eszközöket is használni, de hogy azt is lehet odafigyeléssel. Megjártam egy ilyen nagy utat így ebben a dologban, igen, meg hogy voltak olyan részei, amit autentikusan tudtam élni, nyilván nem minden részét, meg ahogy idősödtem is, már más szempontok voltak fontosak. És egyre inkább figyeltem befelé, és sokat foglalkoztam aztán én is így az önismerettemmel, és hogy egy idő után eljutottam oda, hogy akkor tulajdonképpen én így automatikusan ezt csinálom. Így is, úgy is ez érdekel, és hogy ez, ha átváltok erre, akkor nem munkát váltok, hanem hogy belehelyezkedek abba, ami igazán én vagyok. Nézhetünk erre úgy is, hogy egy nagy plusz kanyart vett az életem, mintha fölösleges utat tettem volna meg addig, de nem. Tehát, hogy nagyon sok mindent tudok használni azokból a tapasztalatokból, amik ott értek. És ezt így tudom üzenni annak, aki most azt érzi, hogy bizonytalanságban van, hogy még szeretné, ha az identitását megkapná, a szakmai életben el tudná magát helyezni, és így fél vagy szorong ezektől a dolgoktól, hogy hát lehet nagyobb kanyarokat is venni az életben, és hogy tulajdonképpen, ha csak egy egyenes úton megyünk, az azért unalmasabb, mint hogyha vannak szép kanyarok benne, és a vezetés élményét is lehet közben átélni, meg így gyönyörködni a tájban. Tehát, hogy a lényeg ebben az, hogy akkor valamilyen szempontból nekem jó volt, utána más szempontok lettek a fontosak, úgyhogy cselekedtem.
2: Valahol talán olvastam azt, hogy az ilyen negatív dolgok, amik történnek velünk az életben, azok tulajdonképpen azok is jók, mert építik a karaktert. Engem ez nagyon megérintett. Szerintem így másképp tudunk nézni a múltra is.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Fercsák Norbert pszichológust, a kortárs éjt csoport vezetőjét hallották. A beszélgetést az egyik tanítványom, Rádi Krisztián, szegedi kommunikáció mesterszakos hallgató készítette.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Benyújtotta a kormány az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot kedden este. A javaslatot Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be. Az indítvány szövegében rögzítik, hogy a törvényjavaslat különösen az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szuper mérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja és elfogadása a magyar kormány és az Európai Bizottság között létrejött, a miniszterelnök és az EB elnöke közötti politikai megállapodás végrehajtásának részét képezi. Rögzítik azt is, hogy a törvényjavaslat kizárólag az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez kapcsolódó intézményi és jogállamisági feltételek teljesítésére irányul. A szabályozás nem érint ideológiai vagy világnézeti kérdéseket, nem kapcsolódik migrációs politikai tárgykörökhöz, és nem vet fel az Ukrajna-Európai Uniós csatlakozásával összefüggő kérdéseket. A javaslat szigorítja a vagyonnyilatkozat tételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, ezzel összefüggésben bővíti az integritás hatóság hatásköreit, rendelkezik a közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, megszüntetéséről, módosítja a büntető eljárásról szóló törvényt a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépés érdekében, továbbá az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításával erősíti az egyes fizetési műveletek átláthatóságát. Megállapodást kötött az Electrolux az üzemi tanáccsal a jászberényi munkavállalók támogatását célzó programról. Emellett a vállalat aktívan vizsgálja a 47,5 hektáros kiváló infrastruktúrájú telephely értékesítésének lehetőségét, közölte a cég. Az Electrolux Group 2026. április 22-én bejelentette, leállítja a termelést jászberényi gyárában, ahol beépíthető és szabadon álló hűtőkészülékeket gyártanak, mindez csak nem 600 munkatársat érint. A döntést a kihívásokkal teli versenykörnyezet indokolta, amelyet a stagnáló piaci kereslet, az árnyomás határoz meg. A termelés várhatóan 2026 végén áll le. A telephely kiürítéséhez és lezárásához kapcsolódó feladatok támogatása érdekében mintegy 50 munkavállaló marad állományban legkésőbb 2027 júniusig. A szerdai közleményben bejelentették a vállalat valamennyi munkavállaló számára információs fórumokat, álláskeresési technikákról szóló tréningeket szervez, illetve ingyenes pszichológiai tanácsadást biztosít. A munkatársak emellett novemberben részt vehetnek egy vállalati állásbőrzén Jászberényben. Ezen felül a vállalat képzési támogatást is biztosít munkavállalói számára. Még mindig sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen a június első hetében végzett országos ellenőrzés szerint. A leggyakoribb szabályszegések a passzív biztonsági eszközök hiányához és a világítási szabályok megsértéséhez kapcsolódtak, közölte az Országos Rendőr Főkapitánysága honlapján. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata a Roadpol június 1-e és 7-e között tartott fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. A rendőrség elsősorban a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak és a világító berendezések, valamint a hatósági jelzés előírásoknak megfelelő használatát ellenőrizte. Olvasható a polisz.hu oldalon. Az ORFK közölte, a rendőrök 267 esetben intézkedtek a világítási szabályok megsértése miatt. A nem megfelelő vagy hiányzó világítás különösen veszélyes a kétkerekű járművek esetében, hiszen jelentősen rontja észlelhetőségüket a forgalomban. Bukósisak nélkül 134-en közlekedtek, ezzel súlyosan veszélyeztetve saját testi épségüket. Jogsértések miatt 53 esetben indult eljárás, például rendszámtábla eltakarása, felhajtása, módosítása vagy olvashatatlanná tétele miatt. A kiemelt szabályszegéseken túl a rendőrök 3395 esetben intézkedtek egyéb közúti jogsértések miatt. Közel 90 településen várja a mozogni vágyókat pénteken a mozgás éjszakája, amelynek célja megmutatni, hogy a sport nem kötelezettség, hanem élmény, közösség és kikapcsolódás. A rendezvény sorozat központi helyszíne ezúttal is Budapest lesz, ahol a Hősök tere és a Városliget környéke ad otthont a programoknak. A házigazdák több tízezer résztvevőre számítanak, miközben országszerte és a határon túl is várhatóan ezrek húznak sportcipőt ugyanazon az estén. A mozgás éjszakája mindig is egy nyárindító sportos buli volt. Amikor annak idején elindítottuk, azt szerettük volna megmutatni, hogy a sport nem csak nappal, nem csak versenyhelyzetben lehet vonzó, Budapest és az egyes helyszínek esti fényei között különleges hangulatban több tízezer emberrel együtt mozogni, egészen egyedi élmény, mondta Kis Gergely, a Nagy Sportág választó kommunikációs igazgatója. A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó hozzátette, a résztvevők helyszíntől függően akár 8-10 különböző sportágat is kipróbálhatnak.
1: Az időjárásról.
2: Északnyugaton felhősebb idő várható, de másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett. Napközben egyre inkább északkeleten valószínű eső, zápor, zivatar. Élénk helyenként erős lesz az északnyugati-nyugati szél. A hőmérséklet délután 26-33 fok között alakul, hajnalban 10-19 fok várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigén.
2: A Bogyós Gyümölcs Kertész, Szent Péteresen.
1: Főrelézer.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólyakalifa.
1: Rosti fiú esete. Pacsirta.
2: Pilátus testament.
4: Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
7: 9. fejezet. A város bözsgött, mint a rajzó mékos. Az utakat mindenfelé locsolták a rabok, és falevéllel, fűvel hintették be. A sátorok előtt férfiak és nők rendezgették az ünneplőjüket. A fehér lovak sörényét, farkát befestették börzsönnyel vagy sárga festékkel. A sátorokat kívülről virágos szőnyegekkel aggatták tele. Porfellegek, trágyaszag, lombillat, lovak csengőinek csilingelése mindenfelé. Siettünk, hogy Maximinosszal idejekorán visszajuthassunk a fővezér palotájába. A fővezér egy szolgája az emeletre vezetett bennünket, egy tágas szobába, amelynek nyitott ablakából leláthattunk a főútra és a királyi palotáig elnyúló térségre, már hát én csak az urak háta mögül. A nyüzsgés egyre elevenebb. Délfelé a lovasok eltisztultak a főútról, s a helyüket fehér ruhába öltözött nők foglalták el. A nap már az ég közepén delelt, mikor a királyi palota tornyából erős kürt hang rikoltozott alá. Néhány perc múlván három vágtató lovas porzott fel keletről a főutcán, és megállott a fővezér palotája előtt. A fővezér csak hamar elő is lovagolt. Arannyal hímzett, könnyű piros mente volt rajta, süvege is piros, sastól elől rajta. Valami 30 fiatal előkelő hun csoportosult köréje. Köztük 5 ifjúnak a süvegén aranykarika ragyogott. A legfiatalabbik 14-15 éves lehetett. Azaz egy égszín kék selyem ruhába volt öltözve. A király fiai, mondta Rustikiosz. A vezér megindult velük Attila elé. Negyed óra múlván már hallottuk a nép örömzúgását a távolból. Hasonlított az kezdetben a tenger morajlásához, de aztán, hogy nőttön nőtt, nem tudom semmihez se hasonlítani. Mintha a földnek is szíve volna, és dobogna, zúgna az örömtől. Akkor már a királyi palotából is elővonult egy különös csoport. Fehér selyemben pompázó asszonyok, hervat levél színű lovakon. A lovak kicsinyek voltak, s minden lovat apród vezetett. A női lovasok egy fél dió alakú, nagy, aranyozott réda köré csoportosultak. A rédában királyi hölgy ült, halvány és sovány asszony. Mellette egy 10 éves hosszú hajú fiúcska, fehér selyemben, mint az asszonyok. Csak a süvege kék, égszín kék, talán, hogy a haja szőkesége jobban előtessék. A fő királyné, Rika asszony, susogta Rustikiosz. A gyermek neve Csaba. A rédát 8 fehér ló vonta. Micsoda lovak! Hogy hányták a fejüket, hogy táncolt a lábuk. A réda hátulján egy vigyorgó, fekete női rabszolga állt, és pávatolból készült ernyőt tartott a királyné fölé. A kocsi széle körös körül virág, de még a kerekek küllő is. Amint megjelentek, a nép mosolyogva kiáltozta. Áldás, Csaba! Áldás, Reád! Éjjen helyett áldás a szó a hunoknál. Csak az idegenek vivátoztak náluk. A kis Csaba mosolyogva integetett mindenfelé a süvegével. Később

Csak hamar eltűnik ez az álomképcsoport. De íme előföllegzik a királyi násznép útipora. Napsütésben gomolygó aranyköd. Legelőször is kilovagol belőle egy kunkorgós, bajuszú, zászlós vitéz. A zászló nagy, fehér. Rajta arannyal hímzett sasröpköd. Hun nyelven kurul, de turulnak is mondják. Következik egy gyalogzenekar. Vérszínpiros a ruhájuk. Hangszerük fából való tárogató, és dob meg különféle csontból való sípok, két nagy részcsincsa, egy néhány csengős bot, apró ezüst csengők rajtuk. A muzsikusok százan is vannak. Az egyik dobosuk szerecsen. A többi zenész se lapos orru hun. Lehet különben, hogy hunok, csak hogy a muzsikus hunokat talán gyermekkoruktól kezdve nevelik a zenére, s azért nem lapítják be az orrukat. A hun zene különös a római fülnek, de jól lehet rá lépni. Annyiszor hallottam az ünnepi utcai melódiájukat, hogy nem nehéz lekótáznom se. A zenészek mellett az 5-10 éves rabgyerkőcök nagy raja ugrál ficánkol, újjong a zene örömére. Egyik még kereket is hány közbe-közbe. A zenészek nyomán aranytól és ezüstől ragyogó lovasok jelennek meg, valamennyinek a süvegénél araszos zöld gajacska és gyöngyvirág vagy tulipán. A nép mind a főútra tolong. Az elsősorban a hun leányok és hun asszonyok állnak, a sok leány csupa fehér fátyol, a fátyolok alól előcsillog az aranylánc, aranyfüggő, aranykarperec, aranymelboglár, gyémánt homlokcsillag. A fiatal asszonyok fején aranypillangós női süveg. Azokon is annyi az arany, hogy káprázat. Áldás! Közeledik, s nőttön nő az öröm hangviharja. Attila nagy fehér paripája léptet elő, büszke nyakát hányva, mintha tudná, kit visz. Mellette lovagol jobbról a kis Csaba királyfi, balról a fővezér. Mögöttük a királyfiak. Utánuk vonul be az asszonyhad, Rika királyné aranyozott rédájában az új menyecske. Az arcát nem látni, oly sűrűn befátyolozta, csak a fején zöldellő koszorú jegyzi, hogy ő a legújabb. A rózsalevélből csinált koszorún mogyorónyi gyémántok csillognak. A rédát a királynék és udvari hölgyek rajozzák körül. Most már nincs az arcukon fátyol. Emőkét ismét megismerem köztük. Milyen szép, milyen méltóságos. A lovat egy apród vezeti. A fátyolát ő is hátravetette, s beletűzte a végét aranyos övébe. A fátyol nagy divat náluk, és én nekem is tetszik. A nők minden ünnepi alkalommal fehérbe öltöznek, az előkelő nők hétköznap is. Mikor Attila odaért a nők sorához, a sok asszony, a sok leány valami hundalba kezdett. Ennyi nőt egyszerre énekelni sohasem hallottam. Ha nem láttam volna őket, azt hittem volna, hogy meghasadt a menny, s az angyalok millióinak kara hangzik le a földre. A fővezér háza előtt lombokból összeválogatott széles ernyő alatt álltak a hun vezérek asszony népei, s az öreg mamák. Egy csúnya, kövér vénasszony mérgesen nézett reám, nem tudom miért. Amint Attila közeledett, azok is eléje indultak, s az út közepén csoportosultak össze. A fővezér felesége tálat tartott a kezében, s egy másik asszony serleget. Mikor Attila hozzájuk érkezett, a süvegéhez emelte a kezét, és üdvözletet intett nekik. De akkor is szimpla szürke ruhába volt öltözve, csak a süvege volt tornyosabb a többinél, s valami különös, nagy, gyémántos forgó villogott rajta. No meg a paripájának a szerszáma volt csupa tündöklő ékkő, gyöngy, rubin, zafír, smaragd, a szivárvány minden megkövült színe. A tálat és serleget ezüst asztalkára tették, és két aprót fölnyújtotta Attilának. A király kivett egy falat ételt. Én bizony nem láttam jól, hogy kenyér volt-e vagy hús. Valami jelentősége volt annak az egy falat ételnek s egy kortyitalnak. Talán azt mondták vele, hogy a hazatérőnek az itthon való étel és ital a legkedvesebb.

0: Minden arc mosolygott, minden szem ragyogott. Csak Attila arca márványos, vértelen. Az éneklő leánycsoport eközben felgyülekezett Attila és a királynék csoportja köré. Emőke is mosolygott. Nem nézett reám, nem is láthatott volna a ház előtt álló hársfától, de hogy ő mosolygott, nekem is vidámság szállta meg a szívemet. Én is mosolyogtam. Abban a pillanatban szerettem Attillát, a hun népet, a lószagot, az ünnepet, a napot, a földet. Szerettem volna megcsókolni mindenkit, még a lovakat is. Aztán Attila tovább haladt, s utána húzódott a hosszú nátszsereg is. Minden lovon színes fátyolok, minden süvegen virág. Csáték visszavonultak a palotába, és az erkéről gyönyörködtek tovább a néphullámzásban. Mi még ott maradtunk. Néztük, hogyan kísérik be Attillát a nők és testőrök az ászlókkal díszített palotába, s hogyan újjong és éljen ez a nép, s azután hogyan maradott a palota körül a nagy ember sokaság. A nők ott zengték tovább az éneküket. Hasonlított az a jelenet ahhoz, mikor a méhek rajzás után a kason belül és a kason kívül mozdulatlanul állnak, és csak a szárnyukat rezgetik. Ember és állat oly egy az érzésben. Később, hogy a népsokaság összekeveredett, egy sovány vén szerecsen keltett nagy vidámságot, tarkára festett összvéren nyargalászott fel alá a nép között, közben széles fakarddal hadonászott maga körül, és különféle nyelven rikoltozott. A király bolondja, mondotta Rusztikiosz. Cerkó a neve. Már jól elmúlt dél, mikor a fővezér hozzánk küldötte csátot, hogy az uraink üljenek az asztalhoz. Ő maga alig lehet velünk az ebéden, mert jelentést kell mondania Attilának a hadjáratról és a fia balesetéről, hanem ott lesz a felesége meg a családja. És ott leszek én is, mondotta csát. Vajon Emőke is ott lesz-e? A szívem elszorult. Az uramra néztem, hogy maga mögé rendele. Öröm ebédeken mögötte kellett állnom, s ő római szokás szerint a hajamba törülte időnként a kezét. Irgalom istene, ha most is odarendel. Hogy mondhassam neki, uram, most az egyszer ments fel? Nem mondhatom, mert hiszen minden úrnak a szolgája, a fő dísze a nyilvánosság előtt. Priskosz, mintha megértette volna az aggodalmamat, magához intett. Egy óra múlva hozz föl egy tál datolyát a legszebbik ezüstálban. Hozd be az ajtón, s állj meg vele ott, ahol Maximinos úr ül. Ő veszi el majd tőled. Tehát nem szolgáltat velem. A datolyát hamar összerendeztem. Szépen leraktam babérlevelekre, s középre néhány kis virágot illesztettem. Azután nekiálltam víz, fésű, illatkenőcs. Bekentem a hajamat az uram finom nárduszával, és középen két felé választottam, mint a szabad emberek szokták. Inkább szidjon meg az uram a kenőcsért, mintsem, hogy beletörölje a hajamba az ujjait. Mikor a homokóra az egyfelé pergett, fölfogtam a kis tálat, és vittem az emeletre. Az ebédlő ajtaja nyitva volt. Pecsenye szag áramlott ki rajta. Ültek ott valami húszan. Az asztalfőn a fővezér neje, egy ékszertől csillogó, májfoltos arcú asszony, mellette jobbról Maximinosz, balról az én uram, aztán nők és férfiak vegyesen. Emőke is. Egy minutumig csak álltam az ajtó mellett, vártam, hogy az uram meglásson. Közben Emőkére is rászemlélődtem. Ült egy szeplős leány mellett, aki hunyorgó szemmel fecsegett neki valamit. Emőke gyöngyházas késsel munkált egy csibecombon. Komoly volt. Nem tudom miért. 10. fejezet. Az uram minden nap jegyezgeti, hogy miket látott, miket hallott. Könyv lesz abból. Beteszik majd a császári könyvtárba. Persze a jegyzetek mindig az én kezem írása. Dirib darab papírosokra jegyzek fel mindent, ami velünk történik. Az uram néha diktál, néha nem. Otthon majd összeolvassuk valamennyit, és letisztázom szép fehér pergamerre. azon a napon annyi volt a jegyezni való, hogy én meg se vártam, míg az uram hazatér, belefogtam az írásba. Hát az uram csak ugyan későn érkezett haza. Kellemesen lepte meg, hogy a sátor előtt az íródeszka mellett talál. Derék fiú vagy, dicsért meg. Mennyire haladtál? És kivett a zsebéből egy öklömnyi mákos süteményt. Még gyermekkoromban kényeztetett el azzal, hogy néha süteményt hozott. Én mindig is örültem a süteménynek. De akkor, életemben először, kedvetlenített a figyelme. Hiszen nem vagyok már gyerek. Addig haladtam, feleltem, a süteményért kezet csókolva, hogy Attila bevonul a kitárt kapun a palotájába, és a küszöb előtt megáll. Az új asszonyt felöleli, s így viszi be, mint valami gyermeket. Olvasd el, amit eddig írtál. Olvastam. Mikor a hun királyné környezetét írom le, azt a részt szinte szavalva olvasom. Olyan volt az, mint egy nagy fehér galambraj, a hunnők, angyalok, és van köztük egy, aki olyan szép, hogy a föld is gyönyörűségtől remeg, ahol ő jár rajta. Micsoda szamárság ez, öffent rám Priskosz. Csak hebegtem. Töröld, Nolám! Aztán látva, hogy nekem még a fülem is vörös, rám néz különös nézéssel. Vigyázz, fiam, mondja nyugodtabban egy percnyi csöndesség után. Abban a korban vagy, amelyikben az emberi test a virágzása korát éli. Ilyenkor sok lepke kering körül. Vigyázz a lábadra, nehogy elveszítsd a fejedet. Aztán Maximinosszal beszélgetett tovább. Nem tudom, mit beszélgettek, nem is érdekelt. A lélegzetem ellassúdott. Mellemen feküdt a gazdám szava. Ebben a korban a testi virágzás, vigyázz a lábadra. Igaz a szava. Emőke lelkét én nem ismerem. Csak egy női test az, amely kifordított az okosságomból. Ó, de ha az a nő a legcsodálatosabb teremtése az Istennek. Ha azt a nőt én úgy szeretném belehelni, mint a virágillatot. Tizenegyedik fejezet. Másnap korán keltünk, hogy a fővezérnek elvihessük a császár ajándékát. Nekem kellett a vasas ládából előbontanom. Aranyból készült remekek voltak. 5 serleg, 2 tál és 5 tányér. A serlegeken ki volt domborítva Nagy Sándor vadászata. Ha az 5 serleget egyszerre forgatták, a vadászat megelevenedett. Aranyemberek vadászata aranyerdőben, aranyvadakra. A tálakat is művészi rajzok ékesítették. Egyiken Ádám és Éva a fa alatt, másikon a vízözön. A tányérok szélén összefogódzott amorettek köre. Fehér bársonnyal bélelt cédrus faládika volt a kincsek tokja, s fölötte néhány rőt, rózsaszínű, világos selyemkelme a takaró. Mikor a nap fölkelt, már ott ácsorogtunk az urammal, Rusztikiosszal és 3 szolgával a fővezér kapuja előtt. De a kapu még zárva volt. Este bizonyára sokáig fenn voltak. A zene csak éjfél után hallgatott el. Emőke bizonyosan táncolt. Vajon kivel táncolt? Most táncoltak-e együtt először? A ház minden ablakát sűrű fehér kárpit takarja, a nap odasüt. De jobb is, ha nem jön elő az a leány. Amint ott várakozunk, egy fekete szemű hún jön, lobogós ingújú cifrafegyverzetű javakorabeli ember. Lépked felénk. A nyakában és a mellén aranyláncok, mint minden gazdag húnnak. A fején magas fekete posztós üveg, mellette darutól. Bajusza, mint a villás ökör szarva. Haja 3 csimbókban. Az oldalán türkizzel kirakott görbe kard. Az is a gazdag hunok fegyvere. Fekete szemöldöke alól reámosolyog Priskoszra. Kájre! Üdvözöllek. Kájre! Ámul rá Priskosz. Ki vagy te, hogy hazám nyelvén üdvözölsz? Hogyan kerülsz ide? S miért váltál hunná? Mert sokféle nép élt abban a városban, csak görög ritkásan. Görögöt, ha láttunk is, rabszolga volt. Borzas fekete hajáról és rongyos ruhájáról egyszerre meglátszott, hogy rabszolga. De ez a hun úr volt. Csörgött rajta az arany. Megállt és mosolygott. Miért kérdezed mindezt? Azért, feleli a gazdám, mert te görögül köszöntesz engem. Holott, ha hun ember volnál, hun nyelven köszöntenél, és a képed is, akárhogy viaszkolod a bajuszodat, hát én hun vagyok, feleli az ember, a bajusza két ágát megtapintva. De az is igaz, hogy görögül születtem. A nevem most Szabad Görög, mivel hogy görögnek neveztek rabszolgakoromban. És könnyedén sóhajtott. Bizony, atyám fia, görbe az útja némelyik életnek. Sose tudhatjuk, hová jutunk rajta vénségünkre. És elmondta, hogy olajkereskedő volt Isztriában, de a hunok oda is betörtek, és a vagyonát elrabolták. Őt magát láncra verték. A fővezérnek lett a rabja, mert a gazdag embereket a főurak maguknak tartják meg. Miért? Sokféle okból. Az egyik az, hogy gazdag embernek bizonyára gazdag a rokonsága is, nagy váltságdíjat sózhatnak rájuk, s ha a rokonság nem jelentkezik, az úrból vált szolgatartása akkor se vész kárba, értelmesebb, figyelmesebb, ügyesebb szolga a parasztinál. A háznak úri tekintete, kelleme, pompája művelt rabszolgákon fordul. Hát bizony, sóhajtott Priscus. A civilizáció van idehurcolva és láncra kötve. A civilizáció szolgálja itten a barbárságnak. A görög hun vállat vont. Hát, ha nem váltott ki a rokonságom, kiváltott maga a jóisten. A gazdám magával vitt a kazárháborúba. Vitézül küzdöttem mellette, nagy zsákmány lett a jutalmam. Azzal a zsákmánnyal váltottam ki magamat. Azután hunnőt vettem feleségül, gyermekeim is vannak. Látnád, micsoda életre való gyerekek. Aztán hát a fővezérrel egy asztalnál ülök. Azelőtt úgy szólítgatott, hogy te barom, most meg azt mondja, pajtás. Jó barátom. Bizony azt mondom, hála Istennek, hogy olyan szerencsétlenül jártam Isztriában. Priscus a fejét rázta. Ha már egyszer szabad ember lettél, szabad lett volna hazatérned is. Akármikor. Miért maradtál akkor a barbárok között? Barbárok? Csak ti mondjátok őket barbároknak. Különb nép ez valamennyinél. Mert amikor háború nincsen, itt mindenki zavartalanul élhet a házában, vagyonában. Azt cselekszem, amit akarok. Adót nem fizetek. Hozzám nem tolakodik be semmiféle állami tisztviselő se, törvényszolga se, végrehajtó. Örökkön háborúskodtok. Akkor is nálunk nem rongy az ember élete, mint a rómaiaknál. A ti birodalmatokban mindig folyik a vér. Ha nem hadak ellen küzdötök, a rablókkal bajoskodtok. S ha rablók se bolygatnak, bolygatnak a hivatalos rablók, a végrehajtók meg az állami tisztviselők. A római birodalomban a hatalmasnak és a gazdagnak minden szabad. Az igazságot pénzért szolgáltatják, s a végtelenik nyúló perekben az ügyvéd meg a bíró kizsarolja a feleket. Priscus védte a rómaiakat, amire a hun bólogatott legyintett. Legyen a te szavad igaz, de azért az is igaz, hogy ahol a fejedelem Isten, ott a nép sorsa pokoli. Lágybeszédű és nyájas tekintetű ember volt, mikor elvált tőlünk, nekem is kezet nyújtott. A kaput eközben egy rab kinyitotta, s azt mondta, hogy a fővezér éppen kijönni készül. Hát nem is mentünk föl, csak az udvaron vártuk meg. Már akkor elő is vezették a lovát, s a vezér kilépett a házból. Akkor láttuk, hogy alacsony termetű és lőcslábú ember. A hunok többnyire kis emberek és lőcslábúak, csak lovon fenségesek. Gyalog úgy járnak, mint a vízimadarak. Meghajoltunk. Priscus előre lépett, és elmondta, hogy a kelet-római követ itt van. Üdvözletét küldi, s ebben a cédrus faládában a császár ajándékát. Egyúttal helynek és időnek a meghatározását kéri, hogy hol lehetne beszélgetniük. Érdeklődéssel szemléltem a diadalmas vezért, a féle leső kutya szemű, mosolygó arcú ember, de igen értelmes arc. Hol? Hát, ha olyan igen fontos az ügy, akkor mindjárt is. Ő nála, felelte szimplán. Csak eredjetek előre, magam is mindjárt ott leszek. Na, gondoltam, ezek nem ceremóniáznak úgy, mint a mi előkelőink. A fővezér meg se nézte az ajándékokat, csak fölküldte a feleségének, mi pedig elsiettünk, hogy Maximinosnak ideje legyen az ünnepi tógát fölrántania. De bizony nem ránthatta föl az a tógát, nyomunkban ott termett a fővezér is, és barátságos jó reggelt kiáltott. Maximinos valami üdvözlő beszédet indított a torkán, de a fővezér rögtön lenyomta a székre, és csak ülve engedte szólani. De úgyse soká, mikor látta, hogy az ő dicséretének von Koszorút közbevágott. Sose fárazd magadat, jó ember, úgy is tudom én, ki vagyok, mi vagyok. Aztán, mintha csak családtag volna, elbeszélgette, hogyan győzködött keleten, s hogy az örömbe egy kis szomorúság is vegyült. Aladár királyfi leesett egy ütközetben a lováról, és a karjára rálépett egy ló. Maximinos végre megtalálta a kellő hangot. Keresetlen, bizalmas szavakkal mondta el, hogy a császár az örökös békét szeretné, de így apró követségek ide-oda küldözgetésével nem lehetséges a megegyezés. Az lenne jó, ha a fővezér úr maga jönne el. A cédrus faládába zárt kincsek csak mutatványok abból, ami Konstantinápolyban vár a fővezér úrra. A hun méltóság maga elé pillantott, azután a fejét ingatta.
1: Bajos!
0: De uram, fújta tovább a tüzet Maximinos, a te szavad nem üres fecsegés, mint a követeké. Ha te jönnél el hozzánk, örök szövetséget lehetne pecsételnie a két birodalomnak. Ez aztán nem csak a két nemzetnek válnék javára, hanem a te kedves családodnak is. A császár holtodiglan barátod maradna, s az aranyalma fájáról hullna az unokáidnak is. A fővezér tagadón ingatta a fejét. Nem lehet. Mert lásd, ha én oda mennék is, csak Attilának a szájával kellene szólnom. Ha pedig a magam szájával is mondanék valamit, elfeledném azt, hogy Attila uram én nekem, és hogy a hun nép együtt él a más világon is. Fölemelte a fejét, és nyugodt szemmel tekintett végig rajtunk. Elhiggyétek nekem, hogy inkább vagyok szolga Attila árnyékában, mint akármilyen gazdag úr a római kegy verőfényében. De hiszen többet használhatok én nektek, ha itthon vagyok. Még az is történhetik, hogy ha a király haragja ellenetek fordul, másfelé fordítom. Aztán, mintha megunta volna a politikát, körültekintett.
1: Itt akartok sátorozni?
0: Messze vagytok itt a királyi palotától, és ha eső esik, az út se jó. Éppen kérni akartunk, felelte Maximinos, hogy hol állíthatjuk fel a sátorunkat.
1: Sehol.
0: Hozzám szállásoltok. A szolgáitok is elférnek az udvaromon. Ti magatok, az ebédlő mellett van három tágas szoba, megfértek benne. De a mi uraink nem fogadták el a szívességet, hanem a palota mellett a nagy téren kértek helyet a sátoroknak. A fővezér szívesen beleegyezett. Mikor kilépett a sátorból, egy csapat fiatal nő lovagolt el sebes trappan előttünk, a vállán valamennyinek íj, az oldalukon ezüstös tegez. Azt gondoltam, vadászni mennek. Később láttam, hogy a városon kívül csepű emberek állnak, s ők is célba lőnek. Kik voltak, nem tudom. Legények is kísérték őket. Az egyiknek fel volt kötve a karja, a süvegét magas ívben kanyarítva köszönt a fővezérnek.
1: Aladár királyfi, mondta a fővezér mosolyogva.
0: Azután egy kisebb csoport iramlott utánuk, nők és legények vegyesen. A ruha lengett rajtuk, a nők le voltak fátyolozva. Az egyik nőben megismertem Emőkét. A fővezért a keze emelintésével üdvözölte, de milyen bájos mozdulattal. Abban a pillanatban nem tudom, mi ütött a lovába. Az abla csípte a száját, vagy bögöly a szügyét, vagy hogy csak ötletből ágaskodott két lábra, elég annyi, hogy egyszerre fölemelkedett, mintha két lábon akarna járni, mint az emberek. Bennem a lélek is megmeredt az ijedelemtől. Láttam már ilyen ágaskodó lovat, láttam, hogyan fordul le a lovasa, s hogyan hurcolja aztán kengyelbe akadt lábánál fogva a megvadult állat tovább. Láttam olyat is, aki megmaradt a lovon, de mikor a ló visszazökkent az első lábára, a két hátulsóról felrugott, s a lovas a fején átrepülve terült el, holtként hanyatt a földön. Láttam olyan ágaskodást is egy nehéz testű emberrel, hogy amint fölemelkedett a ló, csak egyet fordult, s ledőlt egy zuhanással a földre, maga alá zúzva a lovasát. Emőke lova ágaskodott, de a leány rajta maradt, mint a párduc. A két lába a kengyelben, félkeze a lónak a sörényébe ragaszkodva, félkeze a kantárszárat kapva rövidre. A dereka hozzávonaglott a nyúlongáshoz.
1: Csellő!
0: kiáltotta haragosan, rángatva az abolát. Csellő! A szívem dobogása elakadt a rémületes várakozásban. A ló vagy 6 lépést kereng 2 lábon, várom iszonyattal, hogy levágja magát a földre, de a zablarángatásra csak letop megint, és ficánkol, ugrándozik, rendbe igazodik. Emőke marad a nyerekben, mintha semmi se történt volna. Még az ágaskodásban por csapott fel mellettük. Láttam, hogy valamit lejtett a leány. A lovasok tovább száguldottak, ő kimaradt közülük, megállt. Odafordultam, ahol a por felcsapódott. A korbács hevert ott, talán éppen az a korbács, amellyel engem arcon csapott. De én akkor nem gondoltam arra. Boldog voltam, hogy szolgálhatok neki. Fölkaptam a korbácsot, és hozzáfutottam. Köszönöm, Zéta, mondotta melegen. A fátyolát levetette, és ismét megtűzte. A szeme ragyogott, az arca is piros volt. Bámulva nézett rám. Aztán rácsapott a lovára, és tovább repült. Nem tudom, a fővezér mikor és hogyan ment el tőlünk, nekem napestig égett az arcom, és szüntelen az ő hangja zenél a fülemben. Köszönöm, Zéta. És gondolkodtam, hogy miért igazította meg a fátyolát. Hát ha azért, hogy az arcát akarta nekem megmutatni. Vagy hogy a kezét lássam, a jobb kezét, amelyen nem volt kesztyű, és a legformásabb női kéz volt a világon.
2: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
3: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
4: Abigail.
5: A bogyós gyümölcskertész Szent Péter
4: esetleg.
5: Házasságon innen.
4: Katalin.
5: A gyerek.
6: A gólya kalifa.
4: Rosti fiú esetleg.
5: Pilátus testament. Szigetkék.
7: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
3: Reklámot hallottak.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Hatályba lépett a devizahitelesek ügyét segítő törvény, miután kedden megjelent a magyar közlönyben. A parlament hétfőn egyhangú szavazással fogadta el a tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálatáról szóló törvényjavaslatot. A jogszabály a devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződések felülvizsgálatáig és a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig felfüggeszti a még folyamatban lévő devizahiteles pereket, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtásokat. A törvény ugyanakkor arról is rendelkezik, hogy ha az adósok azt kérik, akkor folytatni kell a felfüggesztett pereket. Országos élelmiszerbiztonsági ellenőrzést tartott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. Az akcióban 413 mozgó vendéglátóegységet, büfékocsit és food truckot vizsgáltak meg. Az ellenőrzések több esetben tártak fel higiéniai és dokumentációs hiányosságokat, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 17 millió forintot. Továbbra is a higiéniai előírások megsértése a legnagyobb probléma az ágazatban. 43 esetben állapítottak meg ilyen jellegű szabálytalanságot. Emellett 41 alkalommal merültek fel hiányosságok a kötelező dokumentáció és a nyilvántartások vezetésével összefüggésben, míg műszaki problémákat 32 esetben tártak fel az ellenőrök. Kiemelten érzékeny területnek bizonyult a fogyaszthatósági és minőség megőrzési idők betartása. A szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt terméket, amelyek közvetlen élelmiszerbiztonsági kockázatot jelenthetnek a fogyasztók számára. A fogyasztók megfelelő tájékoztatásának hiánya, például az allergén információk vagy a kötelező címkézések elmaradása további esetekben indokoltak hatósági intézkedéseket. Pozitív tapasztalat ugyanakkor, hogy a benzinkutakon üzemelő vendéglátóhelyek működése többnyire megfelelt az előírásoknak. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjármű adót. Június 30-áig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Aki a gépjármű adót nem fizeti meg és részletfizetést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják, mutatott rá a NAV. Az érintett autósoknak nem érdemes halogatni az ügyintézést, még most is több egyszerű, kényelmes lehetőség közül választhatnak. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók június 30-áig kérhetnek például automatikus, legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A kérelem néhány koppintással elintézhető a NAV mobil alkalmazásban. Nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Aki tehát nem tudja egy összegben rendezni a gépjárműadót, éljen valamelyik fizetési könnyítési lehetőséggel, mert ezzel elkerülheti a későbbi többletköltségeket. Június 13-án ismét megrendezik a református énekek koncert istentiszteletet. A hagyományos zenei eseménynek idén is a Zeneakadémia nagy terme ad otthont. A koncerten anyaországi és határon túli református kórusok is fellépnek. A műsorban az ősi és az új énekeskönyvi dallamok egyaránt felcsendülnek majd. A közönséget is bevonják az éneklésbe. A négy blokkból álló eseményt bibliai részletek és közös imádságok kísérik. A szakrális hangulathoz a Zeneakadémia felújított Voigt orgonája is hozzájárul. Az esten neves hazai orgonaművészek és elismert karnagyok fognak szolgálni. Idén először a Cantus Dei nevű keresztjén jazzzenekar is színpadra lép. A formáció különleges, régi énekek előtt tisztelgő jazz feldolgozásokat játszik. Barna medvéket láttak kedden az Akteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra a szlovák határ közelében. Közölte a Nemzeti Park a Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársa kora délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túra útvonalaktól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat, közölték, hogy tilos a sátorozás, a bivakoló helyeken pedig célszerű az élelmiszert a fekvőhelytől távol elhelyezni. Felhívták a figyelmet, hogy a vadászok által használt etetőhelyeket is érdemes elkerülni. Az Akteleki Nemzeti Park területén június első napjaiban két medveészlelés is történt. Szögliget és Égerszög területén azonban anyamedvét boccsal 2017-ben Jósvafő térségében láttak utoljára. A tájékoztatás szerint a medvékkel kapcsolatos biztonsági ajánlások elérhetők a Nemzeti Park weboldalán.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugaton felhősebb idő várható, de másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett. Napközben egyre inkább északkeleten valószínű eső, zápor, zivatar. Élénk helyenként erős lesz az északnyugati-nyugati szél. A hőmérséklet délután 26-33 fok között alakul, hajnalban 10-19 fok várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Egy nagyon érdekes tanulmányról beszélgetek majd vendégemmel, Öllerer Kingával, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával. Többek között kérdezem majd arról, hogy miért fontos a biológiai sokféleség megőrzése, mi az a hagyományos tájhasználat.
2: Ez a tájhoz alkalmazkodó, annak adottságaihoz alkalmazkodó évtizedek, évszázadok során létrejött gazdálkodási mód. Legeltetés, az erdőgazdálkodás is benne van, tehát hogy mit tud adni egy helyi közösségnek az illető táj, az abban levő élőhelyek, és annyit elvenni abból, ami hosszú távon fenntartható. Tehát, hogy mindig úgy igyekeztek élni, hogy majd a gyerekeiknek, unokáiknak is legyen elérhető erőforrás ugyanarról a helyről, mert akkor nem volt ekkora mozgás, tehát az nem merült fel, hogy ha itt valamit elrontok, akkor elköltözöm.
1: És miért fontosak az őslakos népek, a helyi közösségek a biodiverzitás fenntartása kapcsán?
2: Tudományos szinten ez már egy eléggé régóta elfogadott tény, hogy a helyi közösségeknek a tudása, a hagyományos tájhasználat alapvető jelentőséggel bír a biológiai sokféleség megőrzésébe, és azt szerettük volna megnézni, hogy erről az adott kormányok mit írnak. Tehát ők ezt hogy értelmezik a saját országukra, saját helyzetükre nézve.
1: Remélem, most is sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak velem is az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Sok kormány még mindig nem ismeri el teljes mértékben az őslakos népek és helyi közösségek, valamint más hagyományos tudással rendelkező csoportok biológiai sokféleség megőrzéséhez való hozzájárulását. Áll a Hunren Ökológiai és Botanikai Intézet munkatársainak meghatározó szerzőségével készült tanulmányban. A kutatók a biológiai sokféleség egyezmény végrehajtásáról benyújtott két legfrissebb nemzeti jelentést vizsgálták, mind a 195 részes állam esetében, és Európa negatív értelemben tűnt ki. Sok ország, bár gyakran említette a hagyományos tájhasználatot, ugyanakkor jelentéktelennek tartotta az őslakos népekkel és a helyi közösségekkel, valamint a hagyományos tudással kapcsolatos kérdések kezelését. A tanulmány aktualitását a most benyújtandó újabb országjelentés adja, valamint az a tény, hogy a Kunming-Montreáli globális biodiverzitás megőrzési keretstratégia kimondja, céljaink elérése lehetetlen az őslakos népek és a helyi közösségek teljes körű bevonása nélkül. A további részletekről Öllerer Kingával, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával beszélgettem.
2: Számos globális egyezmény van, amely a biológiai sokféleséggel foglalkozik. Különböző csoportokra lehetne ezeket osztani, de ezek közül a legjelentősebb a biológiai sokféleség egyezmény, sokak számára a Riói egyezményként ismert, és ez a biodiverzitás megőrzését célozza, annak fenntartható használatát, és van benne egy olyan rész is, hogy úgynevezett genetikai erőforrásokból származó haszon igazságos megosztása. Tehát, hogyha a biológiai sokféleségből például gondolhatunk gyógynövényekből kivonható hatóanyagokra, és hogyha például egy helyi közösség ismeri ezt a használatot, és jön egy nemzetközi cég, amely ezt a használatot szeretné majd valamilyen gyógyászati célra kamatoztatni, akkor a helyi közösség, mivel megosztotta a tudását, ezért kéne ennek a gazdasági vonzataiból részesüljön. Tehát ez így röviden az egyezménynek a három nagy célja.
1: Mi annak az oka, hogy mostanság nagyon előtérbe került a biológiai sokféleség, a biodiverzitás megőrzése?
2: úgy mondják, hogy poliválságban vagyunk, a legtöbben főleg a klímaváltozásnak a hatását érzik, sajnos szó szerint a bőrükön is, de például a Világgazdasági Fórumának legújabb kiadásában is benne van. Sajnos nem a rövidtávú veszélyek között, ugyanis háború, meg tényleg ilyen vírusos megbetegedések voltak, tehát ezek rövid távon sokkal nagyobb figyelmet igényelnek, viszont a hosszabb távon, tehát már 10 éves távlatban nemzetközi összefogást és olyan szintű cselekvést igénylő veszélyek között már ott van a biodiverzitás csökkenése, ugyanis mi ettől függünk, bár egy urbánus környezetben lévő személy ezt nehezebben tudatosítja, de viszont vannak azok a közösségek, akik közvetlenül függnek az élőhelyeknek a változatosságától.
1: Ha a világot nézzük, akkor számos olyan hely van a világon, ahol az őslakosoknak a tudását elismerik és használják. Ha Európát nézzük, és akár Magyarországot nézzük, akkor nekem nagyon furcsa, hogy az, amit egykor dédapáink tudtak, vagy ükapáink tudtak, azt kevésbé hasznosítjuk, illetve van, aki hasznosítja, valaki nem. Tehát nekik természetes volt, és egyébként, hogyha visszamegyünk, és nem csak Magyarországot, hanem az egész világot nézzük, akkor miért van az, hogy a régen élt emberek tudták, hogy hova kell építkezni, hova kell ültetni azt a növényt, mit szeret az a növény. Tehát ők ennyire összhangban éltek a tájjal, és mi ezt felejtettük el?
2: Bizonyos értelemben igen, ugyanis az, amit mi hagyományos tájhasználatnak hívunk, annak az egyik, talán a legfontosabb eleme az az, hogy az adott táj adottságaihoz alkalmazkodik, és hosszú idő, akár évszázadok alatt kísérletezéssel létrejött használat. Tehát ilyen próba, siker vagy sikertelenség eredményezte azt, hogy végül milyen tájhasználati módot találtak a legszerencsésebbnek abban a tájban. Tehát számos próbálkozás volt így az évszázadok során, és a bevált mód az maradt meg. És ez az, amit a mai globalizált, városiasodott világ, ezt már nem tudja használni, hogyha arra gondolunk, hogy gyakorlatilag Európa szerte bárhová megyünk, ugyanazokat a termékeket látjuk, ugyanazokat az építkezési megoldásokat, és az már nem a helyi adottságokhoz alkalmazkodik.
1: De most az a tanulmány, ami megjelent nemrég az önök szerzőségében, az rávilágít arra, hogy sok kormány még mindig nem ismeri el teljes mértékben az őslakos népek és helyi közösségek, valamint más hagyományos tudással rendelkező csoportok biológiai sokféleség megőrzéséhez való hozzájárulását. Hogy jött ez a tanulmány? Egyáltalán hogy jött ez az

0: igen bír a biológia sokféleség megőrzésébe, és azt szerettük volna megnézni, hogy erről az adott kormányok mit írnak. Tehát ők ezt hogy értelmezik a saját országukra, saját helyzetükre nézve. Tehát, hogy adott ország, akkor most pont Magyarországról beszéljünk, hogy ők mit mondanak a jelentésben, hogy szerintük mennyire fontos a hagyományos tájhasználat, illetve konkrétan, amit mi szerettünk volna tudni. Mert az egyezmény ezt is előírja, hogy a döntéshozatalban a helyi közösségeknek a tudását, a véleményét mennyire veszik figyelembe.
1: És azért, hogy mekkora munka volt ez, mert hogy a kutatók a biológiai sokféleség egyezmény végrehajtásáról benyújtott két legfrissebb nemzeti jelentést vizsgálták. 195 részes állam esetében, ami összesen több mint 400 jelentést, és mintegy 58 ezer oldalnyi anyagot jelentett. És amikor átvizsgálták ezt az egész jelentést, akkor azért az kitűnt, hogy Európa az negatív értelemben tűnik fel, ami engem meglepett.
0: Igen, minket nem annyira, mivel azért láttuk, hogy mi történik, de azért, hogy ennek a mértéke ekkora, igen. Ennek az előzménye az, hogy a biológiai sokféleség egyezményben úgy van megfogalmazva, hogy az őslakos és helyi közösségeknek a tudását kell figyelembe venni, az ő véleményükre kell tekintettel lenni, és sajnos sok ország vagy félreértelmezte, vagy határozottan megbújik emögött az őslakos fogalom mögött, ugyanis jellemzően, mikor ezt a fogalmat halljuk, akkor Dél-Amerikára gondolunk, vagy csendes óceáni közösségekre, de nem az európai őshonos, tehát van ez az őslakos, őshonos ki, hogy értelmezi közösségekre, pedig ahogy korábban említette ön is, tehát igazából mi is ugyanazon a helyen nőttünk fel, ugyanúgy a dédapáinknak a leszármazottai vagyunk, tehát ilyen szempontból nem történt változás, itt a nagy különbség az ugye a gyarmatosítás, és az ellen, tehát aki őslakos közösségekről beszél, az általában a gyarmatosításra való ellenreakcióként is gondol, tehát ez az, ami nálunk nem történt így Európában konkrétan, volt egy urbanizáció, meg voltak falurombolások, tehát hogyha mélyen belemegyünk, azért itt is hasonló folyamatok zajlottak le, de nem külső erők hatására, tehát nem az volt, hogy jött egy gyarmatosító idegen nemzet. És Európában az egyedüli olyan közösség, amely az ENSZ-nél elismertette magát, mint őslakos közösség, az az északi államokban élő számi közösség, tehát ők Finnországban, Svédországban, Norvégiában, részben Oroszországban is élnek. A többi közösség nem lobbizott ennek az érdekében, tehát őket az ENSZ nem is ismeri el így, úgyhogy sok esetben, amikor azt mondják, hogy európai közösségek, akkor csak rájuk gondolnak. Pedig biodiverzitás megőrzése szempontjából, tehát itt most erre kell figyelnünk, igazából a helyi közösségek hagyományos használata a cél, tehát ezt szeretnék megtartani, ezt szeretnék figyelembe venni. Úgyhogy ha arra mennénk vissza, tehát mi ennek az egész elgondolásnak a gyökere, akkor helyesen értelmezhetnék az országok, hogy mivel is kell itt foglalkozni. És ez a jelentésekből ki is tűnik, hogy sokan már elkezdtek így ez irányba megmozdulni, tehát azt mondják, például ahol kellett válaszolni arra, hogy most van-e önöknél őshonos helyi közösség, azt mondják, hogy nincsen, de a jelentés egy másik pontjában már elkezdenek a hagyományos tájhasználatról beszélni. Viszont ami érdekes, hogy az, hogy hagyományos tájhasználat, ez egy egyre gyakrabban ismétlődő használt fogalom ökológiai körökbe is. Amit mi kifogásoltunk, az, hogy nem említik, hogy ezt a helyi közösségek, hogy ezek családi kiskertek, ezek kis falusi gazdaságok, tehát valahogy a megfogalmazásból hiányzik az ember.
1: Mielőtt tovább mennénk, tisztázzuk, mi ez a hagyományos tájhasználat?
0: Igen, ezt nagyon-nagyon röviden említettem picivel korábban, hogy ez a tájhoz alkalmazkodó, annak adottságaihoz alkalmazkodó évtizedek, évszázadok során létrejött gazdálkodási mód, legeltetés, az erdőgazdálkodás is benne van, tehát hogy mit tud adni egy helyi közösségnek az illető táj, az abban levő élőhelyek, és annyit elvenni abból, ami hosszú távon fenntartható. Tehát, hogy mindig úgy igyekeztek élni, hogy majd a gyerekeiknek, unokáiknak is legyen elérhető erőforrás ugyanarról a helyről, mert akkor nem volt ekkora mozgás. Tehát az nem merült fel, hogy ha itt valamit elrontok, akkor elköltözöm. Vannak erre is példák, tehát azt azért pontosítjuk, vannak így a történelem során, hogy nagy

0: bizony tönkretettek helyeket, de nem ezt a jellemző.
1: De akkor mi az oka annak, mert hát Európában is látjuk, Magyarországon is látjuk, hogy azért vannak erre példák, ha mondjuk a hagyományos kaszálókat látjuk, vagy a legeltetést, és még sorolhatnám. Szóval ezek miért maradtak rejtve a jelentésekben? Tehát miért nem tüntették fel?
0: Egész pontosan sokszor említik ezeket a jelentésekben, viszont úgy kell elképzelni a jelentést, mint egy kérdőívet mondjuk, tehát bizonyos helyeken válaszolni kell bizonyos kérdésekre, és ezekben a jelentésekben úgynevezett biodiverzitás célok megvalósulásáról kellett írni, és mikor azt kérdezték, hogy például a helyi közösségeknek az ökológiai tudását figyelembe veszik-e, vagy egész pontosan őslakos közösségeknek, akkor sok ország erre a pontra azt válaszolta, hogy nem. Ez a téma őket nem érdekli, és hogy miért nem érdekli, az volt a válasz, hogy nálunk nincsenek ilyen közösségek. És itt térünk vissza, amit korábban említettem, hogy ők arra hivatkoztak, hogy az ENSZ által elismert ilyen közösségek nincsenek az országban. Magyarország például, tehát a magyar jelentésben ők ezt nem kommentálták, tehát egyszerűen lehetett üresen is hagyni, de voltak országok, amelyek itt részletezték, hogy ők miért nem foglalkoznak a témával. Viszont érdekes módon azok az országok is sok esetben a jelentés más részében, például amikor leírták az országoknak a biodiverzitását, ott hivatkoznak a hagyományos tájhasználatra, a hagyományos agrártájra, és ott van, tehát látszik, hogy foglalkoznak a témával, de amit korábban is említettem, hogy nem írják le pontosan, hogy ez a helyi közösségek évtizedes, évszázados munkájával fenntartott táj, annak köszönhetően létrejött biodiverzitás. Tehát például említik a hagyományos tájfajták fontosságát, de megint nem említik, hogy azt egy közösség tartotta fenn.
1: Most ezt tovább gondolva Magyarországon miket lehetett volna beírni? Tehát ha mondjuk vesszük a nagyvilágot, mondjuk vesszük a szamojai közösségi halászati gyakorlatot, libériai kulturálisan védett erdők, amiket leírtak a jelentésben, illetve kiemeltek a jelentésben Magyarországon, mit lehetett volna írni? Hogy mondjuk a szatymazi őszi barack?
0: Ez pont benne is van, mondjuk nem így a baraszt, meg nem így konkrétan, pont ez volt, hogy említik igen a tájfajta zöldségeket és gyümölcsöket, és pont az egyik jelentésben említi azt, hogy a családi kiskertekbe. Úgyhogy ha megnézzük például a mi elemzésükön a térképeket, amelyeket közöltünk, ott különböző színekkel ábrázoltuk az országokat, és Magyarország az egyik jelentésben ilyen halványzöld, és a másikban meg már sötétzöld színnel szerepel, ez a maximum, amit mi tudtunk pontozni az ott részletesen leírt kritériumok szerint. Úgyhogy Magyarország ilyen szempontból, ahhoz képest, hogy a többi ország miként kezelte ezt a jelentéstételt, szépen elegánsan oldotta meg a kérdést, illetve azt is elárulhatom, hogy mi jó kapcsolatban vagyunk az Agrárminisztérium jelentéstevőivel, és mikor megjelent ez a jelentés, akkor tanácsunkat is kérték, hogy ezt a továbbiakban hogy is lehetne javítani. Itt most szeretnék hangsúlyozni valamit, tehát egy dolog, hogy mi van a jelentésben, tehát hogy egy ország mennyire tud reális képet közvetíteni az ott történő előrelépésekről, ugyanis erről szól a jelentéstétel, tehát azt kell mondjuk, hogy mi történik, mivel haladtunk, és a másik pedig, hogy mennyire írják le azt, hogy mi van, illetve hogy ne legyen ebből szépítés, tehát mi nem szeretnénk azt se, hogy olyasmi kerüljön be, ami igazából problémás. Magyarországon a természetvédelembe azért még mindig sajnos a helyi közösségeknek a szava nagyon
1: nem elég erős.
0: Igen, most így szépen fogalmazom.
1: Igen. Tehát sokszor látjuk azt, hogy próbálkoznak, és ott vannak a tervek meg a koncepciók, csak valahol ezek egy fiók mélyén végzik.
0: Igen, és gyakorlatilag pedig ezt kéne csinálni, tehát hogy legyenek tematikus fórumok, és akkor egy területen akkor a gazdálkodó is elmondhassa, hogy ő ezt miként látja, a természetvédelmi őr is, illetve a kutató is, a területnek a tulajdonosa is, tehát hogy több vélemény elhangozhasson, de a helyi embernek a véleménye is, aki ismeri a területet. Tehát ne csak egy nagyon jó szakképzett valaki, akinek nincsen helyi tudása, tehát ne csak az ő véleménye, mert jellemzően ez szokott lenni.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Öllerer Kingával, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
3: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Felveszik a kesztyűt a lassú jelekkel szemben. Ezen a nyáron a MÁV-nál olyan pályafelújítási program indult, amelynek célja, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook bejegyzésében. Ennek keretében májusban a Budapest-Pécs fővonalon Rétszilas és Dombóvár között, illetve a Szerencs-Nyíregyháza szakaszon indult több hónapos karbantartás. A két beruházás több mint 4 milliárd forintból valósul meg, a munkát a MÁV saját dolgozóival és eszközeivel végzi. A felújítás része több helyen a sinek és az ágyazat teljes cseréje, a vasúti átjárók felújítása, a vízelvezetési rendszer modernizálása, valamint a felső vezetékek és a biztosító berendezések karbantartása is. A munkák végeztével csökkenhetnek az állandóvá váló késések, miközben a meghibásodások kockázata is kisebb lesz, írta bejegyzésében a közlekedési miniszter. Kiemelte, miközben a környező uniós tagállamokban szinte mindenhol óránként 160 kilométeresnél magasabb sebességű vonalakat építenek, vagy terveznek, addig Magyarországon az elmúlt években arra sem volt elegendő forrás, hogy legalább a meglévő pályák állapota megmaradjon. Az Európai Bizottság frissítette a légi közlekedés biztonságával összefüggésben azon légitársaságokat felsoroló listáját, amelyekre működési tilalom vagy működési korlátozás vonatkozik az Európai Unió légterében. A listára felkerült az Air Express Algéria, azonban az összes kirgisztáni légitársaságot törölték onnan. A brüsszeli közleményben az Európai Bizottság azt közölte, hogy a Kirgisztánban engedélyezett összes légifuvarozót levették a listáról, elismerve az ország elmúlt 20 évben a repülésbiztonsági felügyelet megerősítése terén elért eredményeit. Ugyanakkor az Air Express Algéria felkerült a listára, ami azt jelenti, hogy a továbbiakban egyetlen géptípussal sem repülhet az unió területére. A döntés az EU repülésbiztonsági szakértői által végzett értékelések során feltárt súlyos biztonsági aggályokon alapul, amelyek hiányosságokat tártak fel a légitársaság nemzetközi biztonsági előírásoknak való megfelelésében. A frissített lista jelenleg 154 légitársaság számára tiltja az uniós légtér használatát. Az Európai Bizottság 16 ország 126 légitársasága esetében indokolta a listába vételt azzal, hogy az illetékes légi közlekedési hatóságok nem végeznek vagy nem végeztetnek megfelelő biztonsági ellenőrzéseket. A kamatkörnyezet javulására reagálva az Államadósság Kezelő Központ új sorozatokat indít, lezárva a fix kamatozású lakossági állampapírok, valamint a változó kamatozású bónusz magyar állampapír jelenleg futó sorozatait. A kamatok 0,5 százalékpontos mérséklését a pénzügyi piacokon tapasztalható intenzív hozamcsökkenés indokolja. A változtatás célja az adósságkezelés költségeinek további mérséklése, a lakossági piac stabilitásának megőrzése mellett. Az állampapírok többi jellemzője változatlan marad. A változtatás értelmében a fix magyar állampapír, a fix MÁP, június 16-ai értéknappal vásárolható új sorozatának kamata évi 6 százalékra mérséklődik. A Magyar Állampapír Plusz, a MÁP Plusz új sorozata ugyancsak jövő kettől vásárolható, a kamatozása továbbra is sávosan emelkedik, az 5 éves futamidő alatt, a módosítást követően 5,5-6,5 százalék között. a bónusz magyar állampapír kamatprémiuma 0,25%-ra mérséklődik. Jubileumi századik állomásához érkezett a Hangszert a kézbe interaktív hangszerkiállítás, amely kedden nyílt meg Miskolcon. A háromnapos programon a látogatók közel 150 hangszert és hangtechnikai eszközt próbálhatnak ki. A kiállítás 2017 óta járja az országot, és ez idő alatt 57 települése jutott el. Miskolcon már harmadik alkalommal látható a program, amely az elmúlt közel egy évtized során csaknem 250 000 látogatónak adott lehetőséget arra, hogy testközelből ismerkedjen meg a zenélés világával. A miskolci állomás egyben a kiállítás 348. napját jelenti, a századik kiállítás pedig a 350. napon zárul majd. A megnyitón Cselőtei László, a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló program kollégiumának vezetője arról beszélt, hogy a kezdeményezés indulásakor még kevés lehetőség volt arra, hogy a fiatalok kötetlen formában próbálhassák ki a különböző hangszereket. Az elmúlt években mintegy 250 000 gyermek és fiatal találkozhatott a hangszerekkel, és megtapasztalhatta, milyen érzés megszólaltatni azokat. Szerintem az élet egyik legcsodálatosabb élménye zenét csinálni, fogalmazott Cselőtei László. A Hangszert a kézbe program célja, hogy a látogatók ne csupán nézői legyenek a kiállításnak, hanem aktív résztvevői is. A különböző hangszercsaládok mellett hang- és stúdiótechnikai eszközök is kipróbálhatók, így a zenélés teljes folyamata közelebb kerül az érdeklődőkhöz.
2: Az időjárásról.
3: Északnyugaton felhősebb idő várható, de másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett. Napközben egyre inkább északkeleten valószínű eső, zápor, zivatar. Élénk helyenként erős lesz az északnyugati-nyugati szél. A hőmérséklet délután 26-33 fok között alakul, hajnalban 10-19 fok várható.
2: Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Öllerer Kingával, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával arról, hogy sok ország még mindig nem ismeri el teljes mértékben az őslakos népek és a helyi közösségek biológiai sokféleség megőrzéséhez való hozzájárulását. Na most, ha az önök tanulmányát nézzük, és önök kihozták, hogy mindössze 33 ország fogalmazta meg egyértelműen 5. nemzeti jelentésében mind az őslakos népek és a helyi közösségek, mind pedig hagyományos tudásuk biodiverzitás megőrzésében és fenntartható használatában betöltött szerepét. Ez azt jelenti, hogy ez a 33 ország az, aki együttműködik az őslakosokkal, a helyi közösségekkel, és együttesen hozzák meg azokat a döntéseket, amelyek a biodiverzitás szempontjából a legjobbak?
0: Sajnos a szám, hogyha így fogalmazunk, még ennél is kisebb. Ez a szám, amit leírtunk, az az, hogy ezek az országok nagyon egyértelműen a jelentésükbe leírták, hogy a közösségeknek szerepe van. Főleg az 5. jelentésben volt egy ilyen kérdés, hogy miként vonták be a helyi közösségeket a jelentéstételbe, illetve az egyezmény végrehajtásába. És ott sokkal kisebb számokat találtunk, mint ez a 33. Tehát még kevesebb ország vonja be ténylegesen a közösségeket ezekben a folyamatokban. Tehát több lépcsős értelmezésnek kell felfogni, tehát amit mi írtunk, az az, hogy az ország kimondja részletesen, akár élőhelyekre lebontva, hogy a helyi közösségeknek a tájhasználati gyakorlata miként hat pozitívan a biológiai sokféleségre. Az már egy következő lépés lenne, hogy velük együttműködve dolgozzák ki a további terveket, és ez pedig sajnos még kevesebb országban történik.
1: Ezért volt egyébként vízválasztó a 2024. novemberében tartott kolumbiai Kaliban megrendezett biodiverzitási csúcs?
0: Igen, ilyen értelemben is, tehát hogy az egyezmény az 1992-ben jött létre, és gyakorlatilag akkor több mint három évtizedes lobby eredményeként 2024-ben lett az először, hogy az őslakos és helyi közösségeknek a képviselőinek állandó döntéshozatali lehetősége van az egyezmény végrehajtásában. Tehát, hogy nem lehet őket megkerülni. Nem az van, hogy csak konzultálni kell velük, ahogy korábban ez történt, és akkor ezt eléggé opcionálisan értelmezte a legtöbb állam, hanem kötelességként.
1: A tanulmányoknak mi lesz a következménye, tehát hogyan csapódik le ez a mindennapi életben, és ezt azért kérdezem, mert ugye ahogy a beszélgetést is kezdtük, a biológiai sokféleség megőrzése az nagyon-nagyon előtérbe került az utóbbi években. És ezt látjuk, hogy azon az úton, ami jelenleg haladnak az országok, tisztelt a kivételnek, ez nem fenntartható. Tehát túlnépesedés van, ezekkel a gazdálkodási módokkal, ami kizsákmányolja a talajt, kizsákmányolja a földet, ezt nem lehet folytatni. Tehát látjuk, hogy merre fele kéne menni, ugye az extenzív legeltetés, kaszálás, kisléptékű gazdálkodás, ökológiai gazdálkodás, ezt ugye mind látjuk. De most önök meghozták ezt a jelentést, és ugye Magyarországnál is ott van ez a jelentés. Tehát lesz ennek kézzelfogható eredménye?
0: Hát mi most lobbizunk, hogy is mondjam, ennek érdekében, tehát mikor megjelent ez a tanulmány, elküldtük azoknak a felelősségnek, tehát minden államban az egyezménynek minden egyes, úgy hívják őket, hogy részes felek, de gyakorlatilag tehát minden országnak van egy erre kinevezett, vagy egy intézmény, vagy konkrétan egy személy, aki a jelentéstétellel foglalkozik. Elküldtük nekik, hogy ezek az eredményeink, és ugyanígy az európaiakkal pedig külön szeretnénk, és már volt is megbeszélés találkozó, hogy miként lehetne javítani ezen, hogy az európai, nem csak hogy a jelentéstételben sokkal korrektebben jelenjenek meg a dolgok, hanem tényleg, hogy ténylegesen mi történik az adott országokban. Tehát, hogy ne lehessen elmögé bújni, hogy nálunk nincsenek ős lakos közösségek.
1: Tehát magyarán nem ezért bújtak mögé, mert nem voltak tisztában az, hogy mit jelent őslakosság vagy helyi közösség, hanem ez volt a legegyszerűbb. Tehát ha én azt mondom, hogy nálam nincs őslakosság meg helyi közösség, akkor nekem ezzel nem kell foglalkoznom.
0: Igen, ez volt, de ugyanakkor érződik egy olyan tendencia, hogy foglalkozzanak a témával, de ennek számos belpolitikai mindenféle vonzata van, hogy egy ország mennyire veszi figyelembe a saját lakosainak a véleményét, és akkor itt nem csak biodiverzitás témával kapcsolatban kell ezt gondolni. Úgyhogy mi abban bízunk, illetve a kutatócsoportunkból is, illetve más helyekről is egyre több tanulmány jelenik meg, amely erre hívja fel a döntéshozóknak a figyelmét. Egyrészt, amit ön is említett, hogy mindenféle bajjal szembesülünk, illetve az is, hogy ezt a helyi közösségeknek a bevonzása nélkül nem lehet megcsinálni. Tehát, hogyha a legjobb döntést is hozom, esetleg hosszú távon, hogyha nem konzultálok a helyi emberrel, akinek gyakorlatban ezt sokszor végre kell hajtania, hogy mi történjen egy adott tájban, akkor az nem fog úgy megvalósulni, hogyha nem értheti meg, nem szólhat hozzá. Mondom, még a ökológiailag leghelyesebb döntéssel se szabad ezt csinálni. És ez egy újabb hozzáállás, mert eddig mindig az volt, hogy a tudomány, a hivatalnokok mindent tudnak, és ők majd megmondják, hogy hogy kell a helyi gazdának viselkednie. Pedig hát ő az, aki ismeri a helyet, és ő igazán tudja, hogy hogy kell. Tehát sokszor nem ő az, aki hibás döntéseket hoz, vagy rossz irányba kezdi vinni a gazdálkodást.
1: Igen, az az igazság, hogy amikor megjelent ez a cikk, akkor kettőször nekiestem. Kétszer átolvastam, hogy most mire is gondolnak őszintén. És nekem rögtön a vízválasztó mozgalom jutott eszembe Magyarország kapcsán. Mert hogy Jelen pillanatban Magyarországon a vízválasztó mozgalmat és azoknak a tagjait lehet nevezni egy olyan helyi közösségnek, mérnökök, geográfusok, természetvédelmi szakemberek, akik azért dolgoznak, hogy Magyarországnak az elsivatagosodását, de leginkább mondjuk a homokhátságnak vagy az Alföldnek az elsivatagosodását megakadályozzák. Megoldást találjanak arra, aminek kitettek vagyunk a klímaváltozás által, hogy 2022 óta olyan aszályos időszak van, már a talajvízszint is annyira alacsony, hogy problémát okoz a vízellátás rendszer szinten. És hogy igazából ők már nagyon régóta mondják a dolgokat, mintaprojekteket hoztak létre, amivel bebizonyították azt, hogy hogyan lehet jól csinálni, de még mindig nem igazán hallgatnak rájuk.
0: Igen. Igen, ez tény, és ön itt említette a helyi mérnököket, nem minden, de megint kimaradt a felsorolásból a gazda.
1: Tehát igen,
0: tényleg
1: igen.
0: Tényleg érzi, látja, hogy a területéről tűnik el a víz. És ő ezt már bizonyos értelemben köteles is, meg amúgy is tovább jelezte a szomszédjának, meg elmentek a jegyzőhöz, tehát ez így alulról is érkezett az információ. És sajnos számos biodiverzitással kapcsolatos témában nem hallgatják meg azokat az embereket, akik tényleg ott tapasztalják, tehát például kin vannak a jószágaikkal, legeltetik, és látják, hogy nincs az állatnak enni. És hiába hoznak, ahogy szokás mondani, a magas minisztériumban ilyen-olyan döntéseket nélkülük, mert ez nem így fog működni.
1: Igen, mondjuk elég csak arra gondolni, hogy régen voltak juhászok, voltak pásztorok, voltak kondások. Hát ma már nem nagyon találkozunk velük. Pedig a mai gyerekek azt sem tudják, hogy kik ők.
0: Igen, ez a szomorú, és itt van megint ez az egyezmény, tehát hogyha ezt valóban úgy valósítanák meg, ahogy kell, akkor ezeknek az embereknek a tudását mind figyelembe venni. Egyenlő partnerként kéne kezelje őket a kutatóval, és például a mi csoportunk pont ilyen irányba igyekszik lobbizni, illetve van egy úgynevezett IBBESZ kezdeményezés, a Biodiverzitás Ökoszisztéma Szolgáltatás Kormányközi Platform. Ennek a keretén belül mondták ki pár éve azt, hogy a tudományos tudás nem elég, és hogy közös tudásalkotás, közös gondolkodás szükséges a helyi közösségekkel. Mert ez egy régebbi dolog, tehát itt már a felvilágosodás korában lett az, hogy csak az a tudás, amit az egyetemeken, a magas iskolákban lehet megszerezni, és a paraszti tudás az lenézett valami volt, és sajnos ennek a az eredménye ez a fajta hozzáállás, ami manapság van.
1: De ezt nem értem, hogy oké a technológia, meg a mesterséges intelligencia, meg minden. Na de hát ezt az ember nem fogja föl, hogyha elpusztítjuk a körülöttünk élő élőlényeket. Tehát hogyha nem élünk összhangban a természettel, akkor egy idő után csak magunk maradunk, de mindent meg mi nem fogunk tudni pótolni.
0: Igen, sajnos ez van, de ez bizonyos értelemben érthető, mert egy nagyon urbánus, nagyon természettől elszakadt világban élünk, sajnos egyre többen, és nagyon szomorú látni tényleg így gyerekek szintén is, tehát hogy mennyire torz képük van. Láttam többször gyermeket, aki fél, hogy városba, ahol mindenki számítható, és egy erdőbe, vagy ilyen helyen eleinte fél, tehát nagyon érdekes reakciókat vált. Úgyhogy igen, ezért nagyon fontos a tudatosítás, a kommunikáció, és ebben tudnának segíteni megint a helyiek, akik ezt érzik, tehát ők tudják, értik, érzik, konkrétan tapasztalják a változásokat sokkal hamarabb, mint mi a városi környezetünkben is. Pont emiatt van szükségünk az ő tudásukra, segítségükre, hogy hamarabb eljusson a híre annak, hogyha bármi történik, hogy emlegettek picivel korábban az asszályosodás, tehát ezt a helyi gazdák sokkal korábban kezdték úgymond kongatni a vízharangot, mint ahogy ez most így szerencsére végre közbeszéd téma lett, ha lehet így fogalmazni, bár lehet, hogy sajnos még mindig nem tartunk teljesen ott.
1: Nagyon sajnálom, hogy bizonyos ősi mesterségek eltűntek. Ugye itt beszéltünk a pásztorokról, és önök egyébként címlap fotónak egy olyan képet választottak, Sáfián László Néboly a pásztornő, a Nők a pásztorságban csoport vezetője készítette a férjéről és az állataikról, és a hagyományos pásztorkodásról, amivel egyébként a Gyepek Titkai 5. országos fotópályázaton 3. díjat nyertek. Szóval sokszor úgy eszembe jut, hogy most már szinte az állattartásnál is mindent digitalizálnak. És ugye ezt mind azzal magyarázzák, hogy a mai fiatalokat nem nagyon lehet mással bevonzani. Tehát ők, akik a kütyük világában élnek, őket talán úgy lehet megfogni, hogy mondjuk folytassanak egy családi vállalkozást, ami mondjuk állattartással foglalkozik, hogy minden digitalizálva van. Tehát nem kell neked kimenni és mindent ellenőrizni, hanem ott vannak a gépek, de hogy miért cseréltük le az embereket gépekre? Tehát, hogy miért nem pásztorokat alkalmazunk? Vagy most már teljesen visszaszorulóban vannak, és kevesen vannak, és már nem lenne annyi pásztor, aki el tudná végezni ezt a munkát?
0: Hát sajnos most már ott tartunk, igen, sokkal kevesebben vannak, és ez a hosszantartó, vagy közvetlen, vagy közvetett lenyomás, lenézés, ez ezt eredményezte, hogy sokszor ők se tekintenek magukra egyenlő partnerekként egy kutatóval. Csoportvezetőnk mesélte, aki korábban elkezdte ezt a munkát, Molnár Zsolt, hogy nagyon rácsodálkoztak a pásztorok sokszor arra, hogy ő a doktor úr, a kutató, aki érkezik a fővárosból, vagy a kutatóintézetből, hogy kíváncsi az ő véleményükre, hogy ők ehhez sajnos nincsenek szokva. És ezen kell változtatni, illetve hát, hogy miért cseréltük gépekre, hát ez sajnos technológiai rombanás, és gazdasági érdek, egész pontosan eléggé rövid távú gazdasági érdekeket tud szolgálni, illetve amit nem látunk be, hogy mennyire kiszolgáltatott át ez mindenkit, ez a fajta irány. Mert az az ember, aki ismeri a tájat, amelyben él, az állatainak meg tudja teremteni a lehetőséget, meg úgy tartja karban azt a gyepet, hogy ott mindig találjanak maguknak ennivalót, és ezáltal a saját családját fent tudja tartani, az sokkal szabadabb, mint valaki, aki boltba tud csak bevásárolni, és amikor valamiből készlethiány van, akkor megkapkod, hogy akkor mi legyen.
1: Visszatérve egy nagyon kicsit a jelentésre, a környező országok, tehát a Magyarországot körülvevő országokban is hasonló a helyzet? Tehát ott is inkább ez van, hogy nem igazán sorolták föl, hogy mondjuk mi az, amit a hagyományos tájhasználatért tesznek, vagy ott azért tudtak több példát hozni?
0: Konkrétan a cseh példát emelném ki, akik leírták nagyon eléggé ridegen, hogy számukra mennyire nem prioritás ez a téma. Tehát ezért mondom, hogy a magyar helyzetet pozitívként lehet kiemelni, ugyanis több ország rajta van az úgynevezett fekete listánkon, tehát akit az érdekel részleteiből ki mit írt, akkor a tanulmányunknak van egy nagyon részletes felléklete, ahová konkrétan összegyűjtöttük az idézeteket ezekből a jelentésekből, amelyek erről szólnak, hogy ki mivel indokolja azt, hogy miért nem foglalkozik ebben a témával. És itt hangsúlyoznám, hogy Magyarország részéről nem volt ilyen indoklás. A cseh helyzet pedig nagyon különös, mert ott az indoklás, hogy náluk nincsenek ilyen közösségek, tehát nem foglalkoznak a témával, ugyanakkor picivel odébb megjelenik a kaszálóknak a fajgazdagsága, mint jelentős hozzájárulása az egész cseh biodiverzitás képhez, tehát hogy van egy ilyen érdekes kettősség a jelentésükben, és számos ország esetében ez van, illetve sajnos vannak országok, ahol nem foglalkoztak ezzel a témával.
1: Mikor lesz a következő ilyen jelentéskészítés?
0: Az országoknak most február végéig kellene leadni ezt a legújabb jelentést. Azt kell tudni a biodiverzitás egyezményről, hogy bár Magyarországon is törvényileg is előírt, hogy ennek meg kell felelni, nagyon sok minden fakultatív, ami történik. Olyan értelemben, hogyha valaki nem tartja be ezeket a határidőket, ezeket az előírásokat, akkor eddig nem volt sajnos számon kérés. És ez konkrétan most a jelentéstétel kapcsán, hogy ha valaki később adja be, vagy nem adja be ezt a jelentést, akkor esetleg rákérdeznek, hogy ezt miért nem tetted meg, de eddig nem volt ennek következménye. Most a Coming Montreali keresztratégia kapcsán talán kellene legyen, de egyelőre kíváncsian várjuk többen, hogy akkor itt most mennyire lesz megróvás, hogyha valaki nem tartja be az előírásokat.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában egy olyan tanulmányról hallhattak, amely szerint sok ország még mindig nem ismeri el teljes mértékben az őslakos népek és helyi közösségek, valamint más hagyományos tudással rendelkező csoportok biológiai sokféleség megőrzéséhez való hozzájárulását.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre juttathatják el, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
2: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! Felveszik a kesztyűt a lassú jelekkel szemben. Ezen a nyáron a MÁV-nál olyan pályafelújítási program indult, amelynek célja, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek, írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook bejegyzésében. Ennek keretében májusban a Budapest-Pécs fővonalon Rétszilas és Dombóvár között, illetve a Szerencs-Nyíregyháza szakaszon indult több hónapos karbantartás. A két beruházás több mint 4 milliárd forintból valósul meg, a munkát a MÁV saját dolgozóival és eszközeivel végzi. A felújítás része több helyen a sinek és az ágyazat teljes cseréje, a vasúti átjárók felújítása, a vízelvezetési rendszer modernizálása, valamint a felső vezetékek és a biztosító berendezések karbantartása is. A munkák végeztével csökkenhetnek az állandóvá váló késések, miközben a meghibásodások kockázata is kisebb lesz, írta bejegyzésében a közlekedési miniszter. Kiemelte, miközben a környező uniós tagállamokban szinte mindenhol óránként 160 kilométeresnél magasabb sebességű vonalakat építenek, vagy terveznek, addig Magyarországon az elmúlt években arra sem volt elegendő forrás, hogy legalább a meglévő pályák állapota megmaradjon. Hatályba lépett a deviza hitelesek ügyét segítő törvény, miután kedden megjelent a magyar közlönyben. A parlament hétfőn egyhangú szavazással fogadta el a tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálatáról szóló törvényjavaslatot. A jogszabály a deviza hiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződések felülvizsgálatáig és a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig felfüggeszti a még folyamatban lévő devizahiteles pereket, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtásokat. A törvény ugyanakkor arról is rendelkezik, hogy ha az adósok azt kérik, akkor folytatni kell a felfüggesztett pereket. Megállapodást kötött az Electrolux az üzemi tanáccsal a jászberényi munkavállalók támogatását célzó programról. Emellett a vállalat aktívan vizsgálja a 47,5 hektáros kiváló infrastruktúrájú telephely értékesítésének lehetőségét, közölte a cég. Az Electrolux Group 2026. április 22-én bejelentette, leállítja a termelést jászberényi gyárában, ahol beépíthető és szabadon álló hűtőkészülékeket gyártanak, mindez csak nem 600 munkatársat érint. A döntést a kihívásokkal teli versenykörnyezet indokolta, amelyet a stagnáló piaci kereslet, az árnyomás határoz meg. A termelés várhatóan 2026 végén áll le, a telephely kiürítéséhez és lezárásához kapcsolódó feladatok támogatása érdekében mintegy 50 munkavállaló marad állományban legkésőbb 2027. júniusig. A szerdai közleményben bejelentették a vállalat valamennyi munkavállaló számára információs fórumokat, álláskeresési technikákról szóló tréningeket szervez, illetve ingyenes pszichológiai tanácsadást biztosít. A munkatársak emellett novemberben részt vehetnek egy vállalati állásbőrzén Jászberényben. Ezen felül a vállalat képzési támogatást is biztosít munkavállalói számára. Országos élelmiszerbiztonsági ellenőrzést tartott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. Az akcióban 413 mozgó vendéglátóegységet, büfékocsit és foodtruckot vizsgáltak meg. Az ellenőrzések több esetben tártak fel higiéniai és dokumentációs hiányosságokat, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 17 millió forintot. Továbbra is a higiéniai előírások megsértése a legnagyobb probléma az ágazatban. 43 esetben állapítottak meg ilyen jellegű szabálytalanságot. Emellett 41 alkalommal merültek fel hiányosságok a kötelező dokumentáció és a nyilvántartások vezetésével összefüggésben, míg műszaki problémákat 32 esetben tártak fel az ellenőrök. Kiemelten érzékeny területnek bizonyult a fogyaszthatósági és minőségmegőrzési idők betartása. A szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt terméket, amelyek közvetlen élelmiszerbiztonsági kockázatot jelenthetnek a fogyasztók számára. A fogyasztók megfelelő tájékoztatásának hiánya, például az allergén információk vagy a kötelező címkézések elmaradása további esetekben indokoltak hatósági intézkedéseket. Pozitív tapasztalat ugyanakkor, hogy a benzinkutakon üzemelő vendéglátóhelyek működése többnyire megfelelt az előírásoknak. A neurodiverzitás azt jelenti, hogy az emberek különböznek az agyműködés, a gondolkodás és a viselkedés terén. A neuroinkluzív szemlélet pedig az emberi sokszínűség természetes részeként, nem pedig betegségként kezeli az atipikus idegrendszeri állapotokat, például az autizmust, az ADHD-t, a diszlexiát. Ezen a területen végzett egy kutatást a Kékerdő Alapítvány, ami elsősorban a szenzoros zavarral élő gyerekekkel, felnőttekkel foglalkozik. 4 nagy debreceni cégnél több mint 300 munkavállalót vontak be a vizsgálatba. A Neurofis projekt egyik fő célja az volt, hogy vállalatok vezetőit segítse a dolgozók motivációjának megismerésében. Sándor Molnár Helga, az alapítvány ügyvezetője tájékoztatta rádiónkat.
3: Ez a Neurofis projektünk volt, ami a neuroinklúzió és az iroda munkahely közötti kapcsolódást vizsgálta. Portugál partner szervezettel dolgoztunk együtt, és összeraktunk egy kérdőívet, ami nem diagnosztikai alapú. Itt Magyarországon 4 nagy céggel dolgoztunk, több mint 350 munkavállalót mértünk ezzel a módszerrel, és az eredmények azt mutatták, hogy valamilyen feldolgozási rendszerünkben mindannyian érintettek vagyunk. Akár a hallás, akár a látás, akár a hőmérséklet érzékelésében, de valami mindig befolyásolja azt, hogy éppen hogy érezzük magunkat, és 2 nagyon fontos eredmény jött ki. Az egyik, hogy nagyon magas stressz szinten vannak a munkavállalók, függetlenül attól, hogy jó helyen érzik-e magukat a munkahelyükön vagy sem, és a másik fontos eredmény az, hogy a multitasking folyamatát azt még mindig erényként számoljuk Magyarországon, holott az egyik olyan tevékenység, ami a legeslegjobban terheli az idegrendszerünket. Ugye a multitasking az azt jelenti, hogy egyszerre több mindenre figyelünk, ha csak otthon szülőként gondolunk arra, hogy mennyi mindent csinálunk egyszerre, ez mind-mind terheli az idegrendszerünket, és egy olyan állapotba tesz minket, amiből aztán nagyon nehéz átkapcsolni a pihenésbe. Mindegyik cégnek a vezetőkkel, akikkel együtt dolgoztunk ebben a projektben, számukra összeállítottunk egy olyan fejlesztési tervet, amivel tovább dolgozhatnak ezeken a témákon, tovább vihetik akár velünk, akár más módszerekkel.
2: Adománygyűjtést hirdett a katolikus Caritas a hétfői Fülöp-szigeteki földrengés károsultjai javára, közölte a segélyszervezet. A déli Mindanao szigetének térségét hétfő reggel rázta meg 7,8-es erősségű földrengés. Kedd délelőtti adatok szerint a halálos áldozatok száma 41, számos épület romba dőlt, és több mint 20 000-en hagyták el az otthonukat. A legsúlyosabban érintett Sarangani tartományban egyes régiókat csak helikopterekkel lehet elérni, és a gyakori utórengések is nehezítik a mentési munkálatokat. A közlemény szerint a Magyar Caritas csatlakozik a Fülöp-szigeteki Caritas segélyprogramjához, hogy magyar adományozók is hozzájárulhassanak a földrengés által sújtott családok sürgős ellátásához, biztonságba helyezéséhez és a helyreállítás első lépéseihez. A szervezet kéri a jó szándékú embereket, hogy lehetőségeik szerint támogassák a bajba jutottakat és imádságukkal is fejezzék ki együttérzésüket az áldozatokkal, a sérültekkel, a veszteséget szenvedett családokkal. Adományozni online a Katolikus Caritas honlapján a Fülöp-szigeteki földrengés áldozatai adománycél megjelölésével, átutalással, illetve a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet. Különleges kiállítással emlékezik a 260 éve született Fazekas Mihályra a Debreceni Református Kollégium múzeuma. A neves író botanikus volt az egyik szerzője a Magyar Füvészkönyvnek. Erre építve hirdettek meg egy rajzpályázatot általános és középiskolásoknak. A több mint 130 alkotás legjobbjait az eredmény hirdetésen pénteken mutatják be, de minden képet kiállítanak majd a múzeumok éjszakáján. Részletek Hegyesiné Lázár Edit, múzeumpedagógustól.
4: Fazekas Mihály a kollégium diákja volt, valójában a botanika és az irodalom volt a legközelebb hozzáálló ismeret vagy tudományág, és ezeket a tárgyakat művelte inkább kimagaslóan. Sógorával, Diószeg és Ámuellel közösen megalkották azt a Magyar Füvészkönyvet, amely 1807-ben jelent meg. Innen jött az ötlet, hogyha már most ilyen szép kerek évfordulóját ünnepeljük Fazekas Mihály születésének, akkor egy rajzpályázat keretében szólítsunk meg minél több diákot, és nagy örömünkre szolgált, amikor az Ismeretlen halánták címen meghirdetett pályázatunkra 135 munka érkezett be. Itt, ahogy a címben is szerepel, a gyerekek számára ismeretlen vagy szokatlan hangzású növényneveket választottunk, 10 növényt, és az volt a kihívás számukra, hogy nem látták, nem ismerték eddig ezeket a növényeket, és hogy az ő fantáziájukban hogyan jelenteznek. Korcsoportonként megszületett az eredmény, és mi úgy gondoltuk, még ahogy így a kollégákkal körbenéztük, hogy még szeretnénk azért egy-egy külön díjat adni. Ezeknek a díjaknak az átadására kerül sor június 12-én péntek délután. Többi gyermek pedig, akinek a díjátadáson nem kerül ki a munkája a kiállításunkra, az a múzeumok éjszakáján június 20-án megnézheti, mert mindenkiért ki fogjuk állítani.
2: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió minden kedves hallgatóját június 11-én csütörtökön, a mikrofonnál Huszár Kata. Kedves hallgatóink, ebben az órában hallhatják a Nem csak kenyérrel él az ember című hitéleti rovatunkat. Fél hétkor rövid hírekkel várjuk Önöket, majd pedig Szilasi Pétert, a Szegedi Tudomány Egyetem természet és környezetföldrajz tanszékének egyetemi docensét hallják. Ő vezeti azt a csapatot, amely a Szegedi Tudományegyetemről indult el. A csapat célja, hogy a Tien-Szan-hegység örökhófötte csúcsai között vizsgálják a klímaváltozás hatásait. Ezzel kapcsolatban hallhatják tehát majd Szilasi Pétert. Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

Négy élethelyzetre is rámutat, ma ebből az első szakasz üzenetét keressük. Bolyongás. Vannak, akik bolyongtak a pusztában, úttalan utakon, nem találtak lakott várost. Éheztek is, szomjaztak is, elcsüggett a lelkük, olvastuk. Pusztában bolyongó emberek, érdekes és sokat mondó kifejezés. Olyanok, akik bejárnak sok mindent, bizonytalanul, sokszor eltévedve, hibázva, elvétve az utat, tántorogva, nem fizikai értelemben. Mintha arról az állapotról beszélne, amibe bárki kerülhet. Biztos tervekkel indulva, aztán egy idő után talán csak az marad, nem is tudom, mit akarok, merre megyek. Hányan válnak ilyen bolyongó emberré az életük során, akár a munkában, a házasságban, telnek a napok, évek, akár évtizedek ebben az állapotban, sehol nem találva azt a helyet, nyugalmat, békességet. És ilyenkor lehet keresni újabb kapcsolatot, munkát, még országot is, mégis marad a nyomasztó érzés. Hogy fogalmaz a zsoltáros? Bolyonganak, nem találtak lakott várost, nem találnak igazi kapcsolatokat, barátit, bizalmit, szeretett kapcsolatokat, testvérit. És jönnek a hiányok, éheztek is, szomjaztak is, elcsüggett a lelkük. A bolyongás állapota puszta állapot, hiányokkal teli. Nem feltétlenül fizikai éhezés, ó, mennyi lelki éhezés és szomjúság van. Éhezve jó szóra, szeretetre, elfogadásra, megértésre, s ahol ez nincs, tényleg elcsügged a lélek. Elerőtlenedik, elgyengül, bezárkózik. S mennyi szorongó, csüggett lélek hátterében áll ez a kóvájgó, helyét kereső, de nem találó állapot. S mit tesz ilyenkor az ember? Még nagyobb erőfeszítéssel keres tovább, vagy összeomlik, esetleg megbetegszik, elkeseredik. De mit tett a zsoltáros? De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kimentette őket szorult helyzetükből. Micsoda lehetőség! Elveszítették az utat, de egy út megmaradt. Tudták, hová lehet fordulni, bármikor. Az Úrhoz, a kegyelmes atyához, életük urához, aki számon tartja, hol járunk. Igen, emlékeztet a zsoltár nem csak az elhibázott utakra, lépésekre, de a helyes irányba állás lehetőségére is. Vissza ahhoz, aki pontosan tudja, miben vagyunk, hogy mi a terve velünk, mi a helyes út számunkra, merre akar vezetni az élet szakaszain. Ez a zsoltár négy ilyen élethelyzetet is említ. A bolyongást, a bezárt sötét állapotot, a betegségek és a viharok állapotát. És mindegyik helyzetben ez a közös, de az Úrhoz kiáltottak. Hozzá, aki szabadító hatalom, akinek a kezében van minden erő, aki bármilyen mélységből kiemelhet, aki bármilyen vihart lecsendesíthet, aki megadta a legnagyobb szabadulás útját Jézusban, a megváltó értünk hozott áldozatában. S mi a hozzáfordulás következménye? Megszabadít, a helyes útra vezet, vissza a kapcsolatokhoz, a hiányok betöltéséhez, mert akkor áll helyes irányba a lélek, az élet. És ennek valóban csak a hálaadás lehet a folytatása, és ahol fölfakad a hála Isten szeretetéért és csodáiért, ott helyére kerülnek a dolgok. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért és az emberekkel tett csodáiért. Nem kell bolyongani tovább. Lehet megállni, az Úrhoz kiáltani, benne bízni, meglátni szabadító kegyelmét, és engedni, hogy ő vezessen. Mert ezt ígéri, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell, szemeimmel tanácsollak. Imádkozzunk! Vezetésed, szabadításod, tanácsoló, utat mutató jelenlétedért kiáltunk hozzád, életnek, életünknek, Ura. Áldott légy, hogy szabadon engedsz minket, de láttatod a saját útjaink következményét,
jókat és rosszat.

0: másokat, mint a szerető szülő a saját útját kereső gyermekét, de soha nem mondasz le rólunk. Bocsáss meg, ha csak a bajokban keresünk téged. Kérünk, jöjj utánunk, állíts meg, ha nem jó az irány, és terelgess bennünket. Rád bízzuk magunkat. Amen.
1: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Hatályba lépett a devizahitelesek ügyét segítő törvény, miután kedden megjelent a magyar közlönyben. A parlament hétfőn egyhangú szavazással fogadta el a tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálatáról szóló törvényjavaslatot. A jogszabály a devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződések felülvizsgálatáig és a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig felfüggeszti a még folyamatban lévő devizahiteles pereket, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtásokat. A törvény ugyanakkor arról is rendelkezik, hogy ha az adósok azt kérik, akkor folytatni kell a felfüggesztett pereket. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjármű adót. Június 30-áig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Aki a gépjármű adót nem fizeti meg és részletfizetést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják, mutatott rá a NAV. Az érintett autósoknak nem érdemes halogatni az ügyintézést, még most is több egyszerű, kényelmes lehetőség közül választhatnak. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók június 30-áig kérhetnek például automatikus, legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A kérelem néhány koppintással elintézhető a NAV mobil alkalmazásban. Barna medvéket láttak kedden az Akteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park a Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársa kora délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túra útvonalaktól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat, közölték, hogy tilos a sátorozás. A bivakoló helyeken pedig célszerű az élelmiszert a fekvőhelytől távol elhelyezni. Felhívták a figyelmet, hogy a vadászok által használt etetőhelyeket is érdemes elkerülni.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.
2: Völgy homályán, fák hűsében, kert megett,

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, egy hónapos különleges kutatóexpedíció indul Közép-Ázsiába a Szegedi Tudományegyetem szervezésében. A Szilasi Péter docens által vezetett csapat célja, hogy a Tien-Szán hegység örök hófötte csúcsai között vizsgálják a klímaváltozás hatásait. A projekt során a kutatók az elmúlt 120 év környezeti változásait elemzik a térségben, globális jelentőségét pedig az adja, hogy a gleccserek rendkívül gyorsan és érzékenyen reagálnak a hőmérséklet, valamint a csapadékviszonyok módosulására. Mivel a térség országainak vízkészlete szinte teljesen a gleccserek olvadékvizéből származik, a jégtömegek visszahúzódása kritikus kérdés. A további részletekről Szilasi Pétert, a Szegedi Tudományegyetem természet- és környezetföldrajztanszékének egyetemi docensét hallják. Balázs Alexandra a riporter.
2: Hát ennek az expedíciónak a apropója az az, hogy a Szegedi Tudományegyetem geográfus professzora, dr. Prinz Gyula 1906-ban és 1909-ben két olyan expedíciót vezetett erre a területre, amely eredményei most ismét fókuszba kerültek. Ennek oka pedig az, hogy ellentétben mondjuk a grönlandi gleccserekkel, a közép-ázsiai gleccserek hatalmas ivóvízmennyiséget és öntözővízmennyiséget tárolnak. Tehát a közép-ázsiai vízfolyások szinte kivétel nélkül mind-mind gleccserek által táplált vízfolyások, úgyhogy a jövőbeli vízkészletek, vízkészletgazdálkodás szempontjából eszenciális, megértsük, hogy ezek milyen ütemben fogynak, körülbelül milyen tartalékaikkal lehet számolni az országoknak, és ennek kapcsán az üteme az olvadásnak az milyen mértékű. Ehhez ugye referencia adatokra van szükség, magyarul olyan adatokra, amelyek a korábbi időszakok állapotait mutatják be. És Kirgizisztánban, ahova készülünk, ott készült egy felmérés a jelenlegi gleccserekről. Ezt a felmérést az a kutatóintézet készítette, ahova most én is készülök. Ez több mint 10 000 gleccsernek a aktuális méretét és paramétereit, tehát a tengerszinteleti magasságát az elvégződésének például tartalmazza. Na most ők már számolgattak ilyen olvadási ütemet, viszont ez a legkorábbi referencia időpont, ahonnan van megbízható adatuk, az 1970-es évek katonai térképei, szovjet katonai térképei, és ezért is nagyon eszenciális az a adat, amit a Prinz Gyula felmérései jelentenek. A 20. század elején Prinz Gyula felfelé utazóként indul el ebbe a térségben. Utolsó fehér foltok a földünkön már csak itt Közép-Ázsiában, illetve a pólusok, észak és déli pólus környékén vannak ekkortáj, és az ő utazásai azok egyrészt a fehér foltok eltüntetését, tehát egy aprólékos térképezési munkát jelentenek, másodszorban azonban rengeteg olyan mérési adatot közöl, amelyik pontosan az előbb említett feladatokhoz kiváló adalékul szolgálhat, és ad egy lehetőséget arra, hogy a olvadási ütemét a gleccsereknek tudjuk számolni.
3: Az egykori útvonalat fogják bejárni? Prinz Gyula egykori útvonalát?
2: Hát az egész útvonalat bejárni az képtelenség. Tehát képzeljük azt el, hogy egyébként mai szemmel is lélegzetelállító az a emberi teljesítmény és tudományos teljesítmény, amit Prinz Gyula letett az asztalra, hogy 8000 kilométert tett meg ő lóháton és gyalog abban a térségben, a két út során ez. Hogy nagyjából el tudják képzelni a hallgatók, ez Budapest-Tokió távolság légvonalban. Ezt végigjárta ezeket a hegyeket, és borzalmasan viszontagságos nehéz körülmények között, akkor még ugye utak nem voltak, és ezért direkt a téli időszakot választotta az utazásainak időpontjául, mert akkor be vannak fagyva a vízfolyások, és a patakoknak a befagyott jegén mínusz 30 fokos, szó szerint farkashordító hidegben, mert farkasfalkák kísérték az útját, járta végig ezeket a addig járatlan ismeretlen tájakat, és nem csak az, hogy bemutatja ezeket és térképen rajzolja, hanem mér is. Az akkori barométeres magasságmérésekkel rögzíti a gleccserek elvégződési helyszíneit, illetve a hóhatár magasságát, valamint a tavaknak a vízszintjét és tavak környékét is térképezi. Ezek mind-mind nagyon fontos adatul szolgálhatnak az összehasonlításhoz. Tehát visszatérve a kérdésére, nem lehet célunk az, hogy mindet végigjárni, viszont a Prinz által publikált nagyjából olyan 1500 oldalnyi magyar és német nyelvi források alapján a legfontosabb helyszínekre, azokra a kulcs helyszínekre szeretnénk visszajutni, ahol ezekből többet is mért, és így rekonstruálni az akkori környezeti állapotokat.
3: Tehát magyarán összehasonlítják a régi állapotokat a mostanival, és ebből vonnak le majd következtetéseket.
2: Igen. Ezekhez sokféle eszköz áll a rendelkezésünkre, most már ugye nekünk már vannak műholdképeink, meg vannak már ugye telepi GPS, akár centiméter pontosságú felmérésre lehetőséget adó műszereink, de ezt ugye össze tudjuk hasonlítani a Prince által rögzített tengerszintfeletti magasságokkal, tehát amit mondtam, gleccserelvégződésekkel, illetve fényképeket is készített, tehát fényképezett is a korabeli több kilogrammos fényképező eszközökkel, ezért a fényképeket is igyekszünk majd rekonstruálni, tehát azokat a pozíciókat megtalálni és újra fényképezni, ahol ő ezeket készítette. Valamint, mivel az összfér, amelyik a fényképezőgépét szállította, ott egy szakadékba zuhant és összetört az eszköze, utána is föltalálta magát és panorámarajzokat készített. Ezek a panorámarajzok, ezek sokkal többek, mint tájképek, ezek rendkívül pontos hű másai az akkori környezetnek, tájolva vannak, égtáj szerint is rajta jelölve vannak a hegycsúcsok, stb. És ezek a panorámarajzok is alkalmat adnak arra, hogy megtalálva a pozíciókat, újból fotózzuk és összehasonlítsuk például a gleccserek hossz változásait az elmúlt 120 év alatt.
3: Gondolom már így is állnak rendelkezésre műhold felvételek, már látják a változásokat, de ugye egészen más az kint a terepen látni.
2: Igen, hát a terepi felmérés sokkal pontosabb lehetőségeket kínál erre, és mivel mondtam, hogy panorámarajzokat is készített, illetve térképeket is, azért a többféle perspektívából, tehát a fülülnézeti rajz ugye az a térkép, és egy ilyen látszati rajz az a perspektíva, ez még pontosabban tudja ezt nyomon követni, és a kinti szakemberekkel közösen pedig alkalmat ad arra, hogy egy összehasonlító elemzést készítsünk, aminek a végén szeretnénk nemzetközi szintű publikációkat is készíteni a kinti közép-ázsiai kollégákkal. A másik fontos célja egy ilyen expedíciónak pedig az lesz, hogy a Prince Gyulának a munkássága, ami szerintem korát messze megelőző produkció volt, teljesítmény volt, mind tudományosan, mind kultúrtörténeti szempontból is, mert ne felejtsük azt sem el, hogy ő nem csupán geográfiai, földrajzi, természetföldrajzi, felszínalaktani elemzéseket, méréseket végzett, hanem például rendkívül fontos néprajzi munkái vannak. Tehát a publikációnak egy jelentős része, olyan kb. Majdnem 200 oldalnyi anyag, az kizárólag a helyi kirgiz és kazakh népcsoportoknak az életmódjáról, építkezéséről, szokásairól mutat be rajzokat és rendkívül fontos kordokumentumokat, úgyhogy ezeknek is a újra dokumentálása kiemelten például az öntözőrendszerekre. Tehát a 21. században az öntözés itt ugye az egyetlen lehetőség arra, hogy a mezőgazdasági kultúrák fennmaradjanak, mert itt a vízhiány itt is ugye komoly gondokat okoz, és ezekben a régi tradicionális öntözőrendszereknek az újraélesztése, térségben ugye TS-ek voltak, stb. Ez olyan sok ezek közül tönkrement, egyfajta fenntartható vízgazdálkodás felé tudná talán eltolni a gazdálkodást. Ezeknek az újra dokumentálása, hogy milyen változások mentek végbe az öntözőrendszerben, például is egy fontos cél lehet. És hát a harmadik fontos dolog az az, hogy Prince Gyula munkásságát méltatlanul kevesen ismerik, itthon sem nagyon, külföldön meg pláne, és hát azt gondoljuk, hogy ezzel kicsit rá tudjuk irányítani a közvélemény figyelmét is az ő munkásságára. Gondoljunk bele abban, hogy abban a korban, tehát a 20. század első évtizedeiben Prince Gyula nevét Peary-vel és Shackletonnal említették egy lapon a lexikonokban. Tehát olyan nemzetközi szintű kutatásokat végzett, amely beírta a nevét a legmagasabb, a legjelentősebb földrajzi felfedezők körébe. Azt se felejtsük el, hogy 1971-ben a Szegedi Tomály Egyetem díszdoktorrá avatta, akadémikus volt, 50-es években megfosztották az akadémiai címétől, de aztán 90-ben rehabilitálták. Tehát egy olyan kutatóról beszélünk, hogy igenis büszkék lehetünk rá, hogy itt ebbe a térségbe tevékenykedett, és azért mi földrajzosok mindenképpen szeretettel emlékezünk rá, hiszen a Magyar Földrajzi Múzeumban is egy szobor áll, és a szülőfalvában is egy szoborral tisztelegnek az emléke előtt. Tehát ezt a Prince kultuszt is szeretnénk erősíteni, javítani, és nemzetközi szinten is még egyszer bemutatni az ő tevékenységét minél szélesebb körben.
3: De szeretnének egy filmes forgató csoportot is vinni magukkal, egy filmes stábot. Ez összejött már? Megvan a stáb, aki önökkel utazik?
2: Egyelőre még tárgyalások zajlanak ezzel kapcsolatban. Mindenképpen azt szeretnénk, hogyha ez az expedíció ez minél jobban dokumentált legyen. és ehhez ugye most már tudunk modern eszközöket is, viszonylag kis helyigényű és nem túl nehéz eszközöket, tehát modern kamerákat is, drónokat is föl tudunk használni. Mivel hallgatókkal megyünk, ezért a hallgatóknak is a segítségét fel tudjuk ehhez használni. Eszközeink is reményeink szerint lesznek ehhez, viszont azért nyilván ez egy másik szakma, tehát nem a földrajzhoz kapcsolódó szakma, úgyhogy örömmel vennénk, hogyha tudnánk esetleg egy profi stábot is. Most ezek még nyitott kérdések részben, úgyhogy reméljük a legjobbakat, ez egy maradandó rögzített anyag lesz. Amellett persze mi geográfusok térképekkel dolgozunk, és a Prinz Gyula térképei között vannak olyanok, amelyek nemzetközi érdeklődésre is számot tarthatnak. Például az első olyan térképész ismereteink szerint, aki a Közép-Ázsia etnikai térképét megrajzolta. Magyarul a népcsoportoknak a regionális eloszlását bemutató térképeket. Ezeket szeretnénk újra frissíteni, és webtérképen interaktív formában közzétenni. Ezzel is az ő személyét és az ő tevékenységét aktualizálni, és jobban bemutatni a nagy közönségnek. És persze a fotóit is rátenni erre a térképre, tehát azokat a ilyen volt, ilyen lett párosításokat, amelyek alkalmat adnak a nagy közönség számára, és nagyon látványosan bemutatják azt, hogy ezek a gleccserek milyen ütemben és milyen drasztikus módon olvadnak. Ezeket ilyen formában is közzétenni, egy digitális atlasz formájában.
3: Ugye mondta, hogy ha a klímaváltozást nézzük és a hatásokat nézzük, akkor a gleccserek azok nagyon jó indikátorok. Na most, hogyha ennek a térségnek, tehát a közép-ázsiai térségnek a gleccsereit nézzük, akkor ugyanolyan ütemben olvadnak, mint például Grönland térségében?
2: Ez így nem mondható.
3: Vagy nem lehet összehasonlítani a kettőt így?
2: Más a helyzet, másféle faktorok hatnak. Ráadásul még itt Prinz is leírja azt, hogy bizony ezeket jól lehet ilyen indikátorként használni, és ő is leírja azt, hogy még ott a hegységen belül is van olyan gleccser, amelyik növekszik, és van, amelyiknek csökken. Akár még egy hegygerincen belül is vannak eltérések ilyen szempontból, tehát nehéz olyan teljesen exakt általános képet írni erről. Nagyon sok tényezőtől függ ez. Itt nem csak a hőmérsékletre gondolok, hanem a csapadékviszonyok is erősen befolyásolják, mennyi a hócsapadék mennyisége, illetve érdekes módon a szél is. Ugyanis a Csamál nevű szél, ami egy ilyen bukó szél, tehát a hegységen átbukó száraz meleg szél, ez olvasztja gleccsereket. És az, hogy ez a szél ez milyen gyakorisággal fordul elő a területen, az adott völgyben akár, ez is befolyásolhatja azt, hogy ez az adott gleccser milyen ütemben olvad. Szóval egy nagyon komplex probléma, de ez nekünk felhőrajzosoknak azért is izgalmas és érdekes, mert mi kimondottan komplex problémákat szeretünk. Holisztikus gondolkodással összekapcsolni a klímát, a vízrajzzal, a eljegesedési viszonyokkal, a társadalmi hatásokkal együtt, öntöző rendszerekkel, ez az, ami az eszenciája a földrajznak, és ebben alkotott óriásit Prinz Gyula is.
1: Kedves hallgatóink, Szilasi Pétert, a Szegedi Tudományegyetem természet- és környezetföldrajz tanszékének egyetemi docensét hallották.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan 7 óra következnek a hírek, majd pedig a kontinentális reggelivel folytatjuk az adásunkat.
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Benyújtotta a kormány az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot kedden este. A javaslatot Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be. Az indítvány szövegében rögzítik, hogy a törvényjavaslat különösen az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szuper mérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja, és elfogadása a magyar kormány és az Európai Bizottság között létrejött, a miniszterelnök és az EB elnöke közötti politikai megállapodás végrehajtásának részét képezi. Rögzítik azt is, hogy a törvényjavaslat kizárólag az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez kapcsolódó intézményi és jogállamisági feltételek teljesítésére irányul. A szabályozás nem érint ideológiai vagy világnézeti kérdéseket, nem kapcsolódik migrációs politikai tárgykörökhöz, és nem vet fel az Ukrajna-Európai Uniós csatlakozásával összefüggő kérdéseket. A javaslat szigorítja a vagyonnyilatkozat tételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, ezzel összefüggésben bővíti az integritás hatóság hatásköreit, rendelkezik a közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítvány megszüntetéséről, módosítja a büntető eljárásról szóló törvényt a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépés érdekében, továbbá az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításával erősíti az egyes fizetési műveletek átláthatóságát. Megállapodást kötött az Electrolux az üzemi tanáccsal a jászberényi munkavállalók támogatását célzó programról. Emellett a vállalat aktívan vizsgálja a 47,5 hektáros kiváló infrastruktúrájú telephely értékesítésének lehetőségét, közölte a cég. Az Electrolux Group 2026. április 22-én bejelentette, leállítja a termelést jászberényi gyárában, ahol beépíthető és szabadon álló hűtőkészülékeket gyártanak, mindez csak nem 600 munkatársat érint. A döntést a kihívásokkal teli versenykörnyezet indokolta, amelyet a stagnáló piaci kereslet, az árnyomás határoz meg. A termelés várhatóan 2026 végén áll le. A telephely kiürítéséhez és lezárásához kapcsolódó feladatok támogatása érdekében mintegy 50 munkavállaló marad állományban legkésőbb 2027 júniusig. A szerdai közleményben bejelentették a vállalat valamennyi munkavállaló számára információs fórumokat, álláskeresési technikákról szóló tréningeket szervez, illetve ingyenes pszichológiai tanácsadást biztosít. A munkatársak emellett novemberben részt vehetnek egy vállalati állásbőrzén Jászberényben. Ezen felül a vállalat képzési támogatást is biztosít munkavállalói számára. Még mindig sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen a június első hetében végzett országos ellenőrzés szerint. A leggyakoribb szabályszegések a passzív biztonsági eszközök hiányához és a világítási szabályok megsértéséhez kapcsolódtak, közölte az Országos Rendőr Főkapitánysága honlapján. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata a Roadpol június 1-e és 7-e között tartott fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. A rendőrség elsősorban a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak és a világító berendezések, valamint a hatósági jelzés előírásoknak megfelelő használatát ellenőrizte. Olvasható a polisz.hu oldalon. Az ORFK közölte, a rendőrök 267 esetben intézkedtek a világítási szabályok megsértése miatt. A nem megfelelő vagy hiányzó világítás különösen veszélyes a kétkerekű járművek esetében, hiszen jelentősen rontja észlelhetőségüket a forgalomban. Bukós isak nélkül 134-en közlekedtek, ezzel súlyosan veszélyeztetve saját testi épségüket. Jogsértések miatt 53 esetben indult eljárás, például rendszámtábla eltakarása, felhajtása, módosítása vagy olvashatatlanná tétele miatt. A kiemelt szabályszegéseken túl a rendőrök 3395 esetben intézkedtek egyéb közúti jogsértések miatt. Közel 90 településen várja a mozogni vágyókat pénteken a mozgás éjszakája, amelynek célja megmutatni, hogy a sport nem kötelezettség, hanem élmény, közösség és kikapcsolódás. A rendezvény sorozat központi helyszíne ezúttal is Budapest lesz, ahol a Hősök tere és a Városliget környéke ad otthont a programoknak. A házigazdák több tízezer résztvevőre számítanak, miközben országszerte és a határon túl is várhatóan ezrek húznak sportcipőt ugyanazon az estén. A mozgás éjszakája mindig is egy nyárindító sportos buli volt. Amikor annak idején elindítottuk, azt szerettük volna megmutatni, hogy a sport nem csak nappal, nem csak versenyhelyzetben lehet vonzó, Budapest és az egyes helyszínek esti fényei között különleges hangulatban több tízezer emberrel együtt mozogni, egészen egyedi élmény, mondta Kis Gergely, a Nagy Sportág Választó kommunikációs igazgatója. A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó hozzátette, a résztvevők helyszíntől függően akár 8-10 különböző sportágat is kipróbálhatnak.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugaton felhősebb idő várható, de másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett. Napközben egyre inkább északkeleten valószínű eső, zápor, zivatar. Élénk helyenként erős lesz az északnyugati-nyugati szél. A hőmérséklet délután 26-33 fok között alakul, hajnalban 10-19 fok várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió minden kedves hallgatóját, ez a kontinentális reggeli, június 11-én csütörtökön, a mikrofonnál pedig Huszár Kata. Kedves hallgatóink, magazin műsorunk első órájában először a kalendáriumba pillantunk bele, majd az útravaló következik. 7:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk, ebben az órában pedig a témánk, hogy idén is megrendezi ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferenciáját a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa. A helyszín Réb Fülöp lesz, ide várják június 22-e és 26-a között a résztvevőket. Olá Ilona kolléganőm Fischer Vilmos evangélikus lelkésszel, az Ökumenikus Tanács főtitkárával beszélget majd a részletekről. Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok erre az órára is!
2: Amikor ráléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az árt.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma június 11-e van, a Barnabások névnapja. A Barnabás arámi, héber eredetű férfi név. Bibliai jelentése a vigasztalás fia. Híres Barnabások, Szent Barnabás keresztény vértanú, Hegyi Barnabás, Kossuth Díjas operatőr, Holló Barnabás, szobrászművész, Réti Barnabás színész, Steinmetz Barnabás vízilabdázó és Szabó Sipos Barnabás színész. Nézzük, mi történt június 11. napján a múltban. 1910-ben ezen a napon született Carmine Coppola, Oscar-díjas zeneszerző, 1937-ben született június 11-én Maurer Dóra, Kossuth-díjas grafikus, festő, filmkészítő. 1949-ben Váncsa István, újságíró, kritikus született június 11-én. 1980-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Szuper Levente jégkorongozó. 1982-ben, június 11-én mutatták be először Amerikában Steven Spielberg rendezésében az E.T. a Földön kívüli című filmet, amit Magyarországon 1983. december 22-én vetítettek először. 1509-ben, e napon házasságot kötött 8. Henrik Anglia királya aragóniai Katalinnal, aki 8. Henrik első felesége volt. 1798-ban Napóleon Bonaparte elfoglalta Málta szigetét. 1864-ben megszületett Richard Strauss, német zeneszerző, karmester, operaház igazgató. Késő romantikus zeneszerző, főleg szimfonikus programzenéiről és operáiról ismert. Strauss kora jelentős karmesterei közé tartozott. A Bajor Állami Operaház és a Berlini Állami Operaház főzeneigazgatója, a Bécsi Operaház igazgatója volt. És 1911. június 11-én alakult meg a Kecskeméti Munkás Testedző Egyesület, a mai Kecskeméti TE.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Belső jólét. Az igazi jóléthez mindenképpen több kell, nem pusztán a külsőségek. Többre van szükség, mint a külső jólét megszerzése és fenntartása. Bizonyos, hogy a féléres gondok megkeseríthetik az életünket, erről sokan tudnának mesélni,

attól mi még másik utat keresve boldogok lehetünk. Tudni kell tehát tovább lépni olyankor, ha érezzük és tudjuk, hogy van még út előttünk. Merjük elhinni, hogy Isten nem csak úgy vaktában, minden terv nélkül pottyantott le bennünket itt a Föld nevű bolygónak, ezen a kis darabján, hogy céltalanul és hiába valóan szágódjunk a semmibe. Igenis megtalálhatjuk, megvalósíthatjuk a mi álmainkat, azokat, amelyek igazán boldoggá tesznek, azokat az álmokat, amelyek az igazi jólét felé vezetnek. Vannak azonban pillanatok, helyzetek, amikor tudnunk kell feladni. Feladni még a legféltettebb és a legszebb álmainkat is. A jólét tehát nem csak birtoklást jelent, hanem magában hordozza a nem létet és a lemondást is. Lemondást és áldozatot. Lemondást a másikért. Olyan áldozatot, amit nem meghoznunk kell, hanem ami önszántunkból, belülről jövően magától fakad. Olyan áldozatot, amely nem a mi érdekeinket szolgálja, hanem másokét. Amikor valóban adunk, akkor nem azért adunk, hogy nekünk jó legyen, hanem azért, hogy a másiknak jó legyen. Ekkor kaphatunk mi is. Tudtunkon és akaratunkon kívül. Ám mégsem észrevétlenül, hiszen ezt a fajta békességet, amit ilyenkor érzünk, nem lehet nem észrevenni. Érdekes dolog tehát a jólét kérdése. Van úgy, hogy amikor adunk vagy lemondunk valamiről, akkor éppen ezáltal kapunk. Van úgy, hogy noha áldozatot hozunk, mégis gazdagabbak leszünk és jobban érezzük magunkat. Szeretnénk-e mindig és folyamatosan jobban lenni? Én így. Igen.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Hatályba lépett a deviza hitelesek ügyét segítő törvény, miután kedden megjelent a magyar közlönyben. A parlament hétfőn egyhangú szavazással fogadta el a tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálatáról szóló törvényjavaslatot. A jogszabály a deviza hiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződések felülvizsgálatáig és a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig felfüggeszti a még folyamatban lévő devizahiteles pereket, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtásokat. A törvény ugyanakkor arról is rendelkezik, hogy ha az adósok azt kérik, akkor folytatni kell a felfüggesztett pereket. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjármű adót. Június 30-áig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Aki a gépjármű adót nem fizeti meg és részletfizetést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják, mutatott rá a NAV. Az érintett autósoknak nem érdemes halogatni az ügyintézést, még most is több egyszerű, kényelmes lehetőség közül választhatnak. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók június 30-áig kérhetnek például automatikus, legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A kérelem néhány koppintással elintézhető a NAV mobil alkalmazásban. Barna medvéket láttak kedden az Akteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park a Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársa kora délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túra útvonalaktól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat, közölték, hogy tilos a sátorozás, a bivakoló helyeken pedig célszerű az élelmiszert a fekvőhelytől távol elhelyezni. Felhívták a figyelmet, hogy a vadászok által használt etetőhelyeket is érdemes elkerülni.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Kevés-kevés, az álmodozásból az időlevés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, idén is megrendezi ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferenciáját a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa. A program felelőse a Tanács Missziói és Evangelizációs Bizottsága. A helyszín Rév Fülöp, ide várják június 22-e és 26-a között a résztvevőket. Idén a központi téma az egyház jövője, a jövő egyháza. Ezzel kapcsolatban több előadás lesz, de ahogy mindig, ezúttal is lehetőséget ad a rendezvény a lelki töltekezésre, a tapasztalatcserére, a kötetlen együttlétre is. Olá Ilona, Fischer Vilmos evangélikus lelkésszel, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkárával beszélget.
2: A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa sokféle rendezvényével alkalmat teremt, hogy a különböző felekezetek képviselői találkozhassanak, tapasztalatokat cserélhessenek, lelkileg feltöltődhessenek. Ennek egyik visszatérő pontja az ökumenikus lelkészi és munkatársi missziós konferencia, amit évről évre megrendeznek, 2026 sem lesz ebben kivétel.
3: Igen, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 2026. június 22-től 26-ig, tehát hétfőtől péntekig szervezi meg a szokásos ökumenikus lelkész és munkatársképző konferenciáját. Az Ökumenikus Tanácsnak van egy missziói és evangelizációs bizottság, és ez a bizottság felel ezért a programért, hogy ez minden évben megszervezésre kerüljön. A Máté 16-18 a központi igénk, a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta, és a témánk pedig az egyház jövője, a jövő egyháza. Fontos, hogy egy ilyen témánk legyen, úgy gondoltuk, erre épül tematikusan az egész hét, minden napra megvan a program, hétfőn egy vacsorával, igehirdetéssel kezdődik este, ezt Durko István baptista lelkipásztor, a missziói bizottságnak az elnöke fogja tartani, az igehirdetésnek pedig hát pont ez lesz a témája, hogy irány mutasson nekünk tulajdonképpen egész hétre, hogy a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta, és minden reggel van egy ima közösség, ez visszatérő reggel 8 órakor, még reggeli előtt, és van minden nap egy biblia tanulmány, ez 9 óra 15-kor kezdődik, kedszerbe, csütörtök és pénteken, és a biblia tanulmány is tulajdonképpen úgy épül föl, hogy ehhez a központi gondolathoz fog igazodni. Az Evangélium az Ószövetségben ez lesz kedden, ezt Ungvári Csaba rektor helyettes úr a Pünkösdi Teológiai Főiskoláról fogja tartani. Szerdán Keresztelő János útkészítő munkája, ezt Váradi Endre teológiai tanára, baptista teológiáról, rektora baptista teológiának, csütörtökön a Jézus és tanítványi közössége, Szuhánszki Gábor metodista lelkész tartja, pénteken pedig biblia tanulmány Pál ekleziológiája, Sevcsik Zoltán evangélikus lelkész tartja. És ezután pedig, a biblia tanulmány után mindig van két előadás. Ez kedden dr. Füsti Molnár Szilveszter református lelkipásztor tartja, Isten népe az Ószövetségben, és a második előadást is ő fogja tartani, a megújulási mozgalmak az Ószövetségben címmel. Tehát nagyon érdekes, hogy ugye végigmegy azon, hogy milyen megújulási lehetőségek voltak. Aztán minden nap van utána egy csoportfoglalkozás, vacsora és igehirdetés. Szerdán pedig ugyanígy lesz kettő fő előadás. Az egyiket dr. Duránszki Bálint szociológus tartja, és dr. Varga Más református lelkipásztor, mind a ketten reformátusok, a jelen egyháza. És a második előadást szintén ők ketten tartják, ez pedig a jövő egyháza. És utána délután ugye szintén aztán egy kis fakultatív kirándulás, vacsora, igehirdetés este. Csütörtökön két előadás, ez azért lesz érdekes, hiszen nekünk van ortodox egyházunk, kis tagegyházunk az Ökumenikus Tanácsban, és Szertémai Róbert ortodox pap fogja tartani. Az első adásnak ez lesz a címe, Hiszek a test szerinti feltámadásban, másodiknak pedig ez lesz a címe, az isteni kép más helyreállítása. Pénteken pedig bibliotanulmány után lesz egy istentisztelet, urvacsorás istentisztelet, ez pedig Regőci Szabos pünkösdi lelkipásztor tartja majd. Az esti igehirdetések pedig kedden este Pintér Imre pünkösdi lelkipásztor tartja, fiú adatik nekünk, Ézsaiás 9:1-6, szerdán este az igehirdetést Szeberi János evangélikus lelkész tartja, Máté 28:19-20 alapján menjetek, és csütörtökön pedig 1 Korintus 1:18 az evangélium Isten ereje, Sevcsik Zoltán evangélikus lelkész tartja. Tehát így látjuk a felépülését ennek az ökumenikus lelkész és munkatársképző konferenciának, és ebből látjuk, hogy tulajdonképpen egy nagyon gazdag alkalmat szervezünk.
2: Nagyon gazdag ez a program, és megmutatja ezt az ökumenikus szemléletet, ami a MEÖK rendezvényeit jellemzi. Még visszakanyarodnék a fő központi témára, hiszen egyrészt mindig is időszerű, másrészt most különösen aktuális talán, hogyha az egyházi jövőjéről, a jövő egyházáról beszélgetünk. Nyilván nem volt véletlen, hogy e felé kanyarodtak, ez egy nagyon izgalmas, és nagyon sok kérdést vet fel.
3: Ez azért fontos ez a téma, azt gondoltuk a Misszió és Evangelizációs Bizottsággal, mert tényleg sok mindent látunk. Ugye ebben az esztendőben a világi manap, amit mindig megszervezünk március első péntekén, ebben az évben nigériai nőtestvérekért imádkoztunk, a keresztény nőtestvérekért. Nigériának a lakossága 200 millió, 100 millió keresztény, 100 millió muszlim. A keresztények Nigériában a leggyorsabban növekednek az egész világon létszámban, úgy, hogy egyébként naponta ölik őket meg a muszlim szélsőséges fundamentalista terroristák, a Boko Haram többek között. De vannak más dzsihadista csoportok is. Miért fontos ez tehát? Nálunk pedig, ahol mindent lehet, csökken a keresztények száma Európában. Olyan ország, ahol ölik a keresztényeket halomra, és most nagyon visszafogottan fogalmaztam, a legjobban terjed a kereszténység az egész világon, ugyanakkor pedig mi, akik megtehetnénk, hogy szabadon tegyük a dolgunkat keresztény emberként, nálunk pedig csökken is tapasztalatú. És azt látjuk, hogy még régebben a fehér misszionárosok mentek Afrikába misszionálni, most azt látjuk, hogy sok esetben Németországban is fekete lelkészek jönnek és prédikálnak német szószékeken, hogy térjenek meg az emberek. Tehát megváltozott a világ. Ezért fontos ez a téma, az egyház jövője, a jövő egyháza.
2: Nagyon izgalmas dolog ez, és azt hiszem, hogy nem csak földrajzilag távolságban kell tekinteni, és úgy átlátni a kereszténység helyzetét, időben is. A múltját is, meg a jövőjét kell egy kicsit vissza is tekinteni, és úgy előre tekinteni, tanulni a múltból, vagy tanulni a jelenből, mert hogy most is elég forrongó időket élünk ebből a szempontból, és ezeket a tapasztalatokat jó átszűrni, egymással megbeszélni, kitalálni, vagy megpróbálni kitalálni, hogy ez hova vezethet.
3: Teljes mértékben egyetértek, és én azt gondolom, hogy ezért fontos az, hogy más-más felekezett lelkipásztorai, akik szívügyüknek tekintik a missziót és az evangéliumot, ők fogják ezeket az előadásokat tartani, és olyan közösség lesz a hallgatóság, akik mind gyakorló lelkipásztorok, lelkészek, vagy olyan gyülekezeti munkatársak, akik tényleg az életüket rátették a gyülekezeti munkára, és szeretnének megerősödni, feltöltődni. Ez az egy hét ez lehetőséget ad arra Balatonparton, hogy kicsit tudjanak sétálni, kicsit tudjanak beszélgetni egymással, egymást meg is ismerni, és lehetőséget ad arra is, hogy feltöltődjenek lelkileg. Ezért ez az ilyen közösségi alkalom jó a lelkipásztornak, jó a gyülekezetének, hiszen a gyülekezet utána egy lelkileg megerősödött, felfrissült lelkipásztort kap vissza, jó az egyházmegyének, és jó az egyházkerületnek. Az egyházkerületben is egy megerősödött lelkipásztor, egy megerősödő gyülekezettel vesz részt az egyházkerület életében.
2: Nem mellesleg egyébként hazaviheti mindazt a tudást, tapasztalatot, érzést, amit ilyenkor összegyűjt, és át tudja adni másoknak.
3: Nem beszél tőle senki, pontosan ez hazaviheti. Ezt a spiritualitást, ezt a lelkiséget, amit ezen a konferencián kap, tehát ezért tartjuk mi fontosnak ezt az alkalmat.
2: Ez minden évben egyébként kitűzött cél is, hogy tényleg a találkozást elősegítsék, a lelki töltekezésnek is teret adjanak, szintén egy nagyon fontos dolog, hiszen egy ilyen szakmában, hivatásban, ami egy lelkészé, ez sok nehézségen, mindennapok problémáin át tud segíteni. Ebben adnak egy kapaszkodót, hány emberre számítanak?
3: Általában olyan 50 fővel szoktunk számolni, körülbelül 50-en szoktunk lenni ezen az alkalmon. Ez úgy van, hogy a felét a lelkipásztor fizeti, a másik felét pedig az egyházkerület. Természetesen, mivel a legnagyobb tagegyházunk református egyház, nyilván a legtöbb lelkész-lelkipásztor református egyházból jön, aztán nagyon sokan jönnek a evangélikus baptista, metodista pünkösdi egyházból is, de a nagyobbik részét a lelkész konferenciának reformátusok adják, ez teljesen természetes, hiszen a legnagyobb tagegyházunkról van szó. Szóval ez így van már több mint 40 éve.
2: És országhatárokon belülről érkeznek, az ország minden részéből érkeznek?
3: Igen, határon túli lelkipásztorok is szoktak néha jönni, akár Erdélyből is, alkalmanként, akár Kárpátaljáról is, tehát természetesen nyitott a lelkész és munkatársképző konferencia, határon túlról is lehet jönni. Az utóbbi években nyilván nem nagyon jönnek határon túlról, de pár évvel ezelőtt volt mindig egy-kettő jelentkező határon túlról is. Én örülök annak, hogyha jönnek határon túlról is, hiszen akkor ezt a fajta gondolkodást át tudják vinni, illetve ők is hozzák a maguk gondolkodását és gazdagítanak bennünket.
1: Kedves hallgatóink, Olá Ilona, Fischer Vilmos evangélikus lelkésszel, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkárával beszélgetett az elmúlt percekben.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan 8 óra, a híreket követően tovább folytatódik a kontinentális reggeli, maradjanak Önök is velünk.
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Történelmi jelentőségű törvénycsomagot nyújtottak be az országgyűlésnek, ezt jelentette be Magyar Péter a Facebook oldalán közzétett videójában annak kapcsán, hogy a kormány benyújtotta az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot. A miniszterelnök úgy fogalmazott, mindenki számára hozzáférhetőek voltak azok a dokumentumok, amelyekből pontosan kiolvasható, hogy az Európai Unió mit vár Magyarországtól, szigorú korrupció ellenes intézkedéseket, átláthatóbb közéletet, erősebb garanciákat, autonóm egyetemeket. Magyar Péter hangsúlyozta, a törvénycsomag és a korrupció elleni küzdelem egyik legfontosabb eleme az integritás hatóság megerősítése, amelynek valódi jogosítványokat adnak. Magyar Péter kifejtette, ha egy korrupciós ügyben a nyomást megszüntetik, vagy a feljelentést elutasítják, az integritás hatósága jövőben a bíróság előtt kezdeményezheti az eljárás folytatását. Ha uniós pénzből finanszírozott közbeszerzéseknél visszásságot tapasztal, közbelépheti és vizsgálatot indíthat, hangsúlyozta Magyar Péter. Az Európai Uniós Migrációs Paktum elutasítását kezdeményezik határozati javaslatukban a Fidesz és a KDNP képviselői. A parlament honlapján elérhető javaslatban megállapítanák, hogy az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A határozati javaslatban a Fidesz és a KDNP képviselői ezért azt kezdeményezik, az országgyűlés szólítsa fel a kormányt arra, hogy minden jogi és politikai eszközzel álljon ellen a paktum végrehajtásának, tartózkodjon az ez irányú Európai Uniós törekvések támogatásától, illetve ne nyújtson be végrehajtási terveket a paktummal kapcsolatban. A javaslatban rögzítenék, Magyarországnak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak, fogalmaz a javaslat. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjármű adót. Június 30-áig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják, mutatott rá a NAV. Az érintett autósoknak nem érdemes halogatni az ügyintézést, még most is több egyszerű kényelmes lehetőség közül választhatnak. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók június 30-áig kérhetnek például automatikus, legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A kérelem néhány koppintással elintézhető a NAV mobil alkalmazásban. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól, aki tehát nem tudja egy összegben rendezni a gépjármű adót ilyen valamelyik fizetési könnyítési lehetőséggel, mert ezzel elkerülheti a későbbi többletköltségeket, figyelmeztet a NAV. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófa védelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, ezt írta az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatósága honlapján. Mint írják, az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak. Az önkéntes tűzoltó egyesületek számára kiírt pályázatra idén 652 egyesület, összesen több mint 609 millió forint értékű igényt nyújtott be. A 652 önkéntes tűzoltó egyesület összesen 551 millió 800 ezer forint támogatásban részesül. A pályázók a megítélt támogatásból 179 millió 700 ezer forintot működési költségeikre fordíthatnak, 273 millió 900 ezer forint értékben maguk szerezhetnek be tűzoltó szakmai és egyéb eszközöket, 42 millió forintot szertár felújításra, 39 millió 300 ezer forintot pedig gépjármű és technikai eszköz felújításra használhatnak fel, továbbá természetbeni támogatásként 16 millió 900 ezer forint értékben EDR rádiókat vehetnek majd át a nyertesek, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön a front felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. Északkeleten egy összeáramlási zóna mentén, illetve északnyugaton néhol alakulhatnak ki záporok, kis eséllyel zivatar. Az északnyugati, nyugati, északkeleti szelet sok felé élénk, több helyen erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 22 és 25 Celsius fok között valószínű térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Kettesben Istennel. Első rész. Jézus félrevonult egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Márk evangéliuma első fejezet, 35-ös vers. Ahhoz, hogy lelki értelemben növekedni tudj, kettesben kell lenned Istennel. Ez kell, hogy jellemezze a hozzáállásodat, amikor a jelenlétébe lépsz. Az első a várakozás. Egyszerre akarj adni és kapni az Istennel töltött idő során, és jellemezze azt meghittség, bensőségesség. Szerelmi életet sem lehet nyilvános helyen élni, az intimitás azt feltételezi, hogy egyedül legyenek a szerelmesek. A Biblia vőlegényként beszél Krisztusról, bennünket pedig a mennyasszonyának nevez. A várakozás izgalmával járulj hát az Úr elé. Másodszor hódolat. Ne sietősen érkezz a jelenlétébe, készítsd fel a szívedet, légy csendben előtte, és engedd, hogy kitisztuljanak az elmédből a világi gondolatok. Emlékeztesd rá magadat, hogy kivel is találkozol, azzal az Istennel, akié a dicsőség, a tisztesség és a hatalom. Jelenések könyve 4. fejezet, 11-es vers. Harmadszor éberség. Feküdj le korán, hogy jó formában légy, ha majd reggel Isten elé járulsz. Az Úr megérdemli, hogy teljes figyelmet szentelj neki. A napod legjobb részét ad neki, amikor a legfrissebb vagy. Kövesd Krisztus példáját. Nagyon korán, amikor még sötét volt, felkelt és félrevonult egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Hudson Taylor bölcsen megjegyezte, hogy a hangszereket nem azután szokás behangolni, hogy véget ért a koncert, hanem mielőtt elkezdődne. Negyedszer készség. Semmiképpen ne úgy járulj Isten elé, hogy ott majd eldöntöd, mitévő légy, hanem azzal az elhatározással, hogy bármit megteszel majd, amire Isten kér. János ezt mondta, amit csak kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. János első levele, 3. fejezet, 22-es vers. Amikor kettesben vagy Istennel, döntsd el, hogy mindent megteszel, amit mond neked. Ön a Mai Ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai Ige, 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a Kontinentális reggeliben most bekapcsolódó hallgatóinkat, én Huszár Kata vagyok. Az előttünk álló szűk egy órában, a Kontinentális reggeli című magazinműsorunk második órájában két témáról is hallhatnak. Volt egyszer egy diákrádió a Miskolci Egyetemen. Emléktáblát avattak az 1953 és 2000 között működő egyetemi stúdió közösségének tiszteletére a Miskolci Egyetem Eper 4-es kollégium bejáratánál. A hely egy legendás, összességében mintegy 600 főt számláló hallgatói közösségre emlékeztet, amely mintegy 5 évtizeden át működtette az egyetemi diákrádiót. Karcagi Pál egykori stúdióssal, Sütő Dávid Pelé kollégám beszélget majd.
2: 1953-ban a fellelt dokumentumok szerint akkor indították el, akkor csak az volt a funkciója, hogy olyan közleményeket olvastak be, ami a diákságot érintette, tehát felhívásokat, programokat, és akkor még csak néhány hangszóról szólt ez a vezetékes rádió, többek között az egyetemi éttermekben, délidőben, ebédidőben.
1: Kedves hallgatóink, ezt követően pedig arról szólunk, hogy a kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a Bolygóbarát Ízek hónapja, a Felelős Gasztrohős Alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak. A részvételhez az éttermek a bolygóbarátizek.hu honlapon regisztrálhatják növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú fogásaikat. Varga Judittal, az alapítvány társalapítójával beszélgetünk majd a részletekről.
3: Az a célunk ezzel, hogy láthatóvá tegyük Magyarország éttermeiben a már étlapon szereplő bolygóbarát fogásokat, tehát azokat az ételeket, amik egészségesek, és egyben a földet is megkímélik. Azt szeretnénk, hogyha az országban az összes, vagy hát a legtöbb étterem tudna egy olyan fogást beregisztrálni a honlapra, ami megfelel a kritériumoknak.
1: Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, emléktáblát avattak az 1953 és 2000 között működő egyetemi stúdió közösségének tiszteletére a Miskolci Egyetem Eper 4-es kollégium bejáratánál. A hely egy legendás, összességében mintegy 600 főt szemláló hallgatói közösségre emlékeztet, amely csaknem 5 évtizeden át működtette az egyetem diákrádióját, szólaltatta meg a kampusz saját hangját. A rádió feladata, hivatása a kollégiumokban lakó hallgatók szórakoztatása volt. A vezetékes hálózaton keresztül sugárzott rádió aranykorában minden kollégiumi szobában külön hangszóró közvetítette a hallgatók saját készítésű adásait. Karcagi Pál egykori stúdióst kérdezi a részletekről Sütő Dávid Pelé kollégám.
2: A volt diákrádiónak vagy egyetemi stúdiónak készült egy emléktáblája, melyet annak az épületnek a bejárata mellett helyeztünk el, ahol ez a stúdió működött, ez az egyetem Eper 4 jelű kollégiuma. Tehát a bejáratnál helyeztük el ezt a márványtáblát, mely emlékeztet erre az egyetemi rádióra, ami a fellelt dokumentumok szerint 1953-ban indult, és 2000-ig működött.
3: És ez a tábla avatás találkozás, ha fogalmazhatunk így, mert ha jól tudom, régi rádiósokkal is találkoztak, ez hogyan, milyen hangulatban telt, az egyetem hogyan fogadta ezt a kezdeményezést, milyen hangulatban telt ez az egész kis rendezvény?
2: Az egyetem nagyon kedvezően fogadta a kezdeményezésünket, és hát mindenben segített, amiben segítséget kértünk. Elsősorban a tábla állítás folyamatában Sulák László kollégiumigazgató volt a partnerem, és ővele tudtam mindent megbeszélni, tehát engedélyeztetni magát a táblaállítást, és mikor elkészült a tábla, akkor ő segített a felszerelésében. Ez a felszerelés már áprilisban megtörtént, de a tábla avatását mostanra tűztük ki, június 7-ére, mivel ezen a hétvégén jött össze egy csapat, amiben régi stúdiósok vannak méghozzá. Van, aki Németországból jön, van, aki Angliából, tehát ehhez kötöttük a táblaavatást. A táblaavatása maga szerintem nagyon kellemes légkörben folyt le, hiszen sok esetben olyanokkal sikerült találkozni, olyanok találkoztak egymással, akik már nagyon régen nem látták egymást, pedig annak idején mondjuk együtt dolgoztak ebben a stúdióban, úgyhogy nagyon jó sikerült a rendezvény szerintem, és hát mások is hasonlóan nyilatkoztak, úgyhogy ne csak én mondjam.
3: És a rendezvényen milyen programok voltak még, miket idéztek fel?
2: A rendezvényen hát egyrészt elértük azt, hogy részt vett a Miskolci Egyetem rektorasszonya is, és ő nyitotta meg magát a rendezvényt, és utána elhangzottak megemlékezések, felhívtunk olyan volt stúdióst például, aki most tudomásunk szerint a legidősebb még élő volt tagja ennek a stúdiónak, aki 62 és 67 között volt egyetemista és stúdiós. Telefonon tudtuk elérni, mert nem tudott eljönni egészségi problémák miatt. Volt más is, akit fölhívtunk, akit meg baleset ért, pedig nagyon szeretett volna itt lenni. Voltak hangbejátszások régi felvételekből, és volt megemlékezés az elhunyt társakra, tehát akik már nem lehetnek közöttünk, valamint a jelenlévők közül is elég sokan hozzászóltak. Voltak, akik eleve készültek rá, tehát tudtunk róluk, hogy ők szándékoznak hozzászólni, és voltak olyanok is, akik csak akkor jelentkeztek, amikor a vége felé föltettük a kérdést, hogy akar-e még valaki a jelenlevők közül hozzászólni, és akkor is néhányan még jelentkeztek. Tehát valahogy így zajlott le.
3: És kicsit felidézve a múltat, ugye említette, hogy ön is tagja volt, nem a kezdetektől, ennek a Diák Rádiónak, egy kicsit emlékezzünk vissza fellelhető anyagokból, archívumokból, hogyan, miként, miért is alakult ez a Diák Rádió a Nehézipari Műszaki Egyetem berkein belül.
2: 1953-ban a fellelt dokumentumok szerint akkor indították el, akkor csak az volt a funkciója, hogy olyan közleményeket olvastak be, ami a diákságot érintette, tehát

0: ebben mindenféle volt a zenéken kívül riportok az egyetem területéről, bármilyen témában, esetleg oktatókkal, egyebekkel, hangjátékok, irodalmi művek, például versek is voltak. Tehát egy ilyen magazin műsor volt.
1: És ön hogyan, miért, mikor csatlakozott, illetve akkor milyen csapat állt össze, mennyien voltak, úgymond a rádióban mennyien dolgoztak szabadidejükben, ha jól tudom, önként szabadidejükben az egyetemi rádióban?
0: Így van, mindenki önként és szabadidejében dolgozott térítés nélkül, tehát semmilyen díjazást nem kaptunk ezért a munkáért, ez nekünk szórakozás volt, szenvedély volt, és én 1971 őszén kezdtem az egyetemet, azonnal megkerestem a stúdiót, amikor kiderült, hogy lehet oda bejutni. Aztán, amikor egy kicsit már elboldogultam a technikával egyedül is, mert hát komoly keverőpult volt a süket szoba, úgynevezett süket szoba, ahol a mikrofon volt, és a bemondók, és magnók, sőt, stúdiómagnó volt, amire rögzítettük a műsorokat. Tehát amikor már elboldogultam a rendszerrel, akkor rám bízták az úgynevezett altató műsort, ez volt az első műsorom. Ez este 10-től 11-ig tartott, hetente egyszer, mindig egy mesével kezdődött, és utána andalító zenével folytatódott egy órán át. Hát volt, amikor nagy Bakit is elkövettem, még nem volt olyan igazán komoly a zenei ismerettáram, és csak belehallgattam egy felvétel elejébe, na jó, ez szépen indul lassan. Ez volt a Deep Purple-től a Child in Time, ami hát egy jó hosszú szám, és hamarosan begorombul, hogy úgy mondjam, begyorsul. Hát utána kaptam én hideget-meleget ezért az altatóért, mert ez inkább ébresztő lett.
1: Milyen történetek vagy mérföldkövek vannak még esetleg, amikre így szívesen visszaemlékszik ebből a rádiós életből, rádiós korszakból? Egyetemistaként miért volt jó ezt csinálni, miért volt jó rádiózni akkoriban?
0: Egy jó társaság miatt. Tehát ott egy jó közösség volt mindig. Általában a magja ennek a közösségnek 20-30 fő volt egy időben, és hát természetesen változott, mert egyesek végeztek, mások újak léptek be ugye a egyetemre és a stúdióba is. Tehát ez mindig változott. Amikor megpróbáltuk összeszedni, hogy a teljes folyamatban kik dolgoztak, ez a névsor körülbelül 600 nevet tartalmaz, megvan most is ez a névsor itt nálam is. Ennél szerintem több is volt, de ennyit sikerült felidézni valamikor 21 néhány évvel ezelőtt, amikor megpróbáltuk összeszedni. Tehát egy nagyon jó közösség volt, megtanultunk közösségben együtt dolgozni, tehát egy csapatmunkát megtanultuk, megtanultunk határidőre, mert a műsornak el kellett készülnie időre, felelősséget vállalni, mert ha valaki elvállalt egy műsort, akkor azt csinálnia kellett. Tehát erre volt jó, és ezeket a készségeket utána mindenki, ahogy el is hangzott ott a ünnepségen azoktól, akik felszólaltak, mindenki nagyon jól tudta kamatoztatni utána a munkás időszakában is.
1: Mennyivel volt másabb akkoriban a rádiózás, akár a műfajokat tekintve, vagy a technikát, azt már ugye felsorolta, gyanítom azért, az már most a digitális korszakkal ellenben sokkal-sokkal másabb volt. Mennyivel másabb volt akkor egy rádiós élete, mint mostanában?
0: Hát sokkal nehezebb volt szerintem. Tehát olyanról szó sem lehetett a technika miatt sem, hogy egyedül készítsen valaki műsort. Tehát általában kellett legalább még egy fő, aki közreműködik, tehát általában legalább egy bemondó és egy technikus volt, aztán persze volt, mikor sokkal több ember működött közre. Mondtam, hogy stúdiómagnóra dolgoztunk, az 1000 méteres szalagok volt.

0: csak ugye a Studio Magnón, hát a riportokat pengével kellett vágni, tehát a szalagot vágni, kivágni belőle, ami nem kell, összeragasztani a szalagot. Ez egy nagyon lassú munka volt, összehasonlítva a mostani technikával, mert hát itt nálam Szolnokon ebben a új stúdióban már csak számítógépek vannak, tehát már ilyen célra, felvételi célra. Ezen kívül vannak egyedek is, tehát van kazettás magnó, sőt szalagos magnó, CD lejátszó, hogy bármit, ami előkerül esetleg még, azt le lehessen játszani, be lehessen digitalizálni. Tehát ezt a stúdiót 2000-ben hoztuk létre, amikor kiderült, hogy az egyetemen megszűnt az egyetemi stúdió, és hát azóta létezik itt Szolnokon az úgynevezett NME, Nehézipari Műszaki Egyetem nosztalgia stúdiója.
1: Egyetemi stúdió, az helyileg hol volt, amúgy hogyan képzeljük el, illetve még ehhez hozzáfűzném azt, hogy milyen hatása volt az egyetemisták a diákok életére, hogy az egyetemnek volt saját rádiója.
0: A rádió vezetékes rádió volt, és minden szobában volt később hangszóró, mert ugye mondtam, hogy az elején csak a folyosók végén például, de később kiépült az a hanghálózat, ami minden szobába elért, és minden szobába volt egy hangszóró, tehát mindenkihez elért, hiszen akkor az egyetemisták 90%-a, vagy még több kollégista volt, amikor mi egyetemisták voltunk, és érzékeltük sok jelből, hogy szeretik a műsorokat, szeretik a stúdiót, szeretik az ébresztőt, szeretik a kívánságműsorokat, és nem beszéltem még egy nagy sikerű műsorról, a vetélkedőkről. Tehát körülbelül minden évben, vagy akár minden fél évben szerveztünk egy nagy stúdiós vetélkedőt, ami megmozgatta az összes lakóját az egyetemvárosnak, mert olyan feladatok voltak, amik, hogy úgy mondjam, sok embert igényeltek. És sok-sok feladat volt. És volt olyan, amikor ez a vetélkedő mondjuk 25 órán át tartott folyamatosan. Ez pontosan akkor volt, amikor az egyetem 25 éves jubileuma volt, tehát 1974-ben. Úgyhogy ezek is nagyon sikeres műsorok voltak, és nagyon várták is a hallgatók.
1: Ön hogyan emlékszik vissza így erre az egész rádiós életére? Milyen nyomot hagyott önben, lelkiekben? Illetve az milyen érzés volt, hogy amikor legelőször a mikrofon elé ült, és elkezdte az első műsort, vagy az első hangfelvételt?
0: Na, ezzel az utóbbival kezdeném, mert én alapvetően nem beszéltem ebben a rádióban. Nagyon-nagyon kevésszer és nagyon minimálisat, mert én alapvetően technikus voltam, és ezen túl pedig műsorszerkesztő. Tehát olyan szerkesztő, mert ma már ugye a szerkesztő viszi végig a műsorát, de itt nem működött. Tehát például én készítettem elő a szövegeket, a hangjátékokat, például kiválogattam, vagy választottam, hogy mi legyen, egy kicsit megdramatizáltam, kiosztottam a szerepeket, és aztán, mint egy rendező, úgy működtem közre a felvétel során, vagy egyéb műsoroknál is inkább, tehát ilyen szerkesztői feladatot végeztem, hogy erre ezt tudom mondani. De mindenképpen egy olyan időszak volt, amire hát nagyon szívesen emlékezünk, és ezért is van az, hogy összehozzuk minden évben itt nálam Szolnokon azt a kis találkozót, amire mondom, egy 20-25 ember szokott általában eljönni a volt stúdiósok közül. Kicsit változik mindig a névsor, van, aki elmarad, mert már kiöregszik, már nem tudja vállalni, hogy eljöjjön, viszont más meg éppen előkerül, és beesik, hogy úgy mondjam, és utána rendszeresen eljön. Szóval ez egy ilyen közösség, és nagyon jól el vagyunk, mert vannak idősebbek, és vannak fiatalabbak, tehát körülbelül 4-5 nemzedék, stúdiós nemzedék találkozik ilyenkor.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Miskolci Egyetem egykori diákrádiójáról hallhattak. Karcagi Pál egykori stúdióst, Sütő Dávid felé kérdezte.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a Bolygóbarát Ízek Hónapja, a Felelős Gasztrohős Alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak az egész országból, így Miskolcról, Borsodabói Zemplén vármegyéből is. A részvételhez az éttermek a bolygóbarátizek.hu honlapon regisztrálhatják fogásaikat, amelyeket az alapítvány szakértői ellenőriznek a fenntartható étkezés nemzetközi alapelvei szerint. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók, és a nemzetközi bolygó egészségügyi étrend tudományos ajánlásaihoz igazodnak. Az alapítvány tavaly csatlakozott partnerszervezetként az Európai Éghajlati Paktumhoz, mert fontosnak tartották, hogy a hazai és európai szinten zajló klímavédelmi párbeszédnek a fenntartható gasztronómia is aktív része legyen. A paktum célja, hogy ösztönözze az egyének, közösségek, szervezetek, intézmények és városok klímacselekvését, a Bolygóbarát Ízek Hónapja pedig ehhez kapcsolódva azt mutatja meg, hogy a mindennapi étkezési döntéseknek is jelentős szerepük lehet a környezeti terhelés csökkentésében, a helyi rendszerek erősítésében és a tudatosabb fogyasztói szemlélet kialakításában. A részletekről Varga Juditot, a Felelős Gasztrohős Alapítvány társalapítóját kérdeztük.
2: A Bolygóbarát Ízek Hónapja a Felelős Gasztrohős Alapítvány legújabb kezdeményezése. Az a célunk ezzel, hogy láthatóvá tegyük Magyarország éttermeiben a már étlapon szereplő bolygóbarát fogásokat, tehát azokat az ételeket, amik egészségesek, és egyben a földet is megkímélik. Azt szeretnénk, hogyha az országban az összes, vagy hát a legtöbb étterem tudna egy olyan fogást beregisztrálni a honlapra, ami megfelel a kritériumoknak. Itt a kritériumokat az Eat Lancet nevű tudományos kutatás alapján szabtuk meg, és főleg a növényi alapú étkezésre fókuszálunk, de egyáltalán nem zárjuk ki a húsfogyasztást sem. Itt ennek a tudományos anyagnak az az üzenete, hogy engedélyezi elsősorban a szárnyas és a halak fogyasztását, de azt javasolja, hogy aki tényleg bolygóbaráton szeretne étkezni, a tányérjának a nagy részét, egy háromnegyed részét legalább zöldségekkel, gyümölcsökkel, hüvelyesekkel, olajos magvakkal töltse ki, és csak a állati eredetű termékek pedig inkább egy ilyen kis mellékzöngeként szerepeljenek, ne az legyen a hangsúlyos.
1: Ugye hallottuk, hogy az egyik legfőbb cél, hogy tulajdonképpen bemutassák azokat az éttermeket, illetve az éttermeket is arra buzdítsák, hogy bolygóbarát fogásokat kínáljanak. Mi minősül annak egészen pontosan, azon kívül, hogy lehetőleg növényi eredetű legyen?
2: A növényi eredetűség mellett nekünk nagyon fontos arra is hangsúlyt fektetni, hogy szezonális és helyi alapanyagok kerüljenek előtérbe. Nem azt mondjuk, hogy egyáltalán nem lehet használni semmiféle import dolgot, mert még mindig jobb megenni egy spanyol avokádot például, mint egy marhahúst, ami mondjuk Magyarországról származik. De mivel a helyi termékek fogyasztásának nagyon sok egyéb előnye is van, a helyi gazdaság, a biodiverzitás, a saját étkezésünk színesebbé tétele, ezért mi szeretjük, hogyha az étterem azt is jelzi, hogy mondjuk helyi termelőtől származik, nem is az egész étel, de legalább valamelyik alapanyag, és ezt például a regisztrációs formán fel is tudják tüntetni, hogy melyik helyi termelővel dolgoznak együtt.
1: Volt egyébként már ilyen vagy hasonló kezdeményezés?
2: Mi 14 éve foglalkozunk azzal, hogy a fenntartható étkezés szemléletét elterjesszük Magyarországon. Most ez a Bolygóbarát Ízek Hónapja, ez új, de folyamatosan azon dolgozunk tulajdonképpen, hogy kisebb, nagyobb kampányokkal felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez miért jó nekünk, és miért jó a földnek, és milyen kapcsolat van az étrendünk és a föld megóvása, meg kímélése között.
1: Itt ugye elsősorban éttermek jelentkezését várják, ők hogyan jelentkezhetnek egyáltalán, mert gondolom innen például akár Miskolcról vagy Borsodemói Zemplén vármegyéből is jelentkezhetnek éttermek.
2: Igen, és nagyon örülnénk nekik, mert várjuk meg az első étteremet a Miskolci régióból is. Egyszerűen a bolygóbarátizek.hu nevű honlapon lehet regisztrálni, ott van egy ajánl egy fogás című menüpont, és ott ki kell tölteni az étterem adatait, és 3 fogást lehet jelölni. Mi ezt átnézzük, és a jóváhagyásunk után jelenik meg a honlapon. Ez az, amit az éttermek szeretnénk, vagy az éttermektől szeretnénk kérni, és a hónap során pedig arra buzdítjuk az étterembe járó vendégeket, hogy ők pedig abban segítsék magukat, nyilván az éttermeket is, meg az egész kampánynak a terjedését, meg hírét, hogy ők is fotózzák ezeket az ételeket, és a bolygóbarát ízek hashtaggel, meg a Facebookon, Instagramon a kampány bejelölve egy kis média vízhangot generáljanak ők is.
1: Honnan jelentkeztek egyébként eddig, még ha nem is soroljuk fel az összes jelentkezőt, mert azért én itt felmentem a honlapra, és hát azért már most szép számmal vannak éttermek.
2: Most 26 étterem jelentkezett, még nagyon a hónap elején vagyunk. Vannak a Balaton környékéről, Pécsről, Budapestről.
1: Akkor jó, hogyha innen a keleti régióból is jelentkeznek. Mennyire elterjedtek egyébként ezek a típusú ételek Magyarországon? Mert én azt gondolom, hogy szerintem már lassan-lassan nincs olyan magára valamit adó étterem, ami ne kínálna mondjuk a vegetáriánus fogások mellett teljesen vegán fogásokat, különfigyelve akár még a más fogásokat tekintve a laktóz, illetve gluténérzékenységre vendégekre is.
2: Igen, ebben abszolút egyetértek. Mi emlékszünk arra, amikor tényleg több mint 10 éve először kezdtünk arról beszélni, hogy mi az, hogy fenntartható étkezés, és hogy esetleg a hús- és tejtermék csökkentését azt érdemes így bevezetni a mindennapokba, és nagyon sokan mondták, hogy de hát akkor mit tegyek, meg a vegetáriánus étel az csak a rántott sajt, meg a rántott gomba, és szerintem ehhez képest nagyon-nagyon sokat fejlődött a hazai kínálat. Tehát ezt továbbra is érzékeljük, hogy arra sokkal nyitottabbak a lakók, hogyha azt mondjuk, hogy egészséges ez a fajta étrend, mint arra, hogy valami a földnek jó, de hát mi úgy vagyunk vele, hogy igazából az egészséges és a fenntartható étkezésnek van egy keresztmetszete, és pont azt szeretnénk bemutatni, hogy nem kell óriási, nem tudom, tudatlan munkát beletenni abba, hogy ezeket megtaláljuk, hanem egyszerűen észre kell venni az étlapon, hogy ezek ott vannak, és ezt választani, és minél többen választják ezeket, az étterem ugye valószínűleg annál többet fogja kínálni is ezeket az ételeket.
1: És hát érdemes is kóstolni, mert szerintem sokan meglepődnek bizonyos ízeken, hogy milyen jó is lehet akár egy növényi fogásból, abszolút növényi alapanyagokból készült étel. Miért pont június?
2: Azért június, mert már 2016-tól, ha jól emlékszem, az ENSZ június 18-át a Fenntartható Gasztronómia napjává nevezte ki, és arra is szeretnénk egyben ugye egy ilyen egy kalap alatt felhívni a figyelmet, hogy például a séfeknek milyen nagy szerepe van abban, hogy formálják a magyar, meg hát minden országban az embereknek az ízlését, és hogy ezt a varázspálcát, ami a kezükben van, ezt felhasználhatják arra, hogy tényleg egy ilyen környezetvédelmi cselekedet legyen az étkezés.
1: Mennyit számít egyébként, lehet, hogy ez most buta lesz ez a kérdés, de mennyit számít az, hogyha mondjuk megpróbál valaki odafigyelni arra, akár a mindennapokban is, hogy valóban némileg bolygóbarátabb, vagy amennyire lehet bolygóbarátan étkezzen. Könnyű ez Magyarországon egyébként? Mert azért nagyon sok olyan alapanyagban én azt gondolom, amihez nem biztos, hogy olyan könnyen mi hozzájutunk.
2: Én azt mondom, hogy mint ahogy minden ugye döntés kérdése, hogyha tényleg az ember így azt mondja, hogy egy picit változtatok, mondjuk minden héten megkóstolok egy új akár alapanyagot, eszem egy hajdinát a rizs helyett, vagy egy kölest a tészta helyett. Hogyha azt mondjuk, hogy megpróbálok bevezetni akár heti egyszer egy húsmentes napot, vagy a zöldségre a párizsi helyett zöldségkrémet teszek, ezek pici dolgok, nem azt, szerintem ezt lehetetlen elvárni, hogy egyik napról a másikra mindenki azt mondja, hogy mostantól tényleg ennek a nemzetközi ajánlásnak a megfelelően fogok étkezni, és tényleg egy, nem tudom, egy villányi húst teszem meg az ebédhez, hanem mi is azt szeretnénk megmutatni, hogy ezek pici dolgok, pici változással szépen bele lehet illeszteni a mindennapjainkba, és akkor viszont hosszú távon igenis tudunk változást elérni. És tényleg nekünk is jó lesz. Tehát az, hogy változatosan együnk, az, hogy többfélét, többféle zöldséget, gyümölcsöt, álgabonát, olajos magvakat, ezek mind a saját egészségünkre is jó hatással vannak.
1: Mi lesz tulajdonképpen ennek a júniusi kampánynak a, hogy is fogalmazzak, menete, kifutása? Mert ugye itt már, hogyha valaki felmegy a Bolygóbarát ízek honlapra, akkor talán elárulhatjuk, hogy ugye lehet látni egy térképes keresővel is, hogy hol vannak ezek az éttermek. Mi történik ezután?
2: Hát ez egyelőre még eldöntetlen. Nyilván az hosszú távon az a tervünk, hogy ez egy egész éves projekt lehessen, de a civil szervezetként erre forrást kell teremteni. Ha sikerül esetleg támogatót keresnünk rá, vagy találnunk rá, akkor természetesen meghosszabbítjuk, vagy kitaláljuk a módját, hogy ez egy egész évbe futó dolog lehessen. Egyelőre az a tervünk, hogy jövőre ugyanígy megismételjük júniusban, és reméljük, hogy akár egy hagyomány teremtődik belőle, és egyre több vendéglátóhely szerepel majd itt a listán. Illetve a mostani kampány végén azok között, akik posztolnak, ugye vendégek, akik posztolnak az ételekről, és bejelölik a hashtaget, meg a Bolygóbarát ízek Facebook vagy Instagram oldalát, közöttük nyereményt fogunk kisorsolni.
1: És ez nagyjából mikor lesz? Mert gondolom ez június után, tehát hogy a nyár folyamán valamikor.
2: Igen, július elején. Július elején lesz a nyeremény sorsolás.
1: Egy picit azért beszéljünk itt a Felelős Gasztrohős Alapítványról is. Hosszú múlt van már tulajdonképpen az alapítvány háta mögött. Mik a fő célok?
2: A fő célunk az tényleg annak a megmutatása, hogy mi a kapcsolata az étrendünk és a környezetvédelem között. Itt elsősorban ugye maga az étkezés, tehát a bolygóbarát étkezés, de nagyon fontos emellett az, hogy a élelmiszer hulladékunkat csökkentsük, mert ez egy óriási teher még a földnek, hogy azt az ételt, ami esetleg a kukába landol, azt ugyanúgy meg kell termelni, locsolni kell, szállítani, csomagolni, tehát itt egy nagyon nagy rés van, amit ha összecsupunk, akkor az pozitív hatással jár, ugye a föld szempontjából, illetve a helyi szezonális termékeknek a fogyasztása, ez pedig pont azért, hogy a hazai gazdaságot, a biodiverzitást, a szállítást csökkentsük, ezekkel is segítsük végül is a fenntarthatóságot.
1: Egy nagyon széles kör az, amelyet tulajdonképpen az alapítvány, hogy mondjam, lefed, vagy szeretne elérni, mert ugye itt a lakosságot is, az oktatási intézményeket, vendéglátóhelyeket is, mindenki kaphat tippet. Ez szándékosan így indult már az elején, vagy ez az évek során formálódott?
2: Ez az évek során formálódott, ahogy egyre nagyobb érdeklődés nyílt a téma iránt. A legelején mi tulajdonképpen vendéglátóhelyekkel szerettünk volna együtt dolgozni, de látható volt, hogy egyszerűen kell a lakossági szemléletformálás is ahhoz, hogy a vendéglátóhelyek nyissanak a fenntarthatóbb kínálat iránt. Úgyhogy ezért kezdtünk el felnőtt szemléletformálással foglalkozni, és aztán valahogy így nem tudom, automatikusan jött az, hogy oké, de a fiatal generációt sem felejthetjük el. Úgyhogy mára igazából vannak óvis edukációs programjaink, iskolás edukációs programjaink is vannak felnőtteknek szóló, amit akár cégek meg tudnak rendelni kitelepülésre, vagy csapatépítőnk. Tehát igyekszünk tényleg, ahova csak hívnak minket oda eljutni, és nyilván mindig a korosztálynak megfelelő információ mennyiséget és módszert használjuk ahhoz, hogy a témát behozzuk egy kicsit a gondolatba.
1: Rengeteg információ van az alapítványnak a honlapján. Egy picit segítsünk itt a hallgatóknak azzal kapcsolatban, hogy hát mi mindenről olvashatnak ők, mi mindenről informálódhatnak ők a honlapon, a teljesség igénye nélkül.
2: Jó, a honlapunk az a gastrohost.hu, ugye ékezetek nélkül gastrohost.hu. Itt tényleg bátorítok mindenkit, mert vannak akár arról lehet tippeket találni, hogy hogyan zöldítsük a konyhánkat, arról, hogy milyen hát szuperfoodok vannak itthon, ugye nem szeretjük ezt a kifejezést, hogy szuperfood, mert mi úgy gondoljuk, hogy ilyen nincs, hogy egy darab szuperfoodot kell lenni, és akkor minden megoldódik, hanem tényleg a változatos étkezés az alapja, viszont azt is gondoljuk, hogy a szuperfoodnak nevezett általában ugye import élmiszereket lehet hazai, vagy legalábbis európai terményekkel helyettesíteni, és akkor ezeket nevezzük milyen hazai szuperfoodnak. Ezekről is sok információ van, arról esetleg, hogy milyen alapanyagok várhatóak a jövőben, amik mondjuk a klímaváltozással sem tűnnek el, vagy éppen megjelennek Magyarországon. A honlapunkon elérhetőek még a szolgáltatások, amiket kínálunk például intézményeknek, tehát oktatási intézményeknek, vagy vendéglátóhelyeknek, itt is ugye a tanácsadástól kezdve odáig, hogy milyen szezonális alapanyagokat, milyen szezonális gyümölcsöket érdemes például egy óvodában, vagy egy iskolában a gyümölcsnapra bekérni, a vendéglátóhelyeknek az, hogy hogyan zöldíthető az ő működésük, vagy rendezvényszervezőknek arról, hogy amikor egy környezettudatos alapokra helyezett rendezvény hirdetnek meg, akkor ezt hogyan tudják valódi tettekkel alátámasztani. A honlapunkon a sok információ mellett meg lehet azt is találni, hogy hogy lehet velünk kapcsolatba lépni, hogyan lehet velünk együtt dolgozni, vagy akár segíteni nekünk a célunk elérésében.
1: Hát rengeteg információ van fent itt valóban a Gasztrohős honlapján. Külön kiemelném azért én a recepteket is, mert azok is nagyon incsiklandózóak és látványosak. És hát akkor, kedves hallgatóink, ahogy hallhatták, a Bolygóbarát ízek hónapja kapcsán pedig ugye várják a különböző recepteket, éttermeket, étterem jelöléseket, fogásajánlásokat, úgyhogy mindenki a kedvenc helyét, vagy ahol éppen valami finomat eszik, akkor azt tudja ajánlani itt a Bolygóbarát hónapban. Varga Juditnak, a Felelős Gasztrohős Alapítvány társalapítójának köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk. Bízunk benne, hogy az a térkép, ami a honlapon fent van, jó sok helyen meg lesz jelölve.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, és valóban nagyon várjuk a helyi éttermek jelentkezését.
1: Kedves hallgatóink, a kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a Bolygóbarát ízek hónapja, a Felelős Gasztrohős Alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak az egész országból. A részvételhez az éttermek a bolygóbarátizek.hu honlapon regisztrálhatják fogásaikat, amelyeket az alapítvány szakértői ellenőriznek a fenntartható étkezés nemzetközi alapelvei szerint. A részletekről Varga Juditot, a Felelős Gasztrohős Alapítvány társalapítóját kérdeztük az elmúlt percekben.
0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai kontinentális reggeli. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét János evangéliuma 4. fejezetének 14. verséből hallgassuk meg. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne. Mindennek van feltétele, így gondoljuk. A mi világunkban ez a rend: ha, akkor. Ha valamit el akarsz élni, idomulnod kell környezetedhez. Ha szomjas vagy és nincs edényed, kérned kell. Ha szeretsz, akkor szeretnek. A ha-akkor elvárás rendszerében mindenki talál valamilyen elviselhető egyensúlyt. De ez az egész fáj mindenkinek. Mert az az ember alapérzése, hogy magamban nem vagyok jó. Sajnos a templomban mindig ezt hallottam, alapvetően romlott ember vagyok. Mintha ez a sötét alaptétel feltételezte volna a fényt. Mintha minden Isten keresésünk arról szólna, hogy ebből a kusza zűrzavarból Isten adjon valamilyen kiutat. Ő azonban nem egérjukat ajánl a samáriai asszonynak sem, és nekünk sem. Nem azt, hogy a hatodik férj igazivá lesz, hanem egy egészen más látást, fogyó vízkészletünk helyett az életvizét. Ha ez a víz a miénk, akkor egyszer csak észleljük az egész világ és saját magunk alapvető jóságát. Élete vége felé Einstein a rá jellemző szellemességgel azt mondta, most már látom, hogy az egyetlen kérdés az, hogy barátságos-e az univerzum. Sokat kutattam fizikai aspektusait, de most az a kérdés foglalkoztat, hogy barátságos-e. Ez a rajtunk kívülálló mindenség vajon a mi oldalunkon áll-e, vagy sem? Jó szándékú-e az univerzum, vagy ellenséges? Mélyen rendben van-e, vagy sem? Ilyen az igazi vallásosság adománya is. Az igazi vallásosság fellebbenti a fátylat és visszavisz az édenkertbe, mert azt sugallja, hogy az első tapasztalatunk megbízható volt. Az univerzum radikális kegyelem, ezért nem kell félnünk. Nem a szűkölködés a legfontosabb tapasztalat, hanem ellenkezőleg a bővölködés. A mai égemagyarázat Fekete Ágnes lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Történelmi jelentőségű törvénycsomagot nyújtottak be az országgyűlésnek, ezt jelentette be Magyar Péter a Facebook oldalán közzétett videójában annak kapcsán, hogy a kormány benyújtotta az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot. A miniszterelnök úgy fogalmazott, mindenki számára hozzáférhetőek voltak azok a dokumentumok, amelyekből pontosan kiolvasható, hogy az Európai Unió mit vár Magyarországtól, szigorú korrupció ellenes intézkedéseket, átláthatóbb közéletet, erősebb garanciákat, autonóm egyetemeket. Magyar Péter hangsúlyozta, a törvénycsomag és a korrupció elleni küzdelem egyik legfontosabb eleme az integritáshatóság megerősítése, amelynek valódi jogosítványokat adnak. Magyar Péter kifejtette, ha egy korrupciós ügyben a nyomást megszüntetik, vagy a feljelentést elutasítják, az integritás hatósága jövőben a bíróság előtt kezdeményezheti az eljárás folytatását. Ha uniós pénzből finanszírozott közbeszerzéseknél visszásságot tapasztal, közbeléphet és vizsgálatot indíthat, hangsúlyozta Magyar Péter. Az Európai Uniós Migrációs Paktum elutasítását kezdeményezik határozati javaslatukban a Fidesz és a KDNP képviselői. A parlament honlapján elérhető javaslatban megállapítanák, hogy az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A határozati javaslatban a Fidesz és a KDNP képviselői ezért azt kezdeményezik, az országgyűlés szólítsa fel a kormányt arra, hogy minden jogi és politikai eszközzel álljon ellen a paktum végrehajtásának, tartózkodjon az ez irányú Európai Uniós törekvések támogatásától, illetve ne nyújtson be végrehajtási terveket a paktummal kapcsolatban. A javaslatban rögzítenék, Magyarországnak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak, fogalmaz a javaslat. Országos élelmiszerbiztonsági ellenőrzést tartott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. Az akcióban 413 mozgó vendéglátó egységet, büfékocsit és foodtruckot vizsgáltak meg. Az ellenőrzések több esetben tártak fel higiéniai és dokumentációs hiányosságokat, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 17 millió forintot, közölte a hatóság. Továbbra is a higiéniai előírások megsértése a legnagyobb probléma az ágazatban, 43 esetben állapítottak meg ilyen jellegű szabálytalanságot. Emellett 41 alkalommal merültek fel hiányosságok a kötelező dokumentáció és a HCCP nyilvántartások vezetésével összefüggésben, míg műszaki problémákat 32 esetben tártak fel az ellenőrök. Kiemelten érzékeny területnek bizonyult a fogyaszthatósági és minőség megőrzési idők betartása is. A szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, amelyek közvetlen élelmiszerbiztonsági kockázatot jelenthetnek a fogyasztók számára. A fogyasztók megfelelő tájékoztatásának hiánya, például az allergén információk vagy a kötelező címkézések elmaradása további esetekben indokoltak hatósági intézkedéseket. Pozitív tapasztalat ugyanakkor, hogy a benzinkutakon üzemelő vendéglátóhelyek működése többnyire megfelelt az előírásoknak, írja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A rolleres károk csaknem 90%-át bérelt eszközökkel okozzák, ezért is sürgető a szabályozás, ez derül ki az Allianz Hungária biztosító elemzéséből. 2024. július 16-ától kötelező felelősségbiztosítást kötni azokra az eszközökre, amelyek tervezett végsebessége meghaladja 25 km/h, a 25 kg-ot elérő saját tömegű eszközök esetében pedig már azokra is, amelyek legalább 14 km/h-val képesek haladni, emlékeztet a közlemény. Saját kárrendezési tapasztalatai alapján az Allianz Hungária arról ír, hogy a rolleres károk aránya továbbra is alacsony az összes káreseményen belül, ám a kategórián belül jól kivehető mintázatok azonosíthatók. A bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, és a károk döntő része parkoló autókban keletkezik. A leggyakoribb hibának az elsőbség megnemadása számít a rolleres baleseteknél a biztosító adatai alapján, ezt követi az oldalirányú ütközés, valamint a rosszul leparkolt vagy feldőlő roller által okozott kár. Bár az Allianzhoz bejelentett káresetek között a személyi sérüléssel járó esetek aránya alacsony, ezek következményei jellemzően jóval súlyosabbak, és a kártérítési igények akár 10 milliós nagyságrendet is elérhetnek, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtök a nap front felhőzet kelet felé elvonul mögötte, általában több órára kisüt a nap a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. Északkeleten egy összeáramlási zóna mentén, illetve északnyugaton néhol alakulhatnak ki záporok, kis eséllyel zivatar. Az északnyugati, nyugati, északkeleti szelecsok felé élénk, több helyen erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 22 és 25 Celsius fok között valószínű térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat főtitkára lesz, aki Indonéziában járt a közelmúltban a bibliatársulatok vezetőinek találkozóján. Erről beszélgetünk ma vele. Többek között szó lesz arról, hogy a világ más pontjain milyen küzdelmeik vannak a bibliatársulatoknak.
2: Közel-Keleten vagy Távol-Kelet-Ázsiában létezik, hogy például akadálya a bibliaolvasásnak az írástudatlanság, a szegénység, hogy nem jutnak az emberek hozzá a Bibliához, vagy éppen be van tiltva kormányzati döntés, politikai vagy egyéb vallási, mondjuk muszlim szabályozás miatt. Tehát ezzel is például fel kell vennünk a küzdelmet.
1: És beszélgetünk majd vele arról is, hogy lassan a világ minden nyelvére lefordítják a Bibliát, és az emberek többségének ma már nem okoz anyagi nehézséget, hogy legyen egy Bibliája, de mi következik mindebből?
3: Hogy jó, olvasható most már a Biblia minden nyelven, és akkor olvassuk, ismerjük, használjuk, engedünk neki, pontosnak tartjuk, követjük. Tehát ez a nagy kérdés.
1: Mai vendégünk tehát Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat főtitkára. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Indonéziában járt a Magyar Bibliatársulat képviseletében Pecsuk Otto, a szervezet főtitkára. A világon működő bibliatársulatok találkozóján vett részt, ahol foglalkoztak a fiatalok Bibliához való viszonyulásával, és megismerhették azt a munkát, amit az orosz és az ukrán bibliatársulatok végeznek a háborús konfliktus árnyékában. A részletekről Pecsuk Ottóval, a Magyar Bibliatársulat főtitkárával, református lelkésszel beszélgettünk.
2: Két külföldi konferencián is képviselted a Magyar Bibliatársulatot. Merre jártál, milyen ügyekben vettél részt ezeken a találkozókon?
3: Hát egy nagyon exkluzív helyen voltam, Jakartában, Indonéziában jártam, és a Bibliatársulatok Világszövetségének két konferenciája is volt, tehát egymás utáni folyamatosan azonos helyszínen, egymás után szervezett két konferencia. Az egyik konferenciának a témája az a Bibliatársulatok Világszövetségének, a United Bible Societies-nek a 80. évfordulója volt, tehát most ez egyfajta ilyen jubileumi találkozó volt. Egyébként is szoktak a bibliatársulatok találkozni évente, két évente, de most ez egy kiemelt alkalom volt, hogy visszatekintsenek az 1946-ban megalapított bibliatársulatokra, illetve hát ugye ezeknek a nemzetközi együttműködésére. A másik az pedig szintén egy olyan téma volt, amiről korábban beszéltünk már itt az Európa Rádión, ez pedig a Patmosz kutatásnak, ugye a Bibliával kapcsolatos kutatásnak, ilyen nemzetközi kutatásnak a záró konferenciája volt, tehát most tulajdonképpen ez egy 3 éves kutatást a Gallup intézettel közösen végezte a brit és külföldi bibliatársulat, és ennek a záró eseménye volt, tulajdonképpen levonták a következtetéseket, tapasztalatokat. Elsősorban, ugye ez egy nagyon gazdag kutatás, most arra összpontosított ez a záró esemény, hogy az úgynevezett Youth Report, tehát a fiatalok bibliaolvasási attitűdjével kapcsolatos jelentést értékeltük, elemeztük, azt próbáltuk helyére tenni, és persze ennek a nagy anyagmennyiségnek, amit a Patmosz kutatás hozott, annak még jócskán lesz hozadéka, de most elsősorban a fiatalokra összpontosítottunk. Talán nem meglepő módon, ugye ez a kulcsa a Biblia missziónak, hogy a fiatalok mennyire fognak Bibliát olvasni, úgyhogy erre próbáltunk most összpontosítani.
2: És mik a legfontosabb megállapítások világszinten, és mennyire vannak ennek magyar vetületei? A felmérés úgy emlékszem, hogy tartalmazott magyarországi adatfelvételt is, de mire jutottatok, ahogy sok ország bibliatársulatának munkatársai, vezetői összedugták a fejüket? Hogyan lehet a fiatalok kezébe odaadni a Bibliát?
3: Ugye az, hogy hogyan, az egy következő lépés. Itt most egyelőre az a felmérésnek a fő hozadéka, hogy a világnak melyik táján hogyan viszonyulnak a fiatalok a Bibliához, és mik a legfőbb akadályok, vagy nehézségek, vagy pedig lehetőségek. Úgyhogy tulajdonképpen ennek a felmérése volt. Azt szerintem majd egy következő lépés, hogy ezeket a lehetőségeket, vagy magát a helyzetet felmérve, majd megoldást adjunk, hogy milyen konkrét programokkal lehet megszólítani azokat a fiatalokat, akik odafigyelnek, és akik nyitottak. Ugye több megállapítása volt ennek a konferenciának. Az egyik ilyen például, hogy az egyik feladatunk nekünk bibliatársulatoknak, hogy a Bibliával kapcsolatos tévhiteket eloszlassuk. Nagyon sok része van a világnak, ahol a Bibliával kapcsolatban nagyon sok tévhit él. Az egyik például ilyen, hogy a kereszténység és annak az alapkönyve, a Biblia, az egy nyugati kulturális termék, és ezért a világ legtöbb részén idegen, tehát egy behozott vallási könyv a Biblia, és ezt több helyen így látják világszerte, például van, aki ugye Afrikában, a szubszaharai régióban, vagy például a Közel-Keleten él ez a közkeletű felfogás, vagy Ázsiában, Távol-Kelet-Ázsiában például úgy gondolják az emberek nagy része, hogy a Biblia az egy kultúridegen, civilizációidegen dolog, valami a nyugati embereknek a terméke, és ezt cáfolni kell, hiszen a Biblia nyilvánvalóan egy sajátos kulturális környezetben született, és sajátos történelmi körülmények között, de hát éppen például a Közel-Keleten nem lehetne azt mondani, hogy ez egy kultúra idegen könyv a Biblia, mert hát a Közel-Keleten született. Tehát ez egy teljes tévedés. Vagy például ugye afrikai országban nagyon félrevezető azt mondani, hogy a Biblia egy nyugati civilizációs könyv, mikor éppen az afrikai társadalomban vannak ma még olyan jelenségek, amik segítenek megérteni a Bibliának az eseményeit. Tehát a Biblia egy olyan korban, kulturális korban született, amely nagyon hasonlít ahhoz, hogy például a szubszaharai országban élnek az emberek. Tehát egy csomó szokás, civilizációs szabály az sokkal közelebb áll a Bibliához, mint amilyen a modern világban. Tehát például ez egy fontos feladat. Aztán egy másik feladat például az, hogy leküzdjük a Bibliával szemben még felmaradó nyelvi, strukturális vagy társadalmi akadályokat. Ez például elsősorban szintén a szubszaharai Afrikában, Közel-Keleten vagy Távol-Kelet-Ázsiában létezik, hogy például akadálya a Biblia olvasásnak az írástudatlanság, a szegénység, hogy nem jutnak az emberek hozzá a Bibliához, vagy éppen be van tiltva kormányzati döntés, politikai vagy egyéb vallási, mondjuk muszlim szabályozás miatt. Tehát ezzel is például fel kell vennünk a küzdelmet. Aztán egy másik kihívás a Biblia ismertségének és jelentésének a kérdése. Ez elsősorban például azt jelenti, hogy konkrétan Ázsiában, Távol-Kelet-Ázsiában nagyon kevéssé ismert a Biblia. Az átlag ember nem tud a Bibliáról semmit. A mi régiónknak például, Közép-Kelet-Európának az a problémája, hogy a Bibliáról tudnak az emberek, de a Biblia jelentőségét azt nem tekintik fontosnak. Tehát azt mondják, hogy a mindennapokban nincs relevanciája a Bibliának. Hasonlóan problémás a Nyugat-Európában, vagy az Egyesült Államokban, vagy a fejlett nyugati országokban, Ausztráliában, Új-Zélandban a Bibliának a megítélése. Ott is azt mondják, hogy irreleváns, egy meghaladott kortnak a terméke, és ma nincs mondani valója számunkra. Tehát ez például több régióban, köztük Magyarországon is a nagy feladat. Aztán mondhatom még tovább, van olyan feladat, ami például

0: vendégeire gondolunk, akik már több éve is a tanítványok sorában tudhatják magukat. Ugye a családjaik, ahogy el is hangzott, és ugye ez is formálta azt az igényt, hogy bölcsődés- és óvodáskorú gyermekekhez szóló program is legyen, hogy nagyon sok család együtt látogat el, akár kis testvérekkel.
1: Így van.
0: És elmondható, hogy folyamatosan nagy érdeklődésre tart számot ez a rendezvény, hiszen több százan is megfordulnak ezen a napon.
1: Így van. A tavalyi évben is közel 500-an jöttek el hozzánk, és az előző évben is e körül alakult a látogatói létszám. Nagyon örülünk neki, hogy valóban teljes családok eljárnak, vagy eljönnek hozzánk, akár úgy, hogy nagyszülőkkel, szülőkkel, a növendék, aki hozzánk jár, neki a tesói, és tényleg egy ilyen nagyon jó kis családi nap ez a program, és ami még nagyon öröm számunkra, pedagógusok számára, hogy a nagy növendékek is szívesen bekapcsolódnak a szervezésbe, ők a segítők kapnak egy ilyen kis segítő kártyát a nyakukba, és tőlük is lehet kérdezni, mindenben részt vesznek, például a kézműveskedésnél segítenek a kicsiknek, szóval, hogy nekik is ez egy ilyen nagyon jó kis közösségépítő program, és annyira jó nekünk, hogy számíthatunk az ilyen nagy növendékeinkre, akár 18 évesek, tehát, hogy van, aki addig kitart nálunk érettségig, sőt, van olyan is, aki egyetemista, szóval ők már tényleg komoly segítségnek számítanak.
0: Milyen hangszereket próbálhatnak ki az ideérkezők?
1: Az összes nálunk tanított hangszert ki lehet próbálni, ez 5 tanszakot jelent, de ez az 5 tanszak, ez több mint 5 hangszercsoport a gyakorlatban, tehát a vonós hangszercsaládot, a zongorát, a gitárt, az összesféle fúvós hangszert, ami rezes is és fafúvós is, az ütőhangszereket, tehát 20-valahány hangszert tanítunk az iskolában, tehát azért ez elég sok, ezt mindet tényleg ki lehet majd próbálni, és az a rendszer, hogy amikor belépnek a gyerekek oda a regisztrációkor, kapnak egy ilyen kis pontgyűjtő, kis térképpel egy ellátott pontgyűjtőt, aminek segítségével megtalálják a hangszersimogató állomásokat, és ahol kipróbálták a hangszert, kapnak bele kis pecsétet, és akinek összegyűlt az összes pecsét, azzal lehet majd beváltani valami finomságra. Ez egyelőre még titok, hogy milyen finomságra, úgyhogy ezzel is próbáljuk őket motiválni, hogy van, aki úgy érkezik, hogy ő biztos, hogy fúvós sose lesz. Aztán kipróbál, és kiderül, hogy olyan könnyen megszólal neki az, ami másoknak meg nehezebben, és akkor ettől kedvet kap esetleg. Minden évben hívunk fellépőket, akik elismert miskolci művészek. Minden évben fellép nálunk a Miskolci Régi Zene Együttes, akik nagyrészt kollégáimból álló ez az együttes, és ők biztosítják a Reneszánsz Táncházhoz a zenét. És idén a fellépünk, a külsős fellépünk az Entré zenekar. Az Entré zenekar, aminek az egyik tagja szintén a kolléganőnk.
0: Akkor még egyszer itt a technikai dolgokat, ha megemlítjük, a alkalom június 13-án 10 órától kezdődik.
1: Így van, sok szeretettel várunk mindenkit 16 óráig a Palóci utca 4 szám alá az Egressy Béni Zeneiskolába. A belépés díjtalan.
0: Köszönjük a hívogató szavakat, és itt a folytatásban, hogyha picit értékelhetjük még itt a 2025-26-os tanévet, mint minden évben, úgy gondolom idén is elmondható az is, hogy nagyon sok program volt ugye itt a tanulmányok mellett, számos helyszínen, különböző fellépések, versenyek keretében is megmutathatták tehetségüket a fiatalok.
1: Így van, nagyon fontos, hogy az iskolai rendezvényeken túl, tehát az iskolai falain túl is megmutassák a növendékek a tudásukat. Ennek számtalan platformja van, rengeteg versenyt szerveznek az iskolák, mi is szervezünk egyébként, és hogyha valaki esetleg ránéz a Facebook oldalunkra, vagy a honlapunkra, akkor azt fogja találni, hogy hosszas bejegyzéseket visszatekerhet, akár 30-40 bejegyzésig is, és az mind az idei tanévnek a verseny, gyönyörű verseny eredményei. Ezek, amik nagyon fontos fellépési, illetve bemutatkozási lehetőségek a gyerekeknek, illetve azok a koncertek, amikre rendszeresen visszahívnak minket, például a Miskolci Színházban van a Kakaó koncert, ez egy szombat délelőtti alkalom havonta, aminek rendszeres fellépője növendékeink, akár szólóban, akár kamaracsoportokban, akár a kórus, akár a vonószene. Ezt nagyon szeretik a gyerekek. Ezen kívül kiállítás megnyitóktól elkezdve különböző városi rendezvényeken is gyakran fellépnek, és esetleg kiemelnék néhány versenyeredményt az utóbbi hónapokból, egészen friss eredmény például a május 28-án megrendezett éneklő ifjúság kóta kórus minősítő verseny, ahol az ifjúsági kórusunk aranyminősítést szerzett, és azon kívül még az egyik mű előadásáért külön díjat kaptak, vezetőjük Drótosné Mészáros Eszter, és ezt

0: Azért is tartom nagyon fontos és kiemelkedő eredménynek, mert ezt a kórust 2020 óta sikerült a COVID után ugye talpra állítani. A COVID az tulajdonképpen minden egyes együttest sajnos tönkretett, ez az igazság. Nem lehetett együtt lenni, nem lehetett próbálni, újra kellett építkezni. És ez egy olyan csodálatos építkezés volt, aminek én is tanulja voltam, végigkísértem, úgyhogy nagyon nagy boldogság, hogy tényleg fantasztikus kórusunk van, ők is fel fognak egyébként lépni majd a zeneszánszon. Volt nemzetközi gitárversenyen harmadik helyezés, amit ért el egy nagylány növendékünk, aki sorra halmozza a különböző fantasztikusnál fantasztikusabb eredményeket. Volt megyei zongora verseny, ahol nagyon szépen szerepeltek a növendékeink, regionális zongora verseny, ahol az egyik növendék a versenynek a fődíját nyerte el, de tényleg szóval mondhatnék még nagyon sokat, csak az az igazság, hogy annyira sok van, hogy én sem tudom mindet fejbe tartani. Ezek most a legutóbbi eredmények, amik így hirtelen eszembe jutottak.
1: És hogy egy-egy ilyen elismerés, vagy egy-egy ilyen fellépés mit jelent egy növendék életében? Talán vannak közös pontok, de egyéni megélések is. Milyen visszajelzések érkeztek ilyen tekintetben a növendékektől, hogy élik meg ezt ők?
0: Hát a sikert, azt gondolná az ember, hogy az olyan könnyű, az olyan egyszerű, annak mindenki örül, hát ez alapvetően így van, azért azután is tovább kell tudni menni. Tehát, hogy azt mindenképp tudatosítani kell a növendékekben, hogy ez egy egyszeri pillanatnyi állapot. Lehet, hogy következő nap, hogyha eljátszanák ugyanazok a gyerekek, ugyanazt a műsort már más sorrend alakulna ki. Tehát, hogy ezt nem szabad azért annyira nagyon komolyan venni. Van olyan, hogy valaki kudarcként él meg akár egy harmadik díjat, második díjat, mert úgy érzi, és a tanára is úgy érzi, akár kollégák is úgy érzik, hogy a zsűri nem jó sorrendet állított fel. Erre is mindig fel kell készíteni a gyerekeket. Tehát a művészet a szubjektív. Tehát nem lehet olyan feltételeket szabni, nem időre mérjük, stb. Szóval ezt tényleg tudni kell, és úgy kell felkészíteni a tanulási folyamatban a gyerekeket, hogy az legyen a cél, hogy ő a saját tudását a legjobban tudja ott megmutatni, a legtöbbet hozza ki magából, és nem másokhoz képest kell soha mérni ezt a produkciót. Szóval, hogyha ez sikerül így megélni a gyereknek, sikerül vele ezt így elhitetni, és szóval egyszerűen, hogy ő tényleg elfogadja, hogy itt ez a cél, hogy ő saját magát megugorja, és hogyha ez sikerül, akkor az egy akkora fejlődés, egy akkora lendítést okoz neki a utána további gyakorlásokban, motivációban, hogy bár sokan mondják azt, hogy miért kell a művészetekben egyáltalán a hangszeres játékban, miért kell egyáltalán versenyeket szervezni, mi értelme van ennek. Én azt gondolom, hogy van értelme. Én a saját tanári pályámon azt tapasztalom, hogyha az ember ezt ügyesen csinálja, és nem teszi ki a gyerekeket felesleges kudarcoknak, akkor nagyon motiváló is van hozadéka.
1: És természetesen van, aki már több alkalommal részt vett ezen, de bizonyára voltak az idei tanévben is olyanok, akik először mérettették meg magukat, illetve az első tanévük végén járnak most itt az intézmény életében.
0: Igen, hát mindig vannak ugye a legkisebbek, a kis előkészítősök, vagy az elsősök. Nekik a tanév során azért van mindig lehetőségük több is, tehát olyan, aki most először lépve szerintem olyan nincsen, aki ennek a tanév végi az első alkalom. Igen, de hát nekik bele kell szokni ebbe a pódium. Bár mondjuk az az igazság, az a tapasztalat, hogy pont a legkisebbek szoktak a legkevésbé izgulni, de mindenképp nagyon nagy újdonság nekik, és nagyon élvezik, hogy játszhatnak közönség előtt.
1: Itt Miskolcon ugye a zeneiskola épületében, illetve különböző általános iskolák falai között is tanultak a gyermekek. Hányan vettek részt az idén?
0: Idén több mint 700 növendékünk van, így összesen a székhelyi intézményt és a kihelyezett tagozatokat együttvéve.
1: És ugye volt arra lehetőség az idei tanévben is, mint ahogy korábban, hogy a Miskolcon működő különböző zeneiskolák közösen is szerveztek programot.
0: Igen, az is egy hagyományos rendezvényünk, a Magyar Dallamok, a Miskolci Tehetségnap, ami egy kicsit ilyen gála jellegű rendezvényünk, minden év novemberében rendezzük meg. Az idei lesz egyébként a 10. amit majd idén novemberben már gondolkodunk, hogy hogyan is szervezzünk meg.
1: Hát egy jubileumi alkalomra készülnek akkor.
0: Így van. 5 intézménynek a növendékei vesznek mindig részt, azok az intézmények, akik korábban állami fenntartású zeneoktatási intézmények voltak. Ez a Fazekas utcai általános és művészeti iskola, az Egressi zeneiskola, az Erkel zeneiskola, akik ugye azóta már egy intézmény, illetve a Bartók Béla zeneművészeti szakgimnázium és a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti kara, akik delegálnak fellépőket erre a gálakoncertre.
1: És ugye hamarosan megkezdődik a nyári szünet, ilyenkor is van lehetőség találkozásra bizonyára, hiszen már ugye ennek is hagyománya van.
0: Igen.
1: Hogyha ezzel kapcsolatban néhány gondolatot megosztana velünk is, van még hely a táborba?
0: Még nem írtuk ki, megtelt, gyakorlatilag megtelt. Tehát az a létszám, amire mi gondoltunk, az már több mint egy hónapja megvan, de nem szeretnénk elvenni senkinek a kedvét, aki még úgy gondolja, hogy jelentkezik, valószínűleg még azt fogjuk mondani, hogy jöjjön, de igaziból már bőven megvan a létszám. Szóval június végén, 29-én fog kezdődni Baskón a nyári zenei táborunk, a július 4-ig, tehát ez 6 nap ez a zenei tábor, ami tényleg egésznapos próbákkal, örömzenéléssel telik, egy kis kirándulásra, gyönyörű helyszínen van az Emplén szívébe, egy kis eldugott zsákfaluban, úgyhogy ezt már nagyon várják a gyerekek, 6. alkalommal rendezzük ezt meg, van, aki már a 6. is vesz részt, tehát az első alkalomtól kezdve mindig itt van, és most sok a végzős, akik már valószínűleg jövőre nem fognak tudni jönni, mert már egyetemre fognak járni, úgyhogy egy nagyon szép alkalomra készülünk.
1: Néhány jó tanácsot a nyári időszakra vonatkozóan a zenei élet, a zenei tevékenység fenntartása tekintetében milyen gondolatokkal zárnál most ezt a beszélgetést?
0: Az az igazság, hogy minden vizsga után, nyári szünetre én is és kollégáim is mindig adunk a gyerekeknek néhány darabot, amit egy közösen kiválasztunk, egy kicsit el is kezdjük megtanulni, hogyha nyáron kedve támadna gyakorolni, hiányzik a hangszer, akkor azzal nyugodtan foglalkozhat, ehhez már kap előre egy kis segítséget. De én mindig elmondom, hogyha nem lesz kedve, semmi baj nincsen, a nyár arra van, hogy az ember kikapcsolódjon, én magam is alig várom, hogy már mással tudjak foglalkozni, úgyhogy, és a gyerekeimet is, akik zeneiskolások, tudom jól, hogy nekik is nagyon kell az, hogy ki tudjanak ebből az egészből egy kicsit szakadni, úgyhogy nem történik tragédia, hogyha valaki nem fog egész nyáron hozzá szagolni a hangszertanuláshoz, de azért általában az szokott lenni, hogy már augusztusban egy kicsit hiányzik, és akkor csak elkezdenek vele foglalkozni. Illetve szerintem járjanak koncertre, hallgassanak zenét, ez egy tökéletes nyári kikapcsolódás, az is nagyon sokat fejleszt, és nagyon tágítja az embernek a látókörét, az ízlését, úgyhogy én ennyivel szeretném ellátni őket, tanácsa, hogy egyszerűen érezzék jól magukat, töltődjenek fel, és inkább gyűjtsenek élményeket a jövő évi zenetanulásnak, tehát hogy legyen mit megszólaltatni a hangszeren.
1: A nyári szünet előtt még egy kiváló feltöltődési lehetőség a Zeneszánsz, amiről ugye beszélgetésünk elején szóltunk, június 13-án 10 órától várják az érdeklődőket.
0: Igen, ez tényleg mindenki, aki a zenét szereti, aki érdeklődik a zenetanulás iránt, vagy aki csak szeretne egy nagyon oldott zenés napot eltölteni egy gyönyörű, nagyfás, parkos udvarban, azt várjuk nagyon sok szeretettel. Biztos, ha jó idő lesz, akkor biztos, hogy nagyon szuper lesz, úgyhogy már csak ennek drukkolunk, hogy az eső ne essen.
1: Budi Máté Ágnesnek, a Miskolci Egressy Béni Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgató helyettesének köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy műsorunk vendége volt.
0: Én is köszönöm szépen a meghívást.
2: Európa Rádió az interneten is. Európaradio.hu

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Friedrichné Várhegyi Renátával, a Miskolci Zrínyi Ilona gimnázium igazgatójával beszélgetek a következő percekben, akit tisztelettel köszöntök. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Én is köszönöm, sok szeretettel köszöntök én is mindenkit.
1: Nemrégiben beszélgettünk ugye itt az intézmény működésével kapcsolatban, amely beszélgetés keretében igazgatónő szólt az Arizona szobatípusú térről, ami ugye Zigzug néven működik az intézményükben. Itt a következő percekben erről fogunk most beszélgetni, hogyha visszakanyarodhatunk odáig, hogy mi hívta életre ezt a teret.
2: Én 2018-ban vettem át az iskola vezetését, és előfordultak fegyelmi problémák, amiket én nem söpörtem a szőnyeg alá, tehát azt se tudtuk igazából, hogy kell egy fegyelmi tárgyalást lefolytatni, mert nem nagyon volt példa rá az előttem lévő időszakban, de én azért azt gondoltam, hogy bizonyos dolgokat tényleg nem lehet csak úgy elfelejteni, hanem igenis legyen következménye. Persze ezeknek a fegyelmi tárgyalásoknak nem a büntetés a lényege, hanem mindenképpen az a fontos benne, hogy pedagógiailag próbáljunk a gyereknek segíteni, tehát nem a büntetésen van a hangsúly. És ahogy feltártunk egy-egy ilyen problémát, mindig kiderült, hogy a gyerek viselkedése mögött mindig valami lelki dolog áll van a háttérben, és segíteni kellett ezeknek a gyerekeknek, és amikor segített akár a szociális segítő, akár a pszichológus, akkor utána teljesen normálisan tudta folytatni a kis pályáját az iskolában. Ilyenkor általában egy-egy egyeztető eljárással megegyezünk a szülőkkel, és valami kis munkára ítéljük a gyereket, mondjuk egy pár nappal előbb szólva mennie kell falevelet gerebjézni, vagy segíteni felmosni a folyosót. Tehát valami segítség formájában kell úgymond ledolgozni a büntetését. Utána bizony-bizony szólnak a gyerekek, visszajeleznek az érintett gyerekek, hogy amúgy ez teljesen jót tett nekik, hogy egy kicsit elgondolkodtak azon, hogy az a rossz dolog, amit csináltak, azt, hogy azt nem kellett volna, és hogy rájöttek, hogy rosszat csináltak, és ezzel a kis közmunkával, úgy szoktuk nevezni, helyrehozzák a kis dolgaikat. Mert én azt gondolom, hogy manapság beírni akár egy igazgatói figyelmeztetés, vagy bármit teljesen felesleges a gyereknek, mert elolvassa ő is, meg a szülő is, de olyan mélyre azért nem megy, és tényleg feltárni, hogy mi a probléma, miben tudunk neki segíteni.
1: Még ennek a menetéről, hogyha néhány gondolatot szabad megtudnunk, ugye itt, ahogy elhangzott, a szülőkkel együttműködve történik
2: igen,
1: mindez.
2: Igen, kötünk egy megállapodást, ebben azt is leszoktuk fektetni, hogy nem romolhat mondjuk számottevően a tanulmányi átlaga, akkor a szülők is kérhetnek akár ebben a megállapodásban a gyerektől dolgokat, arra is volt már példa, úgyhogy ez mindenképpen egy közös megegyezés néhány dologgal kapcsolatban a jövőt illetően.
1: Esetleg arra is volt példa, hogy a szülő is ilyenkor szembesült azzal, hogy a gyermek mivel néz szemben, és segítség volt a család részére is?
2: Igen, mindenképpen én azt gondolom, hogy a szülők is hálásak utána, hogy segítettünk feltárni és megoldani egy-egy problémát, amiről akár ők sem tudtak, vagy ők tudtak, ők is érintettek voltak, de akár ott a család segítőt is bevonja a szociális segítő, és közös ilyen esetmegbeszélések, családterápia, bármilyen, igen, voltak ilyenek is.
1: És akkor ez a tanulmányi eredményben, vagy akár a viselkedésben is észrevehető, vagy tetten érhető volt, hogy segítségre szorul
2: igen,
1: a gyermek.
2: Igen. Én azért 2-3 havonta leszoktam ülni a helyetteseimmel, és leszűrjük a gyerekeknél, ki az, akinek mondjuk sokat romlott a tanulmányi eredménye, mondjuk sok rossz jegyet szedett össze, magas a hiányzása, akár az igazolt, vagy az igazolatlan, és akkor jönnek hozzám, és akkor beszélgetünk, hogy minek mi az oka. És lehet, hogy elég egy beszélgetés, nincs is semmi gond, hanem összeszedi magát, és akkor utána visszajelez nekem, hogy most már javítottam töriből, most már az. Ilyen is van, de olyan is, hogy megtudjuk ilyenkor például, hogy a családban van olyan dolog, ami miatt a gyereknek szüksége van egy kis segítő beszélgetésre a szociális segítővel, és akkor bizony-bizony ezek tudnak rendeződni, ezek a dolgok, és javulni a tanulmányi eredmények is. És mondjuk 5 évvel ezelőtt kezdtünk együtt dolgozni a Promisz Egyesülettel, Majó Márkékkal, illetve a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal, és az ő ötletük volt ez az Arizona típusú szoba, hogy egy ilyen milyen jó lenne itt nálunk. Rajtunk kívül egyedül Szegeden egy általános iskolában működik ilyen, teljesen konkrétan kiépített Arizona típusú szoba, ami mögött nem csak a berendezett szoba van, hanem a tanároknak, a pedagógusoknak is ott vannak a képzések, amiket elvégeztek. Tényleg emögött egy komoly háttér van, és sok munka van vele, hogy ez tényleg így létrejöjjön, ahogy nálunk is létrejött és működik.
1: A korábbi beszélgetésünkben említette, hogy érzelmi intelligencia tréningen vettek részt a kollégái is, és ön is elvégezte ezt a tréninget. Hogyha csak kiemelve néhány gondolatot, vagy azokat a legfontosabb tapasztalatokat, amiket ott kaptak, mi lenne az, amit most itt hallgatóinkkal is megosztana?
2: Ezt megelőzte egy bemeneti mérés, mind a kollégák, mind a diákok körében. Már ez is egyébként azt mutatta, hogy eléggé magas az érzelmi intelligenciája a pedagógusaimnak, úgyhogy erre mondták is, hogy büszke is lehetek, de mindent lehet ugye továbbfejleszteni. Úgyhogy ez a képzés 2 turnusban valósult meg, mert ugye sok kolléga van, úgyhogy egyszerre nyilván nem lett volna nagyon hatásos, vagy nem lett volna sok értelme, ha 40-50 kollega van egyszerre egy ilyen képzésen. Ez egyrészt elméleti dolgokat is adott a kollégáknak, tehát elméleti anyagot is átvettek a pszichológussal, illetve Márkékkal, illetve nagyon sok játék, foglalkozás, együttműködés, csapatmunka, nagyon sok olyan volt, ami én azt gondolom, hogy a kollégáknak az egymással való kapcsolatát is mindenképpen javította, illetve eseteket vettek át, gyakorlatban eljátszottak, kipróbáltak dolgokat, és biztos, hogy ez nagyon jól leülepedett a kollégáknál, és alkalmassá váltak arra, hogy tényleg egy zigzugba érkező gyerkőccel tudják, hogy hogyan találják meg a hangot, illetve, hogy már eleve ugye ott kezdődik, hogy tanítási órán is fel tudják ismerni, vagy órán kívül, hogy az adott gyerekkel van valami gond, ami mondjuk abban nyilvánul meg, hogy nem úgy működik, ahogy ő szokott működni, mert lehet, hogy eleve egy csendes gyerekről van szó, de ha arra megy be a tanár, hogy folyton csak a padon fekszik, és órán se nagyon akarja a fejét felemelni, akkor biztos fáradt, miért fáradt, tehát hogy ezeket bizony-bizony fel lehet tárni, ezeket az okokat, és segíteni neki, hogy hogyan tudja rendezni a kis saját életét.
1: Itt néhány tulajdonságot néven nevezhetünk, ugye empátia, vagy ugye mik azok, amelyek itt most kiemelhetők?
2: Hát az empátiának igen, mindenképpen óriási szerepe van, az együttműködés, megértés, odafigyelés.
1: Természetesen ugye minden ember, minden diák egyéni adottságokkal, élethelyzetekkel. Csak hogy néhány konkrétumról is, hogyha beszélhetünk, például egy fáradtság mögött mi állhat, hogy miért nem tud például pihenni a gyermek. Ugye például egy alváshiány is egy tinédzsernél, egy gimnazista korúnál, ugye több oka lehet.
2: Igen, van úgy, hogy a szülő nem is tud róla nyilván, hogy nem alszik a gyerek. Hát ennek ugye volt olyan oka is, például, hogy játékfüggő volt a gyerek. A szülők azt hitték, hogy már rég alszik, de ő nyomta hajnalig a gépet, vagy a telefonját, nyilván nem aludt, nem jól teljesített. Mi előszedtük a szülőt is, és hát feltártuk ezeket a dolgokat, aztán bizony a szociális segítő segített, hogy elmagyarázta, hogy miért fontos az alvás, miért nem, tehát ez is egy függőség, tehát nyilván ezt is kezelni kell. Volt kólafüggő gyerek például, aki annyi kólát ívott, hogy ő meg azért nem tudott aludni. Tehát hogy ezeket így el kell mondani, rá kell világítani, együtt kell dolgozni a szülővel, mert sokszor ő se tudja, hogy hogy mi van a dolgok mögött. Ugye tinédzserek, tehát rafináltak, ügyesen meg tudják oldani a kis külön dolgaikat, tehát nagyon oda kell figyelni rájuk, és ebben tud a szociális segítő is segíteni, akár a szülőnek is, hogy mik azok a dolgok, amikre jobban figyeljenek oda, több közös időt töltsenek együtt, minőségi időt, akár egy esti vacsora, hogy az vajon hogy zajlik a családban, az sem mindegy, hogy együtt leülnek, megbeszélik a napot, vagy mindenki eszik valahol, a gyerekbe viszi a szobájába a vacsoráját, tehát hogy ezek ilyen kis apróságoknak tűnnek, mégis hatalmas jelentősége van, én azt gondolom.
1: Igen, én is erre szerettem volna itt rákérdezni, hogy mik lehetnek azok a jelek, amit ugye szülőként is jó, hogyha észrevesz az ember is, hogy hogyan lehet elindulni azon a közös úton, hogy akár a verbális, akár a nonverbális kommunikáció is jól működjön. Igen. A mindennapokban. Hiszen a gyermek talán nem is tudja mindig úgy megfogalmazni, és a szülővel sem megbeszélni, igen, hogy mi bántja őt. Ebben a korosztályban talán különösen jellemző, ahogy halljuk szakemberektől is, akár a bezárkózás is.
2: Igen, igen. Hát ebben is a szociális segítő tud segíteni nekik, én azt gondolom.
1: Említette, hogy a diákok önmaguktól is ellátogathatnak ebbe a szobába, amikor úgy érzik, hogy szükségük van egy beszélgetésre, egy kis megállásra. Népszerű ez a kezdeményezés akkor az intézményben?
2: Népszerű, inkább azt mondom, hogy tudják, hogy van, tudják, hogy ha gond van, akkor mehetnek, tehát azért nem járkálnak, nem egymás után fogják a kilincset, tehát van olyan nap, hogy nem történik semmi, van olyan, hogy 2-3 eset akár egyszerre is van, jöttem vissza én is a tankerületből, úgyhogy pont fogadott a pszichológus, ő már, neki már mennie kellett, és mondta, hogy figyelj, ketten vannak az X-zugban, egyik gyerkőc ezért, a másik azért. Benéztem az X-zugba, mondtam, hogy gyorsan leteszem a táskámat, és visszajövök. Az egyik gyerkőc sírt a szőnyegen, fekve, a másik a csepphintában üldögélt, és akkor mondtam, hogy mindjárt jövök erősítésnek egyikkel, akkor majd foglalkozom. Felmentem, és amikor indult volna ki a szobámból, akkor egy osztályfőnök hozott egy harmadik gyerkőcöt sírva, zokogva, ott is valami gond volt otthon, úgyhogy én végül vele maradtam, az osztályfőnök visszament órára, és utána kellett hívnunk a szociális segítőt, akire tényleg bármikor számíthatunk, tehát munkaidőn kívül is, és jött, és segített, és a három gyerkőcöt rendeztük, tehát hívtunk szülőt, hogy vigye haza, tehát hogy van úgy, hogy összefutnak a dolgok, és akár három eset is, ez volt a legextrémebb, én azt gondolom, de van úgy, hogy 2-3 napig akár nincsen semmi. Van úgy, hogy egy kicsit csak rendezni kell a gondolatait, elgondolkodik, mit csinálna most másképp, és akkor utána visszamegy órára. Úgyhogy ez teljesen változó, tudják, hogy van, és én azt gondolom, hogy ez egy biztonságot ad, de nem úgy népszerű hely, hogy oda most bejárkálnának a gyerekek. Ezen kívül az iskolapszichológusnak és a szociális segítőnek, akik két-két napot töltenek nálunk, külön szobájuk van, velük külön egyeztetnek a gyerekek, vagy mi küldjük őket, tehát mi esetben, vagy meg szoktuk beszélni az adott napot a szociális segítővel is, ő kedden csütörtökön van nálunk, reggel jön, és akkor megbeszéljük, hogy melyik gyerek jelentkezett be hozzá, melyiket szeretnénk, ha mi menne hozzá, akkor kinézzük, hogy melyik tanítási óra az, ahonnan elmehet, mondjuk nyilván egy testnevelés óra, vagy énekóra, vagy olyan óra, ami nem érettségi tárgy, hogy akkor lemehet hozzá, és akkor így idézőesen beosztjuk a napját a szociális segítőnek, aki leül ezekkel a gyerkőcökkel is, és foglalkozik, beszélget velük. Ha meg úgy van, akkor a pszichológus mindenképpen. A pszichológusra mondhatom, hogy népszerű, tehát oda is szeretnek járni a gyerekek, mert tudják, hogy ha problémájuk van, elmondják, akkor ott kapnak segítséget. Igazából egy külső személy hallgatja meg őket, aki nem a szülő, mégse a barátjuk, és úgy tűnik, hogy tud nekik valami értelmes tanácsot adni, és ezt felfedezik a gyerekek, hogy igenis, Gyöngyi néni is, meg Andi néni is tud nekik segíteni, és van, aki azt mondja utána, hogy jaj, olyan jó volt itt, hogy akkor most küldöm a barátnőmet, ezt küldöm, mert neki ez a baja, neki az a baja, és így igazából ez a gyerekek közt elterjedt, hogy lehet menni, mert kapnak segítséget. És ez nem egy megbélyegzés, hogy a pszichológusnál voltam, nem ciki várni rá, hanem megyek Andi nénihez, megyek Gyöngyi nénihez, nálunk ez teljesen természetes, és azt gondolom, hogy ebben is nyilván a kollégáimnak, nekünk is nagy szerepünk van, hogy megértsék a gyerekek, hogy ide nem ciki menni. Több gyerek érkezik úgy általános iskolából, hogy ott bántották, és félít, hogy itt vajon mi lesz. És kiderül, hogy itt őt senki nem akarja bántani, tehát hogy nagyon sokan hordoznak sebeket általános iskolából, akár verbálisan, akár tetlegesen, hogy bántották őket, és ott nem történt mondjuk semmi. Mi pedig segítünk ezeket a sebeket feldolgozni, mert volt olyan is, hogy valaki hasonlóan kezdett viselkedni, ugye ez a bullying, hogy bántalmazom verbálisan a társamat, és ugye jöttek gyerekek szólni, hogy ez meg ez történt, hívtuk az adott diákot, hogy miért csináltad azt, és bizony-bizony a szociális segítővel folytatott segítőbeszélgetés során kiderült, hogy őt bántották általános iskolában, és úgy gondolt, hogy ha idejön, és ő kezdi ugyanezt csinálni a többivel, akkor őt nem fogják bántani. Úgyhogy bizony-bizony erre rá kell világítani. Hogy nem szabad ilyet csinálni, és akkor ezt is szépen meg szoktuk oldani ezeket a dolgokat. Tényleg nagyon sok bántás van általános iskolából nekik.
1: Így akkor a gimnázium tanulói közti kortárs kapcsolatot, emberi kapcsolatokat, ők akkor nagyon pozitívan tudják megélni, és támogató közegben érzik
2: igen,
1: magukat.
2: Igen, hát itt az osztályfőnöknek is a személye, én azt gondolom, hogy fontos, hogy az osztályfőnök is hogy viszonyul az osztályához, illetve itt is fontos nekünk az, hogy a szociális segítő menjen csoportfoglalkozásokra. Ha már egy kis diszfunkciót észlelünk az osztályban, hogy valami nem oké, ott a rajzosok, drámások ott valamiben nem egyeznek, akkor megy a szociális segítő, ott a csoportfoglalkozás, játszanak, ugye a gyerekek azt hiszik, hogy játszanak is, és bizony szépen feltérképezi, hogy kik a hangadók, ki az, aki irányít, ki ez, ki az, ki amaz, és akkor bizony leül külön velük foglalkozni. Tehát erre is odafigyelünk. Akkor eleve csak a sima játék, hogyha együtt játszanak, társasoznak, bármi olyat csinálnak, ami építi a közösséget. Ugye a kirándulások, a külön alkalmak, mondjuk az, hogy elmennek délután pizzázni, vagy bowlingozni, vagy egy főzőtanfolyamra. Tehát ezek is biztos, hogy mind a közösséget építik, és nagyon fontosak a működés szempontjából, a csoport működése szempontjából. Úgyhogy nagyon jó kis osztályfőnökök is vannak, akik partnerek ebben. A pszichológus is beszokott menni, ő is beszél mindenféle érdekes dologról nekik, és ezek tényleg akár egy időmenedzsment, hogy hogyan tudják a saját kis idejüket beosztani. Nem is gondolnánk arra, hogy bizony egy drámás csoportban fordult elő angol órán, hogy tanárnő rájött, hogy mindig azt mondják a gyerekek, hogy most erre nem jutott már idő, nem tudtam a házit megcsinálni, mert a dráma próba, mert oda verset kellett tanulni, és akkor ezt bizony el kell nekik mondani, hogy te vállaltad ezt a tagozatot, állíts fel prioritásokat, de az angol házi elkészítés az ugyanolyan fontos, mert te egy gimnáziumba jársz, neked ez a munkahelyed, neked jönnöd kell, csinálnod kell, igen, de az idő, és akkor itt lép be a pszichológus, aki tart egy fél órás kis foglalkozást, és egy-két olyan tippet ad nekik, amire tényleg, jaj, hát ezt így is lehet, és bizony, még kollégák is mondták, kollégáknak is tartott évelején, és ők is mondták, hogy nagyon hasznos volt ez az időgazdálkodás, hogy hogyan tudja az ember a saját idejét beosztani. Tehát ezek szerintem ilyen kis apróságok mégis nagyon sokat jelentenek a gyerekeknek.
1: És talán sokakat érint ez a téma is. Mi lenne mondjuk ilyen szempontból a legfontosabb egy jó időbeosztással kapcsolatban?
2: Ütemtervet írjanak maguknak akár, hogy mit mikorra kell elkészíteni. Igenis írják le, hogy írják össze, mert a fejükből elszállnak
1: a tervezés.
2: Ezek a gondolatok. Megtervezni egy ütemtervel, így van, hogy mit mikorra kell elkészíteni. Persze a kollégák nagyon rugalmasak, hogy jó, akkor majd legközelebbre, de ezt sem szabad nyilván a végtelenségig engedni, mert a gyereknek kell megtanulnia, hogy ossza be az idejét.
1: Friedrichné Várhegyi Renátának, a Miskolci Zrínyi Ilona gimnázium igazgatójának köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy itt volt velünk.
2: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt órában az Európa Rádió Családban maradt című magazin műsorát hallották. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszöni megtisztelő figyelmüket. Szép napot kívánok mindnyájuknak, viszont hallásra!
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora csütörtökön délelőtt 11 órától. 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, ezzel újabb lépéssel került közelebb Magyarország az uniós pénzek hazahozatalához, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. A tárcavezető ismertette, a beadott terv elfogadása esetén a 10 milliárd eurós keretből 2 milliárd 600 millió eurónyi korábbi beruházást lehetne utólag elszámolni az alapterhére, például a Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal fejlesztését. Ezeket a magyar költségvetés előfinanszírozta, így mintegy 900 milliárd forint szabadulhat fel más célokra itthon. További 1 milliárd 100 millió eurónyi fejlesztést helyeznek át a helyreállítási alapba, köztük a budapesti KAF villamosok, vagy az új trolik beszerzését. Ezzel más uniós források szabadulhatnak fel közlekedési, digitalizációs és környezetvédelmi fejlesztésekre, új beruházásokat lehet indítani a többi uniós alapból. Másfél milliárd euróból fejlesztenék az elektromos hálózatot, és növelnék a kapacitásokat a megújuló energiaforrások elterjedésének támogatására. 2 milliárd euróból új KKV támogatási, valamint bérlakás és kollégiumépítési program indul, 1 milliárd 800 millió euróból megújul a hév és az Intercity flotta, új akadálymentes és klimatizált hévszerelvények, valamint új emeletes távolsági vonatok érkeznek, sorolta a miniszter. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Ez azt jelenti, hogy érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. A miniszter felidézte, a Tisza kormány történelmi sikert ért el, összesen 16 milliárd 400 millió euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mintegy másfél milliárd euró jut a villamos energiarendszer fejlesztésére. A júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. A fejlesztések több mint 4800 megawatt tiszta energiatermelés rendszerbe kapcsolását alapozzák meg. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhetnek a hazai megújuló kapacitások. A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását segítik. Kapitány István hangsúlyozta, a korszerűbb, rugalmasabb működő hálózat növeli az energiaellátás biztonságát. Több tiszta és olcsó energia bevonásával csökkenteni lehet a magyar vállalkozások energiaárait és erősíteni a versenyképességüket. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjármű adót. Június 30-áig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést. Aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják, mutatott rá a NAV. Az érintett autósoknak nem érdemes halogatni az ügyintézést, még most is több egyszerű kényelmes lehetőség közül választhatnak. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók június 30-áig kérhetnek például automatikus, legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A kérelem néhány koppintással elintézhető a NAV mobil alkalmazásban. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól, aki tehát nem tudja egy összegben rendezni a gépjárműadót ilyen valamelyik fizetési könnyítési lehetőséggel, mert ezzel elkerülheti a későbbi többletköltségeket, figyelmeztet a NAV. Negyedik hónapja stabilan 12 ezer felett alakul a havonta importált használt autók száma, amire utoljára 7 éve volt példa, közölte a Datahouse adatai alapján a jóautók.hu. Májusban 12.382 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, a hónap végéig 61.092 külföldről származó autót regisztráltak, 18,5%-kal a tavalyi első 5 havi 51.542-nél. Április eleje óta a jelentősen megerősödő forint árfolyam tartja magasan a regisztrált import személyautók mennyiségét, idézik a közleményben Halász Bertalant, a jóautók.hu vezérigazgatóját, aki szerint az erősebb forint az év második felében is 12 ezer feletti szinten tarthatja a havi behozatalt. Így a tavalyi 128 ezret követően akár a 150 ezres szint közelébe is nőhet a behozott használt személyautók darabszáma ebben az évben. A hazai autópark másik fő utánpótlási forrását jelentő új autópiacon 9,6%-os növekedést mértek az év első 5 hónapjában, írja a jóautók.hu.
0: Az időjárásról.
3: Csütörtökön a front felhőzet kelet felé elvonul mögötte, általában több órára kisüt a nap a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. Északkeleten egy összeáramlási zóna mentén, illetve északnyugaton néhol alakulhatnak ki záporok, kis eséllyel zivatar. Az északnyugati, nyugati, északkeleti szelecsok felé élénk, több helyen erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 22 és 25 Celsius fok között valószínű térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. Mai magazinunkban két témával foglalkozunk. Hallhatnak a Debrecen Nagy Templomi Református Egyházközség egyháztáji Delikátesz nevű boltjáról, de előtte a Körösladányi Református Templom fennállásának 250. évfordulójáról. Körösladány város többszöri elnéptelenedés után 1712-ben települt újjá. Az 1776-ban épített, majd 1794-ben toronnyal bővített jelenlegi templom barokk stílusú, műemlékjellegű, három haranggal és 1838 óta orgonával ellátott. 250 éve a református templom építésekor a településen mintegy 1000 főnyi lakosság élt, most több mint 4000 lakosa van. A helyi gyülekezet az évforduló kapcsán ünnepi istentiszteletet tartott pünköstkor, de más eseménnyel is szeretnének megemlékezni a jeles évfordulóról. A következőkben Kovács Tibort, a Körösladányi Református Egyházközség lelkipásztorát és Újfalusi László gondnokurat hallják.
2: Egy nagyon kerek évfordulót ünnepel a gyülekezet, mégpedig a templomnak a 250. évfordulója, és akkor lelkipásztor úr javaslatára gondnok úrhoz fordulok a templom történetével kapcsolatban, hogy mikor épült, kik építették, hogyan építették, mit lehet tudni a történetének kezdeteiről.
3: 250 évvel ezelőtt épült a templom, vagy kezdett épülni, néhány évig eltartott, amíg egy torony nélküli templomot, mivel akkor még csak így lehetett felépíteni. Szóval megépült, nem volt akkor még a településünk, a falunk, akkor még falu 1000 fős sem. A falu népessége, amely szinte majdnem 100%-ban akkor református volt, fogott össze a földesúrral, és ahogy mondtam, akkor a falu közepén álló, mert akkor a település szerkezet ilyen volt, a falu közepén álló romokra építették föl, majd amikor Mária Terézia után már lehetséges volt az, hogy templomtornyot is építhessenek, úgy, ahogyan a többi környező településen, akkor pedig a templomtornyot hozzáillesztették. Többszöri átépítés után végül is 1984-ben, majd már a mi időnkben 2021 körül volt egy nagyobb felújítás, és így ma egy nagyon szép templom áll előttünk.
2: És meg is lehet csodálni, ugye, ahogy megyünk el Békéscsaba irányában, a 47-esen pont ott megy el a templom mellett, így van, tehát már most nem az a város közepe most.
3: Ma már más a település szerkezet, igen.
2: Ugye említi gondok úr, hogy 100%-ban református volt a falunak akkor az összetétele, hát azért elég hullámzó időszakot élt meg a reformátusság. Mit tarthatta életben ezt a gyülekezetet?
3: Hú, ez nagyon nehéz kérdés. Azt gondolom, hogy a hit. Körösladány nagyon sokszor elnéptelenedett. 1700 körül, 1600-as évek, 1700-as évek fordulóján ötször is, de előtte is akár a középkori időkben, és 1712 az a dátum, amikor megtelepült, ahogy mondták a régiek, ült, megült a falu, és azóta folyamatosan lakják. Mint említettem, korai időkben néhány száz vagy ezer fős lakosság a 18. században, később pedig ez folyamatosan emelkedett, és a 20. század első felébe vagy közepére már 8000 fölötti lakosságszám, ma ez ennek a fele, sajnos, mint ahogyan a többi település is, hát megfeleződött lakosságszámban.
4: Legalábbis abban a térségben.
3: Igen, ez a Sárét, ugye Szekhalom központtal, és még egy érdekesség eszembe jutott, hogy a templom ugye többször megújult, és egy nagyon szép orgona található központi helyen, 1838-as építésű, és én úgy tudom, hogy ez a debreceni nagy orgonával együtt épült, tehát egyidősök, és úgy tudom, hogy a Tiszántúlon ez a legrégebbi orgona a debrecenivel együtt, ha jól tudom, de ezt majd még megkutatjuk.
2: És akkor, ha már megújulás, ugye nagy tisztelt úrék érkezésével szintén jött egy nagy megújulás a gyülekezetben, és pont ezért is hálát is adtak, mert nagyon sok minden felfejlődött, és bár csökkenő város lakó létszámról beszélünk, de mégis oktatási intézmények, nevelési intézmények épültek, megújult a gyülekezeti ház. Tehát annyi mindenről beszélgettünk már egy nagy tisztelt úrral a megújulás terén, ami én úgy gondolom, hogy megadja azt a reményt, a folytatásra, ami megadta akkor az időkben is, amikor nagyon kevesen járhattak a templomba, ahogy az előbb beszéltük. Úgyhogy ha ezt egy kicsit összegezzük, hogy ahogy ide érkeztek nagy tisztelt úrék, milyen gyülekezettel találkoztak, és hogy történt ez a fejlődési ív az elmúlt időszakban.
4: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat is, és őket is megszólítva mondom azt, hogy amit elmondtam néhány hónappal ezelőtt, akkor azt megpróbáljuk máshonnan megfogni és más fókuszt találni. Mert akkor egy kicsit az én szolgálatomról beszéltünk, és most abból induljunk ki, hogyha egy új lelkipásztor érkezik egy gyülekezetbe, nekünk ez július 2-án lesz 10 éve, hogy odaérkeztünk a feleségemmel, bármit akarhat egy lelkipásztor, hogyha nincs hozzá gyülekezet. És most innen indulnék el. Nyilván nem kell nagy filozófia, meg nagy teológia sem a hétköznapi szolgálathoz. Éveken keresztül reggel 4-kor kezdődött a nap, és este 8-kor vagy 9-kor ért véget. Nyilván van 3 kisgyerekünk, most már azért a reggelek finomodnak, hogyha az este nem tudunk úgy elaludni, de egyszerűen nem lehetett kispórolni a melót. Ez volt az egyik hozzáadott érték, a másik pedig az a lelkiség, amit a gyülekezetnek a magja akkor is képviselt, amikor oda mentünk, mert nem velünk kezdődött az élet. Valóban beszéltünk már az iskoláról, most jön a 4. osztályunk, mi ezt felmenő rendszerben, saját erőből, közösségi összefogásban, gyülekezet akaratából, Istentől elkérve, megimádkozva született meg az iskola, de mi akarhatnánk bármit, ha nem lenne szülő, aki odahozza a gyerekét. Szóval ez a másik pólus nagyon kidomborodik, egyre inkább kidomborodik a szolgálatunkban, hogy van olyan gyülekezeti tagunk, akire még akár az igehirdetés szolgáltat is rá lehet bízni, hogy mindenki megtalálja a helyét a szolgálatban. Van, aki a klasszikus pogácsát süt, de van olyan, aki elmegy a beteghez, és tud olyan lelki muníciót vinni magával, amire én is azt mondom, fizetett keresztényként, lelkipásztorként, hogy ez tökéletes, és ez valóban az Istentől kapott és továbbadott ajándék. Azt hiszem, hogy ezek azok a fundamentumok, amikre épül a gyülekezetünk. Nyilván nagyon fontos, hogy rendezettek legyenek az épületeink, hogy legyen intézményes szolgálatunk, de az mindig csak eszköz maradjon a misszióra. Hát ezt tartottuk szem előtt, és ebben nekünk volt egy látásunk, mármint a feleségemnek meg nekem, és ugyanezt a látást találtuk meg jó pár gyülekezeti tagban. Ha bármelyik oldalon ez nem adott, akkor nem születhet meg az áldott együttlét, meg együtt szolgálat, amiben most vagyunk. Fekete Károly püspök úr szerkesztett is egy kis kötetet, amiben a nálunk eltöltött 5 alkalom prédikációja van belekötve, és íratott meg, az a cím, hogy áldás évek Köröslodányban. Nekünk nagyon-nagyon sokat jelent az, amikor nem mi mondjuk magunkról, hogy áldottak vagyunk, hanem más ezt mondja, mert hogy az ember magáról mondhat sok mindent, hogy okos is, meg erős is, meg boldog is, de hát aztán pontosan tudjuk, hogy a projekcióink azok nem mindig valóság, hanem néha csak percepció. Úgyhogy ez egy nagyon fontos visszajelzés nekünk, és szeretünk volna ebben az évben nem egy nagy ünnepséget csinálni, hanem több ilyen stáció volt, van és lesz. Úgyhogy ebbe illeszkedik bele most ez a pünkösdi istentisztelet, ahol az új kelyheket mutattuk be.
2: Nem tudom, hogy ki tud majd jobban válaszolni a kérdésre, de azért egy olyan világban, ahol tényleg arról beszélünk, hogy nagy az elvándorlás, tudjuk, Békés megyé az egyik legjobban érintett terület ilyen szempontból. Meghallhattuk, hogy ugye felére csökkent, és a most már város Köröslodánynak a lakossága, ahol tényleg egy nagyon ígéretes és áldásos dolog, hogy egy református oktatási intézmény elindul, és már tényleg a 4. osztály kezdheti meg a tanulást, viszont van egyfajta idézőjelbe teszem erősen harc, hogy a gyerekekért, hogy tényleg legyen utánpótlás. Itt nem lehet talán megállni, megpihenni.
4: Ha megengedi újfalsi tanár úr, akkor válaszolok először. Körösladányban kb. 4000-en élnek. Ez nagyon jól tetszett mondani, hogy ez fele annyi, mint a két világháború között, ugye?
5: Igen.
4: De 4-szer annyi, mint amikor templomot építettek. És én innen nézem. Tehát amikor olvasuk az evangéliumban, hogy Jézusnak megvolt a belső tanítványi köre 12, akkor van, aki lehet, hogy azt kérdezné meg, hogy miért nem volt elég 6, ma egy várost el lehet vezetni 6 emberrel, egy presbitériumban elég 6 ember, van, aki meg lehet, hogy azt kérdezi, hogy miért nem 24, ez nézőpont kérdése. Ahol 2 vagy 3 összegyűlnek az én nevemben, én ott vagyok, ezt mondja az Úr, és mi időről időre megéljük azt, hogy a legnagyobb lelkélményeink, azok egyébként kiskörben születnek. A házi bibliaórák 8-10 fős közösségében, már most néhány év eltelt a Covid óta, de a jelenlévő Újfalusi Lászlóval együtt vettünk úrvacsorát, akkor, amikor minden be volt zárva, és 5 voltunk, 5 úrvacsoráztunk, és soha nem fogom elfelejteni. Szóval, hogy picit ennek a mámorában vagyunk, hogy akkor hányan vagyunk, meg hányan nem. Én inkább abban a mámorban szeretek lenni, hogy aki itt van, tudja, hogy hol van, tudja, hogy kit keres, tudja, hogy kit követ, és tudja, hogy boldogság az adott, akkor is, hogyha éppen a pillanat jó, vagy éppen a pillanat nem annyira jó. Az elmúlt 10 évünk az rengeteg izzadság, rengeteg küzdelem, rengeteg munka, rengeteg szolgálat, rengeteg elfáradás. de megújulás azért, mert tudjuk, hogy ezek nem hiába valók. És én azt látom, hogy ha mi tudtunk valamit adni a gyülekezetnek, akkor ez a fajta mentalitás, hogy igen, hát most beszéltünk a pünkösd első napjáról, amit a Duna Televízió közvetített, de utána mi közvetlenül következő nap csináltunk egy családi napot, 9. alkalommal pünkösd második napján, ahol együtt voltunk majdnem 300-an, és ott meg kellett valakinek csinálni a hotdogot, a kürtős kalácsot, az arcfestést, a focizni a gyerekekkel. Én 40 éves vagyok, régebben fociztam, néha még azt hiszem, hogy most is tudok. 5 perc alatt lesérültem, de focizni kell a gyerekekkel, beszélgetni az igéről, közösen tudni imádkozni, dicsőíteni az Istent, mert erre tanítani kell az embereket. Na, egy televíziós istentisztelet előkészítése, lebonyolítása, az kellőképpen fárasztó. Nem voltam fit pünkösd második napján, de más sem volt fit, és mégis akartunk együtt lenni. Szerintem ez valahol a lényeg.
2: Gondok úr, ön tudja a történetét nem csak a templomnak, hanem a gyülekezetnek is, mert ez kéz a kézben jár. A gyülekezet hogyan fogadja, hogyan éli meg ezt a gyönyörű épülést, és ezt az áldásosságot, amit püspök úr is mondott?
3: Sok minden elhangzott itt az előbb. Tiszteletes úr elmondta a lényeget. Én is az alulról építkezést tekintem a legfontosabbnak, például a házi bibliaórákat. Nagyon sokat épülünk ezen, és egészen más milliója van, mint egy istentiszteletnek, ami szintén nagyon-nagyon fontos. Én inkább azt emelném ki, hogy minőség. Tehát most az ideúton is éppen erről

0: és nem az Isten dicsőítésének és a lelkélet megélésének az eszközei. Pusztán ennyiről van szó.
1: Egy kis rugalmasságot visznek bele.
0: Abszolút.
2: Még talán annyit tennék hozzá, ha lehet, hogy akár a tér, nem csak az idő, hanem a tér szentsége idézője, hogy korábban 10-20 éve még elképzelhetetlen volt az bizonyos gyülekezeti tagok számára, mondjuk egy művelődési házban tartunk egy ökumenikus volt erre példa, egy ökumenikus összejövetelt, vagy az, hogy az udvaron, vagy az iskola udvarán, vagy bárhol, és most meg azt látom, hogy ők is eljönnek természetesen, és ott vannak és részt vesznek, és az a szakralitás, az az Isten jelenlét, az teljesen megvan átélhető számukra is, mindenki számára, mert mondjuk éppen ott a fűbe leülök, és meghajtom a fejemet, miközben az imádság van, teljesen rendben van, ugyanúgy, mint amikor a padban ülök bent a templomban.
1: Ne menjünk el amellett, hogy nem csak egy évforduló van akkor ebben a gyülekezetben idén, hiszen 10 éve érkezett meg a lelkész házas pár is a gyülekezetbe, tehát ez már rögtön kettős évforduló. Mi van, itt van nagy tisztelt úr, most megkérdezem gondolkodat, hogy szerveznek-e valamit, hogy kicsit furcsán jön ki, hogyha erre választ kapok, úgyhogy ezt így el is engedem. De
0: nem
1: hogy...
0: kell elengedni, én erre gyorsan le is csapnék.
1: Jó, rendben.
0: Jelzem gondok úrnak, hogyha terveznek, ne tervezzenek ilyesmit. Én a 10 évet nem így látom, hogy az nem akarok senkit megbántani. Lelkész szolgatásokat különösképpen nem, és a dolognak az értéke nyilván nem az idő függvényén múlik csak, de picit ilyen előre iszunk a medvebőrére érzésem lenne, hogyha 10 évben valami olyan dolog történne, amivel a lelkészt ünneplik. Szerintem a lelkészt nem kell ünnepelni. Szerintem a lelkészsel, hogyha annyit megtesz egy gyülekezet, hogy megválasztása után néhány évvel már vannak barátai a gyülekezetben, és nem valamiféle idegen testként, akit elhordozunk, kicsit szeretünk, de néha nem szeretünk érzése van, akkor az a legnagyobb ajándék. Nekünk az a legnagyobb ajándék, és erről is beszéltünk már, hogy 10 év alatt nekünk nem csak munkatársaink, nem csak nyájunk lett, kicsit anakronisztikus legyek, hanem barátaink lettek a gyülekezetben. Nem csak azért, mert oda születtek a gyerekeink, hanem azt éljük meg, hogy tudnak úgy kommunikálni velünk a gyülekezetből néhányan, hogy nem a nagy tisztelt úrral beszélnek. Most nyilván tanár úr is nagyon kedvesen nagy tisztelt úrnak hív, én meg tanár úrnak, de nekem ő Laci, neki meg én Tibi. És hogy mi együtt szolgálhatunk, és nem csak ketten vagyunk így, ez a legnagyobb ünnepe. Minden más néha egy kicsit, megint csak azt tudom mondani, hogy önmaga céljává válik, és nekünk nincsenek ilyen igényeink. Az elmúlt 10 év eleve arról szólt, hogy mi szeretünk volna lebontani bizonyos prepozíciókat a lelkész szolgálatról, mert az a helyzet, hogy jól hangzik az, hogy vagyunk valakik, de hogy a gyülekezet így könnyen megtelheti, hogy átolja a felelősséget is. Hát, hogy ön a nagy tiszteletű úr, ön a mi vezetőnk, akkor ön hordozza mindenki a felelősségét. Én ezt nem hagytam. Van felelősség a presbitériumnak, a gyülekezetnek, és emiatt nem is igényelhetem azt. A megbecsülés az nem mindig látványos. A mélyben ez történik, most szerintem a 250 évre szeretnék koncentrálni, bár vannak ilyen próbálkozások, de én ezt nem visszautasítom, hanem egy picit balkópályára teszünk. Lesz itt még 20 év, ha az Úristen értett bennünket. Mert azt mondtam, hogy nekem ez az első önálló szolgálati helyem, és remélem, hogy az utolsó is lesz.
1: De attól még a gyülekezet hálát adhat a lelkipásztor.
0: Az Úristennek adjon hálát, így van, úgyhogy győzött.
1: Akkor az éves tervről ugye meghatározza most a 250 éves évforduló a programok szempontjából a terveket.
0: Igen, ahogy említettem, Pünkösdre új kiskelyheket csináltunk. A gyülekezetnek van egy Facebook oldala, Körösvári Református Egyházközség, hogyha szeretné valaki, akkor bekövetheti, de nem csak a reklám miatt mondom, hanem ott megnézheti azokat a rövid videóinkat is, ahol például a kiskelyheket is bemutatjuk. Folyamatosan adunk hírt magunkról. Ennek is nagyon szépen kifejtem kettő mondatban, hogy tudatosan miért csinálunk, nem azért, mert exhibicionisták vagyunk, hanem azért, mert a társadalomnak rengeteg kérdés van az egyház felé, és hogyha az egyház nem ad választ, akkor a társadalom szül magának. És ebből születik az a vélemény az egyházunkról, ami most mindegy, hogy nekünk jól esik vagy nem, ami legfontosabb, hogy nem igaz. Tehát én amennyire a társadalomban benne élek, nyilván minden lelkész burokban él egy kicsit, de amennyire benne élek a társadalomban, azt látom, hogy nagyon kevés az az érdemi kritika, aminek én látom a valóság tartalmát. Beszéltünk önvizsgálatról, meg jövőről, meg múltról, meg személyekről, meg vezetőkről, nem sok értelme van, hanem az igazi lényeg az abban van, hogy mi adunk-e válaszokat magunkról, amikor kérdeznek, vagy nem adunk válaszokat, mert nagyon szépen írja az apostol, hogy legyünk késedelmesek a szólásra. Igen, de amikor megkérdeznek, akkor az evangéliummal válaszolnunk kellene. Ha nem válaszolunk, akkor lesz majd a saját válasza a társadalomnak, az pedig mindig csak a felszín. Barsi Balázs atya mondja, hogy az egyház az olyan, mint a csendes óceáni nagy szemétsziget, hogy a felszínen rengeteg olyan dolog

0: viszik, aminek nem lenne ott dolga, de a mélyben mégiscsak tisztaságon és szentség. És én nagyon így látom az egyházunkat, bár nem egy felekezetben vagyunk az idézett személlyel, de nagyon így látom az európai kereszténységet, hogy a felszínen nagyon sok minden úszik. De a mélységben mégiscsak ott van. Pünköskor mi nem csak a püspök úr miatt gyűltünk össze, vagy az új kelyhek miatt, hanem a lélek miatt. És hogyha ezt kivesszük a fókuszból, a középpontból, akkor minden, ami marad, az csak szervezeti lesz. És ezért nem tartunk bizonyos dolgokat fontosnak, amiket mások annak tartanak. De visszatérve a programokra, bocsánat, két súlypontja van ennek az évnek. Az egyik ez a pünkös volt, a másik pedig október 10-e lesz, ahol a Kodály Filharmónia lesz a vendégünk. A Ref 500 alkalmával 2017-ben eljöttek közénk, és egy Számos Hungarikuszt hallhattunk, és egy Mendezó 42. Zsoltárt, és annak idején Kodály Zoltán Buda felszabadításának emlékére vagy ünnepére a 250. évfordulóra írt egy darabot, ez a Budavári Te Deum. Szeretnénk, hogyha mi 250-es templomunkban ez a négy szólistára írt, nagy zenekarra írt, kórusra írt oratorikus mű megszólalna. Nekem volt szerencsém énekelni is még diákkoromban. A Somogyi Tóth Dániel úrral már megegyeztünk, a részleteket nem sokára megtárgyaljuk, megbeszéljük, és a 4000 fős városban megint egy nagy oratorikus es lesz, ahol 100 ember áll a színpadon, és a körösleányi ember olyat hallhat, amit talán még tévében sem feltétlenül néz meg. Nyilván e köré rendezünk még néhány dolgot, új urasztali terítők készülnek, azokat is ott fogjuk bemutatni, és tervezünk a gyülekezet életéről egy kötetet, amit a jelenlévő újfalusi László testvérünk fog szerkeszteni többet magával, reméljük, hogy elkészülünk vele. És az adventet is így tematizáljuk majd, minden évben van nálunk egy jól tematizált advent, de nyilván ennek a része lesz. Helyi civil szervezettel állapodtunk meg, van egy városszépítő egyesülete Körösladánynak, hogy 250 fát elültetünk. Ők nagyon kedvesek voltak, mert mondták, hogy 250 fa az nem kis munka, de ők nagyon partnerek, és vannak még más növényeik is, úgyhogy a pünkösd előtt velük együtt ültettük be a templomkertet. Úgyhogy van összefogás, van közös szolgálat, és vannak örömeink ebben. Aztán majd látjuk, hogy mi jön még közben ebben az évben, mert azért még sok idő van. Itt azért a névnyitó istentiszteletünk nagyon szép szokott lenni, meg szokott lenni azért hirtelen ötletünk a presbitériummal, és akkor megcsinálunk valamit kb. 3 héttel az ötlet után. Úgyhogy itt még szerintem gazdag év előtt állunk, vagy fél év előtt.
1: Ha a 250. évfordulónál maradunk, akkor a kötetről mit lehet tudni, mi az elképzelés, hogyan épül majd fel?
2: Igen, szeretnénk méltó emléket állítani ennek a 250 évnek, és talán úgy, hogy ez befogadható legyen. Még nagyon a kezdetén vagyok ennek, bár megmondom őszintén, hogy én nagyon régóta foglalkozom a gyülekezetünk, pontosabban az egyházközség történetével, a diplomamunkámat is ebből írtam meg, a 20. századi történetéből, de ez most ugye 250 éves merítés lesz, és én tanár ember vagyok, és most éppen majd lassan-lassan az érettségi is lezajlik júniusban, és én nyáron még erre ráugrok jobban, hogy ez méltó legyen ez az emlékállítás egy ilyen formában, hogy minél többekhez el tudjon jutni ez a könyv.
1: Kezdetektől mostanáig.
2: Igen.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Debrecen Nagy Templomi Református Egyházközség egyháztáji Delikátesz nevű boltjáról hallhatnak. Az üzlet május 30-án nyitotta meg kapuit, a bolt a 60 utcán a Püspöki Palota aljában kapott helyet. Ezt az üzletet a szervezők azért támadták meg, hogy a helyi termelők, kézművesek és az általuk létrehozott különleges értékek méltó otthonra találjanak. A vásárok és a házhoz szállítás megmarad, az üzlet viszont a hét mindennapján várja majd a látogatókat. A részletekről a szervezőkkel, a Debrecen Nagy Templomi Református Egyházközség lelkészével Molnár Szabolccsal és a vásárok koordinálójával Pataki Péterrel beszélgettem.
1: A nagy templomi gyülekezet élesztette újra az egyháztáji vásárt a maga kis hagyományos módján, ugye Péterrel összefogva, és most pedig már odáig jut a történet, és addig fejlődött az évek alatt, hogy kicsit kilép ebből a vásározói keretből, vásári keretből. Mit jelent ez egyébként ötletgazdának, lelkésznek, az, hogy most ez még egy nagyobb lépcsőfokot elért ez a történet, és hogy egyre szebben és egy jobban fejlődik, azért ez gondolom szívet melengető érzés.
2: Ez így van. Két irányból érkeztünk meg az egyháztáj vásároknak az újra szervezéséhez. Az egyik irány az volt, hogy lett egy olyan területünk, amit be kellett tölteni élettel, és ez egy jó lehetőségnek kínálkozott. A másik irány pedig az a személyes irány volt, ebben az én személyes jelenlétemet kifejezetten örülök, hogy megtaláltam, mert amíg korábban működtek az egyháztáji vásárok, addig én nagyon szerettem azokra járni. Nagyon tetszett az, hogy református, illetve egyházhoz közeli termelők a saját portékáikkal jelentek meg. Ezek jó minőségűek voltak, saját készítésűek, vagy saját termelésűek voltak, kifejezetten ízletesek voltak, és azt gondoltam, és most is azt gondolom, hogy ezeken keresztül is, vagy ezeken a termékeken, meg a termelőknek a szeretetén keresztül is valahogy azt a jó ízét az egyháznak, a kereszténységnek meg lehet mutatni, amit tényleg csak az ízek, illetve a személyes kapcsolatok tudnak.
1: És akkor ugye itt jött Péter a szervezői készségeivel, képességeivel, és először megalakult ugye az egyháztáji portékások egyesülete, aztán elindult a házhozszállítás, ez mind-mind már egy olyan attrakciója volt az egyháztáji vásárnak, amiből lehetett látni, hogy egy kicsit többre hivatott, mint hogy a Leány utcán, egy kisebb udvaron megtartsák a vásárokat. Tovább is lépett, ugye most már a kerekestelepen is van rendszeresen vásár, és kisebb településekre is eljut az egyháztáji, és most volt. Na hát ez egy óriási történet. Ennek az ötlete honnan indult?
3: Ugye amikor az egészet elkezdtük, akkor már kacérkodtunk a gondolatot, milyen jó lenne egy ilyen. De ez teljesen, hogy mondjam, úgy találkozott. Tehát nekem is volt beszélgetés során, lelkész úrnak is volt egy ilyen gondolat, és akkor elkezdődött egy ilyen, hogy majd egyszer csak lesz egy ilyen. És aztán valahogy így úgy alakultak a dolgok, hogy ezt így elénk került, ez a lehetőség.
2: Valóban egy lehetőség volt, és mi pedig megpróbáltunk élni ezzel a lehetőséggel, és egyelőre úgy tűnik, hogy jól tettük. Én azt gondolom, hogy ha a találkozások a piacokon jók, ha a termékek a piacokon jók, hogyha az emberek szeretnek visszajárni azokhoz a termelőkhöz, akikkel már kialakítottak egy kapcsolatot, akkor miért ne lenne jó ez egy állandó helyszínen, amit mindenki ismer, ahová mindenki el tud menni, és ahol azokat a kedvenc, vagy majd ezután kedvencé váló portékáit, amiket meg szokott vásárolni, azt tulajdonképpen nem csak a piacok keretében, hanem bármelyik nap megteheti. És mi azt gondoljuk, hogy az a hozzáadott érték, túl azon, hogy magyar, túl azon, hogy termelői, túl azon, hogy jó szívvel, meg szeretettel készült, hogy mitől egyháztáji, hogy mi azt gondoljuk, hogy a hozzáadott érték az az igei háttér, az, ahogy az egész létrejött, hogy van nagy lelkisége, van egy lélek benne, és szeretnénk minden portéka esetében is ezt úgy megjeleníteni, hogy minden portékára lesz egy ige rátéve. Ezeket majd valós embereknek a személyes igéi alapján fogjuk összegyűjteni, illetve már gyűjtjük össze, és fogjuk rárakni ezekre a portékákra. Tehát ha valaki hazavisz még egy lekvárt, akkor rajta lesz egy ige is, ami a testet is, meg a lelket is tudja táplálni.
1: A református negyedbe kapott otthont, mégpedig a püspöki palotának az alsó részén a bolt üzlethelységek sorában. Talán, hogyha be akarjuk határolni, akkor mondhatom azt, hogy az egykori alternatív könyvesboltnak a helyén. Itt valóban csak idézőjelben mondom, a csakot a termelők termékei lesznek itt, vagy a kézműveseknek a portékái is megtalálhatók. Mert ugye a vásárnapon az a specialitása, hogy nem csak élelmiszerekre szakosodott.
3: Maga egyébként az elgondolás az, hogy a Hajdú-Bihar megyében lévő, illetve a közelben lévő portékásokat tudjuk segíteni, és ugye, ahogy mondtad, nem csak a termelők, de a kézművesek is meg fognak tudni jelenni, és ugye itt most jelen esetben 2 darab vásárlói kört szeretnénk megszólítani. Az első, akik reggel fognak, jöttük be, mentük be velünk találkozni, az egyik ilyen, amire építjük, ez ugye kávé, frissen, gyümölcslés, pékáru. És ugye, aki pedig már tudatosabban szeretne vásárolni, ott pedig ugye lesznek ugye a kézműves termékek, ugye a termelői portékák, és ha minden jól megy, akkor ugye biotisztítószerek is lesznek, mert ugye ez is fontos része, hogy azért a környezetre is figyelnünk kell, és ugye lesz olyan lehetőség, hogy itt csomagolásmentes, tehát saját maguknak újra tudják tölteni ezeket. Úgyhogy ez számunkra is nagyon fontos, hogy ugye a lehető leginkább a fenntarthatóság felé, ugye azért edukálni kell az embereket, és a legjobb példa, hogy mi megmutatjuk ezt.
1: Mi lesz a vásárokkal?
2: A vásárokat továbbra is megszervezzük, az időpontok változatlanok, a helyszínek változatlanok, és aztán látni fogjuk, hogy a kettő hogyan hat egymásra. Én biztos vagyok benne, hogy azért, mert mondjuk egyre több bolt nyílt egy időben a városban, a nagy piacra nem kezdtek el kevesebben járni, és azért, mert az emberek elmennek a piacra, azért még a boltba is eljárnak. Tehát a kettő egyszerre van jelen az emberek életében. Mi így gondolkodunk a boltról, illetve a vásárokról, amiket szervezünk. A valóság fogja majd megmutatni, hogy ez hogy néz ki.
0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban 2 témával foglalkoztunk. Hallhattak a Debrecen Nagy Templomi Református Egyházközség Egyháztáji Delikátesz nevű boltjáról, valamint a Körösladányi Református Templom fennállásának 250. évfordulójáról. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb 1 hét múlva jelentkezünk. Hallgassák addig is az Európa Rádiót, megköszönöm figyelmüket, Buzás Borit hallották.
4: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A kormányülésen a kabinet többek között arról is döntött, hogy 3 milliárd 400 millió forintnyi rendkívüli forrást biztosít a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására, derül ki a miniszterelnök Facebook bejegyzéséből. Magyar Péter arról is ír, hogy megszüntetik a kriptovaluták kriminalizálását, illetve határoztak a Mohácsi Dunahíd 100 milliárd forinttal túlárazott építésének ügyében. A kormányfő úgy fogalmaz, fontos döntést hoztak a 6000 milliárd forintos uniós források felhasználásáról. Emellett az eredeti javaslat további szigorításáról határoztak, az óriás plakátok és a környezetet vizuálisan szennyező reklámfelületek betiltása kapcsán. Magyar Péter hangsúlyozta, elrendelték a felkészülést a várható kánikula helyzetre, valamint döntöttek a babaváró támogatások és a diák hitelek kamatstopjának ügyében. A miniszterelnök kitért arra, hogy megtárgyalták a rövidesen bevezetendő vagyonadó szabályozás első tervezetét is. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, ezzel újabb lépéssel került közelebb Magyarország az uniós pénzek hazahozatalához, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. A tárcavezető ismertette, a beadott terv elfogadása esetén a 10 milliárd eurós keretből 2 milliárd 600 millió eurónyi korábbi beruházást lehetne utólag elszámolni az alap terhére, például a Békés Csaba Lőkösháza vasútvonal fejlesztését. Ezeket a magyar költségvetés előfinanszírozta, így mintegy 900 milliárd forint szabadulhat fel más célokra itthon. További 1 milliárd 100 millió eurónyi fejlesztést helyeznek át a helyreállítási alapba, köztük a budapesti KAF villamosok, vagy az új trolik beszerzését. Ezzel más uniós források szabadulhatnak fel közlekedési, digitalizációs és környezetvédelmi fejlesztésekre, új beruházásokat lehet indítani a többi uniós alapból. 1,5 milliárd euróból fejlesztenék az elektromos hálózatot, és növelnék a kapacitásokat a megújuló energiaforrások elterjedésének támogatására, 2 milliárd euróból új KKV támogatási, valamint bérlakás és kollégiumépítési program indul, 1 milliárd 800 millió euróból megújul a hév és az Intercity flotta, új akadálymentes és klimatizált hévszerelvények, valamint új emeletes távolsági vonatok érkeznek, sorolta a miniszter. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Ez azt jelenti, hogy érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. A miniszter felidézte, a Tisza kormány történelmi sikert ért el, összesen 16 milliárd 400 millió euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mintegy 1,5 milliárd euró jut a villamos energiarendszer fejlesztésére. A júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. A fejlesztések több mint 4800 megawatt tiszta energiatermelés rendszerbe kapcsolását alapozzák meg. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawatttal bővülhetnek a hazai megújuló kapacitások. A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását segítik. Kapitány István hangsúlyozta, a korszerűbb, rugalmasabb működő hálózat növeli az energiaellátás biztonságát. Több tiszta és olcsó energia bevonásával csökkenteni lehet a magyar vállalkozások energiaárait és erősíteni a versenyképességüket. Rekordgyorsasággal nyitják újra a magyar felsőoktatás európai kapuit, ezt közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Mint írták, az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal a tárca megkezdi az akadémiai szabadságot és az egyetemi autonómiát sértő, átláthatatlanul működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének felszámolását, és ezzel együtt biztosítja, hogy a magyar felsőoktatás ismét teljes jogú résztvevője legyen az európai oktatási és kutatási együttműködéseknek. A tárca közleménye azt írja, a törvényjavaslat eredményeként az egyetemi fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok 2027. augusztus 1-jével megszűnnek, az egyetemet nem fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok pedig már 2026. augusztus 31-éig befejezik működésüket, a jogutód minden esetben a magyar állam lesz. Az egyetemi fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok már a törvényjavaslat elfogadásával átalakulnak, azonnali hatállyal életbe lépnek azok az összeférhetetlenségi, átláthatósági, vagyonnyilatkozattételi szabályok, amelyeket az Európai Bizottság több éve jelzett a magyar kormány számára, fogalmaz a tárca közleménye. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjármű adót. Június 30-áig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést. Aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják, mutatott rá a NAV. Az érintett autósoknak nem érdemes halogatni az ügyintézést, még most is több egyszerű kényelmes lehetőség közül választhatnak. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók június 30-áig kérhetnek például automatikus, legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A kérelem néhány koppintással elintézhető a NAV mobil alkalmazásban. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól, aki tehát nem tudja egy összegben rendezni a gépjármű adót ilyen valamelyik fizetési könnyítési lehetőséggel, mert ezzel elkerülheti a későbbi többletköltségeket, figyelmeztet a NAV. A Nagyerdei Központ után a Kenézi Gyula kampuszon is megtartotta nyílt napját a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája. Ez volt a negyedik év, hogy a várandós kismamák, gyermeket váró párok körülnézhettek a különböző részlegekben, miközben közvetlenül, kötetlenül kérdezhettek a szakemberektől. Bejárhatták a szülőszobákat, a gyermekágyas részleget, az ultrahangambulanciát, tájékozódhattak a genetikai szűrővizsgálatokról, a császármetszésről, a fájdalomcsillapítás módjairól, a szoptatásról és az otthoni baba ápolásról. Bulátkóné Gulyás Erika klinikai főnővér szerint a kórház munkatársainak is érdeke, hogy a leendő anyukák felkészülten és nyugodtan várják a szülést.
2: Mi nagyon örülünk ennek, mert rengeteg olyan dolgot tudunk átbeszélni a kismamákkal, amikre a mindennapokban nincs lehetőség. Vannak olyan kérdések, amik nyitottak maradnak, és itt ezt azért le tudjuk tisztázni. Mikor kell elindulni a szülőszobára? Mi az az állapot, vagy mi az a helyzet, amikor nem tűr halasztást, és azonnal be kell jönni? Mi az, amikor mondjuk várakozás megengedhető? Hogy vajon mit fognak szólni, ha bemegyek, és mégsem indult meg ez a szülés, mert azért lássuk be, hogy ez előfordul. Semmi nem történik. Tehát ez a lényeg, hogy ha ő megnyugszik attól, hogy egy szakember mond egy véleményt, megnyugtatjuk azzal, hogy mind ő, mind pedig a méhen belül magzat a tökéletes állapotban van, haza fogjuk engedni, és akkor mindenki nyugodt, ő is nyugodt, mi is nyugodtak vagyunk. A másik kérdés a fájdalom, hogy hogyan fogom elviselni a fájdalmat, milyen lehetőségeim vannak a fájdalomcsillapításra. Minden lehetőség adott a fájdalomcsillapításra. Ha valaki azt mondja, hogy ő alternatív van, akkor segítünk benne. Következő, hogy hogyan fogok boldogulni a gyerekágyban. Az ismeretlentől való félelem az mindig nagy, de megnyugtatjuk őket, hogy valaki, aki képes egy újszülöttet világra hozni, az el is fogja tudni látni. Tehát az élet, a természet mindig teszi a dolgát, és ha egy picit bizonytalan a kismama, akkor ott lesz az osztályos szülésznő, ott lesz a védőnő, ott lesznek a csecsemő és gyermekápolók. Mindenkinek az a célja, hogy ők úgy menjenek haza ebből az intézményből, hogy magabiztosan el tudják látni az újszülöttjüket.
1: Lezárult az Orpheus Állatvédő Egyesület idei ivartalanítási programjának első félévi ciklusa. A szervezet a szabadon tartott házi kedvencek ivartalanítási költségének felét vállalja át, családonként legfeljebb 35 ezer forintot biztosítanak a támogatottaknak. Két évtizede végzik ezt a munkát, hogy visszaszorítsák az állatok túlszaporodását. Serez Zoltán az Egyesület elnöke tájékoztatott.
3: Az Orpheus Állatvédő Egyesület évente 600-nál több szabadban tartott házi kedvencet ivartalanított, illetve támogatja az ivartalanításokat. Ezért szükséges ez, mert Magyarországon sokkal több állatot szaporítanak, házi kedvencekről beszélünk, mint amennyi felelős tartó van. És hát nagyon sok a túlszaporulat, nagyon sok a rosszul tartott állat, nagyon sok állatot kóborként utcára dobnak, elhagynak, kitesznek az emberek. És ennek a humánus visszaszorításához az állatok szaporulatainak a megfékezése, a magas számnak a csökkentése a megoldás. Országos ivartalanítási programja az Orpheus Állatvédő Egyesületnek már lassan 20 éve működik. 7-8 ezer meg nem születő utód felé idézi ebbe a hasznossága. És hát van az Orpheus Állatvédő Egyesületnek egy elmondata, hogy annak a kóborállatnak a legjobb, amelyik meg sem születik. Ez a támogatói programnak a fő célja, hogy szüntessük meg a szenvedést és javítsuk a környezettudatosságot, a felelősebb állattartás. Az első alapvető probléma, hogy nagyon drágák az állatorvosi beavatkozások. Nagyon sok embernek nincs anyagi fedezete arra, hogy megfelelő módon ivartalanítassa az állatot. Mi egy-egy család részére maximum 35 ezer forintig támogatjuk a költségek 50%-át, ezáltal akár 2-3-4 cica, kutya, egyéb más házi kedvenc is támogatott ivartalanításba vehet részt. Alapvetően sikeresnek mondható a program, mindenhonnan jelentkeznek emberek. Minden fél évben egy-két hét alatt betelik a lehetséges jelentkezési szám, május közepéig fut le minden ivartalanítás. Fél évente 300 szabadban tartott házi kedvenc ivartalanításáról beszélünk, így jön ki az évi 600. Egyébként 600-nál több szokott lenni, mert egy-egy támogató programban majd 2-3-4 állat is belekerül. Már ilyenkor telefonálgatnak az emberek, hogy mikor lesz a következő. 2026 második fél évben is lesz ivartalanítási program.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Abigail.
1: A bogyós gyümölcs kertész, Szent Péter esetén. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek.
2: A gólyakalifa.
0: Foszti fiú esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
6: 12. fejezet. A magunk sátorában laktunk tehát, de Csáték palotájának a közelében. Az a palota, mint említettem, szemben állott Attila palotájával. Csupán egy lónyomadékokkal fölhányt térség széles lett a két palota között. Csáték palotája. Micsoda érdeklődéssel szemléltem azt az egyemeletes tarkafaházat. A barbár faragó, mintha maga mulattára faragcsált volna ki egy kis madárkalitkát csupa egymást érintő tulipánokból, s közbe-közbe beleillesztett volna egy-egy kamomillát is. A bejárat elől két zöldre festett oszlop, de az is csupa levél és virág. Aztán, mintha valakinek megtetszett volna az a kalitka, s azt mondta volna, csináld meg ezt nekem háznak, a kamomillák legyenek az ablakok. Reggel, amint felöltöztünk, megint az ajándékokkal volt dolgom. Keresd elő Zéta a hattyúnyakú aranykancsót és az alája való tányért, továbbá a három nagy göngyöleg sejmet és a majombőrt. Aztán öltözzél ünnepibe. Hincs a tógámra rózsavizet. A királynéhoz megyünk. Rika királynéhoz. Mozdultam örömmel. Rika királyné a fő az asszonyok között. Az ő fia Csaba. Ő a feleség. A többi csak luxus. Eleven ékszerek. A két úr darabig tanakodott, hogy mind a ketten fölmenjenek-e a királynéhoz, vagy csak Priszkosz. Végre megegyeztek, hogy csak Priszkosz menjen föl. Ő az ékes szólásnak mestere. Kérdezze meg, hogy a szín elé juthat-e a római követ a keze megcsókolására. Hát megindultunk Priszkosszal és Rustikiosszal. Az aranyajándékot fehér kendőbe burkoltan én vittem óvatosan. A többi ajándékot egy gyermek rabszolga faragott cédrusládában. Mentünk. Az udvarban a főpalota előtt akkor is nyüzsgött a nép. Sok acélban, aranytól ezüstön ragyogó fegyveres ember. De egy csoportban sok kedvetlen és durva öltözetű embert és asszonyt láttunk. Azok a féle köznép voltak, aminő legtöbb van Hunniában. Nyáron kendervászon ruhában járnak, télen állatbőrben, s olyankor fagyas bőrszagot árasztanak maguk körül. A köznép egy tarka oszlop előtt ácsorgott. Az oszlop oldalán magasan egy részből vert repülő sas volt látható, egyik kezében pallos, a másikban font. Az oszlop alján egy üres karosszék. Kérdéseinkre eligazítottak bennünket egy szépen faragott kis egyemeletes palota felé, amelynek külön kerítése volt. Fehér, szép faragatú, mintha liliomok állanának kerítésül szép egynagyságban. A kaput négy tigris bőrös ember őrizte. Bejebb a lépcsőn egy ősz, puffat képű rabszolga szundikált a két térdére hajoltan. Az aztán bejelentett bennünket, s néhány perc múlván be is vezetett. Amint beléptünk a terembe, kellemes illat fogadott bennünket. Véltem, hogy ménta és szegfű keverék, de lehet, hogy más volt. A királyné a terem közepén ült, alacsony kereveten, s fiatal hölgyek körülötte. Egyszerre megismertem, noha más ruha volt rajta, díszítetlen, puha, vajszínű sejemruha. A lábán ugyanolyan sarú. Szürke haja csiga alakban volt a fejére tekerve, s diónyi aranygomb végű tűvel megtűzve. Szép nő lehetett valamikor. Most már csak fonnyat méltóság. Egyenes, mint a karó. A teremben nem volt más bútor, csak a kerevet, meg oldalt egy asztalka. A falak sötét, meccszínű szövettel voltak bevonva, a padlót vastag gyapjú szőnek borította. A szőnyeg alatt még valami puhaság lehetett, azt hiszem egy másik vastag pokróc, talán kókuszrostból való. A királyné körül valami hat nő ült a szőnyegen. Nem szépek. Egy nagyállú is köztük. mind a hatan hímeztek. Közöttük Emőke is. Hogy az én gazdám miket beszélt, azon a napon nem foglalhattam írásba. Az én szemem Emőkén állott. Ő is egyszínű fehér ruhába volt öltözködve. A derekán újnyi vastag fehér sejemkötél, majdnem olyan, mint amilyet az anakoréták viselnek. A lábán sáfrány színű sarú sárgállott. A haja le volt eresztve angyalosan. S én ismét láttam azt a bűbájos vonalú szemet és azt a remekbe metszett ajkacskát. Hímző ráma volt az ő ölében is, két araszos. Piros sejemfonalakat meg aranyszálakat húzkodott bele. Valamennyien egyforma figurákat hímeztek, vérszínű, kettős tulipánt. A tulipán szélét arannyal varták ki. Hogy mi beléptünk, az arcuk ránk fordult. Valamennyien az ajándékot szemlélték. De nem is az ajándékot, csak a díszítményeket az ajándékokon. Különösen megtetszett nekik az a Helianthus cifrázat, amely a kancsót díszített.

Priscosz megdöbbenve nézett Reán erre az illetlen megszólalásra, de a nők nem botránkoztak meg rajtam. A következő percben már a kezemben volt egy üres himzővászon és a vörös kréta. Letérdeltem a szőnyegre, és reszkető kézzel pontoztam ki két kört. De a reszketésem csak hamar elmúlt. Az a gondolat, hogy Emőke néz, és hogy én neki a tudásomból mutathatok valamit. Csak hamar előtűnt a napraforgó alakú virág, és a nők tapsoltak. Mi ügyes vagy, fiú? Dicsért a királyné. És Priscosznak is tolmácsoltatta. Irigylem tőled ezt a rabszolgát. A vér ismét elfűtötte az arcomat. Az uramra néztem. Vártam tőle, hogy megigazítja a királynét. Nem rabszolga asszonyom, szabad ember. Az uram azonban mást mondott. Boldog volnék, ha felségednek ajándékozhatnám, de ő kicsi korától fogva mellettem nőtt fel. Inkább fiam, mint rabom. Ha azonban parancsolja felséget, hogy rajzoljon, méltóztassék rendelkezni vele, míg itt tartózkodunk felséged országában. Hát mást is tudsz rajzolni? Nézett rám meleg szemmel a királyné. Ezerfélét, felséges asszonyom! Feleltem szinte szédülve az örömtől. Láttam, hogy Emőke csodálkozva néz rám, s életemben először éreztem, hogy nem cserélnék sok gazdag emberrel. Hát jó, mondta a királyné. Egy órára megfosztom az uradat a szolgálatottól. Priscosz meghajolt és távozott Rusztikiosszal. Én ott maradtam térdemen a nők között. Sose rajzoltam asszonyi munkákat, csak betűt a császári könyvtárban meg otthon is. Mikor a mi íróink könyvet másolnak, az első betű mindig kép, többnyire virág. Az író megrajzolja először onnal, aztán kifesti festékkel a képzelődése szerint. Micsoda semmiségek a hun rajzok azokhoz képest, amiket én tudok. Megengedi felséged, hogy egy hajnalkát rajzoljak? Mindent, amit tudsz. Hát rajzoltam nekik egy félkörbe hajló hajnalkát, mint mikor a hajnalka fűszálra fut fel, s a fűszál meghajlik a terhe alatt. Rajzoltam rá négy virágot. Kettőt teljesen nyílt kejhűt, kettőt most csavarodó bimbónak. A szív alakú levelek fölfelé elkisebbedtek. Tetszett nekik. Gyönyörű, mondották mindnyájan. Ilyen szépet is lehet rajzolni. És körül csicseregtek dicséretekkel. De a dicséretek között én csak az Emőke egy halk szavát hallottam. Szép. Ez az egy szó úgy muzsikált aznap még éjjel is a lelkemben, mint mély a virág fölött. Felség, mondottam alázatosan, ezt a virágot lila színű sejem cérnával illene kivarni, a leveleket zölddel. A levelek helyett is virágot írj, szólt a királyné. Csodálkoztam a kívánságán. Később láttam, hogy a hunok a díszítményeken csak a virágot szeretik, és legfőjebb két levelet eresztenek a virág mellé, néha csak egyet, néha egyet se. Hun gusztus. Hát elmásítottam a rajzot. Olyan virágokat is rajzoltam, amelyek vagy oldalt, vagy háttal vannak a nézőnek. A legalsó virágot hervatnak rajzoltam. Ismét elvették, és a királyné köré ülve és térdelve csodálták mindnyájan. Csak Emőke állott. Egy leánynak a vállára támaszkodott, s előre hajolva nézte a rajzomat. Akkor, hogy senki se figyelt rám, őt néztem. Faltam a szememmel. Könnyű fehér ruhában volt, a nyakán ne felejts szín kis sejemkendő. Arcának őszi barackos bársonyához az a kendő bűbájosan illett. A fülecskéje piros volt, mint a szamóca, az orrocskája fehér és egyenes, mint a márványból faragott istenasszonyoké. És csak akkor láttam, hogy egy pirinkó kis lencse is van a bal arcán a szeméhez közel. De mennyire illett neki? Az a kis lencse. Ézsau egy tál lencsért adta oda a legszentebb jogát. Micsoda szavár volt. Én azért az egy szem lencsért vetettem oda az életemet a halálnak. És én rám azt mondják, okos ember. Emőke rám nézett, egy percig, mintha vizsgált volna, aztán megszólalt.

0: Miért írtál hervatvirágot? A hervatvirág szomorú. Rám sütött a lelke a szeméből, és én alig bírtam válaszolni. Van olyan virág, kisasszonyom, amelyik hervatnak látszik, de harmadszál reá és reggel napfény, és akkor a virág ismét megéled. Gondolkodón nézett rám, aztán elmosolyodott. Hát rajzold élőnek. A királynénak egy kosár cseresznyét hoztak be, markolt belőle, és minden lánynak adott egy marokkal. Én akkor végeztem el a rajzot. Most már elég ez, fiam, szólt jóságosan a királyné. Holnap gyere el megint, ilyen tájban. Kérd meg a gazdádat, hogy bocsásson el. És megint belemarkolt a kosárba. Tartsd a tenyeredet! Milyen anyai volt, milyen jóságos. Én azonban abban a percben sem anyásnak, sem jóságosnak nem éreztem. Minek néz ez engem, hogy egy marok cseresznyével boldogít, s épp emőke előtt? Odaadtam kint a cseresznyét egy gyereknek. De annyi volt ott az ember az udvaron, s olyan nagy csendességben állt, hogy magam is figyelve fordítottam az arcomat arra, amerre a többi. Mi történik itten? Attillát látom. Ott ül a rész sasos oszlop alatt. Őre áll fülel és néz mindenki. A gazdám is ott ágaskodik a sokaság mögött. Mellette egyfelől Rusztikiosz, másfelől Szabad görög. A római követek is. Átdolgoztam magamat a népen Priszkoszig, kérdem a Szabad görögöt. Mi történik? Igazlátás van, feleli. A király ítélkezik. Volt abban a képben valami ókori, ahogy a nép feje ott ül egy paraszti székben. Fenséges, nyugalmú még a szakálla is. Előtte két öreg és két ifjú, azok a panaszosok. Egyik a süvegével gesztikulálva beszél. A földön valami 50 vén ember ül vagy gugol, hátrább meg a kíváncsiak állanak. De mind hajadon fővel. Csupán a király fején van felgyűrt karimájú sastollas posztós üveg. Mert itt az a szokás, magyarázza halkan Szabad görög, hogy a nép családokra van tagolva, s ha valami baj van, akkor a család feje intézi el, az apa vagy az öregapa. Ha pedig két család különbözik össze, akkor a szomszéd családokból választanak az öregek mellé bíróságot. Ha azok se tudnak ítélni, vagy ha az ítéletük nem tetszik, a pört a király elé viszik. Béke idején csak nem minden délelőtt itt ül. Neki nem kell tanácsos. Meghallgatja a patvarosokat, egy-két kérdést vet elő, aztán kimondja az igazságot. Ez is nagy pör itt. Az egyik fiatal hún valami leányrabot hozott a kazárföldről, itthon meg elcserélte lóért meg 10 aranyért. Hanem a leányrab másnap reggel meghalt. A hún most visszaköveteli a lovát, hogy azt mondja, a rab leány beteg volt. Oda hallatszott hozzánk az öreg család főbeszéde. Hát bizony, nagy uram, a leány olyan színű volt, mint a tészta. Mindjárt mondtam a fiamnak, hogy mondok, hallod-e, semmi jót se nézek én ki ebből a rableányból. Bolond voltál, hogy odaadtad érte azt a paripát. Így szittam, kárpáltam, uram. Még azt is mondtam neki, hogy követem alásan, mi a fészkes fenének veszelte pénzen leányt, mikor ingyen is eshetik elég? Elég, mondotta a király. Elcsöndesültek. Attila ismét megszólalt. Sólyom, mikor a lovadat, pénzedet oda kínáltad a leányért, láttad-e, hogy beteg színű? A legény habozva felelt. Látni láttam, uram, de a halált, azt nem láttam benne. Hát ki látta azt? Szóljon az, aki látta a leányban a halált. A sokaság hallgatott. A király szólt ismét. Megvetted a leányt, megvetted a betegségét is. Apró vitéz megtartja a lovát, de tisztességből visszaadja a 10 aranyat, hogy ne legyen hármas a károd. A felek szótlanul elmentek. A földön ülők közül fölkeltek valami hatan. A legöregebb előállt. Köhécselt, egyet törült a bajuszán. Én, uram, Szűcs vagyok, az apám is az volt, az öregapám is, és ez az ember tigris bőrt vett tőlem. Úgy meg volt munkálva az a tigris bőr, az már más ügy volt. Ott hagytuk a törvénykezést. Az udvar kapujában láttuk apró vitézt meg sólyom vitézt. Apró vitéz ott olvasta sólyomnak a markába az aranyakat. Tisztességből. Tizenharmadik fejezet. Másnap a követség ebéden volt Attilánál. Az uram is. Én ismét a királynéhoz mentem. A kapuban Csátéknak a kis dadájával találkoztam. Elém állt, és mintha régi ismerősök volnánk, azt mondja nekem. Ugyan kérlek, nem vagy-e Avzon? Olasz.
1: Nem. Feleltem elcsodálkozva.
0: Azért, sóhajtott, mert én Avzon vagyok. Édesanyám Avzon nő volt, és az én nevem Dzsidzsa. Vagy ahogy itt mondják, Dzsidzsia.
1: Csúnya név, gondoltam.
0: A kislány folytatta. És az én édesanyám rabja volt Csátéknak, és itt szült engem, de tavaly meghalt, Isten nyugosztalja. És keresztet vetett magára. Könnyet pislogott el.
1: Mi közön vele?
0: Mordultam rá. Elpirult. Sovány barna kezét az arcához nyomta, és ilyetten pillogott. Egyáltalán kellemetlen jelenség volt szegény, mint valami szoknyás fiú, és gyermekszag terjengett belőle.
1: Hát mit akarsz? Kérdeztem enyhébben.
0: Semmit, felelte szomorúan. Tovább siettem, szinte rohantam a királynéhoz. Azok a nők voltak ott, akik az előtte való napon, s még többen is, vagy hárommal. Csak Emőke hiányzott.
1: Kedvetlenül rajzoltam. Hol lehet Emőke?
0: Megint vadászik?
1: Kivel vadászik?
0: A nők ismét bámulták a rajzaimat, s dicsérgették. De a dicséretükre nem repesett már úgy a szívem, mint azelőtt. Bátran néztem már rájuk, szerettem volna köztük egy szebbet látni Emőkénél, hogy nem mindig arra az egy lányra gondoljak, de nem volt szebb. Csak Emőke az egyetlen. Mint csillagok közt az esthajnali csillag. Még leggyakrabban egy 40-esztendős forma gömbölyű asszonyra néztem. Arra is csak azért, mert minden szón jó ízűen nevetett. Az ajkait olyankor összecsucsorította. Egyszer aztán egy nagy nevetésben láttam, hogy elől egy foga hiányzik. Később tudtam meg, hogy a fővezérnek az idősebbik felesége. Délfelé bevezették a kis Csabát. Csinos kis csillogó szemű kölyök. Bizonyosan fürdőből jött, mert a haja vizes volt. Taplószín sejem ruhácskába öltöztették. A nadrágja alját a saru aranyfonatú zsinórjával fölhálózták a térdéig. A kis királyfit minden nő megcsókolta. Ő csak az anyját csókolta meg, s mindjárt mellém állt, nagy érdeklődéssel szemlélte a szegfűt, amelyet rajzoltam, az arcomra is rábámult.
1: – Ki vagy te?
0: – kérdezte kedves gyermeki kíváncsisággal.
1: – Görög vagyok, feleltem elmosolyodva. Messze földről való, ahol a mesék országa kezdődik.
0: Erre még inkább elbámult. Láttál tündért?
1: Láttam.
0: Hátvasorrú bábát?
1: Azt is.
0: Hát hétfejű sárkányt?
1: Azt is.
0: Elevent?
1: Elevent, de csak egy fejűt.
0: Egy fejűt? Hányta a lángot?
1: Hányta.
0: Dobálta a sziklát?
1: Azt nem.
0: Hát mit dobált?
1: Tányért az ura fejéhez.
0: Csaba bámult, a nők kacagtak.
1: A vezérné nem bírta takarni a foga hiányát, a királyné is mosolygott, elkapta a fiát és megcsókolta.
0: Eredj, vár a lovad, aztán az ebédnél nem szabad ám az idegenekhez menned, a szakállukat simogatnod, az aranyláncukat babrálnod, atyád mellé ülsz és komolyan viselkedel, mint atyád.
1: Csaba még egyszer rám pillantott, azután elvitték.
0: Végre magam is elszabadultam. Megkerülgettem Csátéknak a házát, de a hun leány sehol sem mutatkozott. A királyi palotához is elnéztem. Ott sok különféle öltözetű harcos ácsorgott. Volt olyan is, akinek bölényfejbőr volt a süvege. A két szarva is rajta a bölénynek. Aki látta, szinte tartott tőle, hogy megökleli.
1: Szarmata harcos volt az, követségben jött. Még akkor a szarmatákat nem ösmertem. A palota egyik lépcsőjén két lantos unatkozott, vérszínpiros sejemben mind a kettő, s őszek is már mind a ketten. Pengették, hangolgatták a lantjukat, s időnként az ajtón álló felé tekintettek. Látszott rajtuk, hogy ünnepies elfogódással várnak arra a pillanatra, amikor intenek nekik, hogy beléphetnek. Az idő már jól behajlott a délutánba, amikor az urak kijöttek az ebédről.
0: Na, ez feledhetetlen, lelkesedett Maximinus. Csodálatos, rázta a fejét gazdám. Álomnak is beválik, dadogta a százados.
1: Piros volt az arcuk, és a százados tántorgott is. Priskosz mindjárt nekiültetett az írásnak, hogy azon melegében lediktálja az ebéd lefolyását, de Maximinus minduntalan megzavart bennünket.
0: Micsoda király ez, lobogott benne a lelkesedés. Ha a császár meghallja, hogy Attila fatányérból eszik és fapohárból iszik, ez is csak kevésség,
1: rikácsolta a százados, aki alig állt a lábán.
0: De nem baj, nekem tetszik a katonában a kevésség.
1: Micsoda kevésségről kotyogsz te, örkent rá Maximinus. Nem kevés ember az olyan, aki a népe közé ül, hogy egy hitvány lóperben ítéljen.
0: De megveti az aranyat,
1: próbáld meg egy zsákkal. Írtózatos ész ég ebben a barbárban, csóválta a fejét a gazdám is. Én az embert a nevetéséről ítélem meg. A varga röhög, a tudós csak mosolyog. De micsoda kategóriába sorozzam azt, aki még azon a bolond cerkón se nevetett? És erre mind a hárman kacagtak. A százados eltámolygott a sátorába, hogy aludjon.
0: No, én nem tudom, melyik kategóriába sorolsz engem, mondta Maximinus, de én majd megfulladtam nevettemben.
1: Mindenki az oldalát fogta, udvariaskodott Priskosz. Ő egymaga volt komoly a nagy társaságban. Már most azt szeretném tudni, hogy nem volt-e nevetséges neki az a bolond, vagy nem akart nevetni. És elgondolkodva rázta a fejét. Maximinus nem értette. Ő a testi embert látta Attilában is. Priskosz azonban a lelki embert látta, és én meg a két beszélgetőnek a különbségét láttam meg aznapon először. Tizennegyedik fejezet. Másnap esett az eső. A hunok megfordították a bőrüket a sátorukon is, magukon is, szőrrel kifelé. Mintha medvéknek a városában volnék. De azért a királyi palota körül csak annyi a nép, mint az előtte való napon. A sátorunkból oda lehetett látni Csátéknak a házára. Látta, mikor Emőke bő hattyútól köpönyekben jelent meg az ajtóban, és egy alacsony szürke lóra ült, a lóval egy rövidnyakú férfi rabszolga futott a királyné palotájáig. Nekem is egyszerre sürgősé vált, hogy oda menjek. Mosdottam, öltöztem, kenekedtem. Én is lovon mentem át, hogy a sarum be ne sározódjék. Ügyesen ugrottam a falépcsőre, a lovat oda kötöttem egy oszlophoz. A királyné csak harmad magával ült a szobában, szinte csodálkozva nézett reám. Rajzolni jöttél? Borult az ég. De azért csak maradj, hát ha kitisztul. A kereveten ült, s egy közönséges, mázatlan cserépfazék volt az ölében. A szőnyegen körülötte aranyékszerek, láncok, gyöngyök, kösöntyűk, násfák, gombok. Hogy miért tartotta azt a sok kincset a királyné egy ordinári fazékban, s miért nem valami ezüst kupában vagy díszes ládában, nem tudom. Lehet, hogy babonából. Lehet, hogy úgy szokták. A szokás talán maradvány az ősidőkből, mikor még vízben, földben rejtegették a kincseket. Emőke az ablaknál ült, amelynek hólyag táblái a borulatban jégtáblákhoz hasonlítottak. Az ékszereket törülgették, kefélgették, fényesítették mind a hárman. A királyné is. Egy széles aranyöv volt a kezében. Vert arany eperlevelek lánca. A levelek közt koralgyümölcsök. Láttál-e valaha ennyi kincset? Kérdezte a királyné, mikor a művészi övre rábámultam. A mi ötvöseinknél láttam-e féléket, feleltem, de nem ilyen szépeket. Ennél szebbek is vannak nekem, mondta a királyné. De mintha világosodna, próbáld meg ezt a láncot, hát ha jó lesz a rajz a hímzés alá. A beszélgetésükből megértettem aztán, hogy a királyné az újasszonynak választ ajándékot az ékszerekből. A mennyegző után való holdújuláskor az újasszony sorra látogatja a régieket. Akkor ajándékozza majd meg a királyné. Réka királyné csöndes és szomorgó természetű asszony volt. Ahogy ott ült, akkor is a feje meghajlott, mint a hervadó virágé. Ritkán szólott, és ha vidám volt is, szelíd mosolygás volt minden nevetése. Én, amikor csak lehetett, fölnéztem a rajzomról. Emőkét néztem, s ha emőke mögöttem járt, akkor a királynét. A királyné egyszer oldalt ült felém, s akkor láttam, hogy az orra kissé hosszú. A csorbafogú nőnek tömpe volt az orra. Emőké is hosszúkás, de finom vonalú. Akkor gondoltam azt, hogy a hosszú orrú emberek hajlandóbbak a búskomorságra, mint a rövid orrúak. A kis orrúak többnyire vidámak. De mi köze az orrnak a lélekkel? És csak ugyan, Emőke is inkább komoly természetű volt, mint vidám. A királyné gyönyörködve nézett egy gyémántokkal becsillagzott elefántcsont karperecet, s egyszer csak hozzám fordult. Milyen karperecet viselnek a görög nők? Mindenfélét, feleltem óvatosan, már akinek van, mert az ország már nem gazdag, felséges asszonyom. Nyakláncot viselnek-e? Nem igen, felséges asszonyom. Nálunk azt tartják, hogy az aranynyaklánc idegen országbeli férfiaknak való. A nők legfeljebb, ha gyöngyfüzért viselnek a nyakukon, azt is csak ünnepen. És a görög leányok, kérdezte Emőke, szépek-e a görög leányok? Olyan-e a ruhájuk, mint a miénk? A görög leányok mind feketék. Fekete szeműek, fekete hajúak, fehér bőrűek, feleltem, és nem olyan szépek, mint a hunlányok. A ruhájuk is formátlan most, de valamikor olyan szépen öltözködtek, hogy annál szebben már nem lehet. Hogyan? Kérdezte egyszerre mind a három nő. Alol sejeming, vagy bisszusing, meg egy szál fehér szoknya, térdig érő, vagy addig se. Addig se! És elképedtek. Bizony a fiatalja. A felső ruha takarta leginkább a lábszárt. Egy könnyű és bő és finom gyapjú lepel, amelyet a jobb vállon kapocs tartott össze. Nyáron a szoknya elmaradt, az inget kötötték át derékon, ki sejemmel, ki bársonnyal, ki aranylánccal. S tár nem is derékon, hanem valamivel feljebb, hogy a termet hosszúnak lássék. A lepel is könnyebb volt, mint télen. A nők nevettek. Magam is mosolyogtam, mert láttam, hogy nem értenek. Felséges asszonyom, mondottam, az a nagy kendő, az volt ám az igazi szép ruha, mert a százféleképpen lehetett viselni. A karcsú női termethez könnyű redőzetben simult, és látni engedte a női test formáit. Az ing nyáron csak éppen, hogy rá volt akasztva a vállra. A karok szabadon voltak, és csak karperec volt az ékességük. A lábakon finom kis szandálok, ünnepeken a szandálokat rózsaszínű szalagokkal kötötték meg. És télen is mesztelen a karjuk meg a lábuk? Télen nem. Télen csak a kezük meg az arcuk van ki a ruhából. Akkor nem is szépek. Hanem nyáron abban a leples ruhában a rút nők is szépek, ha a termetükben hiba nincsen.
2: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
3: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
4: Abigail.
5: A bogyós gyümölcskertész.
6: Szent Péter esett.
5: Házasságon innen.
4: Katalin.
5: A gyerek.
7: A
8: Zoszti fiú
4: esett.
5: Pilátus testament. Szigetkék.
9: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
3: Reklámot hallottak.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Országszerte sok munkát ad a tűzoltóknak az éjszakai vihar. Csütörtök reggelig több mint 170 káresetet számoltak fel az egységek. Az esetek túlnyomó többségében kidőlt fákról érkeztek bejelentések, közölte a katasztrófavédelem. Mint írták, a bátszalókon a Gárdonyi Géza úton lakóházra, Óbudán a városfal közben egy társasház hátsó bejárati lépcsőjére, Miskolcon a Dóczy József utcában kerítésre dőlt egy fa, Rákospalotának Lébezben Kunó utcában pedig járdára zuhant egy letört ág. A közlemény szerint Nagykanizsán a Hegyalja úton, Móron a Csókakői dűlőn és Kaposváron a Dobó István utcában az úttestről távolítottak el kidőlt fákat a tűzoltók. A rajok folyamatosan dolgoznak a káresetek felszámolásán, közölte a katasztrófavédelem. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák, tájékoztatott az oktatási hivatal. A közlemény szerint június 3-a és 10-e között 71 tárgyból 266 helyszínen 4596 tantárgyi bizottság előtt 74877-en vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között 1170 helyszínen 3360 vizsgabizottság előtt csak nem 321600 középszintű szóbeli vizsgával folytatódik az érettségit szervező középiskolákban és a kormányhivatalokban, közölte az oktatási hivatal. A vizsgabizottságok a középszintű szóbelik után hirdetik ki az érettségi eredményeket, a döntés ellen jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás olvasható az oktatási hivatal honlapján, írja a közlemény. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az Európai Unión kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A tájékoztatás szerint az Európai Unió Bizottsága által kihirdetett jogszabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországra is. A NAV folyamatosan egyeztet a piaci szereplőkkel az átállás gördülékenysége érdekében. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifaszámok határozzák meg. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni. A szabály csak a 150 euró alatti belső értékű küldeményekre vonatkozik, az ennél értékesebb küldemények vámkezelésében nem lesz változás. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, az érintett piaci szereplőket, logisztikai cégeket segíti a felkészülésben, de információk érhető a 1819-es számon ingyenesen hívható NAV infóvonalon is. Több mint egy év után újra az elektromos autók lettek a legdrágábbak a magyarországi használt autópiacon. Májusban a hibridek kínálati átlagára 11 millió 40 ezer, míg az elektromosoki 11 millió 700 ezer forint volt. Ezzel a legnagyobb árkülönbség alakult ki a két hajtáslánc modelljei között, közölte a KSH és a használtautó.hu közös statisztikája alapján a járműhirdetési portál. Az adatok alapján a hibrid használt autók átlagára 11,6%-kal csökkent, az elektromosoké pedig 1,1%-kal emelkedett 2025 májusához képest. A hónapban a benzines és a dízelautók ára hasonló mértékben változott, egymáshoz közeli átlagárakkal. A dízelüzemű autók átlagosan 5%-kal drágábbak voltak, mint a benzinesek. Az elemzés szerint az olcsóbb szegmens zsugorodását jelzi, hogy 2026 májusában a használt autó hirdetések 36%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti kategóriába, ami csaknem 4% pontos visszaesést jelent az egy évvel korábbihoz képest. A 2,5, illetve az 5 és 10 millió forint közötti kategóriák ugyanakkor tovább erősödtek, a hónapban már a teljes kínálat felét adta ez a két árkategória a használtautó.hu adatbázisában.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön a front felhőzet kelet felé elvonul mögötte, általában több órára kisüt a nap a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. Északkeleten egy összeáramlási zóna mentén, illetve északnyugaton néhol alakulhatnak ki záporok, kis eséllyel zivatar. Az északnyugati, nyugati, északkeleti szelet sok felé élénk, több helyen erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 22 és 25 Celsius fok között valószínű térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Gál Katalina, Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnök igazgatója. Kezét csoklom, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Június 11-én csütörtökön nyílik a 97. ünnepi könyvhét. A 97-ből látszik, hogy ez egy nagyon nagy múltú intézmény. Nem akarom elrontani az ünnepet, de mi a könyvolvasás jövője egy olyan korszakban, ahol egyre rövidebb szövegeket olvasunk, és még abban is szövegértési problémáink vannak?
2: Rögtön a jövőjével kezdjük, de jövő nincs múlt nélkül, és épp így az utolsó napokban, miközben ilyen alapnagy problémákkal küszködtünk a rendezés körül, hogy lesz-e áram, nem jön-e föl a víz a földön, elkészül-e, tehát egy ilyen lélekromboló történetekkel foglalkoztunk, akkor én elővettem a 2004-ben megjelent a 75 éves a könyvhét nevű kiadványt, és utána néztem, hogy nézett ki akkor, tehát 15 évvel ezelőtt körülbelül, hogy milyen múltja van a könyvhétnek, és hogy hányszor mondták azt, hogy vége a Gutenberg galaxisnak, nem lesz könyv, mindig valamivel meg kellett küzdenie a könyvnek, meg kellett küzdenie a televízióval, meg kellett küzdenie a számítógéppel, meg kellett az okostelefonnal, és ezekbe a változásokba mindig valahogy kijött a könyv. Tehát van az a könyv, aminek van jövője, és van az a könyv, aminek át kell alakítani egyrészt a formáját, tehát olvasni nem csak könyvet lehet, hanem a könyves tartalmak, tehát könyvben megjelenő tartalmaknak ezernyi formátuma lehet. Tehát valószínű, hogy a olvasás nem fog kiveszni a világból, de az, hogy a következő nemzedékek is olvassanak, az ugyanúgy nem lesz alapértelmezése annak a olvasási képességnek, ami az eredendő mondjuk a 1929-ben vagy 27-ben, amikor kitalálták, hogy lesz könyvhét, vagy 550 évvel ezelőtt, mikor a Gutenberg galaxis a nyomdagépekkel kezdetét vette. Tehát olvasni fognak az emberek, és minden nemzedék fog olvasni, betűből lesznek ezek a dolgok, amiket olvasnak zömében, bár valószínű, hogy a vizuális kultúra is erősen fluktuál, hol előjönnek ugye újra képregény, újra megáll a film, és lesz belőle diafilm. Tehát én úgy nézem, hogy itt lehet kétszer ugyanabba a patakba belelépni, vagy folyóba, mert ez egy ilyen dinamikusan az igényekhez alkalmazkodva változik. És most is olvasnak a fiatalok. Tehát csak ki kell menni egy-egy ilyen nagy könyves eseményre, vagy mondjuk például az ünnepi könyvhétre, ahol számtalan kiadó, megfigyeléseim szerint a tulajdonos vagy a főszerkesztő együtt nevelkedik saját gyermekeivel, és alakítja a könyvkiadását az ahhoz a korosztályhoz. Tehát az egy gyakori kép a könyvhéten, hogy 15 és 20 év körüli fiatalok mérhetetlen hosszú sorban állnak valahova valakihez. És akkor az ember megnézi, akár piknikeznek is, mert ez több óráig is tarthat, és megnézik, hogy ki van ott a végén. És mondjuk van egy Lejner Laura, aki gimnazista történeteket ír, folytatásokat, iszonyatos példányszámba adja el, de nem egyedül van, több ilyen van, több ilyen hosszú sorunk van, és erre rákapnak. Az, hogy miért a lányok azok, akik erre rákapnak, arra számtalan ok és okozat van, de általában a nők az olvasásban a dominanciájukat mindvégig fenntartják, életvégéig fenntartják. Tehát a nők többet olvasnak, és itt is ezek fiatal lányok zömében, akik ott sorbálnak. Tehát szerintem az értő olvasás, pedig én próbáltam olvasni ezeket a könyveket, meg ezeket az új fantazikat, amik most már hozzátesznek, hogy romantikus fantázia, az egy különbség, hogy keverik a misztikus és mitikus szereplőket, de ugyanakkor ott van benne az alaptörténet, hogy egymásba szeretnek, elkerülik, legyőzik, levágják a fejét, stb. De és próbáltam olvasni, próbáltam elolvasni, hogy majd ráharapok, vajon biztos majd valami van vele. Én azt mondom, hogy lehet, hogy van, aki legyőzi ezt, és tudja olvasni, de nem kell kétségbe esni, mert mindig lesz, aki ezt fogja tudni olvasni, mint ahogy nemzedékekkel beszélgetve, egyáltalán nem ajánlom a se kortársaimnak, sem a nálam fiatalabbaknak, hogy megpróbálják felvenni azt a nyelvezetet, ahogy manapság kommunikálhatunk mondjuk a Z-generációval. Nagyon, nagyon érdekes jelenség van, hogy, hogy azok egyszer csak úgy megnőnek, és elkezdenek először is egy kevert nyelven beszélni, ami teli van angol kifejezésekkel, hiszen az informatika nyelve maradt az angol, és ezért nagyon tudnak. Benne vannak, tehát a kortárs csoportok nem a grundon szerveződnek, hanem a interneten. Tehát én csak hallom a gyerekszobából, hogy angolul kiabál valakivel az unokám, és kiszól, hogy Nagyi, Edinburgh-ban esik a hó, és informálódnak. Tehát itt megváltozhatnak a formák, de én nem, nincsen gyászjelentés. Az, hogy értő olvasás, az viszont egy bonyolult dolog, és ilyenkor el kell hagynunk a családot. Mert az a gyerek, aki könyvek között nő fel, az egy nagy helyzeti előnnyel indul, vagy ahol van egy, van nyomasztó szülői példa, és könyv van a kezekbe, vagy van egy elkötelezett könyvtáros valahol, aki forszírozza ezt a dolgot, vagy kezdettől már meséket olvasnak a gyerekeknek, azok egy része a népességnek. Jelentős részük, hiszen úgy kerülhet óvodába, iskolába is, hogy nemhogy mesét nem tud, de magyar nyelven is nehezen beszél, rossz a szókincse, nem érti a kifejezéseket, nincsenek az mindennapi rutinjai, amelynek része lehet egy minimális kulturifikációs rutin, és nem hallott jó meséket, és ezért nyilván, hogy be kell vonni a közoktatást is ebbe a dologba. Éppen ugye az eredeti szakmámban én kutattam, terápiát csináltam, tehát én egy klinikai pszichológus vagyok, aki sokat foglalkozott gyerekekkel, ahol ma már időről időre a különböző országokban, a különböző korosztályú gyerekeknek összehasonlítják a tudását. Aminek egy része az az értő olvasás. Tehát, hogy mit elolvasnak egy, valami visszakérdeznek történetekre, alá kell húzni ezt, meg azt, meg ilyesmi. És most van egy olyan fogalom, hogy Reading Motivation Index, ami egyre gyakrabban fordul elő a szakirodalomban, aminek az a jelentősége, hogy ezek standardizálhatók, különböző korosztályoknál bevethetők, eleve ezt most már majdnem minden európai ország hozzáfogott ennek a saját népességhez való sztenderdjéhez, és érdemes nézni a hátterét, hogy miért nem, miért olyan ritka az igazi értő olvasás.
3: Gyerekkori mesékkel kezdődik, mert hogyha igen, akkor a saját példámat tudom idézni, nálunk a szülői csoportokban üvöltözésig menő vita van arról, hogy melyik a jó gyerekkönyv. És rendszeresen elhangzó érv, hogy én ezt utálom, de a gyerekem imádja. És fordítva is. Ott lehet rászoktatni a családdal együtt a gyereket az olvasásra? Amikor mind a kettőnek elég, ha a gyereknek tetszik? Akkor is, hogyha én azt látom a szövegben, hogy ez borzalom?
2: Az, hogy borzalom, ugye a gyerekkönyv, egyébként a gyerekkönyvkiadás az egyik legjobban funkcionáló területe a könyvkiadásnak, és ezt Magyarországon is elmondhatom.
3: Óriási a választék.
2: Óriási a választék, és van mindenhonnan választék, tehát vesznek külföldi jogokat, eladnak jogokat, feldolgozzák a népmeséket. Nagyon sokan, mint ahogy a felnőttek számára is, a klasszikusokat is, ugye Nádasdy Ádám erre jó példa, lefordított ezt a Shakespeare összest, amit valószínű eredeti fordításban már nehéz lenyomni a gyerek torkán, de ha vannak idézővet Shakespeare mesék, amik már érthető nyelven történnek meg, és kerülnek be, arra ráharaphat a gyerek. Ugyanez igaz a bibliai történetekre, mindenre, tehát az alapokat meg lehet adni, és az, hogy nekem nem tetszik, de neki tetszik, és felolvasom, az, ha csak nem olyan kizáró körülmény van benne, amit minden áron nem akarom, hogy ő tudja, mert mintha nem is neki szólna, akkor szerintem a gyereknek olvasunk, nem magunknak, de az igazi az egymásra találásban az, hogyha nekem eszembe jut, hogy én ezt én is hallottam valaha, de nem így, meg nem úgy. És legtöbb gyereknél az a felolvasás előtt van az a időszak, az később is előjön a kis gyerekeknél, hogy most ne könyvből mesélj, hanem mesélj, fejből mesélj, hogy veled mi volt, hogy mi volt. Tehát mesékké válik a felmenők gyerekkora, az előző idők történései, és ezek szépen beleívódnak a gyerekekbe, és ez így megy, de itt az a feladata, és szerintem a könyvkiadók egyébként elég jól veszik a kanyart, hogy a gyerekek hozzájuthassanak olyan történetekhez is, ami nem feltétlenül esett meg velük, vagy valakivel a családból, vagy ezen az éghajlaton, hanem valahol másütt, valahogy máshogy van. Vagy nem is történt meg, de megtörténthetett volna, ha lett volna szárnya. Vagy tehát a kreativitás is megindul ezekben a mesékben, és szerintem nagyon jó a magyar kiadóknak a felhozatala, és nagyon időszerű. Az más kérdés, hogy bekerülnek a közbe, most már azt hiszem az óvoda is kötelező, és ott is már olvasnak, mikor délután lefekszenek a gyerekek, rosszabb helyeken csöndbe kell lenni, mert aki rossz, az kiküldik, vagy valamit csinálnak vele, de hogyha az óvónéni elkezd folytatásba olvasni egy könyvet, amiről várják, hogy jön a következő rész, és már ugye nagyobbak már nem is kívánnak aludni, de csak ezt hallgatják fekve, akkor is ki vannak véve a hétköznapi kapálásból, és másfél órára egy más világba kerülnek, ami mindenképpen jót tesz nekik. És hogyha az iskolák is felkészülnek erre, és tehát van egy ilyen bizonyos szempontból a pedagógusoknak akár az egyéni ízlésével, de őket is meg kell támogatni az irodalommal, meg kell támogatni képzésekkel, és az iskolai könyvtárakat is el kell árasztani új könyvekkel, hogy ezek oda bejussanak, és azok is hozzájussanak ezekhez a olvasás élményekhez, akik egyébként nem olyan környezetből valók. Tehát valahogy demokratizálni kell az olvasás kultúrát is.
3: Nem tartottól egyáltalán, hogy olyan lesz az olvasásunk, mint a könyvnyomtatás elején, hogy egy nagyon szűk olvasás, írni, olvasni tudó elit fogja fogyasztani a betűt, csak most ezeknek az eliteknek a 99%-a nő lesz. Mert a statisztikák azt mutatják, hogy a nők olvasnak. Egész megdöbbentő statisztikák vannak a férfiak egy perces olvasásáról naponta.
2: Igen, ez egy érdekes dolog. Valószínűleg egy pár nemzedék még, majd feltétlenül megnézném, azt nem néztem meg még így külön, hogy mi újság például Svédországban, meg a Baltikumban, vagy fenn ott.
3: Svédek általában többet olvasnak, de mindig rá szoktuk fogni az időjárásra, hogy úgyse lehet ott más csinálni, inni lehet, meg olvasni.
2: Olvasni lehet, de ott erős a gyanúm, hogy ott már más az elosztás. Nálunk azért van egy ilyen a férfias és a nőies között. Tehát van egy fiú testvér, meg egy lány testvér. Legtöbbször a fiú testvért elküldik sportolni valami, válogatnak neki valami jó sportot. Aztán a fiúgyerek a referencia, a kortárs csoportjába kerülve izmot kezd el növelni, ott is adja a sportot, mert nem eleget nevelt, vagy növesztett neki, felveszik ezeket a klasszikus férfi,

0: tudnak. Egyre több a self-publisher, aki maga fogja, írja, és elkezdi terjeszteni is, vagy valaki segít neki abban, hogy legalább e-könyv formátumba felkerüljön, de ezeket is már vizslatják a valamire való kiadók, és éles szemmel látják, hogy ezt hányan töltötték le, és hogy erre van egy ilyen számlálható, vagy és ebből megkalkulálják azt, hogy ez milyen igényeket elégíthet ki, és elkezdenek próbálkozni. És ezeket a öntevékenyen megcsinált könyveket megcsinálják, mint kiadók. És sikereket érnek el, és én látom azt, hogy ez a szép irodalomban is dívik, az, hogy mi kerül rá a kánonra, az már egy érdekes, összetettebb kérdés, mert a szép irodalom olvasói és a szép irodalmat vásárló közönség az nagyjából azonos.
1: Az kerül rá.
0: Tehát azok, ezek nem szaporodnak mérhetetlenül. Tehát a többletolvasás nem ezek köréből kerül ki, tehát nem a szép irodalmat vásárlók köréből kerül ki, de ugye hát a Krasznahorkai már régóta ott van a placon, és ugye film is, a Tarbéla, mint társkönyv, csinált belőle ugye filmeket is. 7,5 órás sátántangó. Én arra emlékszem, hogy és nem mondom, hogy könnyen olvasható, de emlékszem, hogy több ismerősömnek ott a kutyát minden nap elviszem 1,5 órára egy kutyafuttatóba, ami nagyjából lefedi az összetételét a társadalmunknak, és ott egy idősebb kulturált hölgynek ajánlottam, hogy menjen fel az elektronikus könyvtárra, és ott le tudja tölteni ingyen a műveit a Krasznahorkainak, és van benne egy, ami kutya is van benne, és nem olyan régiben újra találkoztam, és azt mondta, hogy képzeld, az utolsó könyvét is elolvastam Krasznahorkainak, 80-as nő. Tehát a hozzáférhetőség, a feltállalás az nagyon számít, illetve nagyon számít az elszántsága annak, aki olvasni akar, de az, hogy Krasznahorkait biztos, hogy most sokkal többen olvassák, de lehet, hogy nem olvassák többen, mert arra is van példa, hogy megveszik, de nem olvassák. Ott kell lennie, tehát a sznobéria nagyon jó könyvvásárló motiváció, mert az egy alapkérdés, hogy Krasznahorkai összesnek ott kell lennie, hogy a Márai összesnek, vagy hogy annak idején a Kertész Imrének is ott kellett volna. Nagyon nehezen jelent meg a sorstalanság is. Az sok kiadó visszalögdöste, és nem jelentette meg, és utána egyszer csak Nobel-díjat kapott. A Nobel-díj adásának motivációja is egy összetett dolog, hogy ki kaphat Nobel-díjat, vagy ki kap Nobel-díjat, de ezek egy dolgot biztos, hogy bizonyítanak, hogy a magyar irodalomban és a magyar kortárs irodalomban is, nem csak a régiben, van valami olyan plusz, amitől a magyar nyelvet beszélő, mondjuk 10,5 millió, vagy 15 millió, jó legyünk nagylelkűek, de emberből van 3 millió olyan olvasó, így összetéve, aki megveszi ezeket a könyveket. Nem mindegyik ugyanazt veszi meg, de szép irodalmat vásárol magyar nyelven, illetve ma már, most itt kiderült számomra a David Szalai, aki akkor, hogyha most visszatérünk a realitásba, holnap délután 4 órakor a Vörösmarty téren David Szalai, kanadai, angol, magyar apától származó, kis 9 évig Magyarországon is élő író, Nobel-díjat, vagy a Booker-díjat, ami a legnagyobb angol díj, 2025-ös könyve, most kijön magyarul, ugye a Flashből lett test, és olvassák a fiatalok. Többen mondták nekem, hogy hát hogy oké, hogy most megjelent magyarul, de én már ezt rég olvastam angolul. Szóval egy biztos, hogy van valami a magyar ságban, ami valahogy arra predesztinálja az irodalmát is, hogy jelen legyen a világirodalomban is, és hogy ennek elég komoly

0: komoly látszata is van. Tehát annyi gratulációt nem kaptunk így a nemzetközi könyvszakmából sem, mint amikor megkapta a Krasznahorkai a Nobel-díját. Vagy most is sokan érezték, hogy ez a David Szalai olyan magyarosan biztos, és aki már elolvasta, az már látta, hogy a főszereplő, hogy István, szóval gyanút fogtak. És az, hogy ezek a... Ez szerintem ezzel élni kell, és ezzel dicsekednünk kell, mert ez a Tokaival vetekvő hungarikum, a magyar szépirodalom.
1: Gál Katalina, Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnök igazgatója, a Rádió Arénájának vendége. A 97. ünnepi könyvhétről beszélgetünk tulajdonképpen, de ezen belül egy csomó más dologról például. Azt szeretném tudni, hogy mi tesz föl egy szerzőt a kánonba? A kritika? Az olvasás? A reklám? Hogy a művéből készült a film? Micsoda?
0: Szerintem különböző utak vannak. Az eredmény az, hogy... És a kánon is változik. És szerintem most a kánon sokkal gyorsabban változik a kortárs irodalomban, mint annak idején. Itt van mondjuk az egyik gyászos mellékterméke a kánonnak, az iskolai kötelező olvasmányok intézménye, ami 50 éve legalább nem változott. Kezdődik a Kincskereső kisködmönből, amiben már két idegen szó is van a címében, és ez olyan alsó tagozatban. Van benne Légy jó, mint halálig, van benne Pál utcai fiúk, van benne Egri csillagok, és van benne Jókaitól a kőszívű ember fiai.
1: De állítólag az iskola határon például már nincs benne. Azt kivették.
0: Nincs. Kivették az iskola. Tehát itt az van, hogy azok, amelyek társadalmi berendezkedéseken átívelő tematikája van, és ráfogható ez is, meg az is, az marad, de az újakat, azokat szorgos pedagógusoktól és olvasott kulturált közegből bekerülnek, mert már Rumini könyveit olvassák a kicsik, és nincs rajta a kötelező olvasmányon, de az úgynevezett informális kánonnak komoly részei. Ahogy a kortárs szépirodalom is komoly része, én úgy mondanám, hogy informális kánon, aki ad magára, az tudja, az túlmegy azon, ami az iskolai kötelező olvasmányat. Ha az iskolai kötelező olvasmányokat megnézzük, a Pál utcai fiúk, részben azért, mert az elég rövid, ugye azt egy mostani generációs is beveszi azt a mennyiséget, amennyit a Molnár Ferenc könyve, a tartalma nagyon közelít ahhoz, ami most is érinti a mai fiatalokat, a közösség, a szembe menő két csoport, akkor a társadalmi egyenlőtlenség, és a musical, ami lett belőle, amit a boldog-boldogtalan látott, meg amerikai és magyar film, amit az is megismerte a tartalmát, aki igazán nem olvasó. Tehát egy, hogy a társ művészeti ágak, tehát nem ilyen kreatív dolog, film, színház, zenés darab, ilyesmi, az nagyon sokat hozzátesz a marketingjéhez. De ma van még egy olyan dolog is, ami van jó is, meg nem is olyan jó, hogy a marketing költségek, amiket már nem engedhet meg magának akárki, tehát lehet egy finom, jó, igényes, még látja benne az ember, hogy ez sokakat érdekelne, de a kiadó anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé, hogy hatalmas marketing költségeket tegyen mellé. A kereskedelem pedig figyeli ugyan a fogyást, de ugye Magyarországon a struktúrája az valahogy úgy alakult, hogy a nagy kereskedelmi láncolatoknak is vannak kiadóik. Ami ennek természetes, hogy az a legfontosabb. De ugyanakkor a végső eredményben ők is az a céljuk, hogy bármiből adjanak el többet, és legyen bevételük. De tény, hogy vannak művek, és vannak kiadók, akiknek nem fussa rendes marketingre, és próbálkoznak. Úgy, és mint kiderül, hogy van olyan könyv, ami már megjelent pár éve valahol valakinél, és nem vette annyira észre a közönség, de aztán egy jó szimatú, módosabb kiadó egyszer csak észrevette a tendenciát, és újra kiadta, és akkor már 10 000-ével fogyott az a könyv. Tehát úgy nézem, hogy a marketing szerepe nagyon fontos, a kiadók nagyon próbálják magukat brandesíteni is, hogy valakinek egy adott, direkt egyébként kerülöm a megnevezéseket, hogy ahhoz, amit ő akar közölni, meg akinek ő akar közölni, olyanra fényesítse a brandjét. Tehát tudom, hogy bizonyos típusú könyveket a családtagjaimnak, magamnak hol keressem, melyik kiadó kínálatában. És akkor vannak, hát ami még szintén nem rossz, hogy elég sok könyvesbolt is van. Még ha azt mondjuk, hogy a kő téglából épült könyvesboltok világszerte nem a fénykorukat élik, és a könyvkereskedelem az egyre inkább kénytelen beengedni a polcaira nem csak könyves, hanem úgy mondjuk, hogy book related termékeket is, ami szélső jelenségként akár kávéfőzőt is jelenthet.
1: Naptárat,
0: könyvformátumú, papírírószer, ez az. Tehát bővíti a kínálatát, hogy meglegyen neki a bevétele, de ez nem csak hazai jelenség, ez egy nemzetközi, mondom, hogy a legnagyobb amerikai, egy Barnes & Noble-ban láttam először én is egy kávés készletet, meg kávéfőzőt a könyvesboltban. Meg ugye vannak a saját márkás kiadványok, amiket kereskedők adnak ki. Ez a jobb helyeken az úgy néz ki, hogy az nem a saját fejlesztésű könyve, hanem megveszi egy ponton túl a jogát egy olyan könyvnek. Ezek általában ilyen maradandó dolgok. Van benne például térkép, van benne ezek tudományos könyvek, vagy magas színvonalú tudományos ismeretterjesztő könyvek, nem annyira a szép irodalomból merítkeznek, hanem a non-fictionből, és a saját brandjükön kiadják ezt. És úgy tudnak elérni valamilyen fajta pénzügyi sikert is. Meg ugye itt van még a könyvértékesítés egy hazai, nem hazai specialitás, mert nagyon sok helyen van bizományosi értékesítés, ami egyrészt jó, mert felkerülhet szélesebb választék a könyvesbolt polcaira, de másrészt meg a legnagyobb kockázatot vállalja a kiadó vele, mert...
1: Akkor kap pénzt, mert amikor
0: akkor,
1: elment.
0: Akkor az eladás után kap bizonyos idővel könyvet, és akkor már a könyvesboltoknak is kérdés az, hogy mi az ambíciója, mit akarnak, vannak szakos könyvesboltok, vannak mintakönyvesboltok, és vannak ugye az alap családi könyvesboltok, meg a minden könyvesboltok, amik leginkább ugye bevásárló központokban működnek, amik mennek össze, szépen mennek össze, először két emeleten voltak, aztán már csak egy emeleten vannak, de ugyanakkor ezek euróba fizetnek négyzetmétert, a polcon meg lehet mondani, ez hogy a gyorsan forgó. Tehát mindenkinek megvan a maga költsége, és úgy gyűjtögettük egy időbe, hogy az általános gazdasági nehézségek és a kulturális sivatag hogyan viszonyul egymáshoz, és ezt hogyan lehetne mégiscsak termőre fordítani, és akkor néztük, hogy milyen csapások vannak, amik mondjuk a könyvszakmát úgy nagyon speciálisan és extrém módon sújtotta az elmúlt időszakokban. Hát olyan furcsa dolog, mint a növekvő bérek, az olyan furcsa dolgok, mint a szűkülő pénzügyi lehetőségei, az elsorvadó középosztály, a könyvszakma kihagyása, a könyvszakmát érintő törvények megfogalmazásába és bevezetésére. Most olyan reménykedve várjuk azt, hogy a néhány igényünk talán mert értő fülekhez talál, mert azért az elmúlt években nem volt intenzív a kapcsolat az államigazgatással, a minisztériumokkal. Valahogy a könyvvel nem nagyon számoltak, vagy amit számoltak, az nem a javát szolgálta a könyvnek. Tehát mondjuk a könyvszakma bevonása. Tényleg itt van ez a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, aminek van 140 tagja.
1: Még az egyik legrégebbi magyar
0: civil szervezet. 1795-ös Európában második legrégebbi non-profit típusú szervezet. Svédeknek van egy ennél egy-két évvel öregebb. De hát, és az is a specialitása, hogy itt nincsenek kiadók és terjesztők, hanem együtt tartjuk a farkast meg a bárányt. Ezzel folyamatosan törekszünk arra, hogy legyen egy egyensúly, ne éles harc legyen a kiadók és a kereskedők között, mert azt a vásárló fogja megszívni a végső soron. És a tagjaink között ma már nem csak főállású könyvkiadók vannak, hanem vannak olyan intézmények is, tudományos műhelyek, egyetemek, múzeumok is, akiknek melléküzemágban vannak könyveik, és akiknek a kereskedelmi könyvpiacon is jelen kell lenni, mert fontos, mert az is könyv, de hogy ez valahogy összejöjjön, most ott tartunk, hogy a 90%-át meghaladó könyvtermés az átmegy a tagságunkon, abban mi érintve vagyunk valahogy. És úgy teltek el évek, hogy elfeledkeztek, tudatosan vagy nem tudatosan, nem igazán vontak be, mert voltak másfajta elképzelések a dologról, amik nem jönnek be. Tehát egy könyvet megjelentetni, kitenni a könyvesboltban valamilyen, mondjuk egy, a marxista filozófiában van, ott még úgy tanultuk, a felépítmény, amiben a tudatot lehet, ez egy nagyon jó eszköz lenne, ezen az úton módosítani, csak ahhoz is kell egy 100 év, amíg locsoljuk az egészet. Tehát van az a könyv, amit akármilyen jó helyre tesznek, akármennyire megvan marketingezve, hogy szép magyarul mondjam, ha a fejéhez tartjuk a pisztolyt a drága vásárolt jelöltnek, akkor se veszi meg. Na most ehhez kell a szakma, ehhez kell egyfajta független és szabad gondolkodás, és egyfajta tisztelete a kultúrának és a könyvkultúrának, rálátás, emberismeret, olvasókkal való kapcsolattartás, az alkotóknak a megbecsülése. Hát ma már nálunk alapvető az, hogy egy tagja a szervezetünk az Európai Könyvkiadós Egyletnek is, a FEP-nek is, a Federation European Publishersnek is, ahol egy szép napon úgy döntöttünk, hogy a fordító is alkotó, és kerüljön a borítóra, csatlakozzanak a európai kiadók arra, hogy a különböző nyelvről, adott nyelvre lefordított könyvek fordítói is méltó megbecsülést kapjanak, és a nevük legyen rajta a borítón.
1: Szerkesztőt, bocsánat, nem kéne rátenni? Azt írja Stephen King, hogy a szerkesztő a második legfontosabb ember, mert a jó szöveg az az előző szöveg változat mínusz 10%.
0: Igen, vannak alkotó szerkesztők. Van a szerkesztő, van kiadói szerkesztő, van olvasó, tehát a szerkesztőnek ezernyi fajtája van. Az összes nem fér el a borítón, mert a címnek is ki kéne meg egy kicsit a szerzőnek is férni. Most kezdjük a fordítót, mondjuk egy ilyen kis nyelv esetében, mint a magyar, meg ahol még mindig nagy az elmaradása, nem, még a fiatalabb nemzedékben is a nem elég, hogy az értő olvasás magyarul, a nyelveken való olvasásban egyre inkább jön fel, tényleg a tendencia nagyon pozitív, azért nagyon sokan magyarul akarják elolvasni. Ezért van az, hogy a történelem során a magyar fordítók között nagyon sok van olyan, aki ő maga is író és tehetséges író, de tud fordítani is, és az, hogy hogyan tálaljuk miképpen a könyvet az olvasó számára, ott elég nagy jelentősége van ennek a dolognak. Tehát most lépésről lépésre megyünk, az összes közreműködőt nem tudjuk, de ott van a Kolofon oldalon, és ott is látszik, hogy kiadta az 1795-ben alakult Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja az a kiadó, és ott. Tehát szerintem az, hogy a könyv még ma is a kulturális területen, vagy egyáltalán a kulturifikáció, és egyáltalán ennek a témának a anyagilag a legelérhetőbb objektuma. Tehát a könyvkultúrában, pláne a könyvkiadók hajlamosak arra, hogyha nem fogy rendesen, nem a zúzás az első gondolatuk, hanem akciózzák az értékes könyveket is, amik ott vannak a raktáron. Tehát előbb-utóbb talán vásárlóhoz jutnak, vagy olvasóhoz jutnak. Én szerintem ez egy olyan alapértelmezése lehet egy magát haladó és jobbító társadalomnak, hogy az olvasást és a könyvkultúrát demokratizálni kell, mert ezzel érhetjük el a legtöbb embert, a legtöbb nemzedéket, mert ezt olvasunk kicsitől nagyig, vagy mesét hallgatunk minden korosztályban. Itt lehet olvasni a társadalom berendezkedésétől függetlenül bármilyen berendezkedett társadalomban, tehát ez egyfajta szabadságkifejező dolog is. És akkor itt jönnek a könyvtárak, akikre nagyon-nagyon komoly szerep vár, még további szerep vár, mint ami jelenleg van, meg a könyvtárosokra is, akik szintén ilyen szürke eminenciásai a könyvszakmának, és rengeteg minden múlik rajtuk. Én ismerek olyan könyvtárosokat, akik nélkül egy nemzedék kimaradt volna egy faluban.
1: Kell egy művelődési ház, hát abban kell egy könyvtár.
0: Igen, kell egy könyvtár, és utána abból lesz a teleház, és egyszer csak minden ott lesz egy helyen, és ad egyfajta szabadságot is az embernek, vagy legalább a szabadság illúzióját az, hogy olvashat.
1: Mihez érdemes hasonlítani a könyv értékét? A mozi jegyhez? A koncert jegyhez? Vagyis az árát? A színházi jegyhez? Az ember azt mondja, hogy egy könyv 5000 forintba kerül, akkor most ez olcsó vagy drága a koncert jegyhez képest? Nézzem.
0: Hát a könyv ára az ugye napról napra, óráról órára drágább. Ugyanígy drágul a színházi jegy is, a mozi jegyről ne beszéljünk, ugyanígy ott vannak versenytársnak, ami nem hangzik nagyon jól, hogy most megnézem a moziba, vagy elolvasom, de legtöbbször ez együtt jár, aki elolvassa, az megnézi moziba.
1: Vagy fordítva
0: megnézi moziba és elolvassa. Én az árakat azért nem hasonlítanám ennyire össze, mert akkor el kell, nem szabad versenyezni az operaházzal, meg a színházzal, akiket szintén az ág is húzza. Itt arról van szó, hogy az a színházi jegyben mi realizálódik, vagy abban a könyvben mi realizálódik. És az állam szerepe nem a bizniszbe való beleszólás, nem az, hogy nyomom a politikailag számomra, úgy érzem, hogy a javamat szolgáló cuccot, hanem valahogy úgy veszek részt ebben a piacban, hogy a szereplőit támogatom meg. Megtámogatom a szerzőt ösztöndíjakkal. Akkor még nem is derül ki, hogy ő lesz-e a nagy szerző. Megtámogatom a fiatalokat és a nyugdíjasokat valamilyen jogosítvánnyal, hogy kedvező áron jussanak ugyanahhoz a könyvhöz, amit van, aki meg tud venni a normál áron. De esetleg, ugye nyugdíjasokkal már nem számolnak, nagyon sokszor az van, hogy felmérés van, és felveszi a telefont a nyugdíjas, és megkérdezik tőle, hogy hány éves, és akkor mondja, köszönöm, ön már nem érdekes. Holott már nem fogyasztó, ami meg pont a könyvnél nem igaz, hiszen az már tud még olvasni, tud, meg van szemüvege is, meg egy csomó mindennél nem, de itt az, hogy az állam támogassa a szereplőket, és nem magát a könyvet, és nem magát az üzletet, támogassa a vásárlókat abban, hogy megkaphassák a könyvet, illetve bizonyos kiadványok, amiket csak rá kell vetni a szemünket a nemzetközi könyvpiacra, vannak olyan könyvek, amelyeknek meg kell, hogy jelenjenek egy adott nyelven, de látszik rajta, hogy ez nem fog fél év alatt elfogyni a piacról, de ennek állandó szerepe van, egyébként ilyenek a klasszikusok is, ilyenek a tudományos népszerűsítő könyveknek a színvonalasabb részei, ilyenek a művészeti kiadványok a könyvpiacon, amelyeknek aránytalan a költségigénye ahhoz, hogy minőségben megjelenhessen.
1: Iszonyú drága papír, hát, iszonyú drága minden jelölkészítés.
0: Tehát aránytalanul sokba kerülnek, és az eladott példányszámok, nem, de mégiscsak fontos, és nem maradhat a parlagon, mert például van egy ilyen anyanyelvi megőrző szerepe is a könyveknek. Például a mezőgazdasági szakkönyveknél kell, hogy megmaradjon a magyar szaknyelve a mezőgazdaságnak, vagy ugyanilyen egyébként a pszichológiában is, ahol van egy nemzedék, aki bizonyos dolgokat nem is tud csak angolul megnevezni, mert a magyar szakirodalom nem volt, és az angolhoz fordultak az egyetemisták, hogy hozzájussanak a töbletekhez, de nagyon sok, de a műszaki kiadványok is ilyenek, meg még az egyetemi tankönyvektől is sok ilyen van a jogi karon, hogy magyarul is van megfelelő kifejezés, mondjuk most egy párat azért már nem kéne, hogy főispán meg vármegye, vagy nem tudom, szóval ezek nem ezek a legfontosabb, de van minden szerencsére magyarban is, minden szakterületnek van egy szaknyelve, amit ébren kell tartani.
1: Jó hangulatú egy ünnepi könyvhét. Ugye nem csak itt Budapesten van, hanem ez sok helyen van, határon túl is van. Nem feltétlenül mindig pont ugyanabban az időpontban, de azért nagyjából ilyen sűrűsödik.
0: Tehát nagyjából egy időben van, és országos. Mi magunk is felvesszük a kapcsolatot, és megpróbálunk egy egységes arculatot adni. A szerzők igyekeznek eljutni vidékre is. És ott dedikáltat, mert dedikálás, több mint 1000 dedikálás várható holnaptól kezdve a Vörösmarty tér és környékén is.
1: Biztos immunrendgyulladás bekövetkeztével alig, hanem fenyeget.
0: Igen, fenyeget, de ez azt jelenti, hogy kívánják a személyes kontaktust a szerzőkkel az olvasók, és az elmúlt években is, amikor feszítettebb volt a közhangulat és a gazdasági helyzet, meg minden, ez egy oázisként szolgált, itt ventilált a kultúra, ventilált az olvasó, és ez a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon kívül a másik olyan kulturális rendezvény, ahol totálisan ingyen vesznek részt a résztvevők, és nincs benne burkolt, még az esti koncert is ingyen van, nincs belépődíj, minden korosztálynak szól, és számításaink szerint tavaly például 70 ezer embert tudtunk oda csődíteni. Nagyon, nagyon jó hangulatú, két színpadon folyamatosan könyvbemutatók, beszélgetések zajlanak, minden este van valamilyen könyvzenei koncert, beépültünk a turizmusba is, hiszen ezek ilyen turizmus szempontjából kiemelt helyeken vannak, nagy táncolás folyik a esti órákban ott. A könyvesek van egy, csinálunk szombatonként, a könyvesek éjszakájának hívjuk, végtelenségig nyitva tartanak a standok, lehet gyülekezni, összejönnek a könyvesek és az olvasók, együtt pogácsáznak, kocintanak, tehát szerintem egy nagyon jó, nagyon szabad hangulatú, szóval szerintem egy nagyon jó hely az ünnepi könyvét, nem hiába 97 éves.
1: És a következő nagy rendezvény, ez meg az Októberi Könyvfesztivál, az a Nemzetközi Könyvfesztivál. Igen. Az egy más jellegű rendezvény? Az ugye hidegebb lesz.
0: Hideg, ez egy szabadtéri, ez a magyar irodalom ünnepe. A 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál az október 1 és 4-e között lesz, most kint a Hung Expo területén, mert elvesztettük a millenárist, ahol évtizedek óta voltunk. Egy nagyszabású rendezvény ez, itt meg a külföldi irodalom, a nemzetköziség van a hangsúly alatt.
1: És mindig vannak
0: díszvendégek. Itt most a Tojbi nagy lesz a díszvendég, könyve lesz, és a német irodalom van a fókuszban, tehát a svájci, a német és az osztrák szerzőknek és kortárs szerzői lesznek itt szémszámban, és a magyar kiadók, akik megvalósították a magyar kiadást, erre az időpontra koncentrálják ezeknek a könyveknek a megjelenítetését. Már most betelt minden hely a jelentkezőknél. A frankfurti könyvásár, ami a világ legnagyobb könyvására, amely a Bajor állam támogatásával zajlódik. Itt is elmondhatom, hogy több éve már a könyvesek ajándéka mindkét rendezvény, mert valahogy se az NKA-ba, se másütt, sehol nem mindenfajta kérésünk ellenére nem támogatták ezeket a rendezvényeket. Nem azért, mert szerintem nem politikai okai voltak, hogy valami bajuk legyen, mert ugye minden volt ott, hanem egyszerűen nem ugrott át azt a küszöböt, nem volt szempont, hogy ez egy fontos dolog. És közben meg a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Közép-Európa legnagyobb könyves rendezvénye, amivel beszippantottuk a körülöttünk lévő országoknak is a könyveseit. Most újra támasztjuk a V4-eket, egyébként nálunk a V4-ek a teljes csendben is ugyanúgy V4-ek maradtak, mert az is nagyon jó a irodalomban, meg a könyvben, hogy nem feltétlenül veszik fel a negatívumait a nemzetközi tendenciáknak. Tehát az a lengyel irodalom most is nagyon fontos nekünk, mindegy, hogy ki van, meg cserülnek fontos volt a múltkor is. A román is. Tavaly románok voltak a díszvendégek, hatalmas siker volt. Szóval én szerintem a könyvben nagyon lehet hinni, meg főleg az olvasókban, az emberekben. Nagyon kell vigyázni arra, hogy a szabadság fokát fenntartsa, az állam csak ott ugorjon elő, ahol mi kérjük, hogy eljött a pillanat, ne csináljatok nélkülünk törvényt, mert azzal semmire se fogtok menni, nem győzi majd a következő visszaszívni, mert ez így nem mehet, és akkor meg lesz a helyünk, a mindenkori kritikus helyünk a könyvnek továbbra is a magyar kulturális életben.
1: Július 11 csütörtök nyílik a 97. ünnepi könyvét. Köszönöm szépen, az elmúlt egy órában Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnök igazgatója volt az Aréna vendége. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Kárpát-medencei református stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
3: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, ezzel újabb lépéssel került közelebb Magyarország az uniós pénzek hazahozatalához, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. A tárcavezető ismertette, a beadott terv elfogadása esetén a 10 milliárd eurós keretből 2 milliárd 600 millió eurónyi korábbi beruházást lehetne utólag elszámolni az alapterhére, például a Békés Csaba Lőkösháza vasútvonal fejlesztését. Ezeket a magyar költségvetés előfinanszírozta, így mintegy 900 milliárd forint szabadulhat fel más célokra itthon. További 1 milliárd 100 millió eurónyi fejlesztést helyeznek át a helyreállítási alapba, köztük a budapesti KAF villamosok, vagy az új trolik beszerzését. Ezzel más uniós források szabadulhatnak fel közlekedési, digitalizációs és környezetvédelmi fejlesztésekre, új beruházásokat lehet indítani a többi uniós alapból. 1,5 milliárd euróból fejlesztenék az elektromos hálózatot, és növelnék a kapacitásokat a megújuló energiaforrások elterjedésének támogatására, 2 milliárd euróból új KKV támogatási, valamint bérlakás és kollégium építési program indul, 1,8 milliárd euróból megújul a hév és az Intercity flotta, új akadálymentes és klimatizált hévszerelvények, valamint új emeletes távolsági vonatok érkeznek, sorolta a miniszter. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Ez azt jelenti, hogy érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. A miniszter felidézte, a Tisza kormány történelmi sikert ért el, összesen 16 milliárd 400 millió euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mintegy 1,5 milliárd euró jut a villamos energiarendszer fejlesztésére. A júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. A fejlesztések több mint 4800 megawatt tiszta energiatermelés rendszerbe kapcsolását alapozzák meg. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhetnek a hazai megújuló kapacitások. A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását segítik. Kapitány István hangsúlyozta, a korszerűbb, rugalmasabb működő hálózat növeli az energiaellátás biztonságát. Több tiszta és olcsó energia bevonásával csökkenteni lehet a magyar vállalkozások energiaárait és erősíteni a versenyképességüket. Rekordgyorsasággal nyitják újra a magyar felsőoktatás európai kapuit, ezt közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Mint írták, az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal a tárca megkezdi az akadémiai szabadságot és az egyetemi autonómiát sértő, átláthatatlanul működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének felszámolását, és ezzel együtt biztosítja, hogy a magyar felsőoktatás ismét teljes jogú résztvevője legyen az európai oktatási és kutatási együttműködéseknek. A tárca közleménye azt írja, a törvényjavaslat eredményeként az egyetemi fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok 2027. augusztus 1-jével megszűnnek, az egyetemet nem fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok pedig már 2026. augusztus 31-jéig befejezik működésüket, a jogutód minden esetben a magyar állam lesz. Az egyetemi fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok már a törvényjavaslat elfogadásával átalakulnak, azonnali hatállyal életbe lépnek azok az összeférhetetlenségi, átláthatósági, vagyonnyilatkozattételi szabályok, amelyeket az Európai Bizottság több éve jelzett a magyar kormány számára, fogalmaz a tárca közleménye. Megjelent a Magyar Közlöny szerdai számában Kármán András pénzügyminiszter rendelete arról, hogy az egyes településeknek mennyit kell befizetniük a 2025-ös helyi iparűzési adótöbletük után. A rendelet a mellékletben rögzíti, hogy az egyes önkormányzatoknak a 2025-ös évi helyi iparűzési adóbevétel töbletük alapján mekkora összeget kell befizetniük június 30-áig. A táblázat szerint a legtöbb pénzt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Kazincbarcikának kell befizetnie 787 millió 600 ezer forintot.
2: Az időjárásról.
3: Csütörtökön a front felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett, északkeleten egy összeáramlási zóna mentén, illetve északnyugaton néhol alakulhatnak ki záporok, kis eséllyel zivatar. Az északnyugati, nyugati, északkeleti szelecsok felé élénk, több helyen erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 22 és 25 Celsius fok között valószínű térségünkben.
2: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ima alkalom az ukrajnai békéért.
2: A Keresztény Egyházak Világtanácsa segítségünkre sietett, hogy szervezünk egy világi manapot a békéért, hogy végre béke legyen Ukrajnában, hogy megszűnjön a pusztítás, hogy vigasztalást nyerjenek a gyászolók, édesanyák, gyermekek, feleségek, özvegyek.
1: Megnyitotta kapuit az egyháztáji delikátesz, avagy az egyháztáji vásárok boltja.
3: Két irányból érkeztünk meg az egyháztáji vásároknak az újra szervezéséhez. Az egyik irány az volt, hogy lett egy olyan területünk, amit be kellett tölteni élettel, és ez egy jó lehetőségnek kínálkozott. A másik irány pedig az a személyes irány volt, ebben az én személyes jelenlétemet kifejezetten örülök, hogy megtaláltam, mert amíg korábban működtek az egyháztáji vásárok, addig én nagyon szerettem azokra járni.
1: A Parajdi Református Egyházközség jelene.
4: Jelenleg most visszaemlékezési időszakot élünk meg. Ugye most telt egy éve, május végén, hogy megtörtént a Sóbánya katasztrófa, hogy a Parajdi Sóbánya súlyos károsodásának a működésének felfüggesztése, amely mélyen is összetetten érintette a gyülekezetet, a parajdi közösséget, Sóvidéket, és jelenleg több megemlékezési alkalmat is szerveztek, községi szinten, melyre úgy gyülekezeti tagok, mint más felekezetű testvéreink részt vettek, és így fájdalmasan emlékeztünk vissza az egy éve megtörtént bányakatasztrófára.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A békéért szóló imádság mindig különleges jelentőséggel bír, különösen akkor, amikor egy ország és annak lakói hosszú ideje hordozzák a háború terheit. Június 11-én egy rendkívüli nemzetközi kezdeményezés valósul meg. Az Egyházak Világtanácsa szervezésében online, globális ima alkalmat tartanak Ukrajna békéjéért. A kezdeményezés megszervezésében kiemelt szerepet vállalt az összukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsa, amelynek jelenlegi elnöke a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke Zán Fábián Sándor. A következő percekben vele beszélgetünk, aki kérdez, Birta Zoltán.
2: Püspök úr, a békért mozdul meg, Kárpátaljai Református Egyház szólítja meg a különböző szinteken az egyházakat, és úgy látjuk, hogy világ egyháza is csatlakoznak ehhez a megmozdáshoz. Imanap csütörtökön a békért mit kell tudni?
3: A Keresztény Egyházak Világtanácsa segítségünkre sietett, hogy szervezünk egy világ imanapot a békéért, hogy végre béke legyen Ukrajnában, hogy megszűnjön a pusztítás, hogy vigasztalást nyerjenek a gyászolók, édesanyák, gyermekek, feleségek, özvegyek, és szeretnénk azt, hogyha újra élet támadna ott, ahol ma csak a mulandóságnak és a pusztításnak a nyomait látjuk. 11-én világimanapot szervezünk összukrajnai egyházak tanácsa és az egyházok világtanácsa közös szervezésében. Ebben több ukrajnai felekezet vesz részt, és több felekezet vesz részt világszerte, különböző országokban, különböző kontinenseken. Gyakorlatilag az imádkozás 11-én az egy 24 órás könyörgés, mert úgy, ahogy az időzónák változnak, úgy kezdődik el a könyörgés különböző helyszíneken. Mi is szeretnénk azt, hogyha a Kárpátalján, a Kárpát-medencében élő keresztények ugyanúgy csatlakoznának ehhez az ima alkalomhoz. Nem feltétlenül az időpont számít, az a fontos, hogy megálljunk egy néhány percre, és megköszönjük az életünket, imádkozzunk a békéért, imádkozzunk azokért, akik nagy veszteségeket kellett, hogy elszenvedjenek, akik elveszítették szeretteiket, akik elveszítették az otthonaikat, és imádkozzunk azért a jövőért, amiben biztonságban tudják felnevelni a gyermekeiket az emberek. Erre kérem a református közösségünket, de minden keresztény embert itt és szerte a világon, hogy könyörögjünk azért, hogy végre béke legyen, elnémuljanak a fegyverek, és élet támadjon ott, ahol ma élettelenség, sőt, pusztítás van.
2: A Kárpátaljai Református Egyház ebben az esztendőben egy fontos funkció szerepet tölt be, amelyen szerepen keresztül akár Ukrajnában is rengeteg országos szintű kezdeményezésnek lehet ott a zászlóhajósaként. Erről a szerepről beszéljünk, és ennek a programnak a apropóján hogyan jutottunk el arra szinte, hogy ma Kárpátaljáról indulva szerte a világban keresztények imádkoznak az ukrajnai békéért.
3: A Kárpátaljai Református Egyház évtizedek óta az összukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsának a tagja, alapítója is. És a Kárpátaljai Református Egyház az európai és világszervezetekben is ott van, tehát egyházi szinten, például a Református Világszövetségben, az Egyházak Világtanácsában, az Európai Egyházak Tanácsában. Ezt mi akkor is elmondhattuk, amikor még más ukrajnai felekezet nem mondhatta el magáról. Természetesen ennek sok pozitív oldala van, de nagyon sok munka és szolgálat is kapcsolódik ehhez. Most, hogy a Kárpátaljai Református Egyház az elnöklő felekezet az összukrajnai egyházi tanácsban, mi igyekszünk, ami tőlünk telhető, ami fizikailag bírható megtenni annak érdekében, hogy közeledjünk a béke felé. Mindent igyekszünk megtenni annak érdekében, hogy az országban maradt emberek biztonsága az meglegyen, és azokat a kezdeményezéseket is, hadd említsem, amelyekkel nem érünk még célba, de elindítjuk őket. Már voltak tárgyalások a miniszterelnök asszonnyal, az egyházak és az egyházak által alapított közhasznú intézményeknek a rezsicsökkentéséről. Olyan ügyeket is felvállalunk, amelyek nem a legnépszerűbbek, de ezekért harcolnunk kell, hogy az ukrajnai oktatás, a liberális, globalista ideológiák azok ne jelenjenek meg, ne legyen ráerőltetve az Ukrajnában élő családokra, iskolás gyerekekre. Ezek azok a munkák, szolgálatok, amelyeknek nincs nagy híre, de ezekért imádkozunk, ezekért dolgozunk. És azt is hadd mondjam el, hogy ez alatt az időszak alatt sikerült két fontos ima alkalmat is szervezni már a Nemzeti Imanap Ukrajnában február végén, ami nem egyedi, de első volt az ukrán parlamentben ezen a napon közös könyörgés, ahol a parlamenti képviselők nagy része jelen volt, és nagyon sok külföldi ország delegáltja is részt vett ezen a parlamenti imán. Én úgy gondolom, hogy mi ezzel is beírtuk a nevünket Ukrajna történelmében, hogy a mi elnöklésünk alatt sikerült ezt az ima alkalmat a parlamentben megvalósítani, mert nem volt ilyen, mondhatom azt, hogy sosem most volt, és remélem, hogy lesz folytatása. Most is azon dolgozunk, hogy az Egyházok Világtanácsával közösen szervezzünk egy imanapot a békéért Ukrajnában, de nem csak Ukrajnában, hanem a világ minden olyan országában szeretnénk, ha végre béke lenne, hol ma háború dúl, ahol emberek halnak meg, és pusztulnak azok az értékek, amelyekért nagyon sokat dolgoztak. Én hiszem azt, hogy ez alatt a rövid idő alatt, ami nekünk adott ott az ukrajnai egyházok és vallási szervezetek tanácsának az élén, gyümölcsöző lesz. Mi nem csak azért vagyunk, hogy leteljen ez az időszak, hanem azért, hogy tegyünk. Szeretnénk adómódosítási törvényjavaslattal is élni, nekünk erre nincs jogi lehetőségünk, de keressük azokat az utakat, melyeken keresztül ezeket felterjeszthetjük, és természetesen lakosság, a keresztény közösségeknek a teherbírása, az összetartozása igenis hozzájárul ahhoz, hogy ez az ország még viseli a háborúnak a terheit, és nem roppant össze. Az egyházaknak rendkívül nagy szerepe van. Minden templom, imaház, és gyakorlatilag minden család, ahol szentírást olvasnak, ahol imádkoznak, ezek a helyszínek a reménység szigeteivé válnak, és az emberek tovább mennek, bármilyen nehéz is a sorsuk. Hiszem azt, hogy Ukrajna 35 éves függetlenségének a jubileumi évében azok a kezdeményezések és azok a szolgálatok, amit mi el tudtunk végezni, azok hirdetik Isten hatalmát, szeretetét, dicsőségét, és javára vannak Ukrajnában élő minden nemzet, minden felekezet, minden nép számára.
1: Az elmúlt percekben főtiszteletű Zán Fábián Sándorral, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Megnyitotta kapuit az egyháztáji Delikátesz, avagy az egyháztáji vásárok boltja. Az üzlet a 60 utcán a Püspöki Palota aljában kapott helyet, melyet a szervezők azért álmodtak meg, hogy a helyi termelők, kézművesek és az általuk létrehozott különleges értékek méltó otthonra találjanak. A vásárok és a házhoz szállítás mellett az üzlet a hét mindennapján várja a látogatókat. A szervezőkkel a Debrecen nagytemplomi református egyházközség lelkészével Molnár Szabolccsal és a vásárok koordinálójával Pataki Péterrel még a bolt nyitása előtt néhány nappal Buzás Bori beszélgetett.
2: Két irányból érkeztünk meg az egyháztáj vásároknak az újra szervezéséhez. Az egyik irány az volt, hogy lett egy olyan területünk, amit be kellett tölteni élettel, és ez egy jó lehetőségnek kínálkozott. A másik irány pedig az a személyes irány volt, ebben az én személyes jelenlétemet kifejezetten örülök, hogy megtaláltam, mert amíg korábban működtek az egyháztáji vásárok, addig én nagyon szerettem azokra járni. Nagyon tetszett az, hogy református, illetve egyházhoz közeli termelők a saját portékáikkal jelentek meg. Ezek jó minőségűek voltak, saját készítésűek, vagy saját termelésűek voltak. Kifejezetten ízletesek voltak, és azt gondoltam, és most is azt gondolom, hogy ezeken keresztül is, vagy ezeken a termékeken, meg a termelőknek a szeretetén keresztül is valahogy azt a jó ízét az egyháznak, a kereszténységnek meg lehet mutatni, amit tényleg csak az ízek, illetve a személyes kapcsolatok tudnak.
3: És akkor ugye itt jött Péter a szervezői készségeivel, képességeivel, és először megalakult ugye az Egyháztáji Portékások Egyesülete, aztán elindult a házhozszállítás, ez mind-mind már egy olyan attrakciója volt az egyháztáji vásárnak, amiből lehetett látni, hogy egy kicsit többre hivatott, mint hogy a Leány utcán, egy kisebb udvaron megtartsák a vásárokat. Tovább is lépett, ugye most már a Kerekestelepen is van rendszeresen vásár, és kisebb településekre is eljut az egyháztáji, és hát most egy óriási attrakció előtt állunk, mert hogy meg fog nyílni a bolt. Na hát ez egy óriási történet. Ennek az ötlete honnan indult?
4: Ugye amikor az egészet elkezdtük, akkor már kacérkodtunk a gondolatot, milyen jó lenne egy ilyen. De ez teljesen, hogy mondjam, úgy találkozott, tehát nekem is volt beszélgetés során, lelkész úrnak is volt egy ilyen gondolat, és akkor elkezdődött egy ilyen, hogy majd egyszer csak lesz egy ilyen. És aztán valahogy így úgy alakultak a dolgok, hogy ez így elénk került, ez a lehetőség.
2: Valóban egy lehetőség volt, és mi pedig megpróbáltunk élni ezzel a lehetőséggel, és egyelőre úgy tűnik, hogy jól tettük, bár még egy szörp, lekvár, vagy sajt, vagy semmi nem került eladásra, tehát még ne higgyünk előre a medve bőrére, de én azt gondolom, hogy ha a találkozások a piacokon jók, ha a termékek a piacokon jók, hogyha az emberek szeretnek visszajárni azokhoz a termelőkhöz, akikkel már kialakítottak egy kapcsolatot, akkor miért ne lenne jó ez egy állandó helyszínen, amit mindenki ismer, ahová mindenki el tud menni, és ahol azokat a kedvenc, vagy majd ezután kedvencé váló portékáit, amiket megszokott

0: vásárolni, azt tulajdonképpen nem csak a piacok keretében, hanem bármelyik nap megteheti. És mi azt gondoljuk, hogy az a hozzáadott érték, túl azon, hogy magyar, túl azon, hogy termelői, túl azon, hogy jó szívvel, meg szeretettel készült, hogy mitől egyháztáji, hogy mi azt gondoljuk, hogy a hozzáadott érték az az igei háttér, az, ahogy az egész létrejött, hogy van nagy lelkisége, van egy lélek benne, és szeretnénk minden portéka esetében is ezt úgy megjeleníteni, hogy minden portékára lesz egy ige rátéve. Ezeket majd valós embereknek a személyes igéi alapján fogjuk összegyűjteni, illetve már gyűjtjük össze, és fogjuk rárakni ezekre a portékákra. Tehát ha valaki hazavisz még egy lekvárt, akkor rajta lesz egy ige is, ami a testet is, meg a lelket is tudja táplálni.
1: Egy csodálatos helyen a református negyedbe kapott otthont, mégpedig a püspöki palotának az alsó részén a bolt üzlethelységek sorában. Talán, hogyha be akarjuk határolni, akkor mondhatom azt, hogy az egykori alternatív könyvesboltnak a helyén. És ahogy nagy tisztelt úr említi, hogy mennyire különleges az, ahogy nem csak, hogy belépünk, hanem ahogy vásárolhatunk is, és mennyi pluszt ad majd. Péter, hogy fog kinézni a bolt?
2: Nem beszéltük meg előre, hogy fog kinézni a bolt, de amikor elkezdtem mesélni, legkésőbb is azt mondta, én is erre gondoltam. Tehát, hogy szeretnénk azt az érzést megfogni, hogy ha az ember becsukja a szemét, akkor körülbelül milyen atmoszférát tud elképzelni egy termelői boltnak. És lényegében a fa, ami ugye éjjel lesz a központi eleme és a megjelenése, és nem azt a fajta gondolatiságot, hogy mindenből az új kell, hanem inkább az, hogy a meglévőek okos felhasználása, az, hogy ezek a farmstílusú jegyek meg tudjanak jelenni, és hogyha valaki majd ellátogat, akkor reméljük ezt az érzéssel fog. Nekem egyébként, amikor elképzeltem nagymamámnak a régi parasztállat jutott eszembe, és az a feeling, amikor belépek, és akkor ott van nagymamám, találkozok vele, beszélgetek, elmondja, hogy akkor milyen volt a napja, és akkor ugye metron kóstolzott lévő portékákat, amiket készített, akár a lekvárját, és akkor ugye, ha minden jól megy, ezzel a boldog kis, hát többen azt mondja, alanyos kis boltocskat, mert azért 21 négyzetméterről beszélünk, tehát itt nagyon okosan kell bánni a térrel, de véleményem szerint, ahogy ezt mi megálmodtuk, és ahogy elkezd szépen testet ölteni, ezt az érzést vissza fogja majd szerintem hozni.
0: És egy dolgot fontosnak tartok még elmondani, hogy igyekszünk a már meglévő anyagokat, amiket más célra gyártottak le, újra hasznosítani, és beépíteni a boltnak a különböző bútorzataiba. És ugye ennek kapcsán fölmerül a kérdés, hogy vajon egy ilyen boltot mennyibe kerül berendezni. Tehát, hogyha valakinek a kereskedelemben volt már valamilyen lépés, akkor tudja, hogy ez nem 2 forint. És mi meg arra törekedtünk, hogy minél kisebb költségű legyen a bolt, minél jobban fenntartható legyen, annak érdekében, hogy a termékek is minél olcsóbbak lehessenek, és hát hozzá kell tenni, hogy a saját két kezünkkel rakjuk ezt össze, és bízom benne, hogy ez is azt az érzetet fogja kelteni, amit az előbb Péter is elmondott, hogy mi szeretnénk, hogyha otthonos lenne az egész, aki betér ebbe a boltba, otthon érezze magát, ne azt lássa, hogy már a berendezés is millióba került, mint egy boltba, és jaj, ezt majd nekem kell megfizetni, hanem tényleg arról üzenjen minden bútorzat, hogy gyere be, érezd otthon magad, és nézd meg, hogy a természet milyen ajándékot készített neked.
1: Itt valóban csak idézőjelben mondom, a csakot a termelők termékei lesznek itt, vagy a kézműveseknek a portékái is megtalálhatók majd, mert ugye a vásárnak pont ez a specialitása, hogy nem csak élelmiszerekre szakosodott.
2: Maga egyébként az elgondolás az, hogy a Hajdú-Bihar megyében lévő, illetve a közelben lévő portékásokat tudjuk segíteni, és ugye, ahogy mondtad, nem csak a termelők, de a kézművesek is meg fognak tudni jelenni, és ugye itt most jelen esetben 2 darab vásárlói kört szeretnénk megszólítani. Az első, akik reggel fognak, jöttük be, mentük be velünk találkozni, az egyik ilyen, amire építjük, ez ugye lenne ott kávé, frissen, gyümölcslés, pékáru. És ugye, aki pedig már tudatosabban szeretne vásárolni, ott pedig ugye lesznek ugye a kézműves termékek, ugye a termelői portékák, és ha minden jól megy, akkor ugye biotisztítószerek is lesznek, mert ugye ez is fontos része, hogy azért a környezetre is figyelnünk kell, és ugye lesz olyan lehetőség, hogy itt csomagolásmentesen, tehát saját maguknak újra tudják tölteni ezeket. Úgyhogy ez számunkra is nagyon fontos, hogy ugye a lehető leginkább a fenntarthatóság felé, hogy azért edukálni kell az embereket, és a legjobb példa, hogy mi megmutatjuk ezt.
1: Mi lesz a vásárokkal?
0: A vásárokat továbbra is megszervezzük, az időpontok változatlanok, a helyszínek változatlanok, és aztán látni fogjuk, hogy a kettő hogyan hat egymásra. Én biztos vagyok benne, hogy azért, mert mondjuk egyre több bolt nyílt egy időben a városban, a nagy piacra nem kezdtek el kevesebben járni. És azért, mert az emberek elmennek a piacra, azért még a boltba is eljárnak. Tehát a kettő egyszerre van jelen az emberek életében. Mi így gondolkodunk a boltról, illetve a vásárokról, amiket szervezünk. A valóság fogja majd megmutatni, hogy ez hogy néz ki.
2: Igen, és itt lesz értelme, azért azt tudni kell, hogy erről egy boltról beszélünk, tehát lesz értelme a termelői árnak is, tehát a vásárokban a teljes szortimenttel fognak találkozni az ott termelőnél. Nálam szűkített pontosan azért, hogy nehogy megegyük egymást, és legyen, tehát a termelői árnak tényleg valós értéke lesz most már. Hogyha valaki bejön a boltba, természetesen ott egy magasabb árba fogja tudni megvenni a termékeket, de nem az lesz a célunk, hogy minél drágában adjuk el, hanem egy normális értéket tudjunk ezeknek a termékeknek adni. És ezt én úgy gondolom, hogy így szépen ki fogják tudni egészíteni, mert azért mégiscsak a vásár, a boltba is el lehet tölteni 3-4 órát, nem erről van szó, tehát, de azért a vásáron oda menni, aki készíti, azzal beszélni, és akkor ott amit elkezdő is mondtad, hogy találkozni, a találkozások pontja mégiscsak meg kell, hogy maradjon, és akkor azért a vásárra ez egy nagyon jó helyszín lesz erre.
1: És akkor marad a házhozszállítás is?
2: Igen. Tehát ez erre most már jobban rá fogunk majd tudni építeni, hiszen az a fajta koncepció, amit már egy ideje tesztelünk, az így most már még erősebb lesz. Ugye ez a teherbicikl, amivel ugye, hál' Istennek itt azért eléggé könnyen lehet kivinni a városban, a portékában nagyon jó szolgálatot tesz, akár a piaccal kapcsolatban, akár most már a házhozszállításra. Úgy gondolom, hogy a házhozszállítás ezzel a lépéssel tényleg egy másik következő szintet fog elérni.
3: Megnyitotta kapuit az egyháztályi Delikátesz, avagy az egyháztályi vásárok boltja. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Egy évvel ezelőtt történt a Parajdi bánya katasztrófa. Ennek apropóján a Parajdi Református Egyházközség jelenlegi életéről kérdeztük Iszlai Béla parókus lelkipásztort, a riporter Bálint Enikő.
2: Sok szeretettel köszöntjük a rádiunk stúdiójában, így is a Parajdi Egyházközség lelkipásztorát. Milyen a gyülekezetben való élet jelenleg?
3: Jelenleg most visszaemlékezési időszakot élünk meg. Ugye most telt egy éve, május végén, hogy megtörtént a Sóbánya katasztrófa, hogy a Parajdi Sóbánya súlyos károsodásának a működésének felfüggesztése, amely mélyen is összetetten érintette a gyülekezetet, a parajdi közösséget, Sóvidéket, és jelenleg több megemlékezési alkalmat is szerveztek községi szinten, melyre úgy gyülekezeti tagok, mint más felekezetű testvéreink részt vettek, és így fájdalmasan emlékeztünk vissza az egy éve megtörtént bányakatasztrófára.
2: Milyen hatásokról tudna beszámolni ez az egy év távlatából? Akár látogatottság szempontjából, turizmus, vagy a gyülekezet, mi az, amiben tudod segíteni, hogyan vészelte át?
3: Ez ugye a Sóbánya az nem csak egy ásványkincs volt, de hiszük, hogy nem beszélünk múltról, hogy volt, hiszük, hogy még lesz egy jövője. Tehát nem csak egy ásványkincs, egy bánya bejárat, hanem sokkal több ennél. Tehát egy élő emlékhely, egy gyógyított él, egy közösségi szentély volt a parajdi község számára, amit úgy a Sóbánya mélyben, mint fent a felszínen, közösségi szinten is sok-sok élmény tapasztalatot tudunk magunk mögött, és így visszaemlékezve felelvennek bennünk mindaz, amit átéltünk. Viszont az, ami megtörtént, és az, ami akarva akaratlanul a pecsétjét rányomja életünkre, az ugye a megélhetőségnek a megkérdőjelezése, és ez gyülekezeti szinten, közösségi szinten is nagyon érezhető, mert a Sóbánya az sok család számára a megélhetős első számú forrása volt, és ebből kifolyólag nagyon sok család munkahelyéket elvesztették, és ebből szempontból anyagi bizonytalanság állott elő. Ugyanakkor a vesztességi érzet ezzel társítva a lelki megrendülést, amit a gyülekezeti szinten, akár családi, akár egyéni szinten az egyházközség azóta is próbál, és minden erőfeszítéssel szolgálatot vállalva végez, hogy ezen a közösségi fájdalmon enyhítsen az összetartozás szintjén, mert itt a gyülekezet összefogásra nagyon nagy szükség van, a közös imádkozásra, egyházi alkalmakra, ahol vigasztalást, ahol testvéri támaszt tudom nyújtani a rászorulóknak. Emellett az elmúlt esztendőben nem csak személyes családi látogatások, egyéni beszélgetések, pásztorációs alkalmakat szerveztünk, hanem közösségi alkalmakat is, és hála jó Istennek nagy mértékű anyagi támogatásban is tudtunk részesíteni a testvéreinket, akik valamilyen szinten vagy a bányában, vagy a felszínen, vagy a bánya körül valamilyen alkalmazásban voltak, és a megélhetőségük ugye az egzisztenciális kérdés került veszélybe, egyházilag próbáltuk orvosolni. De természetesen, hogy ez nem kimondottan a helyi egyházközség anyagi alapjaiból nyújtott támogatást jelentett, hanem akár egyházkerületi, erdélyi egyházkerületi, vagy Királyhágó melléki egyházkerületi támogatásokból, valamint a személyes külföldi adományokkal is hozzájárultak a megpróbáltatott sorsban levő testvéreink fájdalmainak enyhítésére.
2: Jelenleg milyen gyülekezeti alkalmak vannak az egyházközség életében?
3: Jelenleg ugye nemrég Isten kegyelméből lezártuk a egyházi év ünnepes fél évét, ugye Szent Háromság vasárnapjával, amikor egy teljes megemlékezést tartottunk visszatekintve, ugye az ünnepes fél év ünnepeire, adventtől kezdve egészen Szent Háromság vasárnapjáig, és mindent úgy próbáltunk erre összpontosítani, és úgy szervezni az egyházi alkalmakat, akár istentiszteleti alkalmak, akár gyerekfoglalkozások, bibliórák, presbitekkel, nőszövetséggel, ifjakkal való tevékenységek, ami úgy a bánya katasztrófa következtében helyrejött állapot enyhítésére, és az Istenbe vetett hit megerősítésére, a bizalom megerősítésére összpontosítottunk. Próbáltuk hangsúlyozni a szolgálatokkal, és többnyire Ugye van az a csodálatos református énekünk, hogy az úrcsodás nem működik, de útja rejtve van. Tehát többször elénekeltük, többször állott el cíkbe, de könnyek között, és hiszen ez volt az egyik úgymond alapének lent a sóbányai istentiszteleteken is, amit 2012-től egészen 25-ig, tehát 13 éven keresztül tartottunk lent a sóbány ökumenikus kápolnájában. Ugye hiszük is valljuk, hogy sóbánya mélyben is, titkos bánya mélyben az úr formája tervét, és hiszük, hogy a parajdi közösségünkkel is vannak tervei a jövendőre nézve. És minden alkalmat úgy próbáltunk szervezni, az emberek reménységben éljenek, tehát reménységben éljünk, ne csak túléljük ezt a megpróbáltatott helyzetet, hanem reménységben élve új lehetőségeket keresve, további támogatásokat szervezve és szerezve, ugyanakkor fiatalokat bátorítva, hogy ne hagyjuk el tényleg szülőföldünket, ne hagyjuk el a rajdot, és ehhez kérjük Istennek segítséget, hiszen a legnagyobb bátorítást, támogatást azt mindenképpen a jó Istentől kapjuk.
2: Van-e ifjúsági élet?
3: Hála Istennek, van ifjúsági élet. Több csoportban vannak ifjúsági alkalmaink, több csoportban tartunk vallásórás alkalmakat, ugye jó magam, mint gyülekezeti lelki pásztora, a hittanórákat, a vallásórákat is a helyi Április Lajos általános iskolában tartom, tanítom a gyerekeket, és ezáltal egy hidat, egy összekapcsoló pontot próbálunk megteremteni, még inkább a fiatalok köztudatában, a fiatalok életében, ugye, hogy a versünk is mondja, hogy jártok a templomot és az iskolát, és hogy ráfókuszolni a gyerekeket, a fiataljainkat, hogy hitben élnek, reménységben élnek, szeretetben, és mindig rámutatva arra, hogy ők a jelen egyháza, tehát nem a jövő egyháza, hanem a jelen egyháza, és nagyon nagy szükség van rájuk. Abban az élethelyzetben, amit ugye mindannyian ismerünk és tudunk, hogy nagyon nagy a fiataloknak a kivándorlási, elvándorlási aránya, mondhatni így egy jobb munkahely, egy jobb életvitel megalapozása érdekében, és ez úgymond ez a kivándorlás, ez a szülőföldtől való eltávolodás, jó lehet, hogyha vannak tervek, és majd a visszajövetelre, visszaköltözésre, ez a gyülekezeti szolgálatban is, gyülekezeti összetételben is meglátszik. Mindennel azon vagyunk, tehát szolgálatokkal, programok szervezésével, kivitelezésével, hogy összpontosítsunk minden korosztályra, nőkre, férfiakra, gyerekekre, felnőttekre, hogy a gyülekezeti közösséget, ugyanakkor a generáció közti sokszor olyan áthidalhatatlannak tűnő részt próbáljuk összekapcsolni, és együtt, hogy az ige is mondja, egy szívvel, egy lélekkel, egy akarattal ebben a helyzetben megmaradni, és tovább lépni.
2: Melyik az az ige, amely mostanában erőt ad a kihívásokhoz és a szolgálatokhoz?
3: Hát nekem a kedvenc igém, és nagyon sokszor elmondtam, hogy a gyülekezetben is tudják, és tehát nekem a kedvenc igém, a mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Tehát, hogy minden körülmények között, hogy ez Pál apostolnak a szavai, hogy minden körülmények között Isten erőt ad Krisztus által. Megerősíti az egyéni munkát, megerősíti a közösséget, és én hiszem, hogy megerősít abban, hogy lássuk meg, hogy jó lehet a sóbányai fal, meglepettek, de Isten mindig szilárd, erős menedék marad számunkra minden körülmények között. És a másik tanítás, ami ugye a gyülekezet imádságos életére néz, azt mindig így szoktuk összefoglalni, hogy az Úr közel van a megtört szívekhez, és a megsebzett lelkületet megsegít, ugye a 31. Zsoltár sorai, vagy minden körülmények között Istenre lehet tekinteni. Örömök között megtapasztaljuk azt, hogy Isten vetett hittel az örömök megsokszorozódnak, és megtapasztaljuk azt is, hogy a próba, nehézség, a mélység idején is Isten kegyelmes hozzánk, és nem mondja meg az ő irgalmát, az ő gondviselő szeretetét. Én úgy érzem, hogy jobb lett volna, tehát emberi számítás szerint, emberi tervek szerint jobb lett volna ezt az egy évet úgy kitörölni, olyan értelembe kitörölni, hogy meg nem történtté tenni azt, ami megtörtént. De én hiszem, hogy a reménység az nem szégyeníti meg az ember, és ma, ha azt érezzük közösségi szinten is, hogy ma is, mint egy évvel ezelőtt is az emberi könnyek keverednek a sóval, a vesztességben is éreztén. Hiszem, hogy a Istenet minden könnyet tesz szemeinkről, és én hiszem, hogy van jövőnk, a jövője továbbra is a parajdi közösségnek, van jövője a gyülekezetnek, van jövőnk és van életünk, de ez csak Isten kegyelméből.
1: Az elmúlt percekben az ezelőtt egy évvel történt Parajdi bánya katasztrófára emlékezve beszélgettünk Iszlai Bélával, a Parajdi Református Egyházközség parókus lelkipásztorával. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A diákhitels stop és a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának meghosszabbításáról és a 3 milliárd 600 milliós kórházi hűtésrekonstrukciós programról is döntött a kormány a szerdai ülésén. Erről Magyar Péter miniszterelnök és a kormány szóvivők tájékoztattak csütörtökön budapesti sajtótájékoztatójukon. Történelmi jelentőségű jogszabálynak nevezte a kedden benyújtott jogállamisági és korrupció ellenes törvénycsomagot Szondi Vanda kormány szóvivő, a kabinet előző napi ülésén hozott döntéseiről tartott tájékoztatón. Mint mondta, a csomag óriási lépés afelé, hogy Magyarország teljesítse a korábban vállalt jogállamisági és intézményi feltételeket, amelyek elengedhetetlenek az uniós források minél előbbi felszabadításához. A szóvivő megjegyezte, 16 milliárd 400 millió euróról, vagyis mintegy 6000 milliárd forintról van szó. Az átfogó és sok törvényt módosító csomag szigorítja a vagyonnyilatkozati rendszert, valódi jogköröket ad az integritás hatóságnak, átláthatóbbá teszi a közbeszerzéseket, szélesebb közadatnyilvánosságot biztosít, szigorítja a közpénzek és támogatások ellenőrzését, valamint erősíti a korrupció ellenes és átláthatósági garanciákat. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák, tájékoztatott az Oktatási Hivatal. A közlemény szerint június 3-a és 10-e között 71 tárgyból 266 helyszínen 4596 tantárgyi bizottság előtt 74877-en vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között 1170 helyszínen 3360 vizsgabizottság előtt csak nem 321600 középszintű szóbeli vizsgával folytatódik az érettségit szervező középiskolákban és a kormányhivatalokban, közölte az Oktatási Hivatal. A vizsgabizottságok a középszintű szóbelik után hirdetik ki az érettségi eredményeket, a döntés ellen jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás olvasható az Oktatási Hivatal honlapján, írja a közlemény. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az Európai Unión kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A tájékoztatás szerint az Európai Unió Bizottsága által kihirdetett jogszabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországra is. A NAV folyamatosan egyeztet a piaci szereplőkkel az átállás gördülékenysége érdekében. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozzák meg. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni. A szabály csak a 150 euró alatti belső értékű küldeményekre vonatkozik, az ennél értékesebb küldemények vámkezelésében nem lesz változás. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, az érintett piaci szereplőket, logisztikai cégeket segíti a felkészülésben, de információk érhető a 1819-es számon ingyenesen hívható NAV infóvonalon is. Több mint egy év után újra az elektromos autók lettek a legdrágábbak a magyarországi használt autópiacon. Májusban a hibridek kínálati átlagára 11 millió 40 ezer, míg az elektromosoké 11 millió 700 ezer forint volt. Ezzel a legnagyobb árkülönbség alakult ki a két hajtáslánc modelljei között, közölte a KSH és a használtautó.hu közös statisztikája alapján a járműhirdetési portál. Az adatok alapján a hibrid használt autók átlagára 11,6%-kal csökkent, Az elektromosoké pedig 1,1%-kal emelkedett 2025 májusához képest. A hónapban a benzines és a dízelautók ára hasonló mértékben változott, egymáshoz közeli átlagárakkal. A dízelüzemű autók átlagosan 5%-kal drágábbak voltak, mint a benzinesek. Az elemzés szerint az olcsóbb szegmens zsugorodását jelzi, hogy 2026 májusában a használt autóhirdetések 36%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti kategóriába, ami csaknem 4% pontos visszaesést jelent az egy évvel korábbihoz képest. A 2,5, illetve az 5 és 10 millió forint közötti kategóriák ugyanakkor tovább erősödtek, a hónapban már a teljes kínálat felét adta ez a két árkategória a használtautó.hu adatbázisában.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön a front felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett, északkeleten egy összáramlási zóna mentén, illetve északnyugaton néhol alakulhatnak ki záporok, kis eséllyel zivatar. Az északnyugati, nyugati, északkeleti szelet sok felé élénk, több helyen erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 22 és 25 Celsius fok között valószínű térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Kettesben Istennel. Első rész. Jézus félrevonult egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Márk evangéliuma első fejezet, 35-ös vers. Ahhoz, hogy lelki értelemben növekedni tudj, kettesben kell lenned Istennel. Ez kell, hogy jellemezze a hozzáállásodat, amikor a jelenlétébe lépsz. Az első a várakozás. Egyszerre akarj adni és kapni az Istennel töltött idő során, és jellemezze azt meghittség, bensőségesség. Szerelmi életet sem lehet nyilvános helyen élni, az intimitás azt feltételezi, hogy egyedül legyenek a szerelmesek. A Biblia vőlegényként beszél Krisztusról, bennünket pedig a mennyasszonyának nevez. A várakozás izgalmával járulj hát az Úr elé. Másodszor hódolat. Ne sietősen érkezz a jelenlétébe, készítsd fel a szívedet, légy csendben előtte, és engedd, hogy kitisztuljanak az elmédből a világi gondolatok. Emlékeztesd rá magadat, hogy kivel is találkozol, azzal az Istennel, akié a dicsőség, a tisztesség és a hatalom. Jelenések könyve 4. fejezet, 11-es vers. Harmadszor éberség. Feküdj le korán, hogy jó formában légy, ha majd reggel Isten elé járulsz. Az Úr megérdemli, hogy teljes figyelmet szentelj neki. A napod legjobb részét ad neki, amikor a legfrissebb vagy. Kövesd Krisztus példáját. Nagyon korán, amikor még sötét volt, felkelt és félrevonult egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Hudson Taylor bölcsen megjegyezte, hogy a hangszereket nem azután szokás behangolni, hogy véget ért a koncert, hanem mielőtt elkezdődne. Negyedszer készség. Semmiképpen ne úgy járulj Isten elé, hogy ott majd eldöntöd, mitévő légy, hanem azzal az elhatározással, hogy bármit megteszel majd, amire Isten kér. János ezt mondta, amit csak kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. János első levele, 3. fejezet, 22-es vers. Amikor kettesben vagy Istennel, döntsd el, hogy mindent megteszel, amit mond neked. Ön a Mai Ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai Ige, 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió Svéd asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódis Attila. Mai adásunk első órájában először arról szólunk, hogy személyesen ismerte és baráti kapcsolatot ápolt Mihail Gorbacsovval, interjút készített Neil Armstronggal, beszélt II. János Pál pápával, George Bushsal és számtalan világpolitikai szereplővel, akik a 20. század történéseit alkották. Ő Zolcer János, író, tévéproducer, aki fiatal korában a Hétben, az Új Szóban, az akkor még Csehszlovák Rádió magyar adásában publikált. Nem volt 30 éves sem, amikor egy markáns döntést hozott, nyugatra disszidált, Németországban telepedett le, ott kapott lehetőséget és lett sikeres, ismert és elismert ember. A közelmúltban a Sátor Alja újhelyi városi könyvtár vendége volt, két könyvét mutatták be az érdeklődőknek.
2: Ha memoárokat olvasunk a politikusoktól, akkor mindig az a mondat jusson eszünkbe, amit Churchill mondott, hogy annak a statisztikának hiszek, amit én hamisítottam. Több politikussal beszélgettem, és mindegyik azt mondta, hogy memoárt ne olvas. Mondom, de miért nem? Mert azt mondja, azt hiszed, hogy egy politikus, mikor majd leül 70-80 évesen, akkor elmondja magáról önkritikusan a jót is, meg a rosszat is. Nem, csak fényezi magát. Egy memoárban talán igaz az évszám, hogy mikor született, de már a hónap meg a nap sem biztos. Tehát ezért én nem csak azt tettem, hogy felkerestem személyesen mondjuk a Bush elnököt, a Gorbacsovot, a pápát, Helmut Kohlt, Fidel Castrot vagy Arafatot, hanem együtt ültettem le őket egy asztalhoz. Na, és mondtam, most itt merjetek hazudni.
1: Ezt követően beszámolunk arról is, hogy a tokai bornapok keretében adták át az idei polgármesterek borát. A tokai borvidék 27 településének vezetői minden esztendőben összeadják az alapanyagát annak a bornak, amelyből aztán reprezentatív termékként készíti el a Grand Tokai ZRT a polgármesterek borát.
3: Azt kell mondjam, hogy két héttel ezelőtt találkozott a 27 polgármesterből 22, és új alapokra helyeztük ennek az együttműködésének a jelentőségét, vagy a fontosságát, és azt kell mondjam, hogy sok stratégiai kérdést próbálunk majd az előttünk álló időszakban megvitatni. Ez a bor, ez csak a szimbóluma ennek az együttműködésnek. Az új megállapodás pont azt akarja, hogy tartalommal töltsük meg ezt az együttműködést, legyen egy stratégiája ennek a 27 településnek, turisztikai, gazdasági, együttműködési stratégia, mert úgy érezzük, hogy ennek a 27 településnek nagyon nagy súlya van ebben a régióban, ebben az országban is. Azért mégiscsak egy világörökségi területnek a 27 polgármesterről beszélünk, ami ha megfogalmaz célokat és megfogalmaz olyan elvárásokat vagy feladatokat, amit kitűz maga elé, emögött lehet egy óriási erő. És ebben hiszek, hogyha kitűzünk közös célokat és mögé állunk, akkor mi csodákra lehetünk képesek.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!

0: svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, személyesen ismerte és baráti kapcsolatot ápolt Mihail Gorbacsovval, interjút készített Neil Armstronggal, beszélt II. János Pál pápával, George Bushsal és számtalan világpolitikai szereplővel, akik a 20. század történéseit alakították. Ő Zolcer János, író, tévéproducer, aki fiatal korában a Hétben, az Új Szóban, az akkor még Csehszlovák Rádió magyar adásában publikált, nem volt 30 éves sem, amikor egy markáns döntést hozott, nyugatra disszidált. Németországban telepedett le, ott kapott lehetőséget és lett sikeres, ismert és elismert ember. A közelmúltban a Sátoraljó újhelyi városi könyvtár vendége volt, két könyvét mutatták be az érdeklődőknek. Zolcer Jánossal Jászter Beáta beszélget.
2: Zolcer János két könyvét is bemutatják Sátoraljó újhelyen a városi könyvtárban. Az egyik 100 év esemény film címmel kerül bemutatásra, a másik pedig a világtitkok első kézből. De mielőtt még erre a két könyvre rátérnénk, muszáj arról az időszakról beszélni, arról a korszakról, amelyből ezek a könyvek születtek, a 20. század, ami hatalmas, nagy világtörténelmi eseményeknek az időszaka volt. Egy nagyon izgalmas, nagyon véres és nagyon ellentmondásos időszak. Hogyan néz, milyen szemmel néz erre a századra?
3: Mint egy nagyon izgalmas és nagyon sokrétű, nagyon érdekes, nagyon változatos századra. Talán az emberiség történelmének a leginkább mozgalmas százada, amikor minden jó és minden rossz megtörtént a földgolyón. Ugye nem csak a repülést fedezte fel az ember, hanem eljutott a holdra, és ugyanúgy felfedeztük a penicillint, de idézőjelben felfedeztük Auschwitzot is, és felfedeztük a déli sarkot és az északi sarkot, de ugyanakkor romboltunk is, tehát voltak világháborúk, igazi nagy, millió ember életet követelő háború, tehát volt minden, volt felemelkedés, és volt lealacsonyodás.
2: Ön készített erről a századról 100 darab 10 perces filmet, és ezt dolgozta könyvé, nagyon modern könyvé, hiszen QR kódokkal el tudjuk érni ezeket a filmeket. Hogyan választotta ki azokat az eseményeket? Hiszen több mint 100 esemény történt ebben a században, de mégis hol vannak a hangsúlyok, hiszen úgy látom, hogy nagyon széles körben választott, nem csak politikai, de társadalmi, kulturális, akár sport témát is választott.
3: Igen, talán a legnehezebb volt a választás, hiszen a sorozat címe 20. század 100 év, ez adott volt, 100 esemény, 100 film. Tehát úgy igyekeztünk válogatni, hogy minden évből kronológiai sorrendben 1900-tól 2000-ig minden évből válaszunk egy-egy eseményt, és ezek az események átöleljék a 20. század nagy-nagy történéseit. Tehát ebben a sok-sok mindenben volt ugye, háború, de volt tudományos, sporteredmény, kulturális. Voltak híres, nagyon híres személyiségek, mint például Charlie Chaplin, vagy Churchill, és így tovább. Tehát igyekeztünk belevenni mindazt, ami a 20. században így utólag is fontos lehet az emberiség számára.
2: Mi magyarok hogyan jelenünk meg ebben a könyvben, hiszen minket is tépett a balsors ebben a században is?
3: Hát ugye, ha azt mondjuk, hogy mi magyarok hogyan jelenünk meg, akkor ott van Trianon, ott vannak a világháborúk, ott van Auschwitz, ott van az atombomba, de konkrétan 1956-ban benne van az 56-os forradalom, tehát benne van Magyarország direkt vagy indirekt formában sokszértűen és sok-sok érdekességgel, ami tanulságos lehet a világnak, hiszen ezt a sorozatot 60 ország televíziója mutatta be az elmúlt időszakban, sok-sok nyelven refordításra kerül, de ez nem egy magyar sorozat, ez egy nemzetközi sorozat, amiben mi is ott vagyunk.
2: Olyat már hallottam, hogy egy könyvből film született, de hogy filmekből születik könyv, ez ritkán fordul elő.
3: Hát ugye a könyv egy szükséges helyzet. Tudnélik, a filmek filmekként készültek televízióra, aztán ezeket azóta is sokszor bemutatják, de mégis úgy gondoltam, hogy ez egy érdekes ajándékcsomag is lehet, és hát ma már azt mondani, hogy DVD vagy CD, az ugye miféle ajándék, sele se lehetne játszani. Akkor van még a pendrive, de hát egy pendrive-ot, ha az unoka odaad a nagypapának ajándékba, akkor az kineveti, hogy ez mi. Tehát ezért gondoltam azt, hogy a könyv az könyv, mindig, és az is fog maradni valószínűleg még soká. Ezt ötvözöm a modern kor lehetőségeivel, a QR kóddal, és ez már csak egy olyan eszköz kell, ami a nagypapának is, meg az unokának is megvan az okostelefon.
2: Hogyan formálta az ön személyes életét, gondolkodását, akár sorsát is, vagy felfogását, amikor ezt a 100 filmet elkészítette? Hogyan hatott önre? Mert történelmi adatok vannak, történelmi tények vannak, de amikor az ember elkezd behatóbban foglalkozni egy-egy témával, azért az nagyon tudatformáló, nagyon léleggazdagító, vagy éppen alakító lehet.
3: Sokkal fontosabb volt számomra az a sok-sok találkozás, ugyanis mi úgy készítettük a sorozatot, és a mi alatt azt értem, hogy az én cégem 3 éven keresztül 80 kollégával dolgoztunk Münchenbe és a világba ezen a sorozaton, 97-től egészen 99 végéig. Tehát úgy készítettük a sorozatot, hogy felkerestük azokat a személyeket, akik még éltek az események kapcsán, részt vettek az eseményekben, alakították az eseményeket. Például megtaláltuk a Titanic utolsó túlélőjét, Habsburg Ottónak nagyon sok beszélgetést folytattam, és császármorzsát készítettem. Hitler titkárnőjével 3 napon keresztül beszélgettem, meglátogattam Neil Armstrongot, az első holdra szállót, II. János Pál pápát a merénylete miatt, Mihail Gorbacsovot, és sorolhatnám még végtelenségig. Tehát ezek nagyon-nagyon alakították az életemet, gondolkodásomat, és azt, hogy az ember tulajdonképpen mindent el tud érni, nincs lehetetlen számára. Ezek a vallomások, beszélgetések, amiket itt sikerült elérnem, megismerni az embereket, hogy miről álmodott a Neil Armstrong, mielőtt felment a Holdra, hogy miért volt szerelmes Hitler titkárnője a Führerbe, és sorolhatnám a végtelenségig az érdekességeket, különlegességeket. Szerintem mind-mind olyan történés, amiből érdemes megismerni és érdemes tanulni, hiszen a múlt megismerése egyszerűen a jövő alakítása is, és nem mindegy. A múltunkon már nem tudunk változtatni, de a jövőnkön igen.
2: A második könyv a Világ titkok első kézből. Hát a titkokat nagyon szeretjük, és hát ez nagyon beszédes ez a borító, mert itt egy űrhajó, ugye SSSR felirattal, egy piros pöttyös nadrág van ezen a...
3: Bugyi.
2: Bugyi, igen, egy piros pöttyös bugyi van ezen a rakétán vagy űrhajón, és hát ugye ott van a szovjet zászló, és említette, hogy találkozott személyesen Mihály Gorbacsovval. Ő egy nagyon izgalmas figurája, történelmi figurája a 20. századnak. Én általános iskolás voltam, amikor ő első titkár lett, és hát ugye a csernobili atomkatasztrófa kapcsán sokat hallottunk, és sokat beszéltünk róla, mert ez tartotta akkor a legnagyobb izgalomban a közösségünket. És tudom, hogy az ő megítélése az különleges volt, hiszen sokan reálpolitikusnak tartották, sokan azt mondták, hogy ő bombázta szét a keleti blokkot, és neki köszönhető a Szovjetunió széthullása. De milyen ember volt ő? Milyen titkokat tudhatunk meg róla attól az embertől, aki személyesen találkozott vele?
3: Hát a találkozáson ez egy kicsit túlmutat a kapcsolatunk. 2000-ben találkoztam vele először, akkor felkértem őt egy közös munkára, elvállalta. 5 évig dolgozott a cégemnél, mint riporter, bejártuk a világot, együtt laktunk sok-sok vezető világpolitikussal, mint George Bush elnök, vagy Helmut Kohl német kancellár, és sorolhatnám hosszan. Aztán a barátság maradt, több százszor, vagy talán 1000-szer is

0: Egyszerű ember volt, aki ha bármelyik a világ legjobb éttermébe ettünk, amikor a pincér elvitte a tányért, akkor lesöpörte a morzsákat az asztalról és megette, mert azt mondta, hogy ételt nem dobunk el, hiszen 3 éves korában majdnem éhen halt, békahúst evett. De a történetek se szeri, se száma, hiszen ennyi több száz találkozás során minden megtörtént, majdnem lezuhant velünk a repülőgép. Tehát nem is tudok kiemelni, mert annyi minden van, a könyvben ebből sokkal több. Tehát egy végtelenül mély emberi kapcsolat volt, ahol én mindig azt az embert láttam, akit én a világ legjobb királyának, uralkodójának tartok, ugyanis véleményem szerint eddig jobb nem született nála, hiszen nem volt a világtörténelemben olyan hadvezér, politikus uralkodó, ki békésen, jó irányba, és az egész világot megváltoztatta volna. Csak egy magyar példát mondok, ő vitte haza a szovjet katonákat Magyarországról. Nem más, nem Orbán Viktor, hanem ő. Már 89. április 24-én Kiskunhalasról hazavitt 10.400 katonát. És ezt folytatta a 1,5 millió katonával és hozzátartozóval Kelet-Európából. Kérdezem én önt is, meg a kedves hallgatóit, ha ezek a katonák itt lennének, akkor ma mi vajon így beszélgetnénk?
1: Egészen biztosan nem. Most hirtelen eszembe jutott, ahogy felidézte ezeket a dolgokat, hogy Hofi Gézának volt egy műsora, amelyben elmondta, hogy Sztálin azt mondta a katonáinak, hogy gyertek el velem Berlinig, és akkor 40 évig nem kell dolgozni. Most pedig megérkezett egy férfi, akinek van egy kis anyajegy a feje tetején, és azt mondta, hogy elvtársak, letelt a 40 év. Tehát ő azért tényleg merőben átalakította annak a hatalmas országnak a gondolkodását, ami aztán miránk is nagyon nagy hatással volt.
0: Igen, és az nagyon nem volt egyszerű, ebbe az átalakításba bukott bele, 7 év után ezért puccsolták meg, a legeslegjobb barátai szúrták őt hátba, ők szüntették meg gyakorlatilag a Szovjetuniót, nem a Gorbacsov, bár a Szovjetunióért szerintem nem volt, hogy mondjam, kár, a Gorbacsov se megszüntetni akarta, hanem átreformálni, egy olyan országot létrehozni, nagyjából talán Amerikához hasonlítaná. Ez minden elő volt készítve, de pontosan azok, aki a KGB vezetője, a helyettese, akik azt mondták, hogy nem, ezt nem engedhetjük, azok tántorították őt el ettől, és azoknak köszönhetően lépett a hatalomra Jelcin, aki aztán az első tette az volt, hogy megszüntette a Szovjetuniót, hogy ő lehessen a király Oroszországba.
1: Ha már szóba került Csernobil, biztos szó esik a könyvben erről, hiszen most az évfordulójáról emlékeztünk meg áprilisban. Ő volt a Szovjetunió első titkára, Gorbacsova, amikor megtörtént ez az atomkatasztrófa, és bár inkább a világ azt emeli ki, hogy milyen sokáig elhallgatták az okokat, mégis ha az ember jobban belenéz és átkutatja a dokumentumokat, a történeti forrásokat, azt látja, hogy mégiscsak olyan nagy teret és szabad kezet adott, legalábbis én ezt olvasom ki, azoknak a tudósoknak, orvosoknak, akik éppen a katasztrófa elhárításán dolgoztak, hogy talán ha nem ő akkor a Szovjetunió első titkára, akkor lehet, hogy ennél sokkal nagyobb katasztrófa történt volna. Ezzel foglalkozott? Szó van a könyvében erről?
0: A könyvnek az egyik nagyon hosszú fejezete, több mint 100 oldal, az Csernobil titkait viseli, és én percről percre mutatom be, hogy mi történt Csernobilban, abban az időben, tehát a katasztrófa pillanatában. Ezt az Oleg Genrik meséli el nekem, aki ott volt a robbanás idején, és a 4 akkor dolgozóból 3 azonnal meghaltak, ő az egyetlen, aki túlélte. A másik oldalon pedig Gorbacsov van Moszkvába, aki a katasztrófa pillanatában aludt, majd 3 órával később felébresztették, és elmondták neki, hogy mi történt. Ami a másik részét illeti a kérdésének, hát pontosan az atomtudósok, a szovjet atomtudósoknak köszönhető idézőjelben ez a katasztrófa. Az ő felelőtlenségük, az ő hozzáállásuk okozta ezt a katasztrófát, hogy a stop fék gombot, aminek le kellett volna állítani az erőművet, úgy kötötték be, hogy ez nem fékezett, hanem gázt adott, és a gombnyomásra, amikor le akarták állítani az erőművet, akkor robbant fel. A Gorbacsovnak heteken keresztül hazudtak. A atomenergiai miniszter azt mondta neki, igyon egy vodkát, egyen egy jót, és aludjon egyet, holnapra elmúlik minden. és mire Gorbacsov mesélte nekem, hogy mire megírta a jelentését az

0: éppen közt általa ismert helyzetről, hogy odaálljon a kamerák elé és elmondja, addigra lett az újabb hír Csernobilből, hogy ez és ez történt. Folyamatosan küldött le vizsgálóbizottsági embereket, akik folyamatosan hazudtak. Az első bizottság lement, és ki sem ment a helyszínre, hanem a szállodába bevonultak, dorbézoltak, vodkáztak, és éjszaka azt jelentették neki, hogy nincs itt semmi látnivaló, holnap utazhatunk haza. Ez mind eltartott több mint 3 hétig, míg a felesége a Rajsa unszolására azt mondta, hogy most elég, amit tudunk, azt mondjuk el. És a Gorbacsov 3 hét után merte kimondani azt a szót, ami 80 évig a Szovjetunióban egy tabu szó volt, hogy katasztrófa. Eddig ilyet nem mondtak, hiszen a Szovjetunióban addig minden szép és jó volt. Ő kimondta azt is, hogy haláleset történt, és nem baleset, hanem katasztrófa, és ezért, mikor kijött a stúdióból, majdnem meglincselték őt. Azt mondta neki a KGB főnök, na most boldog vagy? Most talán jobb a helyzet? Attól, hogy az emberek most idegesek lesznek, hogy megtudták az igazat, most örülsz? Tehát az ő hozzáállásuk nem az volt a baj, hogy felrobbant, az nem érdekes. Előtte is voltak már Csernobilnál is nagyobb robbanások, balesetek, katasztrófák. Hanem az volt a baj, hogy ezt a Gorbacsov elmondta.
1: Vannak történelemkönyvek, vannak dokumentumok, van az adott korszaknak sajtója, amit lehet tanulmányozni, hogy megismerjük még behatóbban ezeket a folyamatokat. Ha az ön könyveit elolvassuk, ha az ön filmjeit megnézzük, akkor változik-e valamennyiben a megítélésünk, vagy milyen új információt kapunk, hogyan tudunk más szemmel nézni ezekre a sorsfordító évekre, évtizedekre?
0: Teljesen megváltozik. Akkor majd rájövünk arra, hogy a sajtó nem biztos, hogy minden esetben igazat mondott, vagy ha nem is nem mondott igazat, nem mondta el a lényeget, mert nem látta, nem tudta. Másodszor, ha memoárokat olvasunk a politikusoktól, akkor mindig az a mondat jusson eszünkbe, amit Churchill mondott, hogy annak a statisztikának hiszek, amit én hamisítottam. Több politikussal beszélgettem, és mindegyik azt mondta, hogy memoárt ne olvass. Mondom, de miért nem? Mert azt mondja, azt hiszed, hogy egy politikus, mikor majd leül 70-80 évesen, akkor elmondja magáról önkritikusan a jót is, meg a rosszat is. Nem, csak fényezi magát. Azt mondja, egy memoárban talán igaz az évszám, hogy mikor született, de már a hónap meg a nap se biztos. Tehát ezért én nem csak azt tettem, hogy felkerestem személyesen mondjuk a Bush elnököt, a Gorbacsovot, a pápát, Helmut Kohlt, Fidel Castrot vagy Arafatot, hanem együtt ültettem le őket egy asztalhoz. Na, és mondtam, most itt merjetek hazudni. És bizony megtörtént, ha nem is hazudni, rosszul emlékezzünk, fogalmazunk így, és bizony egyik vagy másik az asztalra csapott, és azt mondta, nem így történt, álljunk meg. És bizony kiderült, hogy alig 10-15-20 év telt el az események óta, és a két politikus, aki egykor főszereplője volt, másra és másra emlékezik, vagy másképp és másképp emlékezik. És ez sok időt vett igénybe sokszor, hogy kiderítsük, melyiknek is van igaza, ki emlékezik jól. Tehát ennek a könyvnek az a különlegessége, nem a Facebookról, nem tankönyvekből, nem újságcikkekből, hanem a két ember személyes vallomásából, amit egymással szembe, első kézből, egymásra nézve mondott el. És higgye el, ezt megint több példát tudnék mondani, ugyanarra az eseményre a Gorbacsov a memoáriában másképp emlékezik, a Bush elnök másképp emlékezik, mint nekem a kamera előtt emlékeztek.
1: De jó lenne, ha ma is így zajlana a politikai párbeszéd, akár az országban, akár a nemzetek között, de hát ez nem is kérdés volt, hanem csak egy ilyen vágyálom, egy sóhaj.
0: Miért? Hát minden lehetséges végül is. A hidegháborút is úgy fejezte be George Bush és Mihail Gorbacsov 1989. december 3-án 12:45, hogy előtte a Bush úgy ment fel a Gorbacsov hajójára Málta szigeténél, hogy a Gorbacsov biztos tengeri beteg lesz, és majd ő megsimogatja a buksi fejét, és 10 perc után elválnak, és kész. És nem volt arról szó, hogy itt befejezzük a hidegháborút. Aztán Gorbacsov nem volt tengeri beteg, hanem pirosposgás, leültek, 4 órát beszélgettek, és kiálltak a kamerák el, és megmondták, hogy a 44 éve tartó hidegháború tényleg hideg volt, tényleg háború volt, és tényleg nagyon forró helyzetek voltak, a két ember végezt vele. Lehetséges. Nem kell, nem ördöngősség ez.
1: Hát remélem, hogy megtanuljuk ezt mi is a mai kor emberei. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönjük a könyveket, jó egészséget kívánok a további
0: köszönöm
1: életéhez
0: szépen,
1: munkájához.
0: Köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatóink, Zolcer János íróval, tévéproducerrel beszélgettünk az imént a 20. század titkairól. A riporter Jászter Beáta volt. Belül úgy

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Tokaji Bornapok keretében adták át az idei polgármesterek borát. A Tokaji Borvidék 27 településének vezetői minden esztendőben összeadják az alapanyagát annak a bornak, amelyből aztán reprezentatív termékként készíti el a Grand Tokaj ZRT a polgármesterek borát. Összeállításunk elején Posta Györgyöt, Tokaji polgármesterét hallják.
2: Azt kell mondjam, hogy két héttel ezelőtt találkozott a 27 polgármesterbe 22, és új alapokra helyeztük ennek az együttműködésének a jelentőségét, vagy a fontosságát, és azt kell mondjam, hogy sok stratégiai kérdést próbálunk majd az előttünk álló időszakban megvitatni. Ez a bor, ez csak a szimbóluma ennek az együttműködésnek. Az új megállapodás pont azt akarja, hogy tartalommal töltsük meg ezt az együttműködést, legyen egy stratégiája ennek a 27 településnek, turisztikai, gazdasági, együttműködési stratégia, mert úgy érezzük, hogy ennek a 27 településnek nagyon nagy súlya van ebben a régióban, ebben az országban is. Azért mégiscsak egy világörökségi területnek a 27 polgármesterről beszélünk, ami ha megfogalmaz célokat és megfogalmaz olyan elvárásokat vagy feladatokat, amit kitűz maga elé, emögött lehet egy óriási erő. És ebben hiszek, hogyha kitűzünk közös célokat és mögé állunk, akkor mi csodákra lehetünk képesek. Úgyhogy ez a bor, ez csak a szimbóluma a mi együttműködésünknek és az összefogásunknak, ezt most tartalommal szeretném megtölteni, és erről volt szó ezen az együttműködési fórumon, ahol létrejött ez a polgármesterek fóruma, ahol rendszeresen eddig is találkoztunk, de most próbálunk tartalmasabb találkozókat szervezni. Következőben itt Tokajban lesz az újjászervezett borklubnak az eseménye, ahol már próbálunk stratégiai célokat megfogalmazni és olyan együttműködést kialakítani, ami mögött olyan tartalom van, amit esetleg le lehet tenni az asztalra is, hogy ez a jövőképe ennek a 27 településnek, és emögé kérünk támogatást vagy segítséget, hogy ezt a jövőképet meg tudjuk valósítani.
1: A polgármester szót ejtett a Tokaj belvárosát érintő nagyszabású városfejlesztési munkákról is.
2: Hát azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon kemény. Másfél év volt, míg a kivitelezés tartott. Az előkészületek azért nem voltak annyira kemények, de az a másfél év, amíg a kivitelezések zajlottak, ez számomra egy nagyon komoly kihívás volt. És ez azért volt komoly kihívás, mert itt több kivitelezőt kellett egy munkaterületen úgy összehangolni, hogy ne egymást akadályozzák, hanem egyes segítség. Ennek az egésznek az volt a lényege, hogy projekt szinten tudjunk együtt gondolkodni, és projekt szinten tudjuk megvalósítani mindazt, amit most már itt a közönség lát. Tehát ezekkel a kihívásokkal kellett megküzdeni a projekt kapcsán, és nagyon büszke vagyok arra, hogy ez sikerült. Ez voltak segítők, akik ebben segítettek, de ők nem mindig voltak itt, és sok esetben rajtam csattan, de én úgy gondolom, hogy ez jól sikerült, és hát a látvány, meg a fogadtatás azt mondom önmagáért beszél. Volt, aki azt mondta, hogy először azt hitta, hogy nem is Tokajban jár, amikor két év múlva ide visszajött, és ez a látvány fogadta, ami most fogadja az ide látogatókat. Hát úgyhogy csak abból indulunk ki, egy sorrendet nézünk, hogy a járási hivatal, ami egy óriási épület, aznak a homlokzatát sikerült megújítanunk, mellette a városháza, ami már nagyon ráfért a felújítás, de azt kell mondjam, hogy a irodalom, és az Írótábor Egyesülettel közösen az irodalomházát, hogy meg tudtuk építeni és valósítani, és ott egy igazi tartalommal fogjuk megtölteni. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos része volt a projektnek, de azt nézzük, hogy azok a magáningatlanok, amik megvásárlásra kerültek és felújításra kerültek, azok is olyan változáson mentek át, ami azt gondolom, hogy esztétikailag illeszkedik ahhoz a történelmi környezetet, amit alapot jelentett a 17. század, ami fénykora volt Tokajnak, és azt a célt tűztük ki, hogy azt kell visszaidéznünk, amikor itt a kereskedők a leggazdagabbak voltak, mert hogy akkor olyan szintű volt a borkereskedelem, és olyan értéket képviselt maga a tokai asszú, és nem beszélve, hogy el lett bontva az áruház, aminek a helyére egy olyan épület lett felhúzva, ami azt gondolom, hogy harmonizál azzal az építészeti környezettel, ami már egyébként jelen volt a főtéren. Én azt hiszem, hogy az együttes hatás építészetileg is, meg a természeti értékek tekintetében is annak a fontossága, hogy nem csak az épületeket újítottuk meg, hanem rengeteg zöld területet alakítottunk ki, hogy a nagy tömegeket próbáljuk a zölddel egy kicsit enyhíteni. Így összkép alapján én azt gondolom, hogy egy jó stratégiát tűztünk ki, és ezt nagyon jó színvonalon tudtuk megvalósítani, és erre azt gondolom, hogy büszkék lehetünk. A projekt valamennyi részvevője nevében mondhatom.
1: A rendezvény keretében igazi különlegességgel is megörvendeztették a vendégeket.
2: Én azt gondolom, hogy ha ez július 1-ével véglegesen elkészül ez a fényfestés, ami ma este fog úgymond a nagy közönség előtt debütálni, ez Európában egyedülálló lesz. Majdnem 360 fokban fog megjelenni itt a főtéren. A felújított épületek mindegyikén lesz fényfestés. Tokaj történelmét lehet majd végigkövetni. Azt a fénykort, amiből kiindultunk a 17. század. Nagyon sok olyan motivum jön elő, ami azt gondolom, hogy ennek a településnek rangot adott Szapolyai, aki a királyi koronát idehozta, amikor őt királyá jelölték, vagy Rákóczi Ferenc, akit a templomnak a tornyából kikacsint, vagy ugye a sókereskedelem, amikor a tutajokon hozták a sót, és igazán kereskedelmi központtá alakult Tokaj, mert itt futott össze a víz és a szárazföldi kereskedelmi útvonal, vagy ha csak arra gondolok, hogy a templom környékén régen, még a 40-es években is árusok árultak, és ez most visszaköszön ebben a fényjátékban. Olyan dolgok jönnek vissza, ami tényleg a 17. században volt, ami fénykor volt ennek a településnek. Én azt gondolom, hogy ez olyan egyedülálló ez a fényfestés, amit érdemes megnézni, és reményem szerint nagyon sok embert fog idehozni, mert híre megy ennek, és amikor az emberek arról beszélnek, hogy na, Tokajban olyan dolgok történtek, ami miatt érdemes eljönni, és a látvány maga kárpótol mindenkit, mert mindig az a lényeg, hogy beszélünk arról, milyen jó ez a bor, de ha megkóstoljuk, akkor nem az az élmény jön, amit mondanak nekünk, akkor ez csalódást okoz. Most én úgy érzem, hogy nem fog senki csalódni, aki ellátogat Tokajban. Legalábbis remélem.
1: Az eseményen ebben a tisztségében most először vett részt dr. Bihari Zoltán, a térség Tisza színekben frissen megválasztott országgyűlési képviselője.
3: Szeretném azt, hogyha olyan törvények születnének, ahol Magyarország összes lakója, összes települése egyenlő elbírálásba esne. Én nyilvánvalóan tokaiként érdekelt vagyok abban, hogy a Tokaj tovább és Tokaj hegyalja tovább fejlődjön, de feltétlenül meg kell jegyezni, hogy ez soha nem szabad, hogy más vidékek, települések kárára történjen.
1: A tokai térség korábbi, jelenleg Fidesz listás országgyűlési képviselője, dr. Koncz Zsófia, a polgármesterek bora által képviselt összefogást méltatta.
4: Nagyon különleges egyáltalán az ötlet, hogy a polgármesterek bora elkészül. Ugye ez nem egy ilyen kereskedelmi céllal készített termék, tehát ezt nem értékesítik, hanem igazából kifejezi az egységét ennek a borvidéknek, és szerintem a világon nincs máshol ilyen. Igazából ami a gyakorlati haszna vagy jelentősége ennek, szerintem az, hogy közösen gondolkoznak a településvezetők arról, hogy a borvidéket hogyan lehet fejleszteni. Vannak olyan fejlesztések, amelyek nem csak egy települést érintenek. Ilyen volt szerintem, amikor szerencsén egyébként a négysávos út végre elkészülhetett, de az infrastruktúrális fejlesztések mellett szerintem a közös munkaértékteremtés, kulturális programok is összekötik egyébként a térséget. A mai alkalom azért is különleges, mert ez lehetőséget adott arra, hogy például itt legyünk a felújított Aranysasban, ami nagyon régóta várta arra, hogy felújításra kerüljön, illetve 800 méteren megújhatott a Tokaji főutca. Tokaj a névadó település, tehát amikor Tokaj fejlődik igazából, az mind a 27, vagyis másik 26 településnek is jó, én azt gondolom, mert valóban szeretnénk azon kívül, hogy az itt élőknek a lehető legtöbb infrastruktúrális fejlesztés, munkahelyteremtés megvalósuljon, de azon kívül nagyon szeretnénk, hogy vendégek is jöjjenek ide, és ahhoz kellenek az ilyen jellegű fejlesztések is, vagy a kerékpárút hálózat fejlesztés, a víziturizmus, és ilyenkor kell, hogy a polgármesterek közösen gondolkozzanak. Például a Tokaji hegy körül a kerékpárút hálózat összeköt több települést, és végre ugye meg fog újulni a Tarcal és Tokaj közötti út, évtizedek óta vártunk erre. Szóval nagyon sok fejlesztés van, ami igazából mindegyik települést érinti. Ez a világ első zárt borvidéke, legyünk rá nagyon-nagyon büszkék. Toka is több mint 950 éves, hihetetlen, és a tokai asszú pedig a magyar identitást is meghatározza. Ráadásul ma június 4-e van, tehát a trianoni békediktátumra is emlékezünk, de 2010 óta, illetve a 2010-es országgyűlési döntés értelmében ez a nemzeti összetartozásnak is a napja, és milyen szimbolikus, hogy pont ma került sor a polgármesterek borának az átadására, mert a nemzet is egység, hiába történt annyi tragédia velünk, a határon túli magyarokkal is mi egy egységben tudunk lenni. Ugyanúgy, mint a Tokaj-hegyaljai települések akkor tudnak sikeresek lenni, ha van együttműködés és összefogás.
1: A Bortag Grand Tokaj ZRT készítette el, Götz István vezérigazgatót hallják.
5: Büszkék vagyunk arra, hogy részesei lehetnek ennek a csodálatos bor elkészítésének. 2025-ös évjáratot tekintve egy kiváló alapanyagot szállítottak be a polgármesterek 27 településről. A szőlő tekintetében furmint és hárslevelű szőlőfajtákról beszélünk. Egy eresztését és érlését tekintve egy zemplét tölgyfortóban készült el a bor. Ezt követően lepalackoztuk körülbelül egy hónappal ezelőtt. 5900 palack készült el. Egy nagyon friss, gyümölcsös, tüzes bort tudtunk belőle készíteni.
1: A borvidék bor kulturális hagyományairól, értékeiről dr. Molnár Péter, a Tokaj Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke beszélt.
6: Ez több mint 1000 éves borvidék Tokaj, ugye az első írásos említés 1110-ből származik Könyves Kálmán idejéből, aki ugye zsinatot, országgyűlést tartott Tarcalon, és az ő pincéjét említik meg. A sok évszázad alatt olyan fantasztikus mennyiségű tudás halmozódott fel a borvidéken, amiből építkezünk ma is tulajdonképpen. Ez a mély rétegzésű tudás úgy jött létre, hogy az emberek folyamatosan összetartottak és együtt gondolkoztak. Ugye, ha csak a 16. századig megyünk vissza, mi szakmailag onnan eredeztetjük jelenleg első írásos említését a Tokaji Asszonyokat 1571-ből. 1570-ben már leültek egyébként a helyi mezővárosok, és arról beszéltek, hogy ez a fantasztikus minőség, ami kezükben van, az hogyan védhetik meg. Tehát tulajdonképpen az eredetvédelem gyökereit teremtették meg Tokajon a helyi szőlészek és a borászok, és akkor tulajdonképpen ez összemosódott. Nyilván itt mindenkinek volt szőlője, bora, mint majdnem van is egyébként. Tehát ugye nyilván a helyi emberek ültek le. Nem volt itt külön válasz, hogy szőlész, borász, hanem a helyi emberek leültek és megbeszélték a közös dolgaikat. És ennek az eredménye lett az a 17. században, 1513-ban is leültek, 1541-ben is, és 1541-ben elfogadták a regulamentum culturarumot, ami a rendtartás volt tulajdonképpen annak idején, és a hír az, hogy most is ugyanezt a rendtartást követjük mi, ma élő generáció, és folyamatosan finomítjuk, alkalmassá tesszük a jelenleg ma élő szőlészborász generáció számára a lehető legmagasabb minőség, a származás és az eredetvédelem érdekében. Ugye ezt követően ugye ezt a rendtartást ők betartották az őseink, viszont voltak olyan kívülről betelepülő honpolgárok, akik nem érezték magukra kötelezőnek, mert ez a szakma rendtartása volt. És mit tettek újra az összefogás erejével a helyi termelők? Elmentek harmadik Károly királyhoz, és törvénybe foglaltatták tulajdonképpen ezt a rendtartást. Ezzel a titkos királyi dekrétummal, ezt így hívták, ez egy törvény tulajdonképpen, lett a világ egyik első zárt borvidéke Tokaj-hegyalja, és az egyik első eredetvédett borvidéke. Ez egy fantasztikus dolog a világon, ezt mindenki tudja Tokaj-hegyaljáról, bárhol képviselem ezt a fantasztikus borvidéket, a lehető legnagyobb szuperlatívoszokban beszélnek Tokaj-hegyaljáról. És ugye ezt követően ugorjunk egyet a 19. századba. Kataklizmák sora a szőrészetben, borászatban. Ugye 1857-től kezdődően a liszharmat, peranószpor, aztán 1875 környékén ugye megjelent a filoxéra, az letarolta 1885-ben megjelent hegyalján is. Tehát tulajdonképpen teljesen újra kellett értelmezni, újra kellett építeni a borvidéket, a haló poraiból fel kellett emelni a borvidéket, és olyan fantasztikus emberek fogtak össze akkor is a Tokaji Borművelők Társaságában, megemlíteném név szerint Waldbott Kelemen, Lácai Szabót, aztán például Lónyai Grófot, sokan voltak a Tokaji Borművelők Társaságában, akik összefogva újraértelmezték, újraépítették az értékeit tulajdonképpen ennek a fantasztikus borvidéknek. És egy nagyot ugorva a mába tulajdonképpen, kicsit visszakanyarodva, ezelőtt ugye nem sokkal, lassan 20 évvel ezelőtt, 2007-ben szereztünk tudomást a szerencsés szarmatüzelésű hőerőmű ügyéről, és ha abban az időszakban nincs egy fantasztikus borász és civil összefogás, hogy ezt megakadályozok, úgyhogy már jogerős építési engedélye volt ennek a brutális nagy ipari beruházásnak, akkor ma már ott pöfékelne Szerencsén. Tehát, hogyha van összefogás, van tudatosság, ez a borvidék ez építhető, és csak így építhető. Ez a tanulsága a múltunknak, a mára, és én ezt a párhuzamot vontam ezzel a fantasztikus hagyománnyal, amit itt a polgármester asszonyok és urak évről évre megülnek, ugye ősszel összeadják a termést, a települések terméseit, majd ilyenkor tavasszal átveszik az ebből készült fantasztikus borokat. Tehát ez egy üzenet a világnak, hogy eljön nem csak volt, hanem van és lesz is, és tudatos, és építi a saját eredetvédelmét és a saját egyediségét.
1: Kedves hallgatóink, a Tokaji Bornapok keretében adták át az idei polgármesterek borát. A Tokaji Borvidék 27 településének vezetői minden esztendőben összeadják az alapanyagát annak a bornak, amelyből aztán reprezentatív termékként készíti el a Grand Tokaj ZRT a polgármesterek borát. Az átadó ünnepségről hallották összeállításunkat.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról hallhatnak, hogy a Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyei önkormányzat legutóbbi ülését megelőzően adták át a Comenius díjakat. Az elismerést azok a pedagógusok kaphatják meg, akik oktató-nevelő munkájukkal, szakmai elhivatottságukkal és közösségformáló tevékenységükkel kiemelkedő eredményeket értek el.
7: 1991-ben végeztem a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, német nyelv és irodalom, orosz nyelv és irodalom szakon. Aztán pályafutásomat Miskolcon a Hermann Otto általános iskolában kezdtem, német tagozatos általános iskolában, és aztán 1993-ban visszakerültem szülővárosomban Mezőcsátra, és ott kezdtem el a helyi gimnáziumban akkor még dolgozni, és mellette óraadóként dolgoztam a Mezőcsáti Református Általános Iskolában, és német nyelv és irodalmat tanítottam.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad, hogy Tokaj hegyalja nem csupán egy borvidék, hanem a jövőt forrása is?
2: Tokaj hegyalja egyetem Sárospata,
1: ahol a tudás élménnyé válik.
3: Turizmus,
4: gazdaság,
3: informatika,
4: pedagógia,
3: borászat,
1: alapképzés, mesterképzés és specializációk. Itt nem csak tanulsz,
2: itt jövőt építesz.
1: Tokaj hegyalja egyetem Sárospata. A tudás forrása.
2: A tudás forrása.
0: Reklámot hallottak. 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A diákhitelstop és a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának meghosszabbításáról is döntött a kormány szerdai ülésén. Köböl Anita kormányszóvivő sajtótájékoztatón közölte, a kormány döntött a jelenleg is fennálló június végéig élő diákhitel kamatstop meghosszabbításáról év végéig. A rendelet célja, hogy a 2024. december 31-éig keletkezett szerződés állomány szabad felhasználású hallgatói hitelek kamatának emelkedését megakadályozza. A kormány ezt a döntést is társadalmi egyeztetésre bocsátja. Magyar Péter hozzátette, a kormány utasítja a gazdasági és energetikai miniszteren keresztül a diákhitelt kezelő Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálja meg a forrásbevonás lehetőségeit és költségeit, valamint a diákhitel központ működési költségeit, és haladéktalanul járjon el, hogy jelentősen csökkenthető legyen a kamat. Köböl Anita tájékoztatott arról is, a kormány módosította a szifilisz fertőzésekkel kapcsolatos adatkezelési szabályokat, hogy ne csak a szűrést végző orvos, hanem a kezelő orvosok is hozzáférhessenek az adatokhoz. A változtatás célja, hogy a kezelő orvosok hozzáférjenek azokhoz az egyébként szenzitív, védett adatokhoz, amelyek lehetővé teszik a megfelelő egészségügyi döntések meghozatalát a várandós nők és a születendő gyermekek érdekében. Rekordgyorsasággal nyitják újra a magyar felsőoktatás európai kapuit, ezt közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Mint írták, az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal a tárca megkezdi az akadémiai szabadságot és az egyetemi autonómiát sértő, átláthatatlanul működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének felszámolását, és ezzel együtt biztosítja, hogy a magyar felsőoktatás ismét teljes jogú résztvevője legyen az európai oktatási és kutatási együttműködéseknek. A tárca közleménye azt írja, a törvényjavaslat eredményeként az egyetemi fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok 2027. augusztus 1-ével megszűnnek, az egyetemet nem fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok pedig már 2026. augusztus 31-éig befejezik működésüket, a jogutód minden esetben a magyar állam lesz. Az egyetemi fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok már a törvényjavaslat elfogadásával átalakulnak, azonnali hatállyal életbe lépnek azok az összeférhetetlenségi, átláthatósági, vagyonnyilatkozattételi szabályok, amelyeket az Európai Bizottság több éve jelzett a magyar kormány számára, fogalmaz a tárca közleménye. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Ez azt jelenti, hogy érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. A miniszter felidézte, a Tisza kormány történelmi sikert ért el, összesen 16 milliárd 400 millió euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Európai Bizottsággal. Ebből mintegy 1,5 milliárd euró jut a villamos energiarendszer fejlesztésére. A júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. A fejlesztések több mint 4800 megawatt tiszta energiatermelés rendszerbe kapcsolását alapozzák meg. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhetnek a hazai megújuló kapacitások. A másik pályázat olyan okos mérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását segítik. Kapitány István hangsúlyozta, a korszerűbb, rugalmasabb működő hálózat növeli az energiaellátás biztonságát. Több tiszta és olcsó energia bevonásával csökkenteni lehet a magyar vállalkozások energiaárait és erősíteni a versenyképességüket. Országos élelmiszerbiztonsági ellenőrzést tartott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. Az akcióban 413 mozgó vendéglátó egységet, büfékocsit és foodtruckot vizsgáltak meg. Az ellenőrzések több esetben tártak fel higiéniai és dokumentációs hiányosságokat, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 17 millió forintot, közölte a hatóság. Továbbra is a higiéniai előírások megsértése a legnagyobb probléma az ágazatban, 43 esetben állapítottak meg ilyen jellegű szabálytalanságot. Emellett 41 alkalommal merültek fel hiányosságok a kötelező dokumentáció és a HCCP nyilvántartások vezetésével összefüggésben, míg műszaki problémákat 32 esetben tártak fel az ellenőrök. Kiemelten érzékeny területnek bizonyult a fogyaszthatósági és minőség megőrzési idők betartása is. A szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, amelyek közvetlen élelmiszerbiztonsági kockázatot jelenthetnek a fogyasztók számára. A fogyasztók megfelelő tájékoztatásának hiánya, például az allergén információk vagy a kötelező címkézések elmaradása további esetekben indokoltak hatósági intézkedéseket. Pozitív tapasztalat ugyanakkor, hogy a benzinkutakon üzemelő vendéglátóhelyek működése többnyire megfelelt az előírásoknak, írja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
0: Az időjárásról.
5: Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet délután 21 és 25 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután arról hallhatnak, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat legutóbbi ülését megelőzően adták át a Comenius díjakat. Az elismerést azok a pedagógusok kaphatják meg, akik oktatónevelő munkájukkal, szakmai elhivatottságukkal és közösségformáló tevékenységükkel kiemelkedő eredményeket értek el.
2: 1991-ben végeztem a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, német nyelv és irodalom, orosz nyelv és irodalom szakon. Aztán pályafutásomat Miskolcon a Hermann Otto általános iskolában kezdtem, német tagozatos általános iskolában, és aztán 1993-ban visszakerültem szülővárosomban Mezőcsátra, és ott kezdtem el a helyi gimnáziumban akkor még dolgozni, és mellette óraadóként dolgoztam a Mezőcsáti Református Általános Iskolában, és német nyelv és irodalmat tanítottam.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádió hallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma június 11-e van a Barnabások névnapja. A Barnabás arámi, héber eredetű férfi név. Bibliai jelentése a vigasztalás fia. Híres Barnabások, Szent Barnabás keresztény vértanú, Hegyi Barnabás, Kossuth díjas operatőr, Holló Barnabás, szobrászművész, Réti Barnabás színész, Steinmetz Barnabás vízilabdázó és Szabó Sipos Barnabás színész. Nézzük, mi történt június 11. napján a múltban. 1910-ben ezen a napon született Carmen Coppola, Oscar-díjas zeneszerző, 1937-ben született június 11-én Maurer Dóra, Kossuth-díjas grafikus, festő, filmkészítő. 1949-ben Váncsa István újságíró, kritikus született június 11-én. 1980-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Szuper Levente jégkorongozó. 1982-ben, június 11-én mutatták be először Amerikában Steven Spielberg rendezésében az E.T. a Földön kívüli című filmet, amit Magyarországon 1983. december 22-én vetítettek először. 1509-ben, e napon házasságot kötött 8. Henrik Anglia királya aragóniai Katalinnal, aki 8. Henrik első felesége volt. 1798-ban Napóleon Bonaparte elfoglalta Málta szigetét. 1864-ben megszületett Richard Strauss, német zeneszerző, karmester, operaház igazgató. Késő romantikus zeneszerző, főleg szimfonikus programzenéiről és operáiról ismert. Strauss kora jelentős karmesterei közé tartozott. A Bajor Állami Operaház és a Berlini Állami Operaház főzeneigazgatója, a Bécsi Operaház igazgatója volt. És 1911. június 11-én alakult meg a Kecskeméti Munkás Testedző Egyesület, a mai Kecskeméti TE.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Belső jólét. Az igazi jóléthez mindenképpen több kell, nem pusztán a külsőségek. Többre van szükség, mint a külső jólét megszerzése és fenntartása. Bizonyos, hogy a féléres gondok megkeseríthetik az életünket, erről sokan tudnának mesélni, példaként elénk állni. Végső soron azonban mégsem a filléres gondok és a külső ellehetetlenülés méthelyez meg emberi életeket, hanem a belső összeomlás, a belső hiány. Ahogyan az Edda énekli, ha feladod az álmaid, meghalsz, de élve halsz meg. El kell hinnünk, hogy van helyünk és feladatunk ebben a világban. Kell mernünk tenni azért, hogy álmaink megvalósuljanak. Ehhez persze első lépés az álmodás képessége. Fogadjuk el bátran, hogy egy álom a miénk, és azt is, ha nem. S ha vakmerőnek nem is, de merésznek kell lennünk ahhoz, hogy elfogadjuk, ha az álmunk talán nem úgy valósult meg, ahogy szerettük volna, attól mi még másik utat keresve boldogok lehetünk. Tudni kell tehát tovább lépni olyankor, ha érezzük és tudjuk, hogy van még út előttünk. Merjük elhinni, hogy Isten nem csak úgy vaktában, minden terv nélkül pottyantott le bennünket itt a Föld nevű bolygónak, ezen a kis darabján, hogy céltalanul és hiába valóan szágódjunk a semmibe. Igenis megtalálhatjuk, megvalósíthatjuk a mi álmainkat, azokat, amelyek igazán boldoggá tesznek, azokat az álmokat, amelyek az igazi jólét felé vezetnek. Vannak azonban pillanatok, helyzetek, amikor tudnunk kell feladni. Feladni még a legféltettebb és a legszebb álmainkat is. A jólét tehát nem csak birtoklást jelent, hanem magában hordozza a nem létet és a lemondást is. Lemondást és áldozatot. Lemondást a másikért. Olyan áldozatot, amit nem meghoznunk kell, hanem ami önszántunkból, belülről jövően magától fakad. Olyan áldozatot, amely nem a mi érdekeinket szolgálja, hanem másokét. Amikor valóban adunk, akkor nem azért adunk, hogy nekünk jó legyen, hanem azért, hogy a másiknak jó legyen. Ekkor kaphatunk mi is. Tudtunkon és akaratunkon kívül. Ám mégsem észrevétlenül, hiszen ezt a fajta békességet, amit ilyenkor érzünk, nem lehet nem észrevenni. Érdekes dolog tehát a jólét kérdése. Van úgy, hogy amikor adunk vagy lemondunk valamiről, akkor éppen ezáltal kapunk. Van úgy, hogy noha áldozatot hozunk, mégis gazdagabbak leszünk és jobban érezzük magunkat. Szeretnénk-e mindig és folyamatosan jobban lenni? Én így. Igen.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, Önök 2026. június 11-én csütörtökön délután 16:30-kor a Régió Krónikát hallják, Bódisz Attila vagyok. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az Európai Unión kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal csütörtökön. Az intézkedés egyrésztről védi a tagállami, így a magyar fogyasztókat, másrészt tisztességesebb versenyfeltételeket teremt az uniós és a harmadik országbeli kereskedők között, írták. A tájékoztatás szerint az Európai Unió Bizottsága által kihirdetett jogszabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországra is. A NAV folyamatosan egyeztet a piaci szereplőkkel az átállás gördülékenysége érdekében, a kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futásszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor 3 különböző termékkategóriába tartozó, vagyis eltérő vámtarifa számú árut vásárol, ezért a fizetendő vám összesen 9 euró. Ha ugyanaz a vásárló 3 azonos típusú, azaz azonos vámtarifa számú pamut pólót rendel, akkor a küldemény egyetlen termékkategóriát tartalmaz, így a fizetendő vám 3 euró, a fizetendő

0: Dővám a webáruház áraiba fog beépülni. A szabály csak a 150 euró alatti belső értékű küldeményekre vonatkozik. Az ennél értékesebb küldemények vámkezelésében nem lesz változás. Átadták Tokajban az idei polgármesterek borát, a reprezentatív célból készült nedű a tokaji borvidék településeinek összefogását is szimbolizálja. Erről hallhatják Posta Györgyöt, Tokaj polgármesterét.
1: Azt kell mondjam, hogy két héttel ezelőtt találkozott a 27 polgármesterből 22, és új alapokra helyeztük ennek az együttműködésének a jelentőségét, vagy a fontosságát, és azt kell mondjam, hogy sok stratégiai kérdést próbálunk majd az előttünk álló időszakban megvitatni. Ez a bor, ez csak a szimbóluma ennek az együttműködésnek. Az új megállapodás pont azt akarja, hogy tartalommal töltsük meg ezt az együttműködést, legyen egy stratégiája ennek a 27 településnek, turisztikai, gazdasági, együttműködési stratégia, mert úgy érezzük, hogy ennek a 27 településnek nagyon nagy súlya van ebben a régióban, ebben az országban is. Azért mégiscsak egy világörökségi területnek a 27 polgármesterről beszélünk, ami ha megfogalmaz célokat és megfogalmaz olyan elvárásokat vagy feladatokat, amit kitűz maga elé, emögött lehet egy óriási erő. És ebben hiszek, hogyha kitűzünk közös célokat és mögé állunk, akkor mi csodákra lehetünk képesek. Úgyhogy ez a bor, ez csak a szimbólum a mi együttműködésünknek és az összefogásunknak, ezt mi is tartalommal szeretnénk megtölteni, és erről volt szó ezen az együttműködési fórumon, ahol létrejött ez a polgármesterek fóruma, ahol rendszeresen eddig is találkoztunk, de most próbálunk tartalmasabb találkozókat szervezni. Következőben itt Tokajban lesz az újjászervezett szervezett borklubnak az eseménye, ahol már próbálunk stratégiai célokat megfogalmazni, és olyan együttműködést kialakítani, ami mögött olyan tartalom van, amit esetleg le lehet tenni az asztalra is, hogy ez a jövőképe ennek a 27 településnek, és emögé kérünk támogatást vagy segítséget, hogy ezt a jövőképet meg tudjuk valósítani.
0: A felnőtt képzés és a szakképzés átalakítása nem valósulhat meg átfogó stratégia nélkül, ezért ezzel a feladattal egy erős stratégia alkotó egységet hoznak létre az államtitkárságon belül, mondta Naderi Zsuzsanna, szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár egy budapesti konferencián. A konferencia egyik panel beszélgetésén kiemelte, ebbe a munkába bevonják a piaci szereplőket és a szakmai szervezeteket is. A felnőtt képzés célja kettős, egyszerre szolgálja a gazdaság versenyképességét és a részvételen alapuló állampolgári lét erősítését, mondta. Naderi Zsuzsanna kitért arra is, hogy a felnőtt képzési rendszer több elemét újra kell gondolni, így a képzések tartalmát, valamint a finanszírozást is. Jelenleg jelentős források jutnak a képzésekre, ugyanakkor a rendszer túlzott adminisztrációval terhelt. Az államtitkár beszélt az egyéni tanulási számlák bevezetésének lehetőségéről is, és a munkahelyeken, valamint a helyi közösségekben a közösségi tanulás szerepéről. Hangsúlyozta, hogy a jövőben azok a vállalatok lehetnek sikeresek, amelyek tanuló szervezetként működnek, képesek folyamatosan alkalmazkodni a változó gazdasági környezethez, és magas innovációs szinten reagálnak az új kihívásokra. Személyesen ismerte és baráti kapcsolatot ápolt Mihail Gorbacsovval, interjút készített Neil Armstronggal, beszélt II. János Pál pápával, George Bushsal és számtalan világpolitikai szereplővel, akik a 20. század történéseit alakították. Ő Zolczer János író, tévéproducer, aki fiatal korában a Hétben, az Újszóban, az akkor még Csehszlovák Rádió magyar adásában publikált. Nem volt 30 éves sem, amikor egy markáns döntést hozott, nyugatra diszidált, Németországban telepedett le, ott kapott lehetőséget és lett sikeres, ismert és elismert ember. Az elmúlt héten a Sátoralja Újhelyi Városi Könyvtár vendége volt, két könyvét mutatták be az érdeklődőknek. Zolczer Jánost hallják.
2: Ha memoárokat olvasunk a politikusoktól, akkor mindig az a mondat jusson eszünkbe, amit Churchill mondott, hogy annak a statisztikának hiszek, amit én hamisítottam. Több politikussal beszélgettem, és mindegyik azt mondta, hogy memoárt ne olvas. Mondom, de miért nem? Mert azt mondja, azt hiszed, hogy egy politikus, mikor majd leül 70-80 évesen, akkor elmondja magáról önkritikusan a jót is, meg a rosszat is. Nem, csak fényezi magát. Szóval egy memoárban talán igaz az évszám, hogy mikor született, de már a hónap meg a nap sem biztos. Tehát ezért én nem csak azt tettem, hogy felkerestem személyesen mondjuk a Bush elnököt, a Gorbacsovot, a pápát, Helmut Kohlt, Fidel Castrot vagy Arafatot, hanem együtt ültettem le őket egy asztalhoz. Na, és mondtam, most itt merjetek hazudni. És bizony megtörtént, ha nem is hazudni, rosszul emlékezzünk, fogalmazunk így, és bizony egyik vagy másik az asztalra csapott, és azt mondta, nem így történt, álljunk meg. És bizony kiderült, hogy alig 10-15-20 év telt el az események óta, és a két politikus, aki egykor főszereplője volt, másra és másra emlékezik, vagy másképp és másképp emlékezik. És ez sok időt vett igénybe sokszor, hogy kiderítsük, melyiknek is van igaza, ki emlékezik jól. Tehát ennek a könyvnek az a különlegessége, nem a Facebookról, nem tankönyvekből, nem újságcikkekből, hanem a két ember személyes vallomásából, amit egymással szembe, első kézből, egymásra nézve mondott el. És higgy el, ezt megint több példát tudnék mondani, ugyanarra az eseményre a Gorbacsova memoáriában másképp emlékezik, a Bush elnök másképp emlékezik, mint nekem a kamera előtt emlékeztek.
0: Immár 5. alkalommal rendezik meg a Tiszán inneni református gyülekezetek találkozóját, amelyre szeretettel várják a lelkipásztorok mellett az egyház kerület gyülekezeteinek tagjait is június 13-án szombaton a Sárospataki Református Kollégium udvarán, ahol az alkalom közös dicsőítéssel kezdődik 10 órakor. A nap további részében Hűvösvölgyi Ildikó színművésznő Kaleidoszkóp című műsorát, a Máon Református Szeretet Otthon lakóit, az Urdala zenekar koncertjét láthatják és hallhatják az érdeklődők. Megtekinthető lesz a Sárospataki Református Kollégium nagykönyvtára és múzeuma, dr. Nagy Károly Zsolt Böjt albumának fotóiból berendezett kiállítás, és tervek szerint az album kötet bemutatója is. A gyermekeket kézműves foglalkozás, az Abóivári bábcsoportúj előadása, népi játszótér és más programok is várják. Gyülekezeti közösségek által készített termékek, dísztárgyak és további ajándéktárgyak vásárlására is nyílik lehetőség, ahogyan könyveket is lehet majd vásárolni, és a Calvin kiadó is kitelepül. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bódisz Attilától hallották a mai nap híreit. Köszönöm a figyelmüket!
3: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Borsodabaui Zemplén vármegyei önkormányzat legutóbbi ülését megelőzően adták át a Comenius díjakat. Az elismerést azok a pedagógusok kaphatják meg, akik oktató-nevelő munkájukkal, szakmai elhivatottságukkal és közösségformáló tevékenységükkel kiemelkedő eredményeket értek el. A díjátadón készült összeállításunkat hallhatják a következő percekben a riporter Béli Katalin.
2: Horváth István életpályájából az derült ki, hogy rengetegféle végzettséget szerzett, és egészen magas szintre jutott. Ezt az élet hosszig tartó tanulást, ezt ő gyakorolta, ugye?
3: Fontosnak tartom, hogy egy pedagógus folyamatosan képezze magát, és gyakorlatilag még a legutóbbi 2 évben is szakirányú továbbképzésekre mentem, és még gondolkodom egyéb továbbképzéseken is.
2: Mondjuk már el ezeket a diplománkat.
3: 1996-ban végeztem a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán, történelem művelődés szervező szakon. Rögtön utána a Miskolci Egyetemre mentem, ott kulturális antropológia szakon végeztem, és megszereztem a középiskolai tanári képesítést. Ezt követően pedig a közoktatás vezetőjét 2010-ben, majd pedig az utolsó diplomám a Károli Gáspár Egyetemen a drámapedagógus szakirányú képzés volt.
2: Ezekkel a diplománkkal hol mindenütt tanított, és bekerült különböző szakbizottságokba is?
3: A pedagógus pályámat azt az egyetemen kezdtem igazából. Ugye az egyetem elvégzése után a szociológia tanszéken, majd pedig a antropológia tanszéken voltam óraadó pedagógus, tanársegéd. Majd ezt követően az Országos Oktatási Integrációs Hálózatnak voltam a munkatársa, majd pedig a Kályág Roma Nemzetiségi Szakközépiskolai Szakiskolának az igazgatója. Azt követően pedig olyan programokba vettem részt, amelyek a hátrányos helyzetű gyerekeknek, vagy arra irányultak, ők voltak a célcsoport, ilyen volt a gyerekesi program, ahol közoktatási szakértőként dolgoztam, illetve az egyház és nemzetiségi főosztályon is hasonló feladatokat láttam el, majd pedig 2018-tól a Sályi Gárdonyi Géza Általános Iskolának a intézményvezetője vagyok folyamatosan.
2: Melyik pozícióban érezte leginkább otthon magát?
3: Gyakorlatilag nem pozíciókhoz kötöm a létemet. Ott, ahol tudok tevékenyen tenni például a hátrányos helyzetű gyermekekért, már jól érzem magam, és mindig ebben a körben forogtam, úgyhogy itt van a legotthonosabban az én pedagógiám.
2: Szeretettel gratulálunk ehhez a Comenius díjhoz, ez mit jelent az ön életében?
3: Ez egy nagyon nagy elismerés, ami egy kicsit egy ilyen megálló és emlékeztető arra, hogy az, amit én gondolok a pedagógiáról, az jó úton halad.
2: Comenius díjat kapott Derekasné Geyer Judit, a Bükkábrányi Napsugár óvoda bölcsöde és konyha óvoda pedagógusa és főigazgató helyettese. Diplomáját a Sárospataki Comenius tanítóképző főiskolán szerezte, meghatározó szerepet vállalt a Bükkábrányi Intézmény zöld óvodává válásához. Számos új módszert vezetett be az óvodai környezetvédelmi neveléssel kapcsolatban, amelyet megosztott kollégáival is. Pető Istvánné, a mezőkeresztesi Kossuth Lajos általános iskola igazgatója is Comenius díjban részesült. A debreceni tanítóképző főiskolán szerezte diplomáját, 2009-ben megkapta az év tanítója kitüntetését a Mezőkövesdi Kistérségi Társulástól. 2012-től az országos szakértői, országos szaktanácsadói jegyzékbe is bekerült, több infrastruktúrális fejlesztés is megvalósult igazgatósága alatt. Pásztor Éva az utolsó diplomáját a Debreceni Hittudományi Egyetemen szerezte. Hát a református rádióban beszélgetünk, nekünk ez egy fontos dolog. Hogyan indult a pályája, és hogyan jutott el idáig, hiszen nyugodtan nevezhetem önt is diplomahalmozónak.
4: 1991-ben végeztem a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, német nyelv és irodalom, orosz nyelv és irodalom szakon. Aztán pályafutásomat Miskolcon a Hermann Otto Általános Iskolában kezdtem, német tagozatos általános iskolán. Ausztriában, és aztán 1993-ban visszakerültem szülővárosomban Mezőcsátra, és ott kezdtem el a helyi gimnáziumban akkor még dolgozni, és mellette óraadóként dolgoztam a Mezőcsáti Református Általános Iskolában, és német nyelv és irodalmat tanítottam.
2: De még a gazdaságtudomány is bejött az életébe.
4: Igen. Miután a középiskolában dolgoztam, úgy gondoltam, hogy meg kell szereznem az egyetemi végzettséget is, és aztán 2000-ben egyetemi diplomát szereztem német nyelv és irodalom szakon a Szegedi Tudományegyetemen. 2008-ban kaptam kinevezést az akkori Kis József Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában, majd később az iskola református fenntartás alá került 2011-ben, és 2011-től 2016-ig a Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola igazgatójaként tevékenykedtem, és német nyelvet tanítottam. A fenntartóváltás után pedig Miskolci Szakképzési Centrum Mezőcsáti Gimnázium és Szakképzéskolájában, majd a Miskolci Szakképzési Centrum Mezőcsáti Technikum és Szakképzéskolájában dolgoztam, szintén igazgatóként, és a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szereztem a közoktatásvezetői diplomámat 2010-ben. Aztán az élet úgy hozta, hogy az iskolát, a képzési formát át kellett strukturálni, és mivel szakképző intézmény is lettünk, úgy gondoltam, hogy fontos az, hogy belülről is még tovább képezzem magam, és rálátásom legyen azokra a folyamatokra, amelyekben tulajdonképpen nekem dolgozni kellett, és így jött ez az elhatározásom, hogy még itt röviddel a nyugdíjazásom előtt a Debreceni Református Hittudományi Egyetem család és gyermekvédelem szakára beiratkozom, és az elmúlt évben szereztem ott is kiváló eredménnyel diplomát. Jelenleg a Miskolci Szakképzési Centrum Mezőcsáti Technikum és Szakképzőiskolában dolgozom, tehát sehova nem mentem, 93 óta ott dolgozom.
2: Köszönöm szépen, gratulálunk! Rejtőné Perencsei Márta, a Putnoki Péceli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola igazgató helyettese tanított Királdon, Sajóbelezden, ahol a szülőföld hagyományainak ismertetésére nagy gondot fordított. Néptáncot oktatott az Ózdi Besztercei Alapfokú Művészeti Intézményben. Tanítványaival számos fellépésen vettek részt, letette a tánc és dráma pedagógiai szakvizsgát. 2020-tól igazgató helyettese a Putnoki Művészeti Iskolának. Hadd mutassam be következő kitüntetettünket.
5: Juhász Istvánné vagyok. A Halmai Általános Iskolában tanítottam közel 50 évig.
2: Itt a laudációk, a méltatások során elhangzott, hogy mindenki nagyon sokféle végzettséget szerzett, és a pedagógusokra jellemző, hogy állandóan tovább képezik magukat. Önnél ez hogy volt?
5: Igen, én Jászberénybe kaptam a általános iskolai tanítói diplomámat 1976-ban. Aztán az évek során sokféle továbbképzésbe vettem részt, amely a gyerekeknek az érdekét szolgálta. Mindig az új dolgokat megpróbáltam megfelelő módon megtanulni és továbbadni a tanítványaimnak. Később magyar és ének tantárgyakat tanítottam a felső tagozatba, amely szintén az érdeklődésemet is kielégítette, és a gyerekek nagy örömére. Nagyon sokat énekeltünk, táncoltunk, és úgy gondolom, hogy miután nagyon sok tanítványom választotta a pedagógus pályát, talán érdemes volt értük sok mindent megtenni, hogy az életbe is használják ezeket a dolgokat.
2: Hát igen, egy jó pedagógus az pályaorientálni tud, tehát meg tudja szeretetni a saját tárgyát. Nyilván, hogy visszajelzéseket kap, akár a gyerekektől is, akik már gondolom sokuk felnőtt, hogyan működik ez a valóságban.
5: Igen, nagyon sok tanítványomnak már a gyerekét is tanítottam, és jó a kapcsolatom a faluban a szülőkkel, nagyszülőkkel, és akivel beszélek, mindenki hálás az elmúlt időszakért, és úgy gondolom, hogy a falu is megbecsüli azokat az embereket, aki a lakókért sokat tesz, és én ezt próbáltam tenni közel 50 éven keresztül.
2: Pedagógusokat nem olyan gyakran tüntetik ki, hogyan fogadta ezt a Comenius díjat?
5: Nagyon örültem, meg is lepődtem rajta egyébként. Nagyon örültem, hiszen most júniusban lesz 50 év, hogy megkaptam a diplomámat, és úgy érzem, hogy ez az életutamnak talán a koronája lehetett. Nagyon szépen köszönöm azoknak, akik lehető lehetővé tették ennek a díjnak a elnyerését.
6: Elég nehéz volt itt a díjátadáskor megjegyezni a neveket, ezért arra kérem, hogy kezdjük azzal, hogy bemutatkozik nekünk.
7: Tűzsőné Pap Gabriella vagyok.
6: Honnan érkezett?
7: Munkahelyem szerint Mezőcsátról érkeztem, a Mezőcsáti Technikum és Szakképzőiskolából. Ott tanítok, meg van két tanodám. Tisztatarjánban van egy tanodám, meg Mezőcsáton. Ott én vagyok a szakmai vezető.
6: Erről is elmondták, hogy nagyon sokféle tanulmányt folytatott, tehát folyamatosan tovább képezte magát. Meséljen nekünk erről.
7: Tulajdonképpen a mi szakmánkban, a pedagógiában soha nem lehet megállni a tanulással, ez elég egyértelmű, hiszen folyamatos változások vannak. Érdeklődésre, meg változásokra való tekintettel mindig muszáj vagyunk menni valahová, ahol egy picit többek leszünk, mint amilyenek előtte voltunk.
6: Hát igen, egy 70-es évekbeli diplomával ma már igen nehéz, mert a gyerekek is változnak. Milyenek a mai gyerekek?
7: Teljesen változó, mert nem tudom, hogy így egyben azt mondani, hogy mindenki egyforma. Tehát igazából nem lehet így mondani, hogy a gyerekek egyben, hanem ugye mindegyik gyerek más és más. Vannak könnyebben kezelhetők, vannak nehezebben kezelhetők. Én szeretem őket úgy, ahogy vannak.
6: Úgy emlékszem a méltatásból, hogy ön a nyelvtanítás területén dolgozott.
7: Itt is van változás, mert ugye a szakképzési rendszer is belépett most már egy nagyon magas színvonalra, viszont nagyon kevés az óra száma, úgyhogy célszerű lenne itt majd emelni, de hát ez már a következő kormányzatnak lesz a feladata, hogy ezen gondolkodjon.
6: Hogyan ítéli meg a továbbjutási lehetőségeket, mondjuk a Mezőcsáti gimiből?
7: Tulajdonképpen azt gondolom, hogy ugyanazokkal az esélyekkel indulnak. Az más kérdés, hogy esetleg a családi háttér, vagy a nehéz körülmények, vagy az anyagi helyzet ezt nem teszi lehetővé, hogy komolyabb tanulmányokba fogjanak, de az esély mindenkinek adott, hála Istennek.
6: Ez a Comenius díj, ez most hogy jött?
7: Igazából nagy meglepetés volt. Én nem számítottam arra, hogy ezért díj jár. Örülök neki, hogy megkap. És büszke vagyok nagyon, de soha nem gondoltam erre.
1: Kedves hallgatóink, a Borsodabói Zemplén Vármegyei Önkormányzat legutóbbi ülését megelőzően adták át a Comenius díjakat. Az elismerést azok a pedagógusok kaphatják meg, akik oktató-nevelő munkájukkal, szakmai elhivatottságukkal és közösségformáló tevékenységükkel kiemelkedő eredményeket értek el. A díjátadón készült összeállításunkat hallották az előző percekben. A riporter Béli Katalin volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszonthallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
8: Isten igéjét János evangéliuma 4. fejezetének 14. verséből hallgassuk meg. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne. Mindennek van feltétele, így gondoljuk. A mi világunkban ez a rend. Ha, akkor. Ha valamit el akarsz élni, idomulnod kell környezetedhez. Ha szomjas vagy és nincs edényed, kérned kell. Ha szeretsz, akkor szeretnek. A ha, akkor elvárás rendszerében mindenki talál valamilyen elviselhető egyensúlyt. De ez az egész fáj mindenkinek. Mert az az ember alapérzése, hogy magamban nem vagyok jó. Sajnos a templomban mindig ezt hallottam, alapvetően romlott ember vagyok. Mintha ez a sötét alaptétel feltételezte volna a fényt. Mintha minden Isten keresésünk arról szólna, hogy ebből a kusza zűrzavarból Isten adjon valamilyen kiutat. Ő azonban nem egérjukat ajánl a samáriai asszonynak sem, és nekünk sem. Nem azt, hogy a hatodik férj igazivá lesz, hanem egy egészen más látást, fogyó vízkészletünk helyett az életvizét. Ha ez a víz a miénk, akkor egyszer csak észleljük az egész világ és saját magunk alapvető jóságát. Élete vége felé Einstein a rá jellemző szellemességgel azt mondta, Most már látom, hogy az egyetlen kérdés az, hogy barátságos-e az univerzum. Sokat kutattam fizikai aspektusait, de most az a kérdés foglalkoztat, hogy barátságos-e. Ez a rajtunk kívülálló mindenség vajon a mi oldalunkon áll-e, vagy sem? Jó szándékú-e az univerzum, vagy ellenséges? Mélyen rendben van-e, vagy sem? Ilyen az igazi vallásosság adománya is. Az igazi vallásosság fellebbenti a fátylat és visszavisz az édenkertbe, mert azt sugallja, hogy az első tapasztalatunk megbízható volt. Az univerzum radikális kegyelem, ezért nem kell félnünk. Nem a szűkölködés a legfontosabb tapasztalat, hanem ellenkezőleg a bővölködés. A mai égemagyarázat Fekete Ágnes lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A kormány döntött a kórházi hűtés rekonstrukciós programról, amelyet több mint 3 milliárd 600 milliós javítási és fejlesztési programot jelent. Ezt jelentette be Köbbel Anita kormány szóvivő a kabinet előző napi ülésén hozott döntéseiről tartott tájékoztatón csütörtökön. A kormány célul tűzte ki az elavult kórházi hűtési rendszerek ütemezett teljes körű megújítását, a megváltozott időjárási körülményekhez való alkalmazkodás és a betegbiztonság javítása érdekében, hangsúlyozta a kormány szóvivő. Köbbel Anita a beruházásokról elmondta, megjavítják a Szent László kórház hibás folyadékhűtőjét, új hőcserélőket telepítenek a Ján Ferenc délpesti kórház és rendelő intézetbe, helyreállítják a Bajcsi Zsilinszky kórház hűtőszivattyúit, javítják a Szent Imre egyetemi oktatókórház hűtési és épületfelügyeleti rendszereit. A 3 milliárd 600 millió forintos javítási és fejlesztési program mások mellett kiterjed a Miskolci Központi Kórház elavult folyadékhűtőire, korszerű épületautomatikai rendszer építésére, valamint Győrben, Kaposváron, az Országos Onkológiai Intézetben, a Honvéd Kórházban és a Heinpád Gyermekkórházban is lesznek fejlesztések, ismertette a részleteket a kormány szóvivő. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, ezzel újabb lépéssel került közelebb Magyarország az uniós pénzek hazahozatalához, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. A tárcavezető ismertette, a beadott terv elfogadása esetén a 10 milliárd eurós keretből 2 milliárd 600 millió eurónyi korábbi beruházást lehetne utólag elszámolni az alapterhére, például a Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal fejlesztését. Ezeket a magyar költségvetés előfinanszírozta, így mintegy 900 milliárd forint szabadulhat fel más célokra itthon. További 1 milliárd 100 millió eurónyi fejlesztést helyeznek át a helyreállítási alapba, köztük a budapesti KAF villamosok, vagy az új trolik beszerzését. Ezzel más uniós források szabadulhatnak fel közlekedési, digitalizációs és környezetvédelmi fejlesztésekre, új beruházásokat lehet indítani a többi uniós alapból. Másfél milliárd euróból fejlesztenék az elektromos hálózatot, és növelnék a kapacitásokat a megújuló energiaforrások elterjedésének támogatására. 2 milliárd euróból új KKV támogatási, valamint bérlakás és kollégiumépítési program indul. 1 milliárd 800 millió euróból megújul a hév és az Intercity flotta, új akadálymentes és klimatizált hévszerelvények, valamint új emeletes távolsági vonatok érkeznek, sorolta a miniszter. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjármű adót. Június 30-áig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést. Aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják, mutatott rá a NAV. Az érintett autósoknak nem érdemes halogatni az ügyintézést, még most is több egyszerű kényelmes lehetőség közül választhatnak. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók június 30-áig kérhetnek például automatikus, legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A kérelem néhány koppintással elintézhető a NAV mobil alkalmazásban. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól, aki tehát nem tudja egy összegben rendezni a gépjármű adót ilyen valamelyik fizetési könnyítési lehetőséggel, mert ezzel elkerülheti a későbbi többletköltségeket, figyelmeztet a NAV. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófa védelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, ezt írta az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatósága honlapján. Mint írják, az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak. Az önkéntes tűzoltó egyesületek számára kiírt pályázatra idén 652 egyesület, összesen több mint 609 millió forint értékű igényt nyújtott be. A 652 önkéntes tűzoltó egyesület összesen 551 millió 800 ezer forint támogatásban részesül. A pályázók a megítélt támogatásból 179 millió 700 ezer forintot működési költségeikre fordíthatnak, 273 millió 900 ezer forint értékben maguk szerezhetnek be tűzoltó szakmai és egyéb eszközöket, 42 millió forintot szertár felújításra, 39 millió 300 ezer forintot pedig gépjármű és technikai eszköz felújításra használhatnak fel, továbbá természetbeni támogatásként 16 millió 900 ezer forint értékben EDR rádiókat vehetnek majd át a nyertesek, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet délután 21 és 25 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. A teheneknek tényleg nincs magánéletük? És ha ez így van, akkor valóban sokat nyer ezzel a tejgazdaság, sőt maga az állatállomány és a természeti környezet is? Dr. Habil Mikó Edit, a Szegedi Tudományegyetem mezőgazdasági karának dékánja mesél majd erről, valamint az agrárszektor digitális átalakulásáról.
2: Figyelemfelkeltő dolog, hogy mennyi mindent tudunk az állatokról, de most, ha én ezt csak így elmondom, akkor az senkit nem érdekel, de ha ezt mondom, hogy nincs nekik szegényeknek magánéletük, mert minden lépésüket ismerjük, akkor már ez egy érdekfeszítőbb dolog. Na most, amikor azt mondjuk, hogy a jövő agráriuma, akkor vissza kell lépnünk egyet, mert igazság szerint ez nem a jövő agráriuma, hanem a jelen agráriuma már, mert nagyon nagy mértékben ott van a digitalizáció, beszéljünk akár a növénytermesztésről, akár az állattenyésztésről, tehát ez nem a jövő, hanem ez a jelen.
1: Azután a génmódosítás az, amit hazánkban a társadalom nagy többséggel elutasít, de mi van akkor, ha a jövőben eltűnik a kontroll? Nem fogjuk tudni, hogy az a termék, amit leveszünk a polcról, génmódosított vagy sem. Erről beszélgetek dr. Rosszik Péterrel, a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Vezetőjével, címzetes egyetemi docenssel.
3: Igazából szerintem nem is termelői érdek, de a termelőkkel akarják áttolatni, hogy ez nektek milyen jó lesz. Az volt az előző GMO-knál is. Ez egy multinacionális tőke érdek, hogy ott legyen és nagyon nagy veszélyt hordoz a kisnemesítő házakra, meg a nemzeti fajtákra. Ilyen értelemben még a Magyarországnak a csúcs nemesítő szervezetei is nagyon picinek számítanak. Úgyhogy mi nagyon védjük azokat a genetikai értékeket is, amelyek még itt nálunk meg vannak fellelhetők, és hasznosíthatók is a köztermesztésben.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A magyar agrárszektor élen jár az innováció és a digitalizáció terén. Magyarország 2019-ben fogadta el a digitális agrárstratégiát, amely nagy hangsúlyt helyez a mezőgazdasági szereplők digitális ismereteinek növelésére, a digitális innováció bővítésére, az adatvezérelt igazgatás fejlesztésére, sőt a mesterséges intelligencia is egyre nagyobb teret nyer, hiszen korábban a nagy mennyiségű adat elemzése hetekbe telt, most viszont az MI percek alatt képes ajánlásokat tenni és döntéseket hozni. A Szegedi Tudományegyetem mezőgazdasági karán zajló kutatás, fejlesztés és oktatás mindezt híven tükrözi. Dr. Habil Mikó Edit szerint a mezőgazdaságban a digitalizáció, az automatizálás, a robotok, a mesterséges intelligencia alkalmazása nem a jövő ígérete, hanem a jelen valósága, a mindennapok része.
2: Amikor azt mondjuk, hogy a jövő agráriuma, akkor vissza kell lépnünk egyet, mert igazság szerint ez nem a jövő agráriuma, hanem a jelen agráriuma már, mert nagyon nagy mértékben ott van a digitalizáció, beszéljünk akár a növénytermesztésről, akár az állattenyésztésről, tehát ez nem a jövő, hanem ez a jelen. És egyre könnyebben és egyre intenzívebben terjed a digitalizáció, az adatfeldolgozás, hiszen egyre elterjedtebbek ezek a technológiák a piacon, emiatt az áruk is elérhetőbbé válik. Tehát amíg azt mondtam volna egy pár évvel ezelőtt, hogy ez főleg a nagyobb méretű üzemeknek a kiváltsága, vagy inkább sokszor talán ők rá is vannak valamilyen szinten kényszerítve a szó pozitív értelmében, mert hogyha haladni akarnak, követni akarják a piacot, akkor kénytelenek használni ezeket a technológiákat. Viszont mivel egyre olcsóbbá válnak egyes technológiai megoldások, ezért egyre gyakrabban használják a kisebb üzemi méretben is, meg hát azért itt is fiatalodik a gárda, és azért a fiatalok szívesebben ülnek neki, egy kicsit több időt ráfordítanak arra, hogy hogyan lehet megcsinálni, digitalizálva hogyan lehet megcsinálni, gyorsabban, kényelmesebben, lehet abban nagyobb energiát fordít, mint megcsinálni, de utána azt már tudja használni. Nagyon sok gazdaságban használnak már digitális eszközöket.
1: De a technológiai robbanás az Magyarországon később jött, mint egyébként a világ más tájain?
2: Nem. Én nem gondolom, hogy később jött volna, hiszen ha az én nagyon szoros környezetemet, a tejelő szarvasmarha tenyésztést nézem, akkor ugye itt is ugyanazok a nemzetközi márkák vannak a fejőgépek piacán, a traktorok piacán, mint bárhol máshol a világon, és akkor még nem is beszélek én a szaporító anyagról, hogy minden tehénnek van rokona az USA-ban vagy Kanadában.
1: Ha a szarvasmarha tenyésztést nézzük, akkor ott mi jelenti a digitalizációt? A fejés, a fejőgépek használata, ez nagyon régóta köztudott, de szerintem a laikusok sok mindenről nem tudnak, amivel digitalizálni lehet mondjuk egy szarvasmarha tenyésztetet.
2: Hát ugye az első tényleg az, amit elvicceltem, hogy nincs magánéletük. Most képzeljünk el egy nagyon nagy tehenészetet, ahol ott van 1000 tehén. Most 1000 tehenet nem tudnak követni úgy, hogy melyik kicsoda, hogyha csak a humán erőforrást használják. Mit történik vele, stb. Azt, hogy én egy négyzetrácsos füzetet vigyek magammal, és feljegyezzem, hogy ez a tehén ezt csinálta, azt csinálta, az működhet, viszont elmaradok vele. Tehát csak maga az, hogy az állat beazonosítása, ez már évek óta digitálisan működik, tehát minden egyes tehénnek lábán van egy transponder, és ez csak erre az állatra vonatkozik. Tehát átmegy egy kapu alatt, az a kapu fogja a transpondernak a jelét, akkor tudjuk, hogy ez a tehén ment be ekkor, ebbe a fejőházban, ekkor jött ki, ennyi ideig volt bent, stb. Ez az alap, ez az egyik talán legrégebbi dolog. Tehát, hogy egyedileg tudtuk az állatokat követni. Aztán a következő, hogy ezeknek az állatoknak az aktivitását néztük. Lassabban megy, mint szokott, vagy gyorsabban mozog, mint szokott. Ezek nagyon fontos információt tartalmaznak, hiszen az az állat, amelyik lassabban mozog, mint tegnap vagy tegnap előtt, lehet, hogy kezd lebetegedni, kezd lesántolni. Tehát szabad szem, mert nem látható még, hogy probléma van vele, de ha már őt kiemeljük az állományból és megvizsgálja egy gondozó, egy állatorvos, akkor elképzelhető, hogy már észreveszi a szemmel látható tüneteket, és megelőzhetjük a betegségnek a kialakulását. De azt is tudjuk, hogy például a fejőrobotokban és a nagyobb fejőházakban is tudjuk, hogy mennyi tejet termelt a tején, milyen volt a tejnek a hőmérséklete, milyen a vezetőképessége a tejnek, a zsírtartalom, fejőtartalom, tehát számtalan adatot tudunk, és akkor itt jön be a digitalizáció, hogy ezek mindaddig csak adatok, amíg nem kezdjük el feldolgozni őket. Tehát ez egy nagyon nagy áttörés, hogy a rengeteg információ, ami született a telepeken, most képzeljünk el 1000 tehén, háromszori fejéssel, tehenenként 15 adat. Mm-hmm. És akkor egy év 365 napból áll, hiszen őket minden nap feljük. Tehát itt kezdődött a nagyon nagy áttörés, hogy ezeket az adatokat hogyan tudjuk feldolgozni, mit tudunk vele kezdeni. Ez egy nagyon nagy áttörés volt, és ebben természetesen az AI-nak nagyon nagy a szerepe, hogy észre lehet-e venni valamilyen mintázatokat az adatokon, valamilyen eltéréseket, amiből következtethetünk az állat jólétére, a termelésére, bármilyen viselkedési paraméterre, és a többi, és a többi.
1: De egyébként enélkül nem is tudnám a versenyképes lenni egy gazdaság, például egy szarvasmarha tenyészet, ugye?
2: Hát ez nagyon nehéz kérdés. A versenyképességnek az alapja az, hogy a tejet olyan áron tudjuk előállítani, hogy gazdaságos legyen. Tehát a tejelő tehenészetnek ez egy nagyon fontos dolga, hogy a takarmányozás mennyire biztosított, az adja az egyik fő versenyelőnyt. De kétségtelen, hogy így van, mert hogyha már csak azzal spórolok, hogy csak annyit a karmányt kap a tehén, amennyire a termeléshez szükség van, akkor az egy nagyon komoly versenyelőnyt jelent. Két okból, mert nagyon drága a takarmány, illetve ha kevesebbet teszik, kevesebbet termel, de ha többet teszik, elhízik, ha többet teszik, pocsékoljuk a takarmányt, illetve még beteg is lesz esetleg a tehén, hiszen a tehénnek se jó, hogyha a kövér. Tehát igen, azt gondolom, hogy ez már a versenyképességnek az egyik feltétele, ilyen-olyan átvitt értelemben mindenképpen, meg amiatt, hogy apró dolgokat észreveszünk, tehát nem nagy léptékekbe kell gondolkodni, hanem apró ugrásokban.
1: Ugye mondta azt a rengeteg adatot, amit kapnak például egy tejelő tehenészetben. Minden adatot külön-külön kell feldolgozni? Vagy most már azért erre is próbálnak programot kidolgozni, hogy ez egyszerre egy adathalmazban jelenjen meg?
2: Ezek egy adathalmazban jelennek meg, tehát a fejű berendezés gyűjti az adatokat, és valahova leteszi, valahol tárolja. Az istálló klímáról beérkező adatok egy másik adatbázisba kerülnek. A takarmányfogyás egy harmadikba, és igen, ezeknek az egységes kezelése, ez már egy úttörő dolog, ez már nagyon nagy áttörés. Hogy én nem csak azt nézem, hogy most mi van a tejjel, hanem összefüggésbe hozni a hőmérséklettel, a páratartalommal, a légmozgással az istállóban, a frontokkal, a stb.-vel.
1: Ezt takarja egyébként az Okos Gazda Szeme elnevezésű projektjük?
2: Ezt is takarja a mi projektünk, illetve azt is takarja a mi projektünk, hogy nem mindenkinek van esetleg lehetősége fejőrobotra. A fejőrobot nagyon sok információt tárol az állatokról. Akinek nincs fejőrobot, ugye azok az információk nem biztos, hogy rendelkezésre állnak, hiszen ott nagyon sok adat összegyűli. Nem biztos, hogy mindenkinek van lehetősége, vagy esetleg megéri egy bizonyos állomány létszám mellett például azokat az említett transpondereket használni. Tehát a mi rendszerünk annyiban különbözik a többitől, hogy mi nagyon-nagyon hagyatkozunk a kamerán keletkezett képeknek a feldolgozására. Tehát ha egy tehenészet csak a tőgyegészségügyi állapotot szeretné megfigyelni, akkor mi arra is tudunk ajánlani megoldást. Ha a takarmányfogyást, akkor arra is tudunk ajánlani megoldást. Illetve, hogyha az egyedi elhelyezkedését az állatoknak egy istállón belül, akkor arra is vannak megoldásaik.
1: A mai gazdák föl vannak erre készülve, tehát ha mondjuk tényleg egy ezres nagyságú tejelő tehenészetet nézünk, akkor az ottani szakembergárda föl van erre készülve, tehát tudják ezeket a programokat használni, tudja a mesterséges intelligenciát kezelni, értelmezni az által adott válaszokat.
2: Nem kell nekik ezt. Tehát hogyha a telepi dolgozó fel van készülve a tehénből, tehát ő érti az állattenyésztést, akkor ezek a rendszerek általában riasztásokat adnak. Nem kell neki programozni. Egyébként vannak félelmetesen érdeklődő emberek a mezőgazdaságban. Tehát nem az a cél, hogy ők tudjanak programozni. Ezek a rendszerek riasztást adnak. De ezt a riasztást nekik validálni kell, hogy ez valóban így van. Egyébként egy nagyon régi sztori erre, hogy amikor az aktivitásmérőt bevezették a tehenészetekben a tehenek ivarzásának a megfigyelésére, akkor az inszeminátorok versenyt rendeztek, hogy ők hamarabb megtalálják az ivarzó tehenet, mint az aktivitásmérő, és hát alul maradtak, mert a csendesen ivarzókat ők nem vették észre.
1: Ha az állatok szemszögéből nézem ezt a kérdést, akkor minden kedvez az állatoknak ebben a formában? Tehát sokkal komfortosabban érzik magukat, kevesebb a fájdalom, nagyobb a tisztaság, kevesebb a betegség.
2: Képzeljük el azt, hogy pihennek az állatok, és én vagy valaki oda megy közéjük, csak azért, hogy leellenőrizze az állományt. Akkor lehet, hogy az állomány 10%-a fel fog állni, mert érdekli, stb. Nem bántom én őket, csak szépen végigmegyek közöttük. Viszont ő érdeklődik, ő stb. De akárhogy is megzavarom a pihenésében. Tehát olyan, mintha egy alvó embert felráznék, hogy te figyelj, ja, bocs, nem is veled akartam beszélni. És most mindez elmarad, mert az egész rendszer csak ezt az egy előnyt, ha meggondoljuk. Az egész rendszer a kamerán keresztül fogja monitorozni az állatokat. Tehát ez egy nagyon nagy előny, és sokkal kevesebb fizikai behatást kell, hogy érje őket, csak akár, hogy arrébb terelni, stb. Hogy most kiválogatom és megnézem.
1: Vannak olyan cégek, vállalatok, akik kifejezetten megkeresik önöket, hogy dolgozzanak együtt projekten?
2: Hát az az igazság, hogy a mi projektünk eleve egy céges partnerrel indult. Van egy informatikai lába az egyetemen belül, egy hihetetlen jó kutatócsapat, akik rettentő módon értik magát az adatbázis kezelést, a mesterséges intelligenciát, a tanuló algoritmusokat, meg tudom is én mennyi minden, mert azt se értem sokszor, amit kérdeznek, nem, hogy amit mondanak. Akkor van az egyetemi oldalról két része, az egyik ugye az állattenyésztő csapat, ez vagyunk mi az állattenyésztő és a takarmányozási csapat, ugye mi azért a nemzetközi irodalmat is keressük, stb. Van egy csapat a Debrecen Egyetemről, akik a genomikai hátterét tudják vizsgálni az állatoknak, tehát mi mintát veszünk a tehenekről, és esetleg ott már megjelenik-e valamilyen olyan baktérium összetétel, az állatnak még fizikai tünete nincsen, de ezt össze tudjuk párosítani az algoritmusokkal, és akkor ez egy nagyon-nagyon plusz hozzáadott érték, egy előre jósló dolog a jövőre. Ez az egyetemi oldal, és ott van hozzá egy nyitott csapat, akik azt mondták, hogy itt a telepünk, kamerázzátok, csináljátok, adatot adunk, mindent adunk, mert ebben őrült nagy fantáziát látunk. Tehát már maga a kiindulás is ilyen volt, és hát azért egyre több helyen hangzik el, hogy mivel foglalkozunk, és emiatt természetesen vannak megkeresések, hogy mikor lehetne erről beszélni.
1: Ha jól tudom, akkor van egy másik tavaly indított kutatási projektjük is, az viszont a növénytermesztéssel kapcsolatos.
2: Igen. Itt is a növényeknek a stressz állapotát vizsgáljuk. Ez ugyancsak rendkívül fontos, hiszen most olyan környezeti hatások érik a növényeket, hogy növény legyen a talpán, aki ezt kibírja, és ezt mi ugyancsak a mesterséges intelligenciával, szintén a kamerák és egyéb szenzorok segítségével tudjuk vizsgálni egy ilyen növénynevelő kamrában, kis területen az egyes növényeknek a válaszát a különböző stressz hatásokra. És utána ez információ lesz a szántóföldi termesztők számára.
1: A mesterséges intelligencia egyébként meggyorsítja a munkájukat. Rákkutatókkal beszélgettem, és ők mondták, hogy nagyon nagy segítség a mesterséges intelligencia számukra, mert az az adathalmaz, ami a rendelkezésükre áll, az lehet, hogy évek alatt tudnák ezeket az adatokat földolgozni. Még a mesterséges intelligencia által lehet, hogy pár óra vagy pár nap.
2: Természetesen, de erről nem én vagyok, aki rendesen nyilatkozni tud, hanem azok a bűvészek, akik le tudják tenni jól a kérdéseket. Tehát azért az tényleg egy másik dimenzió azokkal a kutatókkal együtt dolgozni, akiknek a kutatási területük az pont a mesterséges intelligencia.
1: De a mesterséges intelligenciát egyébként tanítják most már a Szegedi
2: Persze.
1: Tudományegyetemen?
2: A használatát megtanítani, a hétköznapi használatát az embereknek, nem csak annyit, hogy megkérdezem, hogy miért piros az alma, meg vicces képeket csináltatok vele, mert arra viszont fölösleges, hiszen nem erről szól, hanem az észszerű, okszerű használat, tehát hogy hogyan lehet ennek a rendszernek a segítségével tanulni. Nagyon sokat segít a tanulásba, tehát ha a mi egyetemi éveinket megnézzük, és a mostani lehetőséget, azért mérföldek vannak köztem. És ezt is tanítani kell, igen, hogy hogyan kell használni, akár egy oktatónak, akár egy diáknak, egy hallgatónak.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Habil Mikó Edittel, a Szegedi Tudományegyetem mezőgazdasági karának dékánjával. Előtte az

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Történelmi jelentőségű törvénycsomagot nyújtottak be az országgyűlésnek, ezt jelentette be Magyar Péter a Facebook oldalán közzétett videójában annak kapcsán, hogy a kormány benyújtotta az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot. A miniszterelnök úgy fogalmazott, mindenki számára hozzáférhetőek voltak azok a dokumentumok, amelyekből pontosan kiolvasható, hogy az Európai Unió mit vár Magyarországtól, szigorú korrupció ellenes intézkedéseket, átláthatóbb közéletet, erősebb garanciákat, autonóm egyetemeket. Magyar Péter hangsúlyozta, a törvénycsomag és a korrupció elleni küzdelem egyik legfontosabb eleme az integritáshatóság megerősítése, amelynek valódi jogosítványokat adnak. Magyar Péter kifejtette, ha egy korrupciós ügyben a nyomást megszüntetik, vagy a feljelentést elutasítják, az integritás hatósága jövőben a bíróság előtt kezdeményezheti az eljárás folytatását. Ha uniós pénzből finanszírozott közbeszerzéseknél visszásságot tapasztal, közbeléphet és vizsgálatot indíthat, hangsúlyozta Magyar Péter. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, ezzel újabb lépéssel került közelebb Magyarország az uniós pénzek hazahozatalához, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. A tárcavezető ismertette, a beadott terv elfogadása esetén a 10 milliárd eurós keretből 2 milliárd 600 millió eurónyi korábbi beruházást lehetne utólag elszámolni az alapterhére, például a Békés Csaba Lőkösháza vasútvonal fejlesztését. Ezeket a magyar költségvetés előfinanszírozta, így mintegy 900 milliárd forint szabadulhat fel más célokra itthon. További 1 milliárd 100 millió eurónyi fejlesztést helyeznek át a helyreállítási alapba, köztük a budapesti KAF villamosok, vagy az új trolik beszerzését. Ezzel más uniós források szabadulhatnak fel közlekedési, digitalizációs és környezetvédelmi fejlesztésekre, új beruházásokat lehet indítani a többi uniós alapból. 1,5 milliárd euróból fejlesztenék az elektromos hálózatot, és növelnék a kapacitásokat a megújuló energiaforrások elterjedésének támogatására, 2 milliárd euróból új KKV támogatási, valamint bérlakás és kollégiumépítési program indul, 1 milliárd 800 millió euróból megújul a hév és az Intercity flotta, új akadálymentes és klimatizált hévszerelvények, valamint új emeletes távolsági vonatok érkeznek, sorolta a miniszter. Rekordgyorsasággal nyitják újra a magyar felsőoktatás európai kapuit, ezt közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Mint írták, az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal a tárca megkezdi az akadémiai szabadságot és az egyetemi autonómiát sértő, átláthatatlanul működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének felszámolását, és ezzel együtt biztosítja, hogy a magyar felsőoktatás ismét teljes jogú résztvevője legyen az európai oktatási és kutatási együttműködéseknek. A tárca közleménye azt írja, a törvényjavaslat eredményeként az egyetemi fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok 2027. augusztus 1-jével megszűnnek,

0: Az egyetemet nem fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok pedig már 2026. augusztus 31-ig befejezik működésüket. A jogutód minden esetben a magyar állam lesz. Az egyetemi fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok már a törvényjavaslat elfogadásával átalakulnak, azonnali hatállyal életbe lépnek azok az összeférhetetlenségi, átláthatósági, vagyonnyilatkozattételi szabályok, amelyeket az Európai Bizottság több éve jelzett a magyar kormány számára, fogalmaz a tárca közleménye. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák, tájékoztatott az Oktatási Hivatal. A közlemény szerint június 3-a és 10-e között 71 tárgyból 266 helyszínen 4596 tantárgyi bizottság előtt 74877-en vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között 1170 helyszínen 3360 vizsgabizottság előtt csaknem 321600 középszintű szóbeli vizsgával folytatódik az érettségit szervező középiskolákban és a kormányhivatalokban, közölte az Oktatási Hivatal. A vizsgabizottságok a középszintű szóbelik után hirdetik ki az érettségi eredményeket, a döntés ellen jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás olvasható az Oktatási Hivatal honlapján, írja a közlemény.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet délután 21 és 25 fok között alakul térségünkben.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Mikó Edittel, a Szegedi Tudományegyetem mezőgazdasági karának dékánjával az agrárszektort érintő digitalizációról.
2: Ha a jövőt nézzük, akkor milyen projektekben tudnak még gondolkozni?
3: Mindenképp szeretnénk továbbvinni ezt a projektet, mert nagyon nagy lehetőségek vannak még a mezőgazdaság monitorozásában, tehát akár a növény, akár a talaj tekintetében, tehát vannak elképzeléseink, vannak ötleteink a tarsolyban, mert a csapat meg jó, és gondolkodunk a talajnak a kibocsátását vizsgálni, tehát hogy mi párolog el ezt egy másik kutatócsoporttal közösen. A mezőgazdaság az nagyon jó talaj, így szó szerint a klímakutatásnak is.
2: Igen, főleg 2022 óta, amióta a délalföld, illetve az alföld, az nagyon-nagyon érzi, hogy mit jelent a klímaváltozás.
3: Igen, igen. Komoly kutatási lehetőségek vannak, és akkor, ha már belekerültünk ebbe, akkor miért ne néznénk azt az oldalát is, hogy van egy Szegedi Tudományegyetem, ahol lehetőségek vannak arra, hogy ezeket együtt multidisziplinális módon kutassuk.
2: Külföldi partnerekkel való együttműködés van? Tehát akár más külföldi egyetemekkel vagy cégekkel?
3: Igen. Általában ugye nagyon gyakran úgy van, hogy egyedi kollégáknak vannak külföldi partnereik, de most én, hogyha csak a magamért kellene elmondanom, hogy milyen partnerségem van, akkor például nekem nagyon jó partneri kapcsolatom van a tevetenyésztésben, hiszen végig kell gondolni, hogy mi történik akkor, hogyha bizonyos mezőgazdasági területek esetleg nem alkalmasak a jelenlegi állatállomány eltartására. Ez csak egy kutatás. Aztán, hogy lesz-e belőle bármi, azt nem lehet tudni, de kutatási szinten együttműködünk. De ugyanilyen együttműködések vannak nemzetközi területen, a növénytermesztés terén, a szárazságtűrő növényeknek a kutatásával. Nagyon komoly kapcsolata van a karnak a szemiarid területekkel, tehát ahol már a sivatagosodás is megjelenik, és ezt is együtt működve tudjuk vizsgálni. Ők a saját területükön, mi a saját területükön, és ebből születnek jó publikációk például a kollégáknál.
2: Ugye szarvasmara tenyésztésnél beszéltünk, de ha jól tudom, akkor van például a juhoknál is az okos juhászat. Lehet, hogy sokan azt sem ismerik. Mit kell alatta értenünk?
3: Hazánkban a szarvasmara a legintenzívebben tart kérdőző, de megjelennek a juhászatban is egyre inkább a különböző okos megoldások. Ez azért nagyon fontos, mert azért a juhászat az hazánkban még igencsak az extenzív példát követi, de jönnek a fiatalok itt is, akik használják az úgynevezett okos megoldásokat, és hogy ezek mit jelentenek. Például itt is működnek már az RFID alapú rendszerek, tehát az azonosítása, a nyilvántartása az állatoknak, vagy egy automatikus mérlegelési rendszer. Tehát nem olyan nagyon nagy dolgokba kell gondolkodni, de például, hogyha nézzük a virtuális kerítést, az egy nagyon fontos dolog, hogy nem teszünk ki villanypásztort, nem teszünk ki drótokat a legelőre, mert azok mind veszélyesek lehetnek a környezetre. Tehát ugyanazok a megoldások létezhetnek, mint a tejtermelő ágazatban, csak más, mert nem annyira intenzív a juhászat, mint a szarvasmarha tenyésztés.
2: Nagyon érdekes, mert pont ez jutott eszembe, hogy amennyire félnek egyébként a mesterséges intelligenciától, meg a digitalizációtól, ugyanakkor szükség van rá, mert azt azért lehet látni, és általános tendencia, hogy a gazdálkodók száma csökken. Tehát van egy gazdálkodói réteg, aki kiöregedik, a fiatalokat meg kell valahogy fogni. És hogy pontosan ezek a digitális dolgok azok, amikkel egy fiatal talán könnyebben lehet megfogni, hogy neki nem kell ott lenni minden egyes állat mellett, meg nem kell kimenni a legelőre és megnézni, hogy mi van az állatokkal, hanem elég egy mobiltelefon hozzá, és már adja is neki az adatokat, hogyha beüt hozzá bizonyos dolgokat. Szóval ez segítheti egyébként világszerte mind az állattenyésztést, inkább azt mondom az egész agrárszektort?
3: Igen. Aztán a végén úgy is kimegy, mert bevonzani a fiatalt kétségtelen, hogy könnyebb ez. Utána a jó értelembe vett fanatikus agrár szakemberek lesznek belőlük. Tehát pont azokból a gyerekekből, akik esetleg lehet, hogy kockaként kerültek ide, de valahogy megtalálták, hogy van egy ilyen lehetőség. Tehát azért nagyon fontos, hogy hogyan kommunikáljuk a mezőgazdaságot a fiatalok felé, hogy miről van itt szó. És már nem is kell kihangsúlyozni, hogy ez nem csak koránkelés, esőben, szélben, hóban, az is ott van, de egy csomó minden már egészen másképp működik, és azért azt akkor is ki kell hangsúlyozni, hogy mi azért mindig ott vagyunk a természetben, és ez a természetközeliség, ez nagyon fontos, ráadásul sokan azt hiszik, hogy olyan egyszerű a mezőgazdaság, hát majd én megoldom, hát persze, majd, vagy ha nyugdíjas teszek, akkor borászkodni fog. Igen, csak a szomszéd az négy kézláb megy át az ablakom alatt, hogy néha behívjam egy kóstolóra, mert olyan rossz a borom. Tehát ezek mögött komoly tudás áll, tehát az a lényeg, hogy nekünk fontos, hogy hogy kommunikáljuk a saját hivatásunkat, mert ez hivatás, ez nem szakma, ez nem munka, ez egy hivatás. És egy csodálatos világ különben.
2: És azért nyugtassuk meg azokat, akik azt gondolják, hogy persze, de hát ez mind nagyon szép és nagyon jó, de nagyon drága. Ha jól tudom, akkor rengeteg olyan applikáció van, aminek van ingyenes verziója is elérhető.
3: Kétségtelen, de most visszakérdezek, mi nem drága? Az a drága véleményem szerint, ami megveszünk akármennyire, de nem tudjuk használni.
2: Egyébként nagyon érdekes dolgokat olvastam ezzel az egész témával kapcsolatban. Pont a Koppenhágai Egyetem, ezért is kérdeztem a külföldi együttműködést meg, hogy egyébként vannak-e jó gyakorlatok. Mert hogy odáig lehet ezt az egész dolgot fejleszteni, hogy a Koppenhágai Egyetemnél olvastam, hogy van egy olyan projektjük, ami során a szakemberek dekódolták a sertések hangkommunikációját, azaz a röfögést. És hogy ennek a projektnek a keretében egy ilyen neurális hálózatot tanítottak az állatok pozitív és negatív érzelmeinek a beazonosítására, tehát hogy most boldog, örül, izgatott, fél, vagy éppen szorong. És ugye ez a szoftver, ez képes felismerni, hogy egy adott helyzetben mit élnek át az állatok. És persze erre mondhatja a laikus, hogy jaj, ugyan már, hát ez már túlzás, de hogy azért ez segítséget jelenthet mind a takarmányozásnál, meg az állategészségügyi döntések meghozatalánál. Tudhatjuk, hogy az mondjuk most fáj annak az állatnak, vagy nem, vagy mennyire fáj, vagy mennyire nem.
3: Ez egyébként így van, tehát olyat is olvastam én is, ezt a romániai kutatók, ők ugyanazt a szarvasmarhával tudták megcsinálni. Tehát ez, hogy a hangot elemezni, ez nagyon fontos. Most, és itt se arra kell gondolni, hogy megértjük, lehet, hogy van, aki megért az állatok beszédét, de a hangot összevetni a viselkedéssel. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy most én konkrétan azt hallom, hogy most ez a hang, ez mit jelent, de az összefüggéseket meg lehet találni. Aztán én biztosra veszem, hogy az én nagyapám tudta, amikor bement a istállóba, hogy a bikák, ha így bőgtek, akkor az mit jelentett, hiszen aki közte van, az tudta, tehát azért volt itt egy ősi tapasztalat az emberben. De igen, ezt félreértik sokan, hogy ezt hogy kell elképzelni. Nem varázsolunk mi, csak a tendenciákat követjük, meg az összefüggéseket keresünk.
2: Kedves hallgatóink, az előző percekben az agrárszektort érintő digitalizációról hallhattak.
0: Európa Rádió az interneten is. Európaradio.hu

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hamarosan szavazhat az Európa Parlament egy új GMO rendelet tervezetről, amely megszüntetheti a termékek jelölését és nyomonkövetését. A Biokontroll Hungária szerint ez veszélyezteti a fogyasztói választás szabadságát és a biogazdálkodást. Dr. Rosszik Péter ügyvezető szerint ugyanis a géntechnológia olyan eljárás, amit lehet felelősen és felelőtlenül használni, illetve elfogadni vagy elutasítani, mindez döntés kérdése. A jelöletlen termékek ellehetetlenítenék a biogazdálkodást, ahol szigorúan tilos a GMO-k alkalmazása, ideértve az új technológiájú GMO termékeket is.
2: Korábban volt egy GMO jogszabály, amelyik az Európai Unióban egy kiemelkedő szigorúsággal kezelte a kérdést úgy, hogy jelölési kötelezettséget kapcsolt minden GMO termékhez, amelyikben génmódosított alapanyagok vagy termékrészek voltak, azt jelölni kellett a címkén. És már akkor is nagy vita volt róla, a tudománynak van egy olyan ága, amelyik ezt teljesen veszélytelenek tartja, csak technikai kérdésnek tekinti, és ők azon lobbiztak, hogy minél inkább a jelölési kötelezettség ez elmaradjon. Ugyanakkor sikerült elérni akkor, hogy mégiscsak fölkerült, és most már több mint egy évtizede az jelölési kötelezettség. Az a magyarázat most, hogy a génmódosítás technológiái finomodtak valamelyest. Tehát most korábban egy ilyen belőtték a sejtbe, aztán a sejtmag most valahol beépült, kijött a tulajdonság, akkor meg voltak vele elégedve. Most vannak új technikák, amelyek ettől pontosabban végzik el a behelyezést a genomba, de ugyanaz a beavatkozást lényegében csak egy harmonikusan kialakult, én mondom így teremtés rendje szerint fölépített rendszerbe beavatkozik az ember úgy, ahogy nem kellene. Most ezek az új technikákat azt akarták elfogadtatni, hogy ez a hagyományos nemesítéshez hasonló eljárásokat alkalmaz, vagy a végeredménye ugyanaz, mert itt nem lehetnek transzgénikusok például a növényekre, nem lehet idegen fajból áthozott génszakaszt bejutatni. Ugye a mostani régi GMO-kra az a jellemző, hogy virágos növénybe baktérium gén. Ugye, és itt ebben pedig úgy van, hogy nem lehet, illetve ezt sem mondhatjuk, hogy nem lehet fajok között, mert azt mondják, hogy az egymással természetben kompatibilis, ivalak kompatibilis növények közötti géncserék, azok megengedettek ebben a rendszerben. Csak úgy hívják, hogy új típusú GMO-k vagy NGT-k, és ezt ki akarják venni a jelölés alól, ezt a új terméket. De mi abszolút tiltakozunk ellen, mert ugye rengeteg tudós igazolja azt, hogy nem várt hatások jelentkeznek abban a rendszerben is. Most is csak azt tudják, hogy biztos, hogy beépült, de nem tudják, hogy hova máshova még, milyen mellékhatásai vannak ezek a dolgoknak, meg egyáltalán egy ilyen diszharmonikus rendszert hoz létre. És ugye mi azt szeretnénk, hogy a biósok, a zöldek és sok ága a társadalomnak szeretné azt, hogy továbbra is fönnmaradjon a jelölési kötelezettség. Az Európai Parlamentnek a korábbi álláspontja az volt, hogy fennmaradt a jelölési kötelezettség. Most, amikor a három oldalú egyeztetés végére feladta ezt az álláspontját, ugye mi azt szeretnék volna kérni, hogy a kollégában azt írják egy új típusú GMO. És akkor a fogyasztó eldönti, hogy akarja, vagy nem akarja, de pont ezt nem akarják, hogy rá legyen térve, akkor ugyanaz az elutasítás lesz, mint a másik GMO-knál, és a lobby ez át akarja ezt tolni. És az Európai Parlament előtt ez, én ezt értem a legfontosabb kérdésnek, hogy a fogyasztók elveszik azt a jogot, hogy ő akar egy ilyen technológiát támogatni, akar egy ilyen élmiszert fogyasztani, vagy nem. És ugye erre indultak az aláírásaink, meg a tiltakozó akciók. A másik, amit az elején említett, az, hogy eddig egy fajtát szabadalmaztott a nemesítő, hogy megcsináltam, összekereszteztem ezt ezzel azzal, kijött egy növény belőle a fajtát. Most meg tulajdonságot akarnak szabadalmaztatni a természetben meglévőket. És előfordulhat az, hogy valaki azt fogja mondani, hogy ezt én készítettem, és nem te fajtádok, benne van egy ellenállóságot hordozok én, és akkor abban a pillanatban előhelyéhetően igénye, hogy az ő szabadalmát, amitől levédett a természetben származó génként, azt más jogtalanul használta föl. Tehát én ezt nem érzem annyira veszélyesnek súlyosnak, mint hogy a fogyasztóknak a tájékoztatása rendszerben kimarad, de ahhoz nagyon hozzáért emberek nagyon aggályosnak érzik ezt a szabadalmi kérdést. És hát ez az, amire fókuszálni kellene. Jogszabályt elfogadják, hogy két év múlva lép hatályba, úgyhogy még azért elvileg léteznek utána még jogorvoslati lehetőség, de azoknak már nagyon pici az esélye, hogyha a parlament ezt a verziót átengedi. Úgyhogy ez egy nagyon ilyen sátáni, szabad ilyet mondanom, de úgy érzem, hogy mi szólhat az ellen, hogy egy fogyasztó eldönti, hogy akar-e vagy nem akar olyat.
1: Ráadásul erre folyamatosan hívják fel a figyelmet, hogy milyen károkat okoz az, hogy mennyi mikroműanyag van az élelmiszerekben, mindenben.
2: Egyszer maradékok.
1: És ugye mondta, hogy a GMO vetőmagot előállító cégek szabadalmaztathatnák a vetőmagokat, ami oda vezethet, hogy néhány nagy multinacionális cég monopóliumot szerezve határozhatnának, hogy mit vessenek.
2: Nem is a vetőmagokat, mert az a fajta szabadalmaztatják, az benne van a mai rendszerben, és hogy magát egy fajta. Nem az, hogy egy tulajdonság, de egy gént akar szabadalmaztatni, hogy az ő tulajdonuk. És ezt valaki beépíti a sajátjába, akkor nagy pereknek a veszélye elé néz, mint a régi GMO-knál is voltak ilyen perek, főképp az USA-ban, ahol hirdatlan összegekkel próbáltak a nagy múlti cégek igazolni azt, hogy a véletlenül beporzódott növény szándékosan vitték a géneket bele az igényeiket. Tehát vannak tapasztalatok, és az óvatosság arra int, hogy az élet is egy nagyon fontos terület. És igen, és nagyon nagy kockázata van, hogy akiknek pénzügyi erejük van, azok fogják tudni eldönteni azt, hogy mi lesz a kínálat. Lehet, hogy most én nagyon fekete jövőt veszek, az is lehet, hogy a végén már nem marad olyan, amit nem módosítottak, nem módosított igényt tartanak, kivéve a biósoknak a helyzetét, mert nagyon érdekes, és örülünk neki, az európai döntéshozásnak mindez három szintje, a bizottság, a tanács és a parlament is elfogadta, hogy a biósok ettől is legyenek mentesek, ezek a új típusú GMO-któl, vagy NGT-ktől. Ezért benne hagyták azt, hogy a vetőmagot jelölni kell, mert különben a biósok se tudná elkerülni a vetés során ilyet választani, úgyhogy ez egy nagy vívmány, hogy legalább a vetőmagot jelölni kell, és a biotermékeknek lehet nagyobb utat, én biós vagy, bűnék az egész agrár élelmiszergazdaság tiszta lenne, de lehet, hogy egy előnye lesz az, hogy azt fogja tudni fogyasztani, hogy a bióban biztos, hogy nincs ez a új típusú termése. A régiek vonatkozásában a jelölést nem akarnak változtatni, meg az engedélyezésen, meg az egyéb jelölési kötelezettségeken.
1: Mi van a biztonsági ellenőrzés kötelezettségével? Tehát, hogy jelenleg meg van határozva, hogy mennyi és milyen alapos vizsgálatnak kell alávetni a termékeiket forgalmazás előtt azoknak, akik GMO-t használnak?
2: Tehát, igen, egy engedélyeztetési folyamaton kell keresztül mennie, ahol meg kell nekik adni még azt is, hogy hogy lehet kimutatni, hogy átkerült egy másik növénybe, átporzódott, vagy valami más módon, ez újhoz meg ez se kapcsolódik. Nehezebb is vizsgálni ezt a technikát, mint a régit, sokkal, de megvannak azért már a tudósok, tehát a módszereket tudják igazolni, hogy ebben történt ilyen genetikai beavatkozás. Ez az egész egy illatlan nagy liberalizáció jelentkezik a területen, és akkor még nagyon fontos dolog, azt nem beszéltünk, hogy egészen másképp kell kezelni azokat a GMO-kat, amelyeket zárt rendszerekben alkalmaznak, gyógyszerek ellátása, a minóság, és itt mint azt, amit kirakják a természetbe, onnan átporzódnak egyrészt a MGM-os gazdáknak a növényeire is, és azok is módosulnak ilyen módon. Másrészt meg nagyon sok olyan van, ahol a természetes élettársulásban élő szervezetek is fogékonyak, ilyen repcefélék például rendkívül széles körben orzódnak a természeti élettársulásra. Rengeteg gyümölcsfajunk van, amelyiknek a vadőse itt vannak élettársára, hogyha ilyet elkezdenek termeszteni, azokkal is óhatatlan bele fog kerülni. Tehát ez nem csak azoknak a életét fogja befolyásolni, akik alkalmazzák, hanem azokkal is, akik nem akarják. Most a mostani jogszabályok a hagyományos GMO-kra, mert ugye a régi GMO-kra ilyen koegzisztencia feltételeket írnak elé, amelyek egy többé kevésbé ezt az elsodródásnak a kérdését, vagy keveredésnek a kérdését kezelik. Nem mondom, hogy 100%-os biztonság, de azért valamit jelent, hogy izolációt kell tartani, takarítani kell az eszközöket, nem szóródhat el a szállítás közben a mag, és így tovább. Úgyhogy ezek viszont ennél az új rendszernél meg most nem néznek ki, úgyhogy a követelmények közé kerülnének. Nagyon nehéz helyzet ez most, igen.
1: De egyébként az, hogy gén manipulált vetőmagot használnak, ez pusztán a pénzről szól az érdek?
2: Hát pénzről szól, persze elsősorban az erőfölény érvényesítéséről szól, bár ugye azt mondják, hogy ezek most olyan egyszerű rendszerek lesznek, hogy konyhában meg tud valaki ilyen módosítani egy vetőmagot, vagy egy növényt, elképesztő veszélyekkel jár végül is ez is, hogy állítólag ilyen kitteket lehet majd kapni, amelyikkel képes lesz ilyet megcsinálni, tehát ez borzasztó még belegondolni,
1: igen,
2: és kikerül a kontroll alól ez a dolog. És hát nem az a probléma csak az egészben, hogy bejön az a gén, hanem az is, hogy hova kerül, mi más csinálja. Aztán a tudós, hogy ő maga a behelyezés, az egy ilyen inzenciós mutagenezis, tehát a beépülés eltolja az egészet, és az egész többlet is egy problémát jelent, és ez beláthatatlan következmény. És azon kívül hozzá kell tenni szakemberként is, hogy azok a növényeink, amelyet most termesztünk és használunk a köztermesztésből, nem csak a bióba, azok a potenciális termőképességüknek a fele alatt használjuk. Tehát még számtalan olyan módszer van, amelyik a termőképességnek a növelését megoldaná ezek a technikák nélkül, vagy a védelmét megoldhatná ezeknek. Úgyhogy ez abszolút még ilyen szakmai indokoltsága sem létezik. Legalábbis az én szakmai megítélésem szerint.
1: Egy jutott még eszembe, hogy amikor bevezették a génteknológiát például a növénytermesztésben is, akkor azok az országok, amelyek alkalmazzák ezt, azok elsősorban azért tették, mert már nem tudtak védekezni mondjuk a kártevők ellen, nagyobb hozamot akartak. Tehát mi az, ami mindenféleképpen a GMO mellett szól, tehát a génteknológia mellett szól például a növénytermesztésnél?
2: Ugye az európai közösségben csak Spanyolországban volt jelentősebb területen köztermesztésben génmódosított fajt, ez a úgynevezett MON-810-es, amelyik egy herbicid toleráns volt, egy gyomírtószer ellenállóvá tett fajta volt, tehát ez egy technológia ellen volt, hogy egy totális herbicid, ami minden növényt kell pusztít, azokat nem pusztította el, amelyikbe vezették ezt a gént, és ezzel egy ilyen egyszerű technológiát lehetett létrehozni. Most az új típusú NGT-knél szerencsére nem engedélyezik ezt, hogy herbicid toleranciát hozzon a tulajdonság magával, hanem inkább olyanokat mondanak, hogy szárazság, tűrés,
1: követ. Tehát minél ellenállóbbak legyenek.
2: Kórokózonok kártevőnek való ellenálló képesség, esetenként olyan is lehet, hogy beltartalmi értéknövelés javasolnak ezek a segítségével elérni, de ezek még mind olyan területek, amelyikek a hagyományos gazdálkodási rendszernek a kínálatába is ott szerepelnek. Tehát nyugodtan lehet onnan a már beltartalmú, jobb összetételű régi fajtákhoz visszanyúló, meg nem tudom, más megoldásokat találni. Igazából szerintem nem is termelői érdek, de a termelőkkel akarják áttolatni, hogy ez nektek milyen jó lesz. Az volt az előző GMO-knál is. Ez egy multinacionális tőke érdek, hogy ott legyen, és nagyon nagy veszélyt hordoz a kisnemesítő házakra, meg a nemzeti fajtákra. Ilyen értelemben még a Magyarországnak a csúcs nemesítő szervezetei is nagyon picinek számítanak. Úgyhogy mi nagyon védjük azokat a genetikai értékeket is, amelyek még itt nálunk meg vannak fellelhetők, és hasznosíthatók is a köztermesztésben.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben arról hallhattak, hogy hamarosan szavazhat az Európa Parlament egy új GMO rendelet tervezetét, amely megszüntetheti a termékek jelölését és nyomon követését.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Történelmi jelentőségű törvénycsomagot nyújtottak be az országgyűlésnek, ezt jelentette be Magyar Péter a Facebook oldalán közzétett videójában annak kapcsán, hogy a kormány benyújtotta az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot. A miniszterelnök úgy fogalmazott, mindenki számára hozzáférhetőek voltak azok a dokumentumok, amelyekből pontosan kiolvasható, hogy az Európai Unió mit vár Magyarországtól, szigorú korrupció ellenes intézkedéseket, átláthatóbb közéletet, erősebb garanciákat, autonóm egyetemeket. Magyar Péter hangsúlyozta, a törvénycsomag és a korrupció elleni küzdelem egyik legfontosabb eleme az integritáshatóság megerősítése, amelynek valódi jogosítványokat adnak.
3: Magyar Péter kifejtette, ha egy korrupciós ügyben a nyomást megszüntetik, vagy a feljelentést elutasítják, az integritás hatósága jövőben a bíróság előtt kezdeményezheti az eljárás folytatását. Ha uniós pénzből finanszírozott közbeszerzéseknél visszásságot tapasztal, közbeléphet és vizsgálatot indíthat, hangsúlyozta Magyar Péter. Rekordgyorsasággal nyitják újra a magyar felsőoktatás európai kapuit, ezt közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Mint írták, az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal a tárca megkezdi az akadémiai szabadságot és az egyetemi autonómiát sértő, átláthatatlanul működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének felszámolását, és ezzel együtt biztosítja, hogy a magyar felsőoktatás ismét teljes jogú résztvevője legyen az európai oktatási és kutatási együttműködéseknek. A tárca közleménye azt írja, a törvényjavaslat eredményeként az egyetemi fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok 2027. augusztus 1-ével megszűnnek, az egyetemet nem fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok pedig már 2026. augusztus 31-éig befejezik működésüket. A jogutód minden esetben a magyar állam lesz. Az egyetemi fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok már a törvényjavaslat elfogadásával átalakulnak, azonnali hatállyal életbe lépnek azok az összeférhetetlenségi, átláthatósági, vagyonnyilatkozattételi szabályok, amelyeket az Európai Bizottság több éve jelzett a magyar kormány számára, fogalmaz a tárca közleménye. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjármű adót. Június 30-áig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést. Aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják, mutatott rá a NAV. Az érintett autósoknak nem érdemes halogatni az ügyintézést, még most is több egyszerű kényelmes lehetőség közül választhatnak. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók június 30-áig kérhetnek például automatikus, legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A kérelem néhány koppintással elintézhető a NAV mobil alkalmazásban. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól, aki tehát nem tudja egy összegben rendezni a gépjármű adót ilyen valamelyik fizetési könnyítési lehetőséggel, mert ezzel elkerülheti a későbbi többletköltségeket, figyelmeztet a NAV. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófa védelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, ezt írta az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatósága honlapján. Mint írják, az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak. Az önkéntes tűzoltó egyesületek számára kért pályázatra idén 652 egyesület, összesen több mint 609 millió forint értékű igényt nyújtott be. A 652 önkéntes tűzoltó egyesület összesen 551 millió 800 ezer forint támogatásban részesül. A pályázók a megítélt támogatásból 179 millió 700 ezer forintot működési költségeikre fordíthatnak, 273 millió 900 ezer forint értékben maguk szerezhetnek be tűzoltó szakmai és egyéb eszközöket, 42 millió forintot szertár felújításra, 39 millió 300 ezer forintot pedig gépjármű és technikai eszköz felújításra használhatnak fel, továbbá természetbeni támogatásként 16 millió 900 ezer forint értékben EDR rádiókat vehetnek majd át a nyertesek, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
3: Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet délután 21 és 25 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Az Európa Rádió Családban maradt című magazin műsorát hallják, a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket. Kedves hallgatóink, június 13-án szombaton kerül megrendezésre 8. alkalommal a Zeneszánsz. Magazinunk első részében Bódi Máté Ágnessel, a Miskolci Egressy Béni Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettesével beszélgetünk ennek kapcsán.
2: Egy nyílt napként indult, aminek fő vonzereje vagy fő eleme a hangszersimogató lehetőség, ami tulajdonképpen csak annyit jelent, hogy a tanárok segítségével különböző külön standokba elhelyezett hangszereket ki lehet próbálni, meg lehet húzni, meg lehet pengetni, meg lehet fújni, és akinek valami nagyon megtetszik, akár még aznap be is iratkozhat, erre is van lehetőség. Tehát ez volt a kiinduló pontja, természetesen közben van egy szabadtéri színpad felállítva az udvaron, ahol 10 órától 4 óráig folyamatosan szabadtéri koncertek szólnak profi hangosítással, tehát hogy ez tényleg egy nagyon színvonalas koncertet kell hozzá elképzelni, és kicsit ez már átalakult így az évek során, túlnőtt ezen, hogy ez egy nyílt nap és egy iskolakóstoló. Most már tényleg mondhatjuk, hogy egy minifesztivál.
1: Ezt követően pedig Friedrichné Várhegyi Renátával, a Miskolci Zrínyi Ilona gimnázium igazgatójával beszélgetünk.
3: És biztos, hogy ez nagyon jól leülepedett a kollégáknál, és alkalmassá váltak arra, hogy tényleg egy zigzúba érkező gyerkőccel tudják, hogy hogyan találják meg a hangot, illetve hogy már eleve ugye ott kezdődik, hogy tanítási órán is fel tudják ismerni, vagy órán kívül, hogy az adott gyerekkel van valami gond, ami mondjuk abban nyilvánul meg, hogy nem úgy működik, ahogy ő szokott működni, mert lehet, hogy eleve egy csendes gyerekről van szó, de ha arra megy be a tanár, hogy folyton csak a padon fekszik, és órán se nagyon akarja a fejét felemelni, akkor biztos fáradt, miért fáradt, tehát hogy ezeket bizony-bizony fel lehet tárni, ezeket az okokat, és segíteni neki, hogy hogyan tudja rendezni a kis saját életét.
1: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, 2026-ban, június 13-án, 8. alkalommal rendezik meg a zeneszánszot. Ezzel kapcsolatban beszélgetünk a következő percekben Bódi Máté Ágnessel, a Miskolci Egressy Béni Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettesével, akit tisztelettel, szeretettel köszöntök. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Jó napot kívánok, én is köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Ugye, mert itt a korábbi években is szóltunk erről a rendezvényről, és ahogy el is hangzott, már 8. alkalommal rendezik meg. Aki még esetleg nem hallott róla, először szóljunk, azt szeretném kérni a kezdetekről egy picit a történetét, hogyha összefoglalná, hogy milyen céllal is indult ez a kezdeményezés.
2: 8 évvel ezelőtt azt találta ki az akkori vezetőség, hogy jó lenne egy olyan lehetőséget biztosítani a szülőknek és gyerekeknek, ami a hagyományos nyílt nap keretein egy kicsit túl nyúlik, és hogy ezt a tanév végére igazítanánk, amikor egy olyan jó alkalom lenne arra, rengeteg műsorszám összegyűlik már az együtteseknek, a szólistáknak, és hogy csináljunk egy olyan rendezvényt, amit az udvaron rendezünk meg, a jó időben, egy nagyon szabad, felszabadult körülmények között szerepelhetnek a gyerekek, és a szülők is, és a családok is úgy ismerhetik meg a zeneiskolásokat, a tanárokat, hogy egy ilyen nagyon kötetlen, kicsit ilyen fesztivál hangulatú rendezvényen vannak. Tehát egy nyílt napként indult, aminek fő vonzereje, vagy fő eleme a hangszersimogató lehetőség, ami tulajdonképpen csak annyit jelent, hogy a tanárok segítségével különböző külön standokba elhelyezett hangszereket ki lehet próbálni, meg lehet húzni, meg lehet pengetni, meg lehet fújni, és akinek valami nagyon megtetszik, akár még aznap be is iratkozhat, erre is van lehetőség. Tehát ez volt a kiinduló pontja, természetesen közben van egy szabadtéri színpad felállítva az udvaron, ahol 10 órától 4 óráig folyamatosan szabadtéri koncertek szólnak profi hangosítással, tehát hogy ez tényleg egy nagyon színvonalas koncertet kell hozzá elképzelni, és kicsit ez már átalakult így az évek során, túlnőtt ezen, hogy ez egy nyílt nap és egy iskolakóstoló. Most már tényleg mondhatjuk, hogy egy minifesztivál, és ami nagyon fontos eleme lett, vagy funkciója lett ennek a napnak, hogy a gyerekek, az együttesek, azok már egész évben várják azt, hogy majd a zeneszánszon felléphetnek, és készülnek olyan műsorokkal, amik kifejezetten erre az alkalomra, tehát ilyen nagyon oldott hangulatúak, olyan stílusúak, olyan műfajúak, olyan összetételűek, tehát hogy az ott nagyon jól mutasson, nagyon jól szóljon a szabadtéri színpadon. Szóval nekik ez egy kicsit ilyen jutalom fellépés, egy motiváló lehetőség nekik ez a fellépés, úgyhogy nagyon szeretik a tanárok is, a gyerekek is, és a szülők, akik a meglévő növendékeinknek a szülei, ők is nagyon várják, és nagyon szívesen bekapcsolódnak és segítenek nekünk a szervezésben.
1: Akkor most szóljunk picit részletesebben a 2026-os zeneszánszról, mire számíthat, aki szombaton ellátogat önökhöz.
2: Szeretettel várunk minden zene iránt érdeklődőt, minden zeneszerető embert erre a rendezvényünkre, az Egressy Béni Zeneiskolába, ami a belvárosban található Palucu utca 4 szám alatt. Hogy pontosan idén milyen programokkal várjuk az érdeklődőket, aki már járt nálunk, az tudja, hogy vannak visszatérő elemek, ilyen ez a szabadtéri koncert, ami 10-től 4-ig szól, a hangszersimogató állomások, az íjászkodás, a kézműves foglalkozások, és vannak új elemek, minden évben van valami, ami teljesen új, most több is van. Például a kézműveskedés különböző lehetőségei közül kiemelném a tűzzománcozást, az egyik kolléganő 8 év fölötti gyerekeket fog fogadni, a regisztrációkor majd megtudhatnak erről többet, hogy hogyan lehet erre jelentkezni, ő művészi szinten űzi ezt a tevékenységet, úgyhogy az ő vezetésével biztos, hogy nagyon szép dolgok fognak készülni a nap során. Azután lesz egy varázsszelence produkció, ami pedig egy nagyon különleges országos koncertsorozat egyébként, aminek már tavasszal volt nálunk egyszer alkalma, amikor Benedekfi István és a felesége Benedekfi Tünde, ő egyébként István a szerzője ennek a 12 tételből álló négykezes ciklusnak, és Tünde szintén zongoraművész, és az ő közreműködésükkel a mi növendékeinknek a közös produkciójával fog megszólalni ez a mű, aminek az az érdekessége, hogy tulajdonképpen ez egy mesés zene, tehát van hozzá egy mese, amit mesélő mond, és ebbe illeszkednek bele a zongoradarabok, és lesz hozzá díszlet, lesz hozzá vetítés, és még lesz hozzá tánc is, tehát hogy ez egy ilyen összművészeti produkció, ezzel fogjuk egyébként kezdeni a napot. Aztán, hogy a mese vonalra még visszatérjek, ez érdekes, hogy ebben a tanévben egyébként többször visszaköszönt a különböző programjainkban. Lesz mesepárna foglalkozás, amit pedig a Kazincbarcika Jegresi Béni Városi Könyvtárnak a vezetője fog tartani, aki egyébként ennek a könyvtári mesepárna módszernek a megalkotója. És ezt mi kiegészítjük egy kicsit zenével a növendékeinkkel, hogy ez egy ilyen, megint egy különleges produkció lesz. Lesz kerekítő foglalkozás.
1: Még a mesepárnáról esetleg, ha néhány kulisszatitkot el lehet árulni, hogy mit takar pontosan ez.
2: Óvodás és bölcsödés gyerekeknek szól ez elsősorban ez a foglalkozás. Talán a hallgatók közül többen ismerhetik azt, amit az óvónők szoktak csinálni, a meseposztót. Ez kicsit hasonló hozzá, tehát lesz minden gyerek kap egy ilyen posztó jellegű anyagból készült párnát, és fognak hozzá kapni figurákat. Ezt a könyvtáros hölgy készítette el. És miközben ő mesél, a gyerekek ezekkel a figurákkal kirakják a mesének a történetét. És tehát ez tényleg kicsiknek való, őket ez nagyon leköti és nagyon szeretik, és közben a mi növendékeink a mese történetébe illő kis hangi illusztrációkkal fogják kiegészíteni a történetet. Ide egyszerre 5 gyermek mehet be egy foglalkozásra, úgyhogy több körben fog ő is foglalkozni majd a gyerekekkel. Úgyhogy lesz az épületben egy mesekuckó terem, ahol ezek a jellegű foglalkozások fognak megvalósulni.
1: És akkor itt, hogyha folytatjuk az imintieket?
2: A meséhez kapcsolódóan még egy érdekes programunk lesz szintén a mesekuckó teremben. Az egyik növendékünknek az anyukája már nyugdíjas magyar tanár, és ő neki a legfőbb hobbija a meseírás, mint ez kiderült számunkra egy beszélgetés során, és ő nagyon-nagyon lelkes volt, nagyon szívesen felajánlott számunkra egy mesét, ami kicsit zenei vonatkozású is lehet, és ezt a mesét az ő egyik barátnője fogja elmondani ebben a mesekuckóban, miközben a gyerekek majd rajzolnak, és miután ez egy cinkéről szóló mese, ő felajánlotta, hogy aki a legszebb rajzot készíti ehhez a meséhez, egy gyönyörű szép kalitkát majd neki ajándékoz. Szóval ilyen érdekes hozzáadott programok lesznek, és nagyon örülünk, hogy szülőket sikerült ebbe belevonni, és például újdonság még az is, és ez is a szülőkhez kapcsolódik, hogy kitaláltuk, hogy idén legyen a zeniskolának tündérkertje. Tehát egy ilyen kis mini kert, amiben mindenki, aki a közösséghez tartozónak érzi magát, és szeretne valami szépet hozzátenni ehhez, hozhat bele követ, kagylót, figurát, növényt, bármit, ennek már kialakítottuk a helyét, és már ez a pár bizonyos nagyon lelkes szülő már elkezdte ezt berendezni, úgyhogy ezt nagyon élvezik, ahogy épül ez a kis zeneiskolai tündérkert, és még egy új vonatkozása van az idei zeneszánsznak, ebben a tanévben sikerrel megnyertünk egy pályázatot, amit az udvar felújítására, szépítésére fordíthatunk. Zöld zeneparknak neveztük el így a megújult udvart, és ennek az átadó ünnepsége is lesz egyúttal a zeneszánsz során, és egy kis koncerttel fogjuk ezt megünnepelni, aminek a műsorszámai mind állatokhoz, növényekhez, természethez kapcsolódó művek lesznek. És ehhez kapcsolódóan lesz még egy kis vetélkedő is, de ez legyen majd meglepetés azoknak, akik ellátogatnak.
1: Igen, hagyjunk meglepetést is erre a napra, és hát nagyon sok visszatérő van már, ugye, ha csak a zeneiskola növendékeire gondolunk, akik már több éve is a tanítványok sorában tudhatják magukat, ugye a családjaik, ahogy el is hangzott, és ugye ez is formálta azt az igényt, hogy bölcsődés óvodáskorú gyermekekhez szóló program is legyen, hogy nagyon sok család együtt látogat el, akár kis testvérekkel. És elmondható, hogy folyamatosan nagy érdeklődésre tart számot ez a rendezvény, hiszen több százan is megfordulnak ezen a napon.
2: Így van. A tavalyi évben is közel 500-an jöttek el hozzánk, és az előző évben is e körül alakult a látogatói létszám. Nagyon örülünk neki, hogy valóban teljes családok eljárnak, vagy eljönnek hozzánk, akár úgy, hogy nagyszülőkkel, szülőkkel, a növendék, aki hozzánk jár, neki a tesói, és tényleg egy ilyen nagyon jó kis családi nap ez a program, és ami még nagyon öröm számunkra, pedagógusok számára, hogy a nagy növendékek is szívesen bekapcsolódnak a szervezésbe, ők segítők, kapnak egy ilyen kis segítő kártyát a nyakukba, és tőlük is lehet kérdezni, mindenben részt vesznek, például a kézműveskedésnél segítenek a kicsiknek, szóval, hogy nekik is ez egy ilyen nagyon jó kis közösségépítő program, és annyira jó nekünk, hogy számíthatunk az ilyen nagy növendékeinkre, akár 18 évesek, tehát, hogy van, aki addig kitart nálunk érettségig, sőt, van olyan is, aki egyetemista, szóval ők már tényleg komoly segítségnek számítanak.
1: Milyen hangszereket próbálhatnak ki az ideérkezők?
2: Az összes nálunk tanított hangszert ki lehet próbálni, ez 5 tanszakot jelent, de ez az 5 tanszak, ez több mint 5 hangszercsoport a gyakorlatban. Tehát a vonós hangszercsaládot, a zongorát, a gitárt, az összesféle fúvós hangszert, amit rezes is és fafúvós is, az ütő hangszereket, tehát 20-valahány hangszert tanítunk az iskolában, tehát azért ez elég sok, ezt mindet tényleg ki lehet majd próbálni, és az a rendszer, hogy amikor belépnek a gyerekek a regisztrációkor, kapnak egy ilyen kis pontgyűjtő, kis térképpel egy ellátott pontgyűjtőt, aminek segítségével megtalálják a hangszersimogató állomásokat, és ahol kipróbálták a hangszert, kapnak bele kis pecsétet, és akinek összegyűlt az összes pecsét, azzal lehet majd beváltani valami finomságra. Ez egyelőre még titok, hogy milyen finomságra, úgyhogy ezzel is próbáljuk őket motiválni, hogy van, aki úgy érkezik, hogy ő biztos, hogy fúvós sose lesz. Aztán kipróbál, és kiderül, hogy olyan könnyen megszólal neki az, ami másoknak meg nehezebben, és akkor ettől kedvet kap esetleg. Minden évben hívunk fellépőket, akik elismert miskolci művészek. Minden évben fellép nálunk a Miskolci Régi Zene Együttes, akik nagyrészt kollégáimból álló ez az együttes, és ők biztosítják a reneszánsz táncházhoz a zenét. És idén a fellépünk, a külsős fellépünk az Entré zenekar. Az Entré zenekar, aminek az egyik tagja szintén a kolléganőnk.
1: Akkor még egyszer itt a technikai dolgokat, ha megemlítjük, a alkalom június 13-án 10 órától kezdődik.
2: Így van, sok szeretettel várom mindenkit 16 óráig a Palóci utca 4 szám alá az Egressy Béni Zeneiskolába. A belépés díjtalan.
1: Köszönjük a hívogató szavakat, és itt a folytatásban, hogyha picit értékelhetjük még itt a 2025-26-os tanévet, mint minden évben, úgy gondolom idén is elmondható az is, hogy nagyon sok program volt, ugye itt a tanulmányok mellett, számos helyszínen, különböző fellépések, versenyek keretében is megmutathatták tehetségüket a fiatalok.
2: Így van, nagyon fontos, hogy az iskolai rendezvényeken túl, tehát az iskolai falain túl is megmutassák a növendékek a tudásukat. Ennek számtalan platformja van, rengeteg versenyt szerveznek az iskolák, mi is szervezünk egyébként, és hogyha valaki esetleg ránéz a Facebook oldalunkra, vagy a honlapunkra, akkor azt fogja találni, hogy hosszas bejegyzéseket visszatekerhet, akár 30-40 bejegyzésig is, és az mind az idei tanévnek a verseny, gyönyörű verseny eredményei. Ezek, amik nagyon fontos fellépési, illetve bemutatkozási lehetőségek a gyerekeknek, illetve azok a koncertek, amikre rendszeresen visszahívnak minket, például a Miskolci Színházban van a Kakaó koncert, ez egy szombat délelőtti alkalom havonta, aminek rendszeres fellépője növendékeink, akár szólóban, akár kamaracsoportokban, akár a kórus, akár a vonószenek. Ezt nagyon szeretik a gyerekek. Ezen kívül kiállítás megnyitóktól elkezdve különböző városi rendezvényeken is gyakran fellépnek, és esetleg kiemelnék néhány versenyeredményt az utóbbi hónapokból, egészen friss eredmény például a május 28-án megrendezett éneklő ifjúság kóta kórus minősítő verseny,

Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Boldog csónakázás. Miután először bombázták a városunkat, úgy féltünk a bombázástól, mint a nyulak a vadászigényben. A bomba ugyanis nem tett különbséget jó magaviseletű és gonosz ember között. Akinek a közelében leesett, azt sirathatták a szülei, mert többé nem találták meg. A legjobb védekezési módnak az tűnt, ha kora reggel kimentünk az épületek közül, s a vasúti hittól jó másfél kilométerre belebújtunk nyakig a folyóvízbe. Mert végül is nem feltételeztük, hogy a bombázók fel akarják robbantani a köröst. De úgy két hét múlva már arra is fölbátorodtunk, hogy csónakban sétafikáljunk a folyó felszínén, és várjuk ki a delet. Mert délután a bombázók állítólag szunyókáltak, vagy uzsonnáztak. Egyik verőfényes, kora őszi napon is ott csónakáztunk a körösön, biztonságban és békességben. A folyó közepén voltunk, szelíden és megelégedetten, amikor hirtelen víjogni kezdtek a szirénák. De olyan csúf hangjuk volt, mintha a város minden kutyája vonítani kezdett volna egy óriási hangerősítő előtt. Erről a velőtrázó és vérfagyasztó muzsikáról csak az alkothat fogalmat, aki manapság üvöltő énekegyüttesek műsorára jár. Azonban a hangorkánról még az sem alkothat igazi fogalmat, mert ehhez az üvöltéshez egy boszorkánykórus is tercelt, és idomított farkasok is hozzáorgonáltak. Te, Gyurka? Kérdeztem a barátomtól. Mi lesz, ha a gépek itt kapnak bennünket, vagy reán gépfegyvereznek, vagy a nyakunkba dobnak egy zsák bombát? Erre gondolt Gyurka is, mert a foga erősen vacogott olyannyira, hogy már is távoli gépfegyverezésnek tűnt. Me, vacogta Gyurka,

0: A meneküljünk parancs volt, vagy jó tanács, katonás rövidítése. Me, kiáltottam fogyatkozó bátorsággal, de hova? Ezzel megragadtuk az evezőket, és evezni kezdtünk a part irányába, mégpedig Gyurka a bal part halmai felé, én pedig a jobb part füzeinek irányába. Hamarosan észrevettük, hogy annyi erőfeszítés és elszánt munka ellenére is egy helyben állunk. A partra, kiáltottam Gyurkának. De melyikre? Válaszolta ő. Mindegy, feleltem. Mire újra nekifogtunk az evezésnek, de a változatosság kedvéért most én eveztem a földkupacok irányába, és ő a fűzlombok felé. És eközben a távolban megjelentek a gépek. 7 vadászgép repült kötelékben. Egy szerencsés mozdulattal hirtelen fölborítottuk a csónakot, nyakig beálltunk a vízbe, és a lélekvesztőt kezdtük a bokrok és fűszfák felé taszigálni. Most sem értem, miképpen értünk olyan hamar az ágak alá, és hogyan húzottunk meg evezőstől a fölforított csónak terében. Természetesen nem azért vettük magunkra a csónakot, hogy ne lássanak bennünket a levegőből, hanem hogy mi ne lássuk a közeledő gépeket. Mint mondják, a strucc a veszedelem elől a homokba dugja a fejét, mi viszont a felfordított csónak alá dugtuk a fejünket. Közben azonban reszkedtünk az ég morajlásában, mert a gépek alacsonyan szálltak a fejünk, illetve a csónakunk fölött. Nem lőnek, bizakodott Gyurka. Erre elfogott a keserűség. Még lőhetnek, válaszoltam. Különösen, ha pofázol. Elképzelhetetlenül sokáig bőgtek a motorok, és közel voltunk hozzá, hogy mi is bőgjünk. De egyszer csak halkulni kezdett a dübörgés, és Gyurkának kezdett megjönni a hangja. Nagyon nagy baj, rettentő tragédia. Azt hittem, hogy a barátom mégis kapott egy golyót a hátsó részébe. Majd kiszedjük, vigasztaltam. Ha más nem kiszedi valamelyik orvos. Erre egészen elkeseredett. Nem hiszem, hogy megtalálná, mert elúszott. Rosszat sejtettem. Talán a barátom füle úszott el, vagy a püspök falatja. Hát mit úszott el tulajdonképpen? Mire ő majdnem sírva azt felelte, hogy az evezője. És azt nem leli meg a doktor sem. Hirtelen arra gondoltam, hogy megpofozom, amiért közvetlenül a megmenekülésünk után az evezőt siratja. Mérgesen felfordítottam a csónakot. Az evezője ott volt fönnakadva egy fűszfa ágon. Szó nélkül visszaültünk a csónakba. Gyurka lelkesen evezett, én pedig mérgesen hallgattam. A barátom egészen megnyugodott, és a folyó közepén békítően megjegyezte. Mit szólsz hozzá? Ugye milyen jól csónakáztunk?
1: Mája szép napján nyugodott, egészen beakonyodott. Jó sötétbe vonta magát, adjon Isten jó éjszakát. Köszönjük, hogy velünk voltál, Isten, ha megtartottál. Nyújts az éjjel is oltalmat, a fáradtnak nyugodalmat.

Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, ezzel újabb lépéssel került közelebb Magyarország az uniós pénzek hazahozatalához, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. A tárcavezető ismertette, a beadott terv elfogadása esetén a 10 milliárd eurós keretből 2 milliárd 600 millió eurónyi korábbi beruházást lehetne utólag elszámolni az alapterhére, például a Békés Csaba Lőkösháza vasútvonal fejlesztését. Ezeket a magyar költségvetés előfinanszírozta, így mintegy 900 milliárd forint szabadulhat fel más célokra itthon. További 1 milliárd 100 millió eurónyi fejlesztést helyeznek át a helyreállítási alapba, köztük a budapesti KAF villamosok, vagy az új trolik beszerzését. Ezzel más uniós források szabadulhatnak fel közlekedési, digitalizációs és környezetvédelmi fejlesztésekre, új beruházásokat lehet indítani a többi uniós alapból. 1,5 milliárd euróból fejlesztenék az elektromos hálózatot, és növelnék a kapacitásokat a megújuló energiaforrások elterjedésének támogatására, 2 milliárd euróból új KKV támogatási, valamint bérlakás és kollégiumépítési program indul, 1 milliárd 800 millió euróból megújul a hév és az Intercity flotta, új akadálymentes és klimatizált hévszerelvények, valamint új emeletes távolsági vonatok érkeznek, sorolta a miniszter. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Ez azt jelenti, hogy érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. A miniszter felidézte, a Tisza kormány történelmi sikert ért el, összesen 16 milliárd 400 millió euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mintegy 1,5 milliárd euró jut a villamos energiarendszer fejlesztésére. A júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. A fejlesztések több mint 4800 megawatt tiszta energiatermelés rendszerbe kapcsolását alapozzák meg. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhetnek a hazai megújuló kapacitások. A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását segítik. Kapitány István hangsúlyozta, a korszerűbb, rugalmasabb működő hálózat növeli az energiaellátás biztonságát. Több tiszta és olcsó energia bevonásával csökkenteni lehet a magyar vállalkozások energiaárait és erősíteni a versenyképességüket. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az Európai Unión kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A tájékoztatás szerint az Európai Unió Bizottsága által kihirdetett jogszabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországra is. A NAV folyamatosan egyeztet a piaci szereplőkkel az átállás gördülékenysége érdekében. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozzák meg. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni. A szabály csak a 150 euró alatti belső értékű küldeményekre vonatkozik, az ennél értékesebb küldemények vámkezelésében nem lesz változás. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, az érintett piaci szereplőket, logisztikai cégeket segíti a felkészülésben, de információk érhető a 1819-es számon ingyenesen hívható NAV infóvonalon is. Országos élelmiszer biztonsági ellenőrzést tartott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. Az akcióban 413 mozgó vendéglátó egységet, büfékocsit és foodtruckot vizsgáltak meg. Az ellenőrzések több esetben tártak fel higiéniai és dokumentációs hiányosságokat, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 17 millió forintot, közölte a hatóság. Továbbra is a higiéniai előírások megsértése a legnagyobb probléma az ágazatban, 43 esetben állapítottak meg ilyen jellegű szabálytalanságot. Emellett 41 alkalommal merültek fel hiányosságok a kötelező dokumentáció és a HCCP nyilvántartások vezetésével összefüggésben, míg műszaki problémákat 32 esetben tártak fel az ellenőrök. Kiemelten érzékeny területnek bizonyult a fogyaszthatósági és minőség megőrzési idők betartása is. A szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, amelyek közvetlen élelmiszerbiztonsági kockázatot jelenthetnek a fogyasztók számára. A fogyasztók megfelelő tájékoztatásának hiánya, például az allergén információk vagy a kötelező címkézések elmaradása további esetekben indokoltak hatósági intézkedéseket. Pozitív tapasztalat ugyanakkor, hogy a benzinkutakon üzemelő vendéglátóhelyek működése többnyire megfelelt az előírásoknak, írja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet délután 21 és 25 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. Mai magazinunkban két témával foglalkozunk. Hallhatnak a Debrecen Nagy Templomi Református Egyházközség egyháztáji Delikátesz nevű boltjáról, de előtte a Körösladányi Református Templom fennállásának 250. évfordulójáról. Körösladány város többszöri elnéptelenedés után 1712-ben települt újjá. Az 1776-ban épített, majd 1794-ben toronnyal bővített jelenlegi templom barokk stílusú, műemlékjellegű, három haranggal és 1838 óta orgonával ellátott. 250 éve a református templom építésekor a településen mintegy 1000 főnyi lakosság élt, most több mint 4000 lakosa van. A helyi gyülekezet az évforduló kapcsán ünnepi istentiszteletet tartott pünköstkor, de más eseménnyel is szeretnének megemlékezni a jeles évfordulóról. A következőkben Kovács Tibort, a Körösladányi Református Egyházközség lelkipásztorát és Újfalusi László gondnokurat hallják. Egy nagyon kerek évfordulót ünnepel a gyülekezet, mégpedig a templomnak a 250. évfordulóját, és akkor lelkipásztor úr javaslatára gondnok úrhoz fordulok a templom történetével kapcsolatban, hogy mikor épült, kik építették, hogyan építették, mit lehet tudni a történetének kezdeteiről.
2: 250 évvel ezelőtt épült a templom, vagy kezdett épülni, néhány évig eltartott, amíg egy torony nélküli templomot, mivel akkor még csak így lehetett felépíteni. Szóval megépült, nem volt akkor még a településünk, a falunk, akkor még falu 1000 fős sem. A falu népessége, amely szinte majdnem 100%-ban akkor református volt, fogott össze a földesúrral, és ahogy mondtam, akkor a falu közepén álló, mert akkor a település szerkezet ilyen volt, a falu közepén álló romokra építették föl, majd amikor Mária Terézia után már lehetséges volt az, hogy templomtornyot is építhessenek, úgy, ahogyan a többi környező településen, akkor pedig a templomtornyot hozzáillesztették. Többszöri átépítés után végül is 1984-ben, majd már a mi időnkben 2021 körül volt egy nagyobb felújítás, és így ma egy nagyon szép templom áll előttünk.
1: És meg is lehet csodálni, ugye, ahogy megyünk el Békés Csaba irányába,
2: a 47-esen,
1: pont ott megy el a templom mellett, így van, tehát már most nem az a város közepe most.
2: Ma már más a település szerkezet, igen.
1: Ugye említi gondok úr, hogy 100%-ban református volt a falunak akkor az összetétele, hát azért elég hullámzó időszakot élt meg a reformátusság. Mit tarthatta életben ezt a gyülekezetet?
2: Hú, ez nagyon nehéz kérdés. Azt gondolom, hogy a hit. Körösladány nagyon sokszor elnéptelenedett, 1700 körül, 1600-as évek, 1700-as évek fordulóján ötször is, de előtte is akár a középkori időkben, és 1712 az a dátum, amikor megtelepült, ahogy mondták a régiek, ült, megült a falu, és azóta folyamatosan lakják. Mint említettem, korai időkben néhány száz vagy ezer fős lakosság a 18. században, később pedig ez folyamatosan emelkedett, és a 20. század első felébe vagy közepére már 8000 fölötti lakosságszám, ma ez ennek a fele, sajnos, mint ahogyan a többi település is, hát megfeleződött lakosságszámban.
3: Legalábbis abban a térségben.
2: Igen, ez a Sárét, ugye Szeghalom központtal, és még egy érdekesség eszembe jutott, hogy a templom ugye többször megújult, és egy nagyon szép orgona található központi helyen, 1838-as építésű, és én úgy tudom, hogy ez a debreceni nagy orgonával együtt épült, tehát egyidősök, és úgy tudom, hogy a Tiszántúlon ez a legrégebbi orgona a debrecenivel együtt, ha jól tudom, de ezt majd még megkutatjuk.
1: És akkor, ha már megújulás, ugye nagy tisztelt úrék érkezésével szintén jött egy nagy megújulás a gyülekezetben, és pont ezért is hálát is adtak, mert nagyon sok minden felfejlődött, és bár csökkenő város lakó létszámról beszélünk, de mégis oktatási intézmények, nevelési intézmények épültek, megújult a gyülekezeti ház. Tehát annyi mindenről beszélgettünk már egy nagy tisztelt úrral a megújulás terén, ami én úgy gondolom, hogy megadja azt a reményt a folytatásra, ami megadta akkor az időkben is, amikor nagyon kevesen járhattak a templomba, ahogy az előbb beszéltük. Úgyhogy ha ezt egy kicsit összegezzük, hogy ahogy ide érkeztek nagy tisztelt úrék, milyen gyülekezettel találkoztak, és hogy történt ez a fejlődési ív az elmúlt időszakban.
3: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat is, és őket is megszólítva mondom azt, hogy amit elmondtam néhány hónappal ezelőtt, akkor azt megpróbáljuk máshonnan megfogni és más fókuszt találni. Mert akkor egy kicsit az én szolgálatomról beszéltünk, és most abból induljunk ki, hogyha egy új lelkipásztor érkezik egy gyülekezetbe, nekünk az július 2-án lesz 10 éve, hogy oda érkeztünk a feleségemmel, bármit akarhat egy lelkipásztor, hogyha nincs hozzá gyülekezet. És most innen indulnék el. Nyilván nem kell nagy filozófia, meg nagy teológia sem a hétköznapi szolgálathoz. Éveken keresztül reggel 4-kor kezdődött a nap, és este 8-kor vagy 9-kor ért véget. Nyilván van 3 kisgyerekünk, most már azért a reggelek finomodnak, hogyha az este nem tudunk úgy elaludni, de egyszerűen nem lehetett kispórolni a melót. Ez volt az egyik hozzáadott érték, a másik pedig az a lelkiség, amit a gyülekezetnek a magja akkor is képviselt, amikor oda mentünk, mert nem velünk kezdődött az élet. Valóban beszéltünk már az iskoláról, most jön a 4. osztályunk, mi ezt felmenő rendszerben, saját erőből, közösségi összefogásban, a gyülekezet akaratából, Istentől elkérve, megimádkozva született meg az iskola, de mi akarhatnánk bármit, ha nem lenne szülő, aki oda hozza a gyerekét. Szóval ez a másik pólus nagyon kidomborodik, egyre inkább kidomborodik a szolgálatunkban, hogy van olyan gyülekezeti tagunk, akire még akár az igehirdetés szolgáltat is rá lehet bízni, hogy mindenki megtalálja a helyét a szolgálatban. Van, aki a klasszikus pogácsát süt, de van olyan, aki elmegy a beteghez, és tud olyan lelki muníciót vinni magával, amire én is azt mondom, fizetett keresztényként, lelkipásztorként, hogy ez tökéletes, és ez valóban az Istentől kapott és továbbadott ajándék. Azt hiszem, hogy ezek azok a fundamentumok, amikre épül a gyülekezetünk. Nyilván nagyon fontos, hogy rendezettek legyenek az épületeink, hogy legyen intézményes szolgálatunk, de az mindig csak eszköz maradjon a misszióra. Hát ezt tartottuk szem előtt, és ebben nekünk volt egy látásunk, mármint a feleségemnek, meg nekem, és ugyanezt a látást találtuk meg jó pár gyülekezeti tagban. Ha bármelyik oldalon ez nem adott, akkor nem születhet meg az áldott együttlét, meg együtt szolgálat, amiben most vagyunk. Fekete Károly püspök úr szerkesztett is egy kis kötetet, amiben a nálunk eltöltött 5 alkalom prédikációja van belekötve, és íratott meg, az a cím, hogy áldás évek Körösladányban. Nekünk nagyon-nagyon sokat jelent az, amikor nem mi mondjuk magunkról, hogy áldottak vagyunk, hanem más ezt mondja, mert hogy az ember magáról mondhat sok mindent, hogy okos is, meg erős is, meg boldog is, de hát aztán pontosan tudjuk, hogy a projekcióink azok nem mindig valóság, hanem néha csak percepció. Úgyhogy ez egy nagyon fontos visszajelzés nekünk, és szeretünk volna ebben az évben nem egy nagy ünnepséget csinálni, hanem több ilyen stáció volt, van és lesz. Úgyhogy ebbe illeszkedik bele most ez a pünkösdi istentisztelet, ahol az új kelyheket mutattuk be.
1: Nem tudom, hogy ki tud majd jobban válaszolni a kérdésre, de azért egy olyan világban, ahol tényleg arról beszélünk, hogy nagy az elvándorlás, tudjuk, Békés megyé az egyik legjobban érintett terület ilyen szempontból. Meghallhattuk, hogy ugye felére csökken, és a most már város Körösladánynak a lakosság, ahol tényleg egy nagyon ígéretes és áldásos dolog, hogy egy református oktatási intézmény elindul, és már tényleg a 4. osztály kezdheti meg a tanulást, viszont van egyfajta idézőjelbe teszem erősen harc, hogy a gyerekekért, hogy tényleg legyen utánpótlás. Itt nem lehet talán megállni, megpihenni.
3: Ha megengedi újfalsi tanárról, akkor válaszolok először. Körösladányban körülbelül 4000-en élnek. Ez nagyon jól tetszett mondani, hogy ez fele annyi, mint a két világháború között, ugye? De 4-szer annyi, mint amikor templomot építettek. És én innen nézem. Tehát amikor olvasuk az evangéliumban, hogy Jézusnak megvolt a belső tanítványi köre 12, akkor van, aki lehet, hogy azt kérdezné meg, hogy miért nem volt elég 6, ma egy várost el lehet vezetni 6 emberrel, egy presbitériumban elég 6 ember, van, aki meg lehet, hogy azt kérdezi, hogy miért nem 24, ez nézőpont kérdése. Ahol 2 vagy 3 összegyűlnek az én nevemben, én ott vagyok, ezt mondja az Úr, és mi időről időre megéljük azt, hogy a legnagyobb lelkélményeink, azok egyébként kiskörben születnek. A házi bibliaórák 8-10 fős közösségében, már most néhány év eltelt a Covid óta, de a jelenlévő Újfalusi Lászlóval együtt vettünk úrvacsorát, akkor, amikor minden be volt zárva, és 5-en voltunk, 5-en úrvacsoráztunk, és soha nem fogom elfelejteni. Szóval, hogy picit ennek a mámorában vagyunk, hogy akkor hányan vagyunk, meg hányan nem. Én inkább abban a mámorban szeretek lenni, hogy aki itt van, tudja, hogy hol van, tudja, hogy kit keres, tudja, hogy kit követ, és tudja, hogy boldogság az adott, akkor is, hogyha éppen a pillanat jó, vagy éppen a pillanat nem annyira jó. Az elmúlt 10 évünk az rengeteg izzadság, rengeteg küzdelem, rengeteg munka, rengeteg szolgálat, rengeteg elfáradás. de megújulás azért, mert tudjuk, hogy ezek nem hiába valók. És én azt látom, hogy ha mi tudtunk valamit adni a gyülekezetnek, akkor ez a fajta mentalitás, hogy igen, hát most beszéltünk a pünkösd első napjáról, amit a Duna Televízió közvetített, de utána mi közvetlenül következő nap csináltunk egy családi napot, 9. alkalommal pünkösd második napján, ahol együtt voltunk majdnem 300-an. És ott meg kellett valakinek csinálni a hotdogot, a kürtős kalácsot, az arcfestést, a focizni a gyerekekkel. Én 40 éves vagyok, régebben fociztam, néha még azt hiszem, hogy most is tudok. 5 perc alatt lesérültem, de focizni kell a gyerekekkel, beszélgetni az igéről, közösen tudni imádkozni, dicsőíteni az Istent, mert erre tanítani kell az embereket. Na, egy televíziós istentisztelet előkészítése, lebonyolítása, az kellőképpen fárasztó. Nem voltam fit pünkös második napján, de más sem volt fit, és mégis akartunk együtt lenni. Szerintem ez valahol a lényeg.
1: Gondok úr, ön tudja a történetét nem csak a templomnak, hanem a gyülekezetnek is, mert ez kéz a kézben jár. A gyülekezet hogyan fogadja, hogyan éli meg ezt a gyönyörű épülést, és ezt az áldásosságot, amit püspök úr is mondott?
2: Sok minden elhangzott itt az előbb. Tiszteletes úr elmondta a lényeget. Én is az alulról építkezést tekintem a legfontosabbnak, például a házi bibliaórákat. Nagyon sokat épülünk ezen, és egészen más milliója van, mint egy istentiszteletnek, ami szintén nagyon-nagyon fontos. Én inkább azt emelném ki, hogy minőség. Tehát most az ideúton is éppen erről beszélgettünk, hogy a népegyházi keretek, ezeket valahogy levetkőztük, vagy kezdjük levetkőzni, és a minőségen én azt értem, hogy valóban az emberek tudják, hogy hol vannak, a testvérek tudják, hogy hol vannak, miről van szó, és valahogy olyan egy hullámhosszon vagyunk. Ezt megélni, ez egy óriási dolog. És sokszor csak úgy rácsodálkozom arra, hogy milyen vita alakul ki például, vagy milyen hozzászólások vannak egy-egy bibliaórán, hogy hoppá, ez nekem még sosem jutott eszembe, és úgy épül az ember, nem csak én nyilván, hanem a többiek is. Szóval ezt megélni így alulról, ami egy nagyszerű dolog. A népegyházi időkből nyilván van egy szocializáció az embernek, és még sok dolog megkötött, de valahogy kezdjük ezt levetkezni, és ez egy olyan felszabadító lakhat az emberre, hogy ritka. Én ezt látom nem csak magamon, hanem másokon is. És igazából, ha jót akarok kívánni, már pedig igen, akkor én minden gyülekezetnek ezt kívánom. Nyilván nem azt jelenti, hogy nálunk nincsenek
3: tradíciók,
2: vagy nehézségek, ahogy ne lennének, vagy támadások, nyilván vannak, de ha az Úristenre nézünk, akkor már mindjárt könnyebb egy kicsit.
3: Igen, én annyit tennék hozzá, hogy a népegyházi keretek levetkőzése az nem azt jelenti nálunk, hogy nem fontos, ami régen volt, hanem az, hogy hogyan használható a jelenben mindaz az értékkincsünk, amit a hitünkből, a kultúránkból, abból a hagyatékból, amit mi reformátusnak, magyar reformátusnak nevezünk, tovább lehet vinni. Tehát nem cseréljük le a templomainkat, nem cseréljük le a liturgiánkat. Megújítani kellene, ez a személyes véleményem, de nem cseréljük le. De nem csinálunk bálványt például időpontokból. Tehát amikor voltnak egy nagy ünnepség vasárnap, és délután 3-ra tudtuk szervezni, hogy minél több lelkész ott legyen, akkor nem mondta eretnekségnek a gyülekezet, hogy hát akkor 10 órakor azért nem tartunk, mert mindenki a 3 órára készül. Van egy ilyen szent dolog, hogy a 10 órakor, ha nem tartjuk meg, akkor nyilván a törvényeink nagyon jól keretezik ezt is. De hogy tudunk életes módon élni, és ahogy most a Reflabban is beszélgetünk a kérdezővel, és talán mondtam, hogy ha valami izzadságszagúvá válik, akkor azon elkezdünk gondolkodni, mert semmi nem lehet önmaga célja. És nagyon érdekes módon tűnt el a konfirmáció, amikor mi ott voltunk, akkor már nem volt. Tehát nálunk nincs klasszikus 14-es gyerekek konfirmációja, és nem is erről tettük vissza. Azt vettük észre, hogy az elmúlt 9 évben minden évben volt felnőtt konfirmandus, és most már megjelentek azok a 14 éves, 13 éves gyerekek, 1-2-3 egy évben, de ők azért jönnek, mert nem azért, mert majd akkor nyaklánc lesz belőle a konfirmációkor a keresztanyukától. Szóval, amikor azt mondjuk, hogy a népegyházi kereteket levetkőzni, az inkább azt jelenti számomra, hogy megszűrni, mert ami érték, azt mi kaptuk, vagy az elődeink kapták, azok csiszolt vagy csiszolatlan gyémántok. Mi egyszerűen nem hagyhatunk új dolgokat, amik önmaguk céljai, és nem az Isten dicsőítésének és a lelkélet megélésének az eszközei. Pusztán ennyiről van szó.
1: Egy kis rugalmasságot visznek bele.
3: Abszolút.
2: Még talán annyit tennék hozzá, ha lehet, hogy hogy akár a tér, nem csak az idő, hanem a tér szentsége idézője, hogy korábban 10-20 éve még elképzelhetetlen volt az bizonyos gyülekezeti tagok számára, mondjuk egy művelődési házban tartunk egy ökumenikus összejövetelt, vagy az, hogy az udvaron, vagy az iskola udvarán, vagy bárhol, és most meg azt látom, hogy ők is eljönnek természetesen, és ott vannak, és részt vesznek, és az a szakralitás, az az Isten jelenlét, az teljesen megvan átélhető számukra is, mindenki számára, mert mondjuk éppen ott a fűbe leülök, és meghajtom a fejemet, miközben az imádság van, teljesen rendben van, ugyanúgy, mint amikor a padban ülök bent a templomban.
1: Ne menjünk el amellett, hogy nem csak egy évforduló van akkor ebben a gyülekezetben idén, hiszen 10 éve érkezett meg a lelkész házas pár is a gyülekezetbe, tehát ez már rögtön kettős évforduló. Mivel itt van nagytisztelt úr, most megkérdezem gondolkodat, hogy szerveznek-e valamit, hogy kicsit furcsán jön ki, hogyha erre választ kapok, úgyhogy ezt így el is engedem. De
3: nem
1: hogy...
3: kell elengedni, én erre gyorsan le is csapnék.
1: Jó, rendben.
3: Jelzem gondolkodnak, hogyha terveznek, ne tervezzenek ilyesmit. Én a 10 évet nem így látom, hogy az nem akarok senkit megbántani. Lelkész szolgatásokat különösképpen nem, és a dolognak az értéke nyilván nem az idő függvényén múlik csak, de picit ilyen előre iszunk a medvebőrér érzésem lenne, hogyha 10 évben valami olyan dolog történne, amivel a lelkészt ünneplik. Szerintem a lelkészt nem kell ünnepelni. Szerintem a lelkészsel, hogyha annyit megtesz egy gyülekezet, hogy megválasztása után néhány évvel már vannak barátai a gyülekezetben, és nem valamiféle idegen testként, akit elhordozunk, kicsit szeretünk, de néha nem szeretünk érzése van, akkor az a legnagyobb ajándék. Nekünk az a legnagyobb ajándék, és erről is beszéltünk már, hogy 10 év alatt nekünk nem csak munkatársaink, nem csak nyájunk lett, kicsit anakronisztikus legyek, hanem barátaink lettek a gyülekezetben. Nem csak azért, mert oda születtek a gyerekeink, hanem azt éljük meg, hogy tudnak úgy kommunikálni velünk a gyülekezetből néhányan, hogy nem a nagy tisztelt úrral beszélnek. Most nyilván tanár úr is nagyon kedvesen nagy tisztelt úrnak hív, én meg tanár úrnak, de nekem ő Laci, neki meg én Tibi. És hogy mi együtt szolgálhatunk, és nem csak ketten vagyunk így, ez a legnagyobb ünnepe. Minden más néha egy kicsit, megint csak azt tudom mondani, hogy önmaga céljává válik, és nekünk nincsenek ilyen igényeink. Az elmúlt 10 év eleve arról szólt, hogy mi szeretünk volna lebontani bizonyos prepozíciókat a lelkész szolgálatról, mert az a helyzet, hogy jól hangzik az, hogy vagyunk valakik, de hogy a gyülekezet így könnyen megteheti, hogy átolja a felelősséget is. Hát, hogy ön a nagy tiszteletű úr, ön a mi vezetőnk, akkor ön hordozza mindenki a felelősségét. Én ezt nem hagytam. Van felelősség a presbitériumnak, a gyülekezetnek, és emiatt nem is igényelhetem azt. A megbecsülés az nem mindig látványos. A mélyben ez történik, most szerintem a 250 évre szeretnénk koncentrálni, bár vannak ilyen próbálkozások, de én ezt nem visszautasítom, hanem egy picit balkópályára teszünk. Lesz itt még 20 év, ha az Úristen értett bennünket. Mert azt mondtam, hogy nekem ez az első önálló szolgálati helyem, és remélem, hogy az utolsó is lesz.
1: De attól még a gyülekezet hálát adhat a lelkipásztornak.
3: Az Úristennek adjon hálát, így van, úgyhogy győzött.
1: Akkor az éves tervről ugye meghatározza most a 250 éves évforduló a programok szempontjából a terveket.
3: Igen, ahogy említettem, Pünkösdre új kiskelyheket csináltunk. A gyülekezetnek van egy Facebook oldala, Körösvári Református Egyházközség, hogyha szeretné valaki, akkor bekövetheti, de nem csak a reklám miatt mondom, hanem ott megnézheti azokat a rövid videóinkat is, ahol például a kiskelyheket is bemutatjuk. Folyamatosan adunk hírt magunkról. Ennek is nagyon szívesen kifejtem kettő mondatban, hogy tudatosan miért csinálunk, nem azért, mert exhibicionisták vagyunk, hanem azért, mert a társadalomnak rengeteg kérdés van az egyház felé, és hogyha az egyház nem ad választ, akkor a társadalom szül magának. És ebből születik az a vélemény az egyházunkról, ami most mindegy, hogy nekünk jól esik vagy nem, ami legfontosabb, hogy nem igaz. Tehát én amennyire a társamban benne élek, nyilván minden lelkész burokban él egy kicsit, de amennyire benne él

0: úszik, aminek nem lenne ott dolga, de a mélyben mégiscsak tisztaság van és szentség. És én nagyon így látom az egyházunkat, bár nem egy felekezetben vagyunk az idézett személlyel, de nagyon így látom az európai kereszténységet, hogy a felszínen nagyon sok minden úszik. De a mélységben mégiscsak ott van. Pünköskor nem csak a püspök úr miatt gyűltünk össze, vagy az új kelyhek miatt, hanem a lélek miatt. És hogyha ezt kivesszük a fókuszba, a középpontból, akkor minden, ami marad, az csak szervezeti lesz. És ezért nem tartunk bizonyos dolgokat fontosnak, amiket mások annak tartanak. De visszatérve a programokra, bocsánat, két súlypontja van ennek az évnek. Az egyik ez a pünkös volt, a másik pedig október 10-e lesz, ahol a Kodály Filharmónia lesz a vendégünk. A Ref 500 alkalmával 2017-ben eljöttek közénk, és egy Számos Hungarikuszt hallhattunk, és egy Mendezó 42. Zsoltárt, és annak idején Kodály Zoltán Buda felszabadításának emlékére vagy ünnepére a 250. évfordulóra írt egy darabot, ez a Budavári Te Deum. Szeretnénk, hogyha mi 250-es templomunkban ez a négy szólistára írt, nagy zenekarra írt, kórusra írt oratorikus mű megszólalna. Nekem volt szerencsém énekelni is még diákkoromban. A Somogyi Tóth Dániel úrral már megegyeztünk, a részleteket nem sokára megtárgyaljuk, megbeszéljük, és a 4000 fős városban megint egy nagy oratorikus es lesz, ahol 100 ember áll a színpadon, és a körösleny ember olyat hallhat, amit talán még tévében sem feltétlenül néz meg. Nyilván e köré rendezünk még néhány dolgot, új urasztali terítők készülnek, azokat is ott fogjuk bemutatni, és tervezünk a gyülekezet életéről egy kötetet, amit a jelenlévő újfalusi László testvérünk fog szerkeszteni többet magával, reméljük, hogy elkészülünk vele. És az adventet is így tematizáljuk majd, minden évben van nálunk egy jól tematizált advent, de nyilván ennek a része lesz. Helyi civil szervezettel állapodtunk meg, van egy városszépítő egyesülete Körösladánynak, hogy 250 fát elültetünk, ők nagyon kedvesek voltak, mert mondták, hogy 250 fa az nem kis munka, de ők nagyon partnerek, és vannak még más növényeik is, úgyhogy a pünkösd előtt velük együtt ültettük be a templomkertet, úgyhogy van összefogás, van közös szolgálat, és vannak örömeink ebben. Aztán majd látjuk, hogy mi jön még közben ebben az évben, mert azért még sok idő van. Itt azért tanítvító istentiszteletünk nagyon szép szokott lenni, meg szokott lenni azért hirtelen ötletünk a prezsbiteriumban, és akkor megcsinálunk valamit kb. 3 héttel az ötlet után. Úgyhogy itt még szerintem gazdag év előtt állunk, vagy fél év előtt.
1: Ha a 250. évfordulónál maradunk, akkor a kötetről mit lehet tudni, mi az elképzelés, hogyan épül majd fel?
2: Igen, szeretnénk méltó emléket állítani ennek a 250 évnek, és talán úgy, hogy ez befogadható legyen. Még nagyon a kezdetén vagyok ennek, bár megmondom őszintén, hogy én nagyon régóta foglalkozom a gyülekezetünk, pontosabban az egyházközség történetével, a diplomamunkámat is ebből írtam meg, a 20. századi történetéből, de ez most ugye 250 éves merítés lesz, és én tanár ember vagyok, és most éppen majd lassan-lassan az érettségi is lezajlik júniusban, és én nyáron még erre ráugrok jobban, hogy ez méltó legyen ez az emlékállítás egy ilyen formában, hogy minél többekhez el tudjon jutni ez a könyv.
1: Kezdetektől mostanáig.
2: Igen.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Debrecen Nagy Templomi Református Egyházközség egyháztáji Delikátesz nevű boltjáról hallhatnak. Az üzlet május 30-án nyitotta meg kapuit. A bolt a 60 utcán a Püspöki Palota aljában kapott helyet. Ezt az üzletet a szervezők azért támadták meg, hogy a helyi termelők, kézművesek és az általuk létrehozott különleges értékek méltó otthonra találjanak. A vásárok és a házhoz szállítás megmarad, az üzlet viszont a hét mindennapján várja majd a látogatókat. A részletekről a szervezőkkel, a Debrecen Nagy Templomi Református Egyházközség lelkészével Molnár Szabolccsal és a vásárok koordinálójával Pataki Péterrel beszélgettem.
1: A nagy templomi gyülekezet élesztette újra az egyháztáji vásárt a maga kis hagyományos módján, ugye Péterrel összefogva, és most pedig már odáig jut a történet, és addig fejlődött az évek alatt, hogy kicsit kilép ebből a vásározói keretből, vásári keretből. Mit jelent ez egyébként?

0: egyébként ötletgazdának, lelkésznek, az, hogy most ez még egy nagyobb lépcsőfokot elért ez a történet, és hogy egyre szebben és egy jobban fejlődik, azért ez gondolom szívet melengető érzés.
1: Ez így van. Két irányból érkeztünk meg az egyháztáj vásároknak az újra szervezéséhez. Az egyik irány az volt, hogy lett egy olyan területünk, amit be kellett tölteni élettel, és ez egy jó lehetőségnek kínálkozott. A másik irány pedig az a személyes irány volt, ebben az én személyes jelenlétemet kifejezetten örülök, hogy megtaláltam, mert amíg korábban működtek az egyháztáji vásárok, addig én nagyon szerettem azokra járni. Nagyon tetszett az, hogy református, illetve egyházhoz közeli termelők a saját portékáikkal jelentek meg. Ezek jó minőségűek voltak, saját készítésűek, vagy saját termelésűek voltak, kifejezetten ízletesek voltak, és azt gondoltam, és most is azt gondolom, hogy ezeken keresztül is, vagy ezeken a termékeken, meg a termelőknek a szeretetén keresztül is valahogy azt a jó ízét az egyháznak, a kereszténységnek meg lehet mutatni, amit tényleg csak az ízek, illetve a személyes kapcsolatok tudnak.
0: És akkor ugye itt jött Péter a szervezői készségeivel, képességeivel, és először megalakult ugye az Egyháztáji Portékások Egyesülete, aztán elindult a házhozszállítás, ez mind-mind már egy olyan attrakciója volt az egyháztáji vásárnak, amiből lehetett látni, hogy egy kicsit többre hivatott, mint hogy a Leány utcán, egy kisebb udvaron megtartsák a vásárokat. Tovább is lépett, ugye most már a Kerekestelepen is van rendszeresen vásár, és kisebb településekre is eljut az egyháztáj, és most volt. Na hát ez egy óriási történet. Ennek az ötlete honnan indult?
2: Ugye amikor az egészet elkezdtük, akkor már kacérkodtunk a gondolatot, milyen jó lenne egy ilyen. De ez teljesen, hogy mondjam, úgy találkozott, tehát nekem is volt beszélgetés során, lelkész úrnak is volt egy ilyen gondolat, és akkor elkezdődött egy ilyen, hogy majd egyszer csak lesz egy ilyen. És aztán valahogy így úgy alakultak a dolgok, hogy ez így elénk került, ez a lehetőség.
1: Valóban egy lehetőség volt, és mi pedig megpróbáltunk élni ezzel a lehetőséggel, és egyelőre úgy tűnik, hogy jól tettük. Én azt gondolom, hogy ha a találkozások a piacokon jók, ha a termékek a piacokon jók, hogyha az emberek szeretnek visszajárni azokhoz a termelőkhöz, akikkel már kialakítottak egy kapcsolatot, akkor miért ne lenne jó ez egy állandó helyszínen, amit mindenki ismer, ahová mindenki el tud menni, és ahol azokat a kedvenc, vagy majd ezután kedvencé váló portékáit, amiket meg szokott vásárolni, azt tulajdonképpen nem csak a piacok keretében, hanem bármelyik nap megteheti. És mi azt gondoljuk, hogy az a hozzáadott érték, túl azon, hogy magyar, túl azon, hogy termelői, túl azon, hogy jó szívvel, meg szeretettel készült, hogy mitől egyháztáji, hogy mi azt gondoljuk, hogy a hozzáadott érték az az igei háttér, az, ahogy az egész létrejött, hogy van nagy lelkisége, van egy lélek benne, és szeretnénk minden portéka esetében is ezt úgy megjeleníteni, hogy minden portékára lesz egy ige rátéve. Ezeket majd valós embereknek a személyes igéi alapján fogjuk összegyűjteni, illetve már gyűjtjük össze, és fogjuk rárakni ezekre a portékákra. Tehát ha valaki hazavisz még egy lekvárt, akkor rajta lesz egy ige is, ami a testet is, meg a lelket is tudja táplálni.
0: A református negyedbe kapott otthont, mégpedig a püspöki palotának az alsó részén a bolt üzlethelységek sorában. Talán, hogyha be akarjuk határolni, akkor mondhatom azt, hogy az egykori alternatív könyvesboltnak a helyén. Itt valóban csak idézőjelben mondom, a csakot a termelők termékei lesznek itt, vagy a kézműveseknek a portékái is megtalálhatók. Mert ugye a vásárnak pont ez a specialitása, hogy nem csak élelmiszerekre szakosodott.
2: Maga egyébként az elgondolás az, hogy a Hajdú-Bihar megyében lévő, illetve a közelben lévő portékásokat tudjuk segíteni, és ugye, ahogy mondtad, nem csak a termelők, de a kézművesek is meg fognak tudni jelenni, és ugye itt most jelen esetben kettő darab vásárlói kört szeretnénk megszólítani. Az első, akik reggel fognak, jöttük be, mentük be velünk találkozni, az egyik ilyen, amire építjük, ez ugye kávé, frissen, gyümölcslé és pékáru. És ugye, aki pedig már tudatosabban szeretne vásárolni, ott pedig ugye lesznek ugye a kézműves termékek, ugye a termelői portékák, és ha minden jól megy, akkor ugye biotisztítószerek is lesznek, mert ugye ez is fontos része, hogy azért a környezetre is figyelnünk kell, és ugye lesz olyan lehetőség, hogy itt csomagolásmentesített saját maguknak újra tudják tölteni ezeket. Úgyhogy ez számunkra is nagyon fontos, hogy ugye a lehető leginkább a fenntarthatóság felé, mondjuk azért edukálni kell az embereket, és a legjobb példa, hogy mi megmutatjuk ezt.
0: Mi lesz a vásárokkal?
1: A vásárokat továbbra is megszervezzük, az időpontok változatlanok, a helyszínek változatlanok, és aztán látni fogjuk, hogy a kettő hogyan hat egymásra. Én biztos vagyok benne, hogy azért, mert mondjuk egyre több bolt nyílt egy időben a városban, a nagy piacra nem kezdtek el kevesebben járni. És azért, mert az emberek elmennek a piacra, azért még a boltba is eljárnak. Tehát a kettő egyszerre van jelen az emberek életében. Mi így gondolkodunk a boltról, illetve a vásárokról, amiket szervezünk. A valóság fogja majd megmutatni, hogy ez hogy néz ki.
0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban két témával foglalkoztunk. Hallhattak a Debrecen Nagy Templomi Református Egyházközség egyháztáji Delikátesz nevű boltjáról, valamint a Körösladányi Református Templom fennállásának 250. évfordulójáról. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Hallgassák addig is az Európa Rádiót, megköszönöm figyelmüket, Buzás Borit hallották.
3: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A diákhitel stop és a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának meghosszabbításáról és a 3 milliárd 600 milliós kórházi hűtés rekonstrukciós programról is döntött a kormány a szerdai ülésén. Erről Magyar Péter miniszterelnök és a kormány szóvivők tájékoztattak csütörtökön budapesti sajtótájékoztatójukon. Történelmi jelentőségű jogszabálynak nevezte a kedden benyújtott jogállamisági és korrupció ellenes törvénycsomagot Szondi Vanda kormány szóvivő, a kabinet előző napi ülésén hozott döntéseiről tartott tájékoztatón. Mint mondta, a csomag óriási lépés afelé, hogy Magyarország teljesítse a korábban vállalt jogállamisági és intézményi feltételeket, amelyek elengedhetetlenek az uniós források minél előbbi felszabadításához. A szóvivő megjegyezte, 16 milliárd 400 millió euróról, vagyis mintegy 6000 milliárd forintról van szó. Az átfogó és sok törvényt módosító csomag szigorítja a vagyonnyilatkozati rendszert, valódi jogköröket ad az integritás hatóságnak, átláthatóbbá teszi a közbeszerzéseket, szélesebb közadatnyilvánosságot biztosít, szigorítja a közpénzek és támogatások ellenőrzését, valamint erősíti a korrupció ellenes és átláthatósági garanciákat. A kormány döntött a kórházi hűtés rekonstrukciós programról, amely egy több mint 3 milliárd 600 milliós javítási és fejlesztési programot jelent. Ezt jelentette be Köbbel Anita kormány szóvivő, a kabinet előző napi ülésén hozott döntéseiről tartott tájékoztatón csütörtökön. A kormány célul tűzte ki az elavult kórházi hűtési rendszerek ütemezett teljes körű megújítását, a megváltozott időjárási körülményekhez való alkalmazkodás és a betegbiztonság javítása érdekében, hangsúlyozta a kormány szóvivő. Köbbel Anita a beruházásokról elmondta, megjavítják a Szent László kórház hibás folyadékhűtőjét, új hőcserélőket telepítenek a Ján Ferenc Délpesti Kórház és Rendelő Intézetbe, helyreállítják a Bajcsi Zsilinszky Kórház hűtőszivattyúit, javítják a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház hűtési és épületfelügyeleti rendszereit. A 3 milliárd 600 millió forintos javítási és fejlesztési program mások mellett kiterjed a Miskolci Központi Kórház elavult folyadékhűtőire, korszerű épületautomatikai rendszer építésére, valamint Győrben, Kaposváron, az Országos Onkológiai Intézetben, a Honvéd Kórházban és a Hénypád Gyermekkórházban is lesznek fejlesztések, ismertette a részleteket a kormány szóvivő. Megjelent a Magyar Közlöny szerdai számában Kármán András pénzügyminiszter rendelete arról, hogy az egyes településeknek mennyit kell befizetniük a 2025-ös helyi iparűzési adótöbletük után. A rendelet a mellékletben rögzíti, hogy az egyes önkormányzatoknak a 2025-ös évi helyi iparűzési adóbevétel töbletük alapján mekkora összeget kell befizetniük június 30-áig. A táblázat szerint a legtöbb pénzt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Kazincbarcikának kell befizetnie, 787 millió 600 ezer forintot. Több mint egy év után újra az elektromos autók lettek a legdrágábbak a magyarországi használt autópiacon. Májusban a hibridek kínálati átlagára 11 millió 40 ezer, míg az elektromosoké 11 millió 700 ezer forint volt. Ezzel a legnagyobb árkülönbség alakult ki a két hajtáslánc modelljei között. Közölte a KSH és a használtautó.hu közös statisztikája alapján a járműhirdetési portál. Az adatok alapján a hibrid használt autók átlagára 11,6%-kal csökkent, az elektromosoké pedig 1,1%-kal emelkedett 2025 májusához képest. A hónapban a benzines és a dízelautók ára hasonló mértékben változott, egymáshoz közeli átlagárakkal. A dízelüzemű autók átlagosan 5%-kal drágábbak voltak, mint a benzinesek. Az elemzés szerint az olcsóbb szegmens zsugorodását jelzi, hogy 2026 májusában a használt autó hirdetések 36%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti kategóriába, ami csaknem 4% pontos visszaesést jelent az egy évvel korábbihoz képest. A 2,5, illetve az 5 és 10 millió forint közötti kategóriák ugyanakkor tovább erősödtek, a hónapban már a teljes kínálat felét adta ez a két árkategória a használtautó.hu adatbázisában.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet délután 21 és 25 fok között alakul térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigail.
1: A Bogyós Gyümölcs Kertész, Szent Péter esetében. Házasságon innen.
2: Katalin.
1: A gyerek.
3: Gólya Kalifa.
2: Foszti fiú esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
5: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
7: 12. fejezet. A magunk sátorában laktunk tehát, de Csáték palotájának a közelében. Az a palota, mint említettem, szemben állott Attila palotájával. Csupán egy lónyomadékokkal fölhányt térség széles lett a két palota között. Csáték palotája. Micsoda érdeklődéssel szemléltem azt az egyemeletes tarkafaházat. A barbár faragó, mintha maga mulattára faragcsált volna ki egy kis madárkalitkát csupa egymást érintő tulipánokból, s közbe-közbe beleillesztett volna egy-egy kamomillát is. A bejárat elől két zöldre festett oszlop, de az is csupa levél és virág. Aztán, mintha valakinek megtetszett volna az a kalitka, s azt mondta volna, csináld meg ezt nekem háznak, a kamomillák legyenek az ablakok. Reggel, amint felöltöztünk, megint az ajándékokkal volt dolgom. Keresd elő Zéta a hattyúnyakú aranykancsót és az alája való tányért, továbbá a három nagy göngyöleg sejmet és a majombőrt. Aztán öltözzél ünnepibe. Hincs a tógámra rózsavizet. A királynéhoz megyünk. Rika királynéhoz. Mozdultam örömmel. Rika királyné a fő az asszonyok között. Az ő fia Csaba. Ő a feleség. A többi csak luxus. Eleven ékszerek. A két úr darabig tanakodott, hogy mind a ketten fölmenjenek-e a királynéhoz, vagy csak Priszkosz. Végre megegyeztek, hogy csak Priszkosz menjen föl. Ő az ékes szólásnak mestere. Kérdezze meg, hogy a szín elé juthat-e a római követ a keze megcsókolására. Hát megindultunk Priszkosszal és Rustikiosszal. Az aranyajándékot fehér kendőbe burkoltan én vittem óvatosan. A többi ajándékot egy gyermek rabszolga faragott cédrusládában. Mentünk. Az udvarban a főpalota előtt akkor is nyüzsgött a nép. Sok acélban, aranytól ezüstör ragyogó fegyveres ember. De egy csoportban sok kedvetlen és durva öltözetű embert és asszonyt láttunk. Azok a féle köznép voltak, aminő legtöbb van Hunniában. Nyáron kendervászon ruhában járnak, télen állatbőrben, s olyankor faggyas bőrszagot árasztanak maguk körül. A köznép egy tarka oszlop előtt ácsorgott. Az oszlop oldalán magasan egy részből vert repülő sas volt látható, egyik kezében pallos, a másikban font. Az oszlop alján egy üres karosszék. Kérdéseinkre eligazítottak bennünket egy szépen faragott kis egyemeletes palota felé, amelynek külön kerítése volt. Fehér, szép faragatú, mintha liliomok állanának kerítésül szép egynagyságban. A kaput négy tigris bőrös ember őrizte. Bejebb a lépcsőn egy ősz, puffat képű rabszolga szundikált a két térdére hajoltan. Az aztán bejelentett bennünket, s néhány perc múlván be is vezetett. Amint beléptünk a terembe, kellemes illat fogadott bennünket. Véltem, hogy ménta és szegfű keverék, de lehet, hogy más volt. A királyné a terem közepén ült, alacsony kereveten, s fiatal hölgyek körülötte. Egyszerre megismertem, noha más ruha volt rajta, díszítetlen, puha, vajszínű sejemruha. A lábán ugyanolyan sarú. Szürke haja csiga alakban volt a fejére tekerve, s diónyi aranygomb végű tűvel megtűzve. Szép nő lehetett valamikor. Most már csak fonnyat méltóság. Egyenes, mint a karó. A teremben nem volt más bútor, csak a kerevet, meg oldalt egy asztalka. A falak sötét, meccszínű szövettel voltak bevonva, a padlót vastag gyapjú szőnek borította. A szőnyeg alatt még valami puhaság lehetett, azt hiszem egy másik vastag pokróc, talán kókuszrostból való. A királyné körül valami hat nő ült a szőnyegen. Nem szépek. egy nagyállú is köztük. Mind a hatan hímeztek. Közöttük Emőke is. Hogy az én gazdám miket beszélt, azon a napon nem foglalhattam írásba. Az én szemem Emőkén állott. Ő is egyszínű fehér ruhába volt öltözködve. A derekán újnyi vastag fehér selyemkötél, majdnem olyan, mint amilyet az anakoréták viselnek. A lábán sáfrány színű sarú sárgállott. A haja le volt eresztve angyalosan. S én ismét láttam azt a bűbájos vonalú szemet és azt a remekbe metszett ajkacskát. Hímző ráma volt az ő ölében is, két araszos. Piros selyemfonalakat meg aranyszálakat húzkodott bele. Valamennyien egyforma figurákat hímeztek, vérszínű, kettős tulipánt. A tulipán szélét arannyal varták ki. Hogy mi beléptünk, az arcuk ránk fordult. Valamennyien az ajándékot szemlélték. De nem is az ajándékot, csak a díszítményeket az ajándékokon. Különösen megtetszett nekik az a heliantusz cifrázat, amely a kancsót díszítette. Az egyik leány mindjárt vásznat vett elő, és vörös krétával rajzolni próbálta. Emőke odahajolt. Én is kíváncsian lestem a vonalait. Nem a rajz érdekelt, hanem hogy Emőke mit néz rajta. Hát a közepét csak meg tudta rajzolni a leány, de már a szirmokat egyenként rajzolta. Az egyik félkör elnagyobbodott. A leányok nevettek. A királyné is odanézett és elmosolyodott. Szép lenne pedig a közepét gesztenye színre, a leveleit kén színű sárgára. De első a rajz. Ki rajzolja le? Láng futott át rajtam. Ha megengedi felséged, hebegtem. Priskosz megdöbbenve nézett rám erre az illetlen megszólalásra. De a nők nem botránkoztak meg rajtam. A következő percben már a kezemben volt egy üres hímzővászon és a vörös kréta. Letérdeltem a szőnyegre és reszkető kézzel pontoztam ki két kört. De a reszketésem csak hamar elmúlt. Az a gondolat, hogy Emőke néz, és hogy én neki a tudásomból mutathatok valamit. Csak hamar előtűnt a napraforgó alakú virág, és a nők tapsoltak. Mi ügyes vagy, fiú? Dicsért a királyné. És Priskosznak is tolmácsoltatta. Irigylem tőled ezt a rabszolgát. A vér ismét elfűtötte az arcomat. Az uramra néztem. Vártam tőle, hogy megigazítja a királynét. Nem rabszolga asszonyom, szabad ember. Az uram azonban mást mondott. Boldog volnék, ha felségednek ajándékozhatnám, de ő kicsi korától fogva mellettem nőtt fel. Inkább fiam, mint rabom. Ha azonban parancsolja felséget, hogy rajzoljon, méltóztassék rendelkezni vele, míg itt tartózkodunk felséged országában. Hát mást is tudsz rajzolni? Nézett rám meleg szemmel a királyné. Ezerfélét, felséges asszonyom! Feleltem szinte szédülve az örömtől. Láttam, hogy Emőke csodálkozva néz rám, s életemben először éreztem, hogy nem cserélnék sok gazdag emberrel. Hát jó, mondta a királyné. Egy órára megfosztom az uradat a szolgálatottól. Priskosz meghajolt és távozott Rusztikiosszal. Én ott maradtam térdemen a nők között. Sose rajzoltam asszonyi munkákat, csak betűt a császári könyvtárban, meg otthon is. Mikor a mi íróink könyvet másolnak, az első betű mindig kép, többnyire virág. Az író megrajzolja először ónnal, aztán kifesti festékkel a képzelődése szerint. Micsoda semmiségek a hun rajzok azokhoz képest, amiket én tudok. Megengedi felséged, hogy egy hajnalkát rajzoljak? Mindent, amit tudsz. Hát rajzoltam nekik egy félkörbe hajló hajnalkát, mint mikor a hajnalka fűszálra fut fel, s a fűszál meghajlik a terhe alatt. Rajzoltam rá négy virágot. Kettőt teljesen nyílt kelyhűt, kettőt most csavarodó bimbónak. A szív alakú levelek fölfelé elkisebbedtek. Tetszett nekik. Gyönyörű, mondották mindnyájan. Ilyen szépet is lehet rajzolni. És körül csicseregtek dicséretekkel. De a dicséretek között én csak az Emőke egy halk szavát hallottam. Szép. Ez az egy szó úgy muzsikált aznap még éjjel is a lelkemben, mint mély a virág fölött. Felség, mondottam alázatosan, Ezt a virágot lila színű sejemcérnával illene kivarni, a leveleket zölddel. A levelek helyett is virágot írj, szólt a királyné. Csodálkoztam a kívánságán. Később láttam, hogy a hunok a díszítményeken csak a virágot szeretik, és legfőjebb két levelet eresztenek a virág mellé, néha csak egyet, néha egyet se. Hungusztus. Hát elmásítottam a rajzot. Olyan virágokat is rajzoltam, amelyek vagy oldalt, vagy háttal vannak a nézőnek. A legalsó virágot hervatnak rajzoltam. Ismét elvették, és a királyné köré ülve és térdelve csodálták mindnyájan. Csak Emőke állott. Egy leánynak a vállára támaszkodott, s előre hajolva nézte a rajzomat. Akkor, hogy senki se figyelt rám, őt néztem. Faltam a szememmel. Könnyű fehér ruhában volt, a nyakán ne felejts szín kis sejemkendő. Arcának őszi barackos bársonyához az a kendő bűbájosan illett. A fülecskéje piros volt, mint a szamóca, az orrocskája fehér és egyenes, mint a márványból faragott istenasszonyoké. És csak akkor láttam, hogy egy pirinkó kis lencse is van a bal arcán a szeméhez közel. De mennyire illett neki? Az a kis lencse. Ézsau egy tál lencsért adta oda a legszentebb jogát. Micsoda szavár volt. Én azért az egyszem lencsért vetettem oda az életemet a halálnak. És én rám azt mondják, okos ember. Emőke rám nézett, egy percig, mintha vizsgált volna, aztán megszólalt. Miért írtál hervatvirágot? A hervatvirág szomorú. Rám sütött a lelke a szeméből, és én alig bírtam válaszolni. Van olyan virág, kisasszonyom, amelyik hervatnak látszik, de harmad szál reá és reggel napfény, és akkor a virág ismét megéled. Gondolkodón nézett rám, aztán elmosolyodott. Hát rajzold élőnek. A királynénak egy kosár cseresznyét hoztak be, markolt belőle, és minden lánynak adott egy marokkal. Én akkor végeztem el a rajzot. Most már elég ez, fiam, szólt jóságosan a királyné. Holnap gyere el megint, ilyen tájban. Kérd meg a gazdádat, hogy bocsásson el. És megint belemarkolt a kosárba. Tartsd a tenyeredet. Milyen anyai volt, milyen jóságos. Én azonban abban a percben sem anyásnak, sem jóságosnak nem éreztem. Minek néz ez engem, hogy egy marok cseresznyével boldogít, s épp Emőke előtt? Odaadtam kint a cseresznyét egy gyereknek. De annyi volt ott az ember az udvaron, s olyan nagy csendességben állt, hogy magam is figyelve fordítottam az arcomat arra, amerre a többi. Mi történik itten? Attillát látom. Ott ül a rész sasos oszlop alatt. Őre áll fülel, és néz mindenki. A gazdám is ott ágaskodik a sokaság mögött. Mellette egyfelől Rusztikiosz, másfelől Szabad Görög. A római követek is. Átdolgoztam magamat a népen Priszkoszig, kérdem a Szabad Görögöt. Mi történik? Igazlátás van, feleli. A király ítélkezik. Volt abban a képben valami ókori, ahogy a nép feje ott ül egy paraszti székben. Fenséges, nyugalmú még a szakálla is. Előtte két öreg és két ifjú, azok a panaszosok. Egyik a süvegével gesztikulálva beszél. A földön valami 50 vén ember ül vagy gugol, hátrább meg a kíváncsiak állanak. De mind hajadon fővel. Csupán a király fején van felgyűrt karimájú sastollas posztós üveg. Mert itt az a szokás, magyarázza halkan Szabad Görög, hogy a nép családokra van tagolva, s ha valami baj van, akkor a család feje intézi el, az apa vagy az öregapa. Ha pedig két család különbözik össze, akkor a szomszéd családokból választanak az öregek mellé bíróságot. Ha azok se tudnak ítélni, vagy ha az ítéletük nem tetszik, a pört a király elé viszik. Béke idején csak nem minden délelőtt itt ül. Neki nem kell tanácsos. Meghallgatja a patvarosokat, egy-két kérdést vet elő, aztán kimondja az igazságot. Ez is nagy pörit. Az egyik fiatal hún valami leányrabot hozott a kazárföldről, itthon meg elcserélte lóért meg 10 aranyért. Hanem a leányrab másnap reggel meghalt. A hún most visszaköveteli a lovát, hogy azt mondja, a rab leány beteg volt. Oda hallatszott hozzánk az öreg család főbeszéde. Hát bizony, nagy uram, a leány olyan színű volt, mint a tészta. Mindjárt mondtam a fiamnak, hogy mondok, hallod-e, semmi jót se nézek én ki ebből a rableányból. Bolond voltál, hogy odaadtad érte azt a paripát. Így szittam, kárpáltam, uram. Még azt is mondtam neki, hogy követem alásan, mi a fészkes fenének veszelte pénzen leányt, mikor ingyen is eshetik elég? Elég, mondotta a király. Elcsöndesültek. Attila ismét megszólalt. Sólyom, mikor a lovadat, pénzedet oda kínáltad a leányért, láttad-e, hogy beteg színű? A legény habozva felelt. Látni láttam, uram, de a halált, azt nem láttam benne. Hát ki látta azt? Szóljon az, aki látta a leányban a halált. A sokaság hallgatott. A király szólt ismét. Megvetted a leányt, megvetted a betegségét is. Apró vitéz megtartja a lovát, de tisztességből visszaadja a 10 aranyat, hogy ne legyen 3-as a károd. A felek szótlanul elmentek. A földön ülők közül fölkeltek valami hatan. A legöregebb előállt, köhécselt, egyet törült a bajuszán. Én, uram, Szűcs vagyok, az apám is az volt, az öreg apám is, és ez az ember tigris bőrt vett tőlem. Úgy meg volt munkálva az a tigris bőr, az már más ügy volt. Ott hagytuk a törvénykezést. Az udvar kapujában láttuk apró vitézt meg sólyom vitézt. Apró vitéz ott olvasta sólyomnak a markába az aranyakat. Tisztességből. Tizenharmadik fejezet. Másnap a követség ebéden volt Attilánál. Az uram is. Én ismét a királynéhoz mentem. A kapuban Csátéknak a kis dadájával találkoztam. Elém állt, és mintha régi ismerősök volnánk, azt mondja nekem. Ugyan kérlek, nem vagy-e Avzon? Olasz. Nem. Feleltem el csodálkozva.

A Scorpio zenéjében kult szerepe volt a ritmus szekciónak, a dobnak és a basszus gitárnak. Az album dalaira jellemző Frenrész erős, néha szolisztikus basszus játéka és Fekete Gábor dobolásának előtérbe kerülése. Pap Gyula orgona játéka tovább erősítette a hangzást, de melodikusabb színezetet is adott annak.

0: Zenes Áll című műsorunkat hallották, melyben a Skorpió együttes Rohanás lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, ezzel újabb lépéssel került közelebb Magyarország az uniós pénzek hazahozatalához, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. A tárcavezető ismertette, a beadott terv elfogadása esetén a 10 milliárd eurós keretből 2 milliárd 600 millió eurónyi korábbi beruházást lehetne utólag elszámolni az alapterhére, például a Békéscsaba Lőkösháza vasútvonal fejlesztését. Ezeket a magyar költségvetés előfinanszírozta, így mintegy 900 milliárd forint szabadulhat fel más célokra itthon. További 1 milliárd 100 millió eurónyi fejlesztést helyeznek át a helyreállítási alapba, köztük a budapesti KAF villamosok, vagy az új trolik beszerzését. Ezzel más uniós források szabadulhatnak fel közlekedési, digitalizációs és környezetvédelmi fejlesztésekre, új beruházásokat lehet indítani a többi uniós alapból. 1,5 milliárd euróból fejlesztenék az elektromos hálózatot, és növelnék a kapacitásokat a megújuló energiaforrások elterjedésének támogatására. 2 milliárd euróból új KKV támogatási, valamint bérlakás és kollégium építési program indul, 1 milliárd 800 millió euróból megújul a hév és az Intercity flotta, új akadálymentes és klimatizált hévszerelvények, valamint új emeletes távolsági vonatok érkeznek, sorolta a miniszter. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Ez azt jelenti, hogy érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. A miniszter felidézte, a Tisza kormány történelmi sikert ért el, összesen 16 milliárd 400 millió euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mintegy 1,5 milliárd euró jut a villamos energiarendszer fejlesztésére. A júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. A fejlesztések több mint 4800 megawatt tiszta energiatermelés rendszerbe kapcsolását alapozzák meg. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhetnek a hazai megújuló kapacitások. A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását segítik. Kapitány István hangsúlyozta, a korszerűbb, rugalmasabb működő hálózat növeli az energiaellátás biztonságát. Több tiszta és olcsó energia bevonásával csökkenteni lehet a magyar vállalkozások energia árait és erősíteni a versenyképességüket. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az Európai Unión kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A tájékoztatás szerint az Európai Unió Bizottsága által kihirdetett jogszabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországra is. A NAV folyamatosan egyeztet a piaci szereplőkkel az átállás gördülékenysége érdekében. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozzák meg. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni. A szabály csak a 150 euró alatti belső értékű küldeményekre vonatkozik, az ennél értékesebb küldemények vámkezelésében nem lesz változás. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, az érintett piaci szereplőket, logisztikai cégeket segíti a felkészülésben, de információk érhető a 1819-es számon ingyenesen hívható NAV infóvonalon is. Országos élelmiszerbiztonsági ellenőrzést tartott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. Az akcióban 413 mozgó vendéglátó egységet, büfékocsit és foodtruckot vizsgáltak meg. Az ellenőrzések több esetben tártak fel higiéniai és dokumentációs hiányosságokat, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 17 millió forintot, közölte a hatóság. Továbbra is a higiéniai előírások megsértése a legnagyobb probléma az ágazatban, 43 esetben állapítottak meg ilyen jellegű szabálytalanságot. Emellett 41 alkalommal merültek fel hiányosságok a kötelező dokumentáció és a HCCP nyilvántartások vezetésével összefüggésben, míg műszaki problémákat 32 esetben tártak fel az ellenőrök. Kiemelten érzékeny területnek bizonyult a fogyaszthatósági és minőség megőrzési idők betartása is. A szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, amelyek közvetlen élelmiszerbiztonsági kockázatot jelenthetnek a fogyasztók számára. A fogyasztók megfelelő tájékoztatásának hiánya, például az allergén információk vagy a kötelező címkézések elmaradása további esetekben indokoltak hatósági intézkedéseket. Pozitív tapasztalat ugyanakkor, hogy a benzinkutakon üzemelő vendéglátóhelyek működése többnyire megfelelt az előírásoknak, írja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet délután 21 és 25 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ima alkalom az ukrajnai békéért.
2: A Keresztény Egyházak Világtanácsa segítségünkre sietett, hogy szervezünk egy világi manapot a békéért, hogy végre béke legyen Ukrajnában, hogy megszűnjön a pusztítás, hogy vigasztalást nyerjenek a gyászolók, édesanyák, gyermekek, feleségek, özvegyek.
1: Megnyitotta kapuit az egyháztáji Delikátesz, avagy az egyháztáji vásárok boltja.
3: Két irányból érkeztünk meg az egyháztáji vásároknak az újra szervezéséhez. Az egyik irány az volt, hogy lett egy olyan területünk, amit be kellett tölteni élettel, és ez egy jó lehetőségnek kínálkozott. A másik irány pedig az a személyes irány volt, ebben az én személyes jelenlétemet kifejezetten örülök, hogy megtaláltam, mert amíg korábban működtek az egyháztáji vásárok, addig én nagyon szerettem azokra járni.
1: A Parajdi Református Egyházközség jelene.
4: Jelenleg most visszaemlékezési időszakot élünk meg. Ugye most telt egy éve, május végén, hogy megtörtént a Sóbánya katasztrófa, hogy a Paradis Sóbánya súlyos károsodásának a működésének felfüggesztése, amely mélyen is összetetten érintette a gyülekezetet, a paradi közösséget, Sóvidéket, és jelenleg több megemlékezési alkalmat is szerveztek, községi szinten, melyre úgy gyülekezeti tagok, mint más felekezetű testvéreink részt vettek, és így fájdalmas emlékeztünk vissza az egy éve megtörtént bányakatasztrófára.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A békéért szóló imádság mindig különleges jelentőséggel bír, különösen akkor, amikor egy ország és annak lakói hosszú ideje hordozzák a háború terheit. Június 11-én egy rendkívüli nemzetközi kezdeményezés valósul meg. Az Egyházak Világtanácsa szervezésében online, globális ima alkalmat tartanak Ukrajna békéjéért. A kezdeményezés megszervezésében kiemelt szerepet vállalt az összukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsa, amelynek jelenlegi elnöke a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke Zán Fábián Sándor. A következő percekben vele beszélgetünk, aki kérdez, Birta Zoltán.
2: Püspök úr, a békért mozdul meg, Kárpátaljai Református Egyház szólítja meg a különböző szinteken az egyházakat, és úgy látjuk, hogy világ egyházai is csatlakoznak ehhez a megmozdulashoz. Imanap csütörtökön a békért mit kell erről tudni?
3: A Keresztény Egyházak Világtanácsa segítségünkre sietett, hogy szervezzünk egy világi manapot a békéért, hogy végre béke legyen Ukrajnában, hogy megszűnjön a pusztítás, hogy vigasztalást nyerjenek a gyászolók, édesanyák, gyermekek, feleségek, özvegyek, és szeretnénk azt, hogyha újra élet támadna ott, ahol ma csak a mulandóságnak és a pusztításnak a nyomait látjuk. 11-én világimanapot szervezünk összukrajnai egyházak tanácsa és az egyházok világtanácsa közös szervezésében. Ebben több ukrajnai felekezet vesz részt, és több felekezet vesz részt világszerte, különböző országokban, különböző kontinenseken. Gyakorlatilag az imádkozás 11-én az egy 24 órás könyörgés, mert úgy, ahogy az időzónák változnak, úgy kezdődik el a könyörgés különböző helyszíneken. Mi is szeretnénk azt, hogyha a Kárpátalján, a Kárpát-medencében élő keresztények ugyanúgy csatlakoznának ehhez az ima alkalomhoz. Nem feltétlenül az időpont számít, az a fontos, hogy megálljunk egy néhány percre, és megköszönjük az életünket, imádkozzunk a békéért, imádkozzunk azokért, akik nagy veszteségeket kellett, hogy elszenvedjenek, akik elveszítették szeretteiket, akik elveszítették az otthonaikat, és imádkozzunk azért a jövőért, amiben biztonságban tudják felnevelni a gyermekeiket, az emberek. Erre kérem a református közösségünket, de minden keresztény embert itt és szerte a világon, hogy könyörögjünk azért, hogy végre béke legyen, elnémuljanak a fegyverek, és élet támadjon ott, ahol ma élettelenség, sőt, pusztítás van.
2: A Kárpátaljai Református Egyház ebben az esztendőben nagyon fontos funkció szerepet tölt be, amelyen szerepen keresztül akár Ukrajnában is rengeteg országos szintű kezdeményezésnek lehet ott a zászlóhajósaként. Erről a szerepről beszéljünk, és ennek a programnak a apropóján, hogyan jutottunk el arra szintre, hogy ma Kárpátaljáról indulva szerte a világban keresztények imádkoznak az ukrajnai békéért.
3: A Kárpátaljai Református Egyház évtizedek óta az összukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsának a tagja, alapítója is. És a Kárpátaljai Református Egyház az európai és világszervezetekben is ott van, tehát egyházi szinten, például a Református Világszövetségben, az Egyházak Világtanácsában, az Európai Egyházak Tanácsában. Ezt mi akkor is elmondhattuk, amikor még más ukrajnai felekezet nem mondhatta el magáról. Természetesen ennek sok pozitív oldala van, de nagyon sok munka és szolgálat is kapcsolódik ehhez. Most, hogy a Kárpátaljai Református Egyház az elnöklő felekezet az összukrajnai egyházi tanácsban, mi igyekszünk, ami tőlünk telhető, ami fizikailag bírható megtenni annak érdekében, hogy közeledjünk a béke felé. Mindent igyekszünk megtenni annak érdekében, hogy az országban maradt emberek biztonsága az meglegyen, és azokat a kezdeményezéseket is, hadd említsem, amelyekkel nem érünk még célba, de elindítjuk őket. Már voltak tárgyalások a miniszterelnök asszonnyal, az egyházak és az egyházak által alapított közhasznú intézményeknek a rezsicsökkentéséről. Olyan ügyeket is felvállalunk, amelyek nem a legnépszerűbbek, de ezekért harcolnunk kell, hogy az ukrajnai oktatás, a liberális, globalista ideológiák azok ne jelenjenek meg, ne legyen ráerőltetve az az Ukrajnában élő családokra, iskolás gyerekekre. Ezek azok a munkák, szolgálatok, amelyeknek nincs nagy híre, de ezekért imádkozunk, ezekért dolgozunk. És azt is hadd mondjam el, hogy ez alatt az időszak alatt sikerült két fontos ima alkalmat is szervezni már a Nemzeti Imanap Ukrajnában február végén, ami nem egyedi, de első volt az ukrán parlamentben ezen a napon közös könyörgés, ahol a parlamenti képviselők nagy része jelen volt, és nagyon sok külföldi ország delegáltja is részt vett ezen a parlamenti imán. Én úgy gondolom, hogy mi ezzel is beírtuk a nevünket Ukrajna történelmében, hogy a mi elnöklésünk alatt sikerült ezt az ima alkalmat a parlamentben megvalósítani, mert nem volt ilyen, mondhatom azt, hogy sosem most volt, és remélem, hogy lesz folytatása. Most is azon dolgozunk, hogy az Egyházok Világtanácsával közösen szervezzünk egy imanapot a békéért Ukrajnában, de nem csak Ukrajnában, hanem a világ minden olyan országában szeretnénk, ha végre béke lenne, hol ma háború dúl, ahol emberek halnak meg, és pusztulnak azok az értékek, amelyekért nagyon sokat dolgoztak. Én hiszem azt, hogy ez alatt a rövid idő alatt, ami nekünk adott ott az ukrajnai egyházok és vallási szervezetek tanácsának az élén, gyümölcsöző lesz. Mi nem csak azért vagyunk, hogy leteljen ez az időszak, hanem azért, hogy tegyünk. Szeretnénk adómódosítási törvényjavaslattal is élni, nekünk erre nincs jogi lehetőségünk, de keressük azokat az utakat, melyeken keresztül ezeket felterjesztetjük, és természetesen lakosság, a keresztény közösségeknek a teherbírása, az összetartozása igenis hozzájárul ahhoz, hogy ez az ország még viseli a háborúnak a terheit, és nem roppant össze. Az egyházaknak rendkívül nagy szerepe van. Minden templom, imaház, és gyakorlatilag minden család, ahol szentírást olvasnak, ahol imádkoznak, ezek a helyszínek a reménység szigeteivé válnak, és az emberek tovább mennek, bármilyen nehéz is a sorsuk. Hiszem azt, hogy Ukrajna 35 éves függetlenségének a jubileumi évében azok a kezdeményezések és azok a szolgálatok, amit mi át tudtunk végezni, azok hirdetik Isten hatalmát, szeretetét, dicsőségét, és javára vannak Ukrajnában élő minden nemzet, minden felekezet, minden nép számára.
1: Az elmúlt percekben főtiszteletű Zán Fábián Sándorral, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Megnyitotta kapuit az egyháztáji Delikátesz, avagy az egyháztáji vásárok boltja. Az üzlet a 60 utcán a Püspöki Palota aljában kapott helyet, melyet a szervezők azért álmodtak meg, hogy a helyi termelők, kézművesek és az általuk létrehozott különleges értékek méltó otthonra találjanak. A vásárok és a házhoz szállítás mellett az üzlet a hét mindennapján várja a látogatókat. A szervezőkkel a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség lelkészével Molnár Szabolccsal és a vásárok koordinálójával Pataki Péterrel még a bolt nyitása előtt néhány nappal Buzás Bori beszélgetett.
2: Két irányból érkeztünk meg az egyháztáji vásároknak az újra szervezéséhez. Az egyik irány az volt, hogy lett egy olyan területünk, amit be kellett tölteni élettel, és ez egy jó lehetőségnek kínálkozott. A másik irány pedig az a személyes irány volt, ebben az én személyes jelenlétemet kifejezetten örülök, hogy megtaláltam, mert amíg korábban működtek az egyháztáji vásárok, addig én nagyon szerettem azokra járni. Nagyon tetszett az, hogy református, illetve egyházhoz közeli termelők a saját portékáikkal jelentek meg. Ezek jó minőségűek voltak, saját készítésűek, vagy saját termelésűek voltak, kifejezetten ízletesek voltak, és azt gondoltam, és most is azt gondolom, hogy ezeken keresztül is, vagy ezeken a termékeken, meg a termelőknek a szeretetén keresztül is valahogy azt a jó ízét az egyháznak, a kereszténységnek meg lehet mutatni, amit tényleg csak az ízek, illetve a személyes kapcsolatok tudnak.
3: És akkor ugye itt jött Péter a szervezői készségeivel, képességeivel, és először megalakult ugye az Egyháztáji Portékások Egyesülete, aztán elindult a házhozszállítás, ez mind-mind már egy olyan attrakciója volt az egyháztáji vásárnak, amiből lehetett látni, hogy egy kicsit többre hivatott, mint hogy a Leány utcán, egy kisebb udvaron megtartsák a vásárokat. Tovább is lépett, ugye most már a Kerekestelepen is van rendszeresen vásár, és kisebb településekre is eljut az egyháztáji, és hát most egy óriási attrakció előtt állunk, mert hogy meg fog nyílni a bolt. Na hát ez egy óriási történet. Ennek az ötlete honnan indult?
4: Ugye amikor az egészet elkezdtük, akkor már kacérkodtunk a gondolat, milyen jó lenne egy ilyen. De ez teljesen, hogy mondjam, úgy találkozott, tehát nekem is volt beszélgetés során, lelkész úrnak is volt egy ilyen gondolat, és akkor elkezdődött egy ilyen, hogy majd egyszer csak lesz egy ilyen. És aztán valahogy így úgy alakultak a dolgok, hogy ezt így elég.

A Skorpió zenéjében kult szerepe volt a ritmus szekciónak, a dobnak és a basszusgitárnak. Az album dalaira jellemző Fren Rész erős, néha szolisztikus basszus játéka és Fekete Gábor dobolásának előtérbe kerülése. Pap Gyula orgona játéka tovább erősítette a hangzást, de melodikusabb színezetet is adott annak.

0: Zenes Áll című műsorunkat hallották, melyben a Skorpió együttes Rohanás lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Történelmi jelentőségű törvénycsomagot nyújtottak be az országgyűlésnek, ezt jelentette be Magyar Péter a Facebook oldalán közzétett videójában annak kapcsán, hogy a kormány benyújtotta az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot. A miniszterelnök úgy fogalmazott, mindenki számára hozzáférhetőek voltak azok a dokumentumok, amelyekből pontosan kiolvasható, hogy az Európai Unió mit vár Magyarországtól, szigorú korrupció ellenes intézkedéseket, átláthatóbb közéletet, erősebb garanciákat, autonóm egyetemeket. Magyar Péter hangsúlyozta, a törvénycsomag és a korrupció elleni küzdelem egyik legfontosabb eleme az integritáshatóság megerősítése, amelynek valódi jogosítványokat adnak. Magyar Péter kifejtette, ha egy korrupciós ügyben a nyomást megszüntetik, vagy a feljelentést elutasítják, az integritás hatósága jövőben a bíróság előtt kezdeményezheti az eljárás folytatását. Ha uniós pénzből finanszírozott közbeszerzéseknél visszásságot tapasztal, közbeléphet és vizsgálatot indíthat, hangsúlyozta Magyar Péter. Rekordgyorsasággal nyitják újra a magyar felsőoktatás európai kapuit, ezt közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Mint írták, az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal a tárca megkezdi az akadémiai szabadságot és az egyetemi autonómiát sértő, átláthatatlanul működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének felszámolását, és ezzel együtt biztosítja, hogy a magyar felsőoktatás ismét teljes jogú résztvevője legyen az európai oktatási és kutatási együttműködéseknek. A tárca közleménye azt írja, a törvényjavaslat eredményeként az egyetemi fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok 2027. augusztus 1-ével megszűnnek, az egyetemet nem fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok pedig már 2026. augusztus 31-éig befejezik működésüket, a jogutód minden esetben a magyar állam lesz. Az egyetemi fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok már a törvényjavaslat elfogadásával átalakulnak, azonnali hatállyal életbe lépnek azok az összeférhetetlenségi, átláthatósági, vagyonnyilatkozattételi szabályok, amelyeket az Európai Bizottság több éve jelzett a magyar kormány számára, fogalmaz a tárca közleménye. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjármű adót. Június 30-áig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják, mutatott rá a NAV. Az érintett autósoknak nem érdemes halogatni az ügyintézést, még most is több egyszerű kényelmes lehetőség közül választhatnak. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók június 30-áig kérhetnek például automatikus, legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A kérelem néhány koppintással elintézhető a NAV mobil alkalmazásban. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozás